Üdvözlégy, örökké áldott légy, az oltári szentségben jelenlévő isteni fölség, Isten és ember, Krisztus Jézus. Minden áldás élő kútfeje, menny és föld ura, Istene. Akit az angyalok, mint odafenn az egekben, úgy imádnak az oltári szentségben. Én is, méltatlan teremtményed, leborulva imádom szent fölségedet, és teljes szívemből hálát adok, hogy te, mennyei fölség, lelkünk eledelére önmagadat adtad a szent oltári szentségben. Kérlek, Uram, ne vegyelek soha ítéletemre, hanem az üdvössége szentsége legyen nekem is üdvösségemre. Amen.

0: Irgalmazz nekünk.
1: Uram, irgalmazz nekünk.
0: Krisztus, kegyelmezz nekünk.
2: Krisztus, kegyelmezz nekünk.
0: Uram, irgalmazz nekünk.
2: Uram, irgalmazz nekünk.
0: Krisztus, hallgass minket.
2: Krisztus, hallgass minket.
0: Krisztus, hallgass meg minket.
2: Krisztus, hallgass meg minket.
0: Mennybéli Atya Isten,
2: irgalmazz nekünk.
0: Megváltó Fiú Isten,
2: irgalmazz nekünk.
0: Szent Lélek Úristen,
2: irgalmazz nekünk.
0: Szent Háromság Egy Isten,
2: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, az örök Atya Fiának szíve,
2: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, a szűzanya méhében a Szent Lélektől alkotott szív,
2: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, az Isten igéjével lényegileg egyesített szív,
2: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, végtelen fölségű szív,
2: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, Isten szent temploma,
2: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, a magasságbelinek szent szekrénye,
2: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, Isten háza és a mennyország kapuja,
2: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, a szeretet lángoló tűzhelye,
2: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, az igazságosság és szeretet tárháza,
2: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, jósággal és szeretettel teljes szív,
2: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, minden erény mélysége,
2: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, minden dicséretre legméltóbb szív,
2: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, minden szív királya és központja,
2: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, amelyben a bölcsesség és tudomány összes kincsei megvannak,
2: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, amelyben az Istenség egész teljessége lakozik,
2: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, amelyben a mennyei Atyának kedvetel,
2: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, amelynek teljességéből mindnyájan meríthetünk,
2: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, az örök halmok kívánsága,
2: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, béketűrő és nagy irgalmasságú szív,
2: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, dúsgazdag mindazok iránt, akik hozzád folyamodnak,
2: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, az élet és szentség forrása,
2: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, vétkeinkért engesztelő áldozat,
2: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, gyalázatokkal tetézett szív,
2: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, gonoszságainkért megtört szív,
2: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, mind halálig engedelmes szív,
2: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, láncsával átdöfött szív,
2: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, minden vigasztalás kútfeje,
2: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, életünk és feltámadásunk,
2: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, békességünk és engesztelésünk,
2: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, bűnösök áldozatja,
2: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, benned remélők üdvössége,
2: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, benned kimúlók reménysége,
2: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, minden szentek gyönyörűsége,
2: irgalmazz nekünk.
0: Isten báránya, ki elveszed a világ bűneit,
2: kegyelmezz nekünk.
0: Isten báránya, ki elveszed a világ bűneit,
2: hallgass meg minket.
0: Isten báránya, ki elveszed a világ bűneit,
2: irgalmazz nekünk.
0: Szelíd és alázatos szívű Jézus,
2: alakíts szívünket a te szent szíved szerint.
0: Könyörögjünk, mindenható örök Isten, tekints szeretett fiat szívére, és arra a dicséretre és elégtételre, amelyet a bűnösök nevében irántad lerót. Adj megengesztelődve bocsánatot azoknak, akik irgalmasságodért esteklenek. Szent fiad Jézus Krisztus nevében, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
2: Amen.

Urunk Istenünk, hálát adunk neked hitünkért. Hálát adunk neked, hogy mellettünk vagy kereszthordozásunkban is. Te adj nekünk bizalmat és bátorságot, hogy kimerjünk lépni a biztonságot adó csónakból, hogy a lehetetlennek tűnő megtörténhessen. Amen.

0: ne féljetek. Ez a bátorítás rendkívül időszerű volt az elmúlt 100 évben nekünk, erdélyeknek, Trianon után. Mindig meg tudta találni az erős erdélyi ember a módot, hogy átmentse a veszélyeken saját magát és a fizikai szellemi javainak a lényegét. És én magam is hát ezt a sorsot éltem át. Még gyerekkoromban a szüleim elvittek, hogyha volt Szatmáron egy hangverseny, vagy volt egy színházi előadás. Én elég korán láttam például az Ember tragédiáját. Azon kívül ott élt a városban Pap Aurél, festőművész, aki a nagybányai festészet egyik utolsó követője volt. Édesapám rajztanára volt, ezért én bejáratos voltam a műtermébe, és ez a Pap Aurél, ez egy rendkívül erős egyéniség volt, öregen is, hiszen 1960-ban meg is halt, de az 50-es években még lehetett tőle sok mindent tanulni, és gyakorlatilag azt a titkot, ami a művészi alkotás mögött van, hogy tudnélik, ugyanabban a valóságos környezetben él a művész, mint minden más ember, és mégis ő látja meg az igazságot, a valóság mögötti létet, és azt ki is tudja fejezni. Ezt így akkor még nem tudtam megfogalmazni, de ez a titok bennem attól kezdve mozgósító erővel bírt, és egész életemben ezt kutattam a művészetben, hogy mi az a titok, és aztán ugye rájöttem, hogy tulajdonképpen a Jóisten ezt a két ablakot nyitotta meg az emberiség számára, hogy az örökké valóságba, a földön túli létbe bepillantson a hit és a művészet ablakát.
1: Banner Zoltán, művészettörténész, író gondolatait hallották.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 3 óra.
2: A Mária Rádió Komáromban az FM 88,3 MHz-es frekvencián fogható.

0: Irgalmasság órája.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlék Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van Te veled. Áldott vagy Te az asszonyok között, és áldott a Te méhednek gyümölcse, Jézus.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszen.

0: örök életet. Amen.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
0: Engesztelésül bűneinkért, és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Kérés az öregséghez. Öregség, bölcs fegyelmezője vérnek, taníts meg, hogy csendemhez csendben érjek. Ne ingerelj panaszra vagy haragra, hangoskodóból halkíts hallgatagra. Ne legyek csacska fecskéhez hasonló, ritkán hallassam hangom, mint a holló. Csak kukácsoló patakok csevegnek, folyók a torkolatnál csendesednek. Ments meg zuhatag szájú emberektől, könyvekbe plántált szó rengetegektől. Csak gyökeres szót adj, s közel a véghez egy pátosztalan, kurta szó elég lesz. A túlsó partot látó révülésben a készen vagyra ezt felelni, készen.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
0: Engesztelésünk bűneinkért, és az egész világ bűneiért.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Isten oltó kése. Pénzt, egészséget és sikert másoknak, Uram, többet adtál. Nem kezdek érte mégse pert, és nem mondom, hogy adósom maradtál. Nem én vagyok az első mostohád. Bordáim közt próbáid éles kését megáldom. S mosolygom az ostobák dühött jaját és hiúm elverését. Tudom és érzem, hogy szeretsz. Próbáid áldott oltó kése bennem téged szolgál. Mert míg szívembe metsz, új szépséget teremni sebez engem. összeszorítom ajkam, ha nehéz a kén, mert tudom, tied az én harcom. És győztes távolokba néz, könnyekkel szépült, orcád fényű arcom.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét.
0: Engesztelésül bűneinkért, és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Kérhalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Kérhalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Kérhalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Kérhalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Kérhalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Kérhalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Kérhalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Kérhalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Kérhalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Kérhalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Homlokomon fehér csillag. Tüskebokrokból csillagképek ágabogává fényesültem. Minden szenvedés arra volt jó, hogy önmagamból fölrepítsen. Minden keserű szerelem alján lelkem barítják feszítették. Minden sírból föltámasztották hős vágyak tárt testem keresztjét. Minden kígyói fájdalomból sasok szárnya emelt föl engem. Minden szenvedés arra volt jó, hogy alvó lelkem földerengjen. Homlokomon fehér csillagok, s borzongó dalok hajnalodnak, s a kivirágzó tüskebokrok léptem előtt földig hajolnak.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét.
0: Engesztelésül bűneinkért, és az egész világ bűneiért.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Kérhalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Kérhalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Kérhalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Kérhalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Kérhalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Kérhalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas

0: világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Vigyázz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Vigyázz nekünk és az egész világnak.
2: Ismeretlen angol költő verse, amelyet a felesége halálára írt. A másik szobába ugrottam csak át. Én maradtam, és te vagy. Mindaz, ami egymásnak voltunk, azok még mindig vagyunk. Szólíts régi nevemen. Beszélj hozzá most is oly könnyedén, ahogy mindig is. Ne változtasd meg hangod színét. Ne erőltesd magadra az ünnepélyességet és gyász szellemét. Neves, ahogy együtt nevettünk apró vicceinken mindig is. Játsz, mosolyogj, gondolj rám, imádkozz értem. Nevem hadd lehessen örökké otthonunk szava, ahogy volt mindig is. Ejtsétek ki természetesen, anélkül, hogy árny vetülne rá. Az élet mindazt jelenti, amit eddig is. Ugyanaz most is, ami volt örökké, megszakíthatatlan folytonosság. Mi más a halál, ha nem egy lényegtelen baleset? Miért kellene lelketekből eltűnnem, hisz csak szemetek erőtlen látni engem? Létezek én, csak most rátok várva. Létezek én, valahol nagyon közel. Talán épp karnyújtásnyira tőletek. Minden oly elrendezett.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét.
0: Megszemélyesült bűneinkért és az egész világ bűneiért.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Uram, irgalmazz!
0: Uram, irgalmazz!
2: Krisztus kegyelmez!
0: Krisztus kegyelmez!
2: Uram, irgalmazz!
0: Uram, irgalmazz!
2: Krisztus, hallgass minket!
0: Krisztus, hallgass minket!
2: Krisztus, hallgass meg minket!
0: Krisztus, hallgass meg minket!
2: Mennyei Atya Isten!
0: Irgalmazz nekünk!
2: Megváltó Fiú Isten!
0: Irgalmazz nekünk!
2: Szent Lélek Úristen!
0: Irgalmazz nekünk!
2: Szent Háromság Egy Isten!
0: Irgalmazz nekünk!
2: Isteni irgalom a Teremtő fönséges tulajdonsága!
0: Bízunk benned!
2: Isteni irgalom a megváltó legnagyobb tökéletessége.
0: Bízunk benned!
2: Isteni irgalom a megszentelő végtelen szeretete.
0: Bízunk benned!
2: Isteni irgalom a Szent Háromság fölfoghatatlan titka.
0: Bízunk benned!
2: Isteni irgalom a magasságbeli legnagyobb hatalmának kifejezése.
0: Bízunk benned!
2: Isteni irgalom, aki megnyilvánulsz az égi szellemek teremtésében.
0: Bízunk benned!
2: Isteni irgalom, aki a semmiből hívsz életre minket.
0: Bízunk benned.
2: Isteni irgalom, aki átöleled a világegyetemet.
0: Bízunk benned.
2: Isteni irgalom, aki halhatatlan élettel láttál el minket.
0: Bízunk benned.
2: Isteni irgalom, aki megvédsz minket a megérdemelt büntetéstől.
0: Bízunk benned.
2: Isteni irgalom, aki fölemelsz minket a bűn nyomorúságából.
0: Bízunk benned.
2: Isteni irgalom, aki megigazultá teszel minket a megtestesült igében.
0: Bízunk benned.
2: Isteni irgalom, aki Krisztus sebeiből áradsz.
0: Bízunk benned.
2: Isteni irgalom, aki kitörsz Jézus szentséges szívéből.
0: Bízunk benned.
2: Isteni irgalom, aki a legszentebb Szűz Máriát, mint az irgalom anyját adtad nekünk.
0: Bízunk benned.
2: Isteni irgalom, aki megmutatkozol az isteni titkok kinyilatkoztatásában.
0: Bízunk benned.
2: Isteni irgalom, aki kinyilvánulsz az egyetemes egyház megalapításában.
0: Bízunk benned.
2: Isteni irgalom, aki a szentségek elrendelése magában foglal.
0: Bízunk benned.
2: Isteni irgalom, akit az emberiség elnyert a keresztség és a bűnbánat szentségében.
0: Bízunk benned.
2: Isteni irgalom, akit ajándékul kaptunk az oltári szentségben és az egyházi rend szentségében.
0: Bízunk benned.
2: Isteni irgalom, aki megmutatkozol abban, hogy minket meghívsz a szent hitre.
0: Bízunk benned.
2: Isteni irgalom, aki kinyilvánulsz a bűnösök megtérésében.
0: Bízunk benned.
2: Isteni irgalom, aki megnyilvánulsz az igazak megszentelésében.
0: Bízunk benned.
2: Isteni irgalom, aki beteljesülsz a szent életűek tökéletesítésében.
0: Bízunk benned.
2: Isteni irgalom, a betegek és szenvedők számára az egészség forrása.
0: Bízunk benned.
2: Isteni irgalom, az aggódó szívek vigasza.
0: Bízunk benned.
2: Isteni irgalom, a reménytelenségben szenvedő lelkek reménye.
0: Bízunk benned.
2: Isteni irgalom, aki mindig és mindenhová elkísérsz minden embert.
0: Bízunk benned.
2: Isteni irgalom, aki megelőzöl mindent, minket kegyelmekkel.
0: Bízunk benned.
2: Isteni irgalom, a haldoklók békéje.
0: Bízunk benned.
2: Isteni irgalom, a tisztító helyen szenvedő lelkek felfrissítője és enyhítője.
0: Bízunk benned.
2: Isteni irgalom, a boldogok égi gyönyörűsége.
0: Bízunk benned.
2: Isteni irgalom, minden szentnek koronája.
0: Bízunk benned.
2: Isteni irgalom, a csodák kimeríthetetlen forrása.
0: Bízunk benned.
2: Isten báránya, aki megmutattad irántunk legnagyobb irgalmadat azáltal, hogy megváltottad a világot a kereszten.
0: Kegyelmezz nekünk.
2: Isten báránya, aki irgalmasan felajánlod magadat értünk minden szent misében.
0: Hallgass meg minket.
2: Isten báránya, aki elveszed a világ bűneit kimeríthetetlen irgalmad által.
0: Irgalmazz nekünk.
2: Uram, irgalmazz.
0: Uram, irgalmazz.
2: Krisztus, kegyelmezz.
0: Krisztus, kegyelmezz.
2: Uram, irgalmazz.
0: Uram, irgalmazz.
2: Az Úr gyengéd irgalma van minden művén.
0: Mindörökké énekel majd az Úr irgalmát.
2: Könyörögjünk. Isten, akinek irgalma végtelen, és akinek részvétkincsei kimeríthetetlenek. Nézz ránk kegyesen, és növeld bennünk irgalmadat, úgy, hogy még a legnagyobb megpróbáltatásokban se essünk soha kétségbe, hanem bizalommal mindig a te szent akaratodhoz igazodjunk, amely maga az irgalom. A mi Úrunk Jézus Krisztus, az irgalom királya által, aki veled és a szent lélekkel együtt mindörökké irgalmas.
0: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.
4: Kedves testvéreink, kedves hallgatóink, az irgalmasság órájában, a Mária Rádió Szőnyi úti kápolnájában dr. Székely János püspök atya vezetésével imádkoztunk. Köszönjük, hogy velünk imádkoztatok.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Lépes Lóránt atya gondolatait hallják.
2: Csak a szó, amely mögött egy élettanúsága húzódik meg, rendelkezik az emberek meggyőződésének és tanításának erejével, mondta Szent Mástik János Pál pápa a Mária Rádió képviselőihez intézett beszédében. Kedves hallgatói család! A Mária Rádió küldetése az, hogy Isten igéje és az Anyaszentegyház tanítása minden ember szívéhez eljusson. Nap mint nap közösen imádkozunk, hirdetjük az evangéliumot, és segítjük a lelki növekedést. Ez a szolgálat nem spirituális betét a világi műsorok sorában, hanem egy teljes, következetes és hiteles evangelizációs program, amelynek középpontjában Krisztus áll. Ez a rádió nem egyszerűen informál, hanem formál. Nem csak szórakoztat, hanem megszentel. Célunk, hogy a keresztény életet egészében bemutató, mindenki számára hozzáférhető és befogadható tanítást nyújtsunk, amely kiterjed a Szentírás mélyebb megértésére, az egyház tanítására, a liturgia, lelkiség és szentek életének gazdagságára. A Mária Rádióban egy olyan hang szól, amely nem megoszt, hanem békét hoz. Nem félelmet kelt, hanem reményt ad. Maga Krisztus hangja, aki az evangélium által ma is megszólít. Hisszük, hogy az emberek, különösen napjaink bizonytalan világában vágynak az igazságra, a szépre, az örök értékekre. Isten után szomjazik a szívünk. Az örömhírt világosan, szeretettel és meggyőzően hirdetjük, akkor minden korosztályt és társadalmi réteget képesek vagyunk elérni. A Mária Rádió egy küldetés, és te is részese vagy ennek a küldetésnek. Ahhoz azonban, hogy ez a szolgálat folytatódhasson, a te támogatásodra is szükség van. Rádiónk nem sugároz reklámokat, nem hajszolja a profitorientált működést, kizárólag a gondviselésre és a testvérek nagylelkűségére támaszkodik. Ez a rádió a te adományaidból él. Kérünk, segíts bennünket, hogy segíthessünk másokat. Támogatásoddal lehetővé teszed, hogy az evangelizáció világossága még több otthonba eljusson, hogy a hiteles katolikus tanítás, az imádság és a szeretet szava elérje azokat is, akik talán már régóta nem hallottak Istenről. Anyagi áldozataidat hálás szívvel fogadjuk. Imáinkban hordozunk téged és családodat.
1: Lépes Lóránt atya gondolatait hallották.
3: 20 éve szól a Magyarországi Mária Rádió, ami kezdettől fogva az evangelizáció élő eszköze, és mélyen gyökerezik az egyház küldetésében. Közös imádságaink, műsoraink nap mint nap eljutnak a kórházakba, a betegágyak mellé, a börtönökbe, a családokhoz, az egyedül élőkhöz, és mindazokhoz, akik vigasztalásra vagy reményre vágynak. Mindez nem lenne lehetséges önkénteseink és hallgatóink rendkívüli elkötelezettsége nélkül. Minden felajánlott óra, minden szolgálat ajándék az egyháznak, és tanúságtétel a cselekvő szeretetről. Szeretnénk köszönetet mondani önöknek, hallgatóinknak, akik a Magyarországi Mária Rádió lelkét jelentik. Önök nem pusztán befogadói, hanem aktív részesei ennek a küldetésnek. A jövőbe reménnyel és bizalommal tekintünk. A világ folyamatosan változik, új kihívások jelennek meg, de a lelki táplálék, a megtartó közösség és az evangélium hirdetése iránti igény még sürgetőbb, mint valaha. Ez a 20 év nem csak mérföldkő, hanem meghívási és felelősség a következő évekre is. Ahhoz azonban, hogy a Mária Rádió tovább szólhasson, az önök segítségére is szükség van. A megnövekedett költségek miatt jelenleg 14 millió forintos működési hiánnyal küzdünk. Előregedett adóberendezéseink cserére szorulnak, és el kell indítanunk az újonnan elnyert 60-i frekvenciát is. Ezért arra kérjük önöket, hogy a Mária Kertje kezdeményezés keretében ajánlják fel egy szál rózsa árát a Mária Rádió szolgálatára. Adományukat eljutathatják banki átutalással, sárga csekken, bankkártyás fizetéssel, a rádió honlapján keresztül, vagy személyesen a budapesti központunkban a 13. kerületi Gogol utca 28 szám alatt. Kérjük, hogy minden esetben a közlemény rovatba írják be Mária kertje. Célunk az, hogy önökkel együtt helyezhessünk el virtuálisan 20 000 szár rózsát a szűzanya kertjében, hogy a Mária Rádió következő 20 éve is a remény, az imádság és az evangelizáció szolgálatában terhessen. Ünnepeljük együtt a Mária Rádió 20 évét, a számtalan megérintett életet, a közös imádságokat, az egyház egységét, hazánk szépségét és azt az örömöt, hogy mindannyian részesei lehetünk ennek a szolgálatnak.
4: Mária Rádió.
5: A Café Francesco Podcast 80. adásában Csermák Péter atyát hallják a fiatalok és a hit témájában.
6: Péter atya, neked van két sikeres projekted is így a fiatalok kapcsán, hogyha már az a mai témánk, hogy a fiatalok és a hit. Az egyik az élesztő misszió, másik pedig a tükörképzés. Amikor készültem erre az interjúra, akkor a következő mottót találtam az élesztőnek a honlapján. Hitben erősödni, teremteni, adni és nyomot hagyni. Mivel foglalkoztok pontosan, és mi volt a célkitűzésetek, amikor elkezdtétek ezt az egész projektet?
7: 5 évvel ezelőtt kezdtük el egy csapat egyetemista fiúval, és a vágyunk a hitet megélni, ebben növekedni, ebben a hivatásunkban, ami mindannyiunknak közös hivatása, hogy továbbadjuk az evangéliumot, ebben növekedni, és hogy a hitet valóban tovább is adni, és azóta plébániákra járunk, hogy hát minden évben van egy február elején egy hét, egy plébánián, aztán pedig a Budapest élesztő, az mindig a október 23-ai hosszú hétvégén, amikor igazából egyetemistákkal, sőt most már egy éve már középiskolások is csinálnak élesztőt, azért megyünk, hogy emberekkel találkozzunk. Mert azt gondolom, hogy a hit továbbadása ott kezdődik, ahol két ember találkozik. És ez nagyon-nagyon fontos. Abban írtam egyébként a diplomamunkámat is, a új evangelizációból, és ott is igazából az rajzolódik ki az egyházi dokumentumokba is, hogy az első egyházi dokumentumokba is, hogy az első az, hogy az ember így kilép abból a burokból, amiből van, a hívők köréből, és hogy keressünk kapcsolódási pontot. És ebben nagyon érdekes persze, hogyha egy pap hirdeti az evangéliumot, de még érdekesebb, amikor ugye ügyfeleket rekrutálnak. Ismeritek ezeket az akciókat, hogy hozzon magával még egy ügyfelet, és akkor ha te, most nem mondom a bank nevét, ugye, akkor tehát, hogy te a barátod hív meg mondja, az mégiscsak sokkal jobban hat. És ugye ez az élesztőbe is, hogyha mi meg szeretnénk szólítani fiatalokat, ez én nagy szívügyem, tényleg, hogy a fiatalokat megszólítani őket a hit felé növekedésben, az emberségükben, a felnőtté válásukban, az érési folyamatukban és a hitben, hogy növekedni tudjanak. És akkor nekem mindig ez a, mindegy ilyen, hát lehet, hogy negatív motiváció, de hogy azt hallom igazából, lehet, hogy a statisztikák többet is mondanak, de igazából 5% vagy 5% alatt vannak a mai fiatalok az egyház. Tehát, hogy a hány százalék a mai fiataloknak, akik tényleg így komolyan vallásosak, akik ezt így komolyan gondolják, vagy akiknek számukra tényleg fontos a hit, az egyház, az 5% alatt van. És akkor, ha ezt most egy kicsit előrébb megyünk, hogyha most 5% és ez a nemzedék nő föl, akkor így 30-40-50 év múlva egy olyan társadalmunk lesz, mint most Csehország, ahol 2% vagy 3% az egész hívőknek a száma. Tehát, hogy ha fiatalokat nem nyerjük meg, nem találunk nekik utakat, ahogy ők az egyházhoz, a hithez találnak, akkor vagy pontosabb fordítva megfogalmazva, mennyire fontos az, hogy találjunk a fiataloknak lehetőséget, és bevonjuk őket. És az élesztő, hogy fiatalok hirdessék az evangéliumot, fiataloknak és idősebbeknek is, hatalmas ereje van már csupán annak, hogy egy plébánián, akárhol is legyen az országban, vidéken, egyszer csak megjelenik ott 30 egyetemista fiatal, vagy 25 középiskolás fiatal, és azt látják az fiatal, azt látják az ember, hogy ja, a plébániánkon 30 egyetemista, hogy azt hittem, csak idősek járnak a templomban, vagy azt hittem, hogy ez csak valaki másnak, de hogy a fiatalok.

0: Adhatnánk a mikrofon, mindenkinek van legalább egy ilyen sztoria. Nem mondjuk ilyen körülbelül a telefon, vagy a mikrofon, de hogy tehát, hogy történik a kilépés, ezt el kell mondanom, hogy három irányban élesztünk. Az első az, hogy azok a fiatalok, egyetemisták vagy középiskolások, akik ebben részt vesznek, őket a hitben megélt közösség éleszti, és nagyon mély tapasztalaték lesznek Istennel, és a közösségben, hogy jelenlévő Istennel, és az, hogy Isten engem használ, mint eszközének. És nem egyszer van az, hogy hallom, hogy tényleg mind ezt mondják újra és újra, hogy ja, és találkoztunk valakivel, és utána olyat mondtam neki, amit nem is tudtam, hogy ilyet tudok mondani. Tehát, hogy ez a megtapasztalás, hogy amikor ott van, akkor valahogy tudok olyan dolgokat mondani, és nem is hittem, és hogy megtapasztalják a fiatalok azt, hogy Jóisten ő általuk beszél, vagy hogy ő úgy hat általuk. És ez egy nagyon-nagyon szép megtapasztalás, és aztán azok a megtapasztalások, amiket most te kérdezel, hogy bekopogtatunk, nyilván ez komfortzónából kilépés, és nem olyan egyszerű. Ez mindenkinek, még nekem is, amikor először indulunk, hogy remélem, nincsenek otthon, és akkor becsüngedek. de hogy nyilván nem, de hogy aztán otthon vannak, és kinyitják, és akkor ugye a spektrumnak az egész, amit megtalál minket, valaki elküld minket, valaki nem is annyira barátságosan, és akkor vannak, akik meg így érdeklődőek, és hogy nagyon érdekes az, hogy ahol egy találkozás megtörténik, ott így 3-4 perc után elmondja, hogy mi van a szívén, hogy éppen az unokájára gondol, vagy éppen a gyászával van elfoglalva, ami most történt. Az olyan élettapasztalatok és élet, tehát ami az életét megosztja. És hogy vannak emberek, és nagyon sokan vannak, akik arra várnak, hogy valaki meghallgassa őket. És amikor mi az élesztőben a fiatalokat képezzük, akkor erre tanítjuk őket. Azt gondolom, hogy az első és a legfontosabb, hogy meghallgassuk. Mert igazából Jézus is ezt csinálta. És odafordult az emberekhez, és megkérdezte, mit szeretnél. Ugye? Akkor is nyilvánvaló volt. De hogy az emberek el tudták mondani neki, hogy mi az, ami nehéz, és mi az, amiért kérik őt. És ezek tényleg amikor oda megyek, és mindig ketten megyünk, és akkor valaki beszélget, a másik az úgy hallgat, vagy ő imádkozik éppen. És akkor egy idős bácsi, akivel két órát beszélgettünk a ház előtt, de hogy utána mondta, hogy milyen jó volt, hogy így most el tudtam mondani nekünk ezeket a dolgokat. Vagy egészen konkrétan meséltek élesztősök olyan példákat, ahol valaki tényleg nagyon megrendülten egy Isten élmény volt neki, vagy azt mondta, hogy köszönöm, hogy itt voltatok. Vagy aki utána elment, utána minden este van estimánk, és akkor eljön oda, hogy próbál egy kapcsolódni aztán a plébani a közösséghez is. Szóval, hogy a különböző szinteken, hogy egyszerűen csak egy meghallgatás, egy megkönnyebbülés, egy karitatív cselekedet, azt mondaniam, hogy meghallgattalak, és itt voltam számodra, vagy pedig ez tovább is megy, és a hit, és a Jóistennel való kapcsolat is elevenebb lesz, és aztán keresi a kapcsolatot az egyházzal is. Ez is lehet, erre is vannak példák.
1: Hát zörgessetek, és ajtót nyitnak, nekem most ez jutott eszembe. Tovább böngészve ezt a honlapot, találtam egy olyan mondatot, ami nagyon megfogott, ez pedig így szól. Egy gyertya sem lesz kevesebb attól, ha meggyújt egy másikat. Mit jelent számotokra élesztőnek lenni, és honnan jött az elnevezés, kinek az ötlete volt?
0: Hát hosszan kerestük, ha nem volt olyan egyszerű nevet választani. Ugye 5 egyetemistával kerestük ezt, és akkor valaki mondta ezt az élesztőt, és akkor ja, hogy ezt lehet nagy ővel írni, mert hogy ő az, aki éleszt bennünket, és hogy ez nagyon megtetszett nekünk. És hogy én nekem az a nagyon mély megtapasztalásom, hogy ahogy mi fölépítjük egy ilyen élesztőt, ez a belsős élesztő, tehát az elsősorban, hogy magunkat éleszt, Istenítjük, vagy a Jóisten élet bennünket, hogy ezt nagyon intenzíven megéljük, ez egy ilyen biztos tér, vagy mondhatni, hogy egy pedagógiai tér is, mert hogy én sőstadban lelkiségből jövünk, vagy egy

0: pedagógiára alapuló lelkiség, tehát hogy hogyan tudunk növekedni, mik a növekedés, a fiatalok növekedésének a feltételei, az, hogy egy létrejön egy ilyen közösség, egy biztos tér, ahol biztonságban vagyunk. Tehát az egész élet úgy kezdődik, hogy csapatépítés, hogy egy napig együtt vagyunk, imádkozunk, megalapozzuk az egészet. És utána ez 2-3 nap alatt oda eljut, de mindenik élesztőn, hogy egy olyan nagy ilyen testvériség érzet, egy ilyen nagy közösség érzet, hogy itt engem megtartanak, és hogy vannak ezek a hullámvölgyek mindenkinél, mert ki kell lépni a komfortzónából, mert esetleg van egy nehéz élményem, azért, mert főnek a saját témáim Istennel, az én saját személyiségemmel, az én növekedésim témám, akkor ott vannak az élesztőn, és mindenki viszi magával a saját témáit, de hogy azt tapasztalják meg, hogy ebbe az élesztőből ők növekszenek. És azt gondolom, hogy ez alapja az, hogy ez kisugárzik, hogy én aztán úgy lépek a többiekhez is oda, hogy ebből a közösségből, ebből a szeretett közösségből, ebből a hitből, ebből az imádságból lépek oda a többiekhez, és ezt érzik az emberek, hogy itt nem a levegőből beszélünk, hanem valamit meg is élünk. És akkor itt tudunk odalépni a plébániai hívekhez, és őket is próbálni mondani, hogy hát ti is igazából hívva vagytok arra, hogy továbbadjátok az evangéliumot. Minden középkorú, idős és fiatal. És akkor őket éleszteni abban, hogy gyertek ti is, és akkor van, amikor csatlakozik hozzánk a képviselőtestületből egyik nő megtörtént, és akkor ő is eljött velünk kopogtatni a saját falujában, pedig hát senki sem proféta a saját hazában, de hogy ő eljött. És vagy pedig tényleg egy ismeretlenhez az utcán, piacmisszión, kopogtatáskor, vagy az estimán odalépni, beszélgetni vele, és akkor ez így leszünk élesztők mások számára, hogy ezt mi megíjjük, és ezt továbbadjuk, kisugározzuk.
1: És hogyan lehet csatlakozni, hogyha esetleg most valaki itt közülünk kedvet kap?
0: Hát az élesztőt, azt mindig meghirdetjük ezeket az élesztő alkalmakat, a következő az a Budapest élesztő lesz, az október 23-ai hosszú hétvégén. Ugye te is többször mondtad itt a honlapot, élesztő.sönstad.hu, vagy pedig a Facebookon is meg lehet találni élesztő városmisszió, igen, városmisszió címen. Ott is posztolunk meg, és akkor erre van egy képzés, ha valaki csatlakozni szeretne, az meghirdetjük tavasszal, össze, bocsánat, a képzés, egy képzőnap, egy 24 órás képzés, amin részt vesz, hogy olyan szinten legyenek, mint a többiek, hogy például ez a meghallgatás, az egész élesztőnek a lelkületét átadjuk, és akkor tud jönni a Budapest élesztőre. Vagy hogyha valaki a teljes programot szeretné, a 10 naposra, arra pedig január végén és február elején kerül sor. Mert ez egy egyetemistáknak egy jó időpont, hogy vége annak általában, hogy akkor már a vizsgőidőszaknak, de úgy még nem kezdődött el a tavaszi fél év. És akkor ráérnek, és akkor így lehet csatlakozni.
1: Térjünk át a másik sikeres projektedre, ez pedig a tükörképzés. Mit akar ez a képzés pontosan?
0: Hát ugye a neve tükör, hogy igazából, hogy a fiatal, ugye középiskolásoknak indult az egész, középiskolás osztályoknak, és az a célja, hogy 4 napra elviszik őket Óbudavára, és egy olyan 4 napot van lehet részük, ahol mondjuk egy szimbolikusan veszély, hogy belnéznek a tükörbe, és megörülnek annak, akit benne látnak. Tehát, hogy saját magukat jobban megismerik, talán jobban meg is szeretik, vagy megtanulják értékelni egy kicsit jobban. Illetve, hogy az osztályközösség, aki ott van, azzal foglalkozunk, és a gyakorlatokkal igazából nem előadásokat tartunk, hanem egyfolytában játszunk, vagy gyakorlatokat csinálunk velük, azáltal az a közösség épül, és növekedik, és az Isten kapcsolatuk. Tehát, és az a felismerés, hogy ez a 3 nagyon összefügg. Tehát nem tudom, elgondolkodtatok-e azon, hogy az én Isten képem, meg az én képem saját magamról, hogy ez mennyire szorosan összefügg. Tehát, és senki sem fogja elhinni, hogy Isten őt szereti, ha ő magát se szereti. Tehát, hogyha egyszerre tudok abba növekedni, hogy magamat elfogadom és szeretem, egyszerre növekszek abba, hogy el tudom hinni, hogy Isten engem szeret. És az osztályközösség is szintén egy ilyen, tehát hogy az emberi kapcsolataim, hogyha ezek tudnak javulni, és be tudom fognani a másiknak a bizalmát, és én is bizalmat tudok adni, akkor szintén ugyanúgy az önbizalom és Istenbe való bizalmam is növekszik. Hogy ez a három, ez egyben van. Ez ugye az organikus pedagógia, talán mond valakinek valamit, hogy az egységben látjuk ezeket a dolgokat. A tükörképzésen egyszerre fejlesztjük mind a hármat. Az önismeretet, az osztályközösséget és az Isten kapcsolatot. Most elkezdtünk december óta a tükörképzéseken visszajelzést kérni, méghozzá ilyen szám alapon is, hogy milyen volt a tükörképzés előtt az Isten kapcsolatod, milyen volt utána. 82% a diákoknak azt mondja, hogy növekedett. Valaki egy pontba írja, valaki azt mondta, hogy a 10-es skálán 4 ponttal írja. Tehát, hogy mennyire sokkal közelebb került Istenhez. Vagy az osztályközösségben 90, mennyi volt Boti? 96%-a azt mondja a diákoknak. Itt 28 osztály volt eddig tükörképzésen, 800 diák körülbelül, és nagyon-nagyon-nagyon lelkesek és nagyon pozitív visszajelzések, hogy mennyire sikerül ezeket a célokat elérni.
1: És az iskolák mennyire nyitottak, vagy ezt a gyakorlatban hogy kell elképzelni? Ti keresitek fel az iskolákat, vagy volt már arra is példa, hogy az iskolák titeket?
0: Hát ugye az egész másfél éve indult, és az mutatja, hogy voltak pesszimisták, akik azt mondták, hogy persze ügyesek vagytok, hogy kitaláltak egy ilyen projektet, de úgyse fog jelentkezni senki, mert hogy kiengedi el az osztályt 4 napra, meg kifizeti ki azt a 50 000 forintot ezért, de az, hogy 28 osztály eddig volt, ezért mégis mutatja, hogy nulláról indulva másfél év, vagy, tehát az első volt júniusban, most már lesz, bocsánat, akkor már 2 éve, igen, tehát most júniusban lesz 2 éve. Az első. És én azt gondolom, hogy a katolikus iskoláknak van egy nagy kihívásuk. Az, hogy hiába veszük föl a diákokat, hiába van nekik hittanórájuk, vagy hiába vannak iskola misék, mégis a hit nem növekszik úgy a kamaszokban, mint ahogy mi szeretnénk. És hogy a tanárok az ő leterheltségükkel, meg mindenükkel, még egyszerűen, hogy még lelki programot és az egész pasztorációt az iskolának kitalálják, valamennyivel a szeretes iskolák jobb helyzetben vannak, utána több van erre ráfordított, de nem feltétlenül, de na mindegy. A lényeg az, hogy szerintem, ahogy a középiskolásoknak a kamaszkorban átívelő egy olyan lelkiséget és egy olyan programot adni, amit az ő nyelvükön élmény alapúan hitet és tehát, hogy fejlesztő napokat adni, úgy gondolom, hogy ez egyszerűen így Magyarországon alig van ilyen. Alig tudok ilyesmiről, hogy ez igazán ki van találva, és nem, hogy sem. Most már hallottam, hogy próbálkoznak, meg így, meg úgy, mert ez nagyon sok tényezős, hogy ez mitől sikerül. Tehát, hogyha vannak ilyen lelki napok, vagy lelki délután, most 4 órában mit tudsz átadni egy... Tehát, hogy és akkor mi ezt mondtuk, hogy 4 nap, tehát 4 vagy 3 éjszaka, 4 nap, és akkor érzékeled, hogy első nap, második nap, akkor kialakul egy biztos tér, megnyílnak a diákok, harmadik nap beérnek a dolgok, harmadik nap van egy hosszabb délután, egy szünet, abban a szünetben, hogy egymáshoz kapcsolódnak ott már, ott, és a végén lezárás. Szóval az egész nagyon jó föl van építve, és egyszerűen így működik.
1: És milyen programok vannak ez alatt a 4 nap alatt?
0: Hát, tehát, hogy vannak lelki programok, azaz reggeli ima, esti ima, amik nagyon-nagyon különbözőek, tehát, hogy van a testtartásokkal imádság, van egy imádság, ahol a csózenből nézünk egy részt, van egy imádság, ahol ők saját maguk egy ilyen kis segítség alapján írnak imádságot, egy nagyon mély imádság, utána körbeadunk egy gyertyát, és mindenki úgy látod, hogy imádkozik, senkinek nem kell megosztani ezt, mert ezek intim dolgok, de hogy látod, hogy mozog bennük a fiatalokban, és utána visszajelzik, hogy igen, én sikerült Istenhez szólnom, vagy hozzá imádkoznom. Akkor is, ha úgy tudjuk, hogy a katolikus iskolákban is mennyi az, mondjuk 20%, 30%, aki jár templomba, vagy én megkérdezem tőlük az első misén, meg szoktam most mindig kérdezni, tegye fel a kezét, aki közületeknek volt már egy jó mise élménye. És akkor a legtöbb, nem nektek, hanem őket kérdezem meg, hanem, tehát hogy egy ilyen tizedikes, tizenegyedikes diákok, katolikus iskolában diákoknak kevesebb, mint a fele teszik fel a kezét, hogy volt egy jó mise élménye. Tehát akkor most mit vár egy misétől? Mondom nektek, hát akkor bocsánat, akkor nyilván, akkor kezdjük a nulláról, hogy itt senki a másik, aztán életemben nem volt egy mise élmény, akkor azt hallom, hogy mise, akkor semmi jót nem várok. Hát eddig sem volt semmi jó. Tehát, hogy itt tartunk. És akkor innen szép a győzelem, és akkor próbálom elmagyarázni, a mise egy olyan hely, ahol te találkozhatsz most Istennel. Próbálj meg nyitott lenni erre. Próbálj meg, hogy úgy hallgatni ezt az olvasmányt, evangéliumot, akkor próbálj meg erről beszélni, hogy Isten őket szereti. Hogy, szóval, hogy nagyon-nagyon szép számomra, hogy négy nap alatt milyen változás végbe tud menni, és akkor felajánlom nekik a gyónási lehetőséget, a beszélgetéseket, néha nagyon bémeségetések vannak, néha több éve nem gyónt fiatalok jönnek újra. Szóval ez nagyon szép szolgálat.
1: Ezt én is tapasztalom, hogy vannak olyan ismerőseim, akiknek mondjuk az ima életük az mindennapos, de az, hogy mondjuk heti rendszerességgel eljárjanak szentmisére, az nem jellemző. Mit tudnál ezeknek az embereknek tanácsolni? Miért fontos az, hogy azért hetente oda menjünk a jó Istenhez, így a szentmise keretében?
0: Hát én mindig onnan szoktam kezdeni, hogy az egész mise honnan lett. Tehát, meg ez a vasárnap. Tehát, hogy Jézus fölmegy a mennybe, apostolok ott maradnak együtt, és akkor mindig szoktam viccesen mondani, hogy akkor brainstormingolnak, hogy na figyeljetek, itt most valami olyasmi történt, most elment Jézus, itt maradtunk, de most akkor mi lesz? De olyan dolgot kaptunk ettől, hogy ez az egész életünket betölti. Hát el ne felejtsük ezt. És akkor brainstorming, mit fogunk csinálni, hogy el ne felejtsük. És akkor lehet, hogy valaki azt mondta, hát ő pénteken halt meg, hát akkor pénteken csak félrában ugráljunk. És akkor hát ez nem olyan jó. És akkor valaki azt mondta, hogy mi lenne, hogyha hét első napján, vasárnap mindig összejönnénk és megtörnénk a kenyeret. Hú, ez milyen jó. És akkor így keletkezett az egyházunk legelső ünnepnapja, a vasárnap, amit 2000 éve megülünk. És nem azért ülték meg, mert hogy el kell menni vasárnap, hanem azért, mert valami olyan nagy dolog történt velem, amit nem szeretném elfelejteni, minden vasárnap, hétnél héten legalább egyszer szeretnék neki hálát adni ezért, de nagyon. Mert hogy olyan dolog történt velem, hogyha én reggeltől estig azt mondanám, hogy köszönöm Istenem, köszönöm Istenem, köszönöm Istenem, még akkor se tudnám megköszönni neki eléggé. Tehát, hogy innen indul az egész, hogy nem el kell menni misére, hanem hogy saját igényem az, hogy elmenjek misére. És azt az igényt kellene valahogy fölébreszteni a fiatalokban, és próbálom, tehát minden este napreflexiót tartunk velük, tehát egyáltalán észrevegyem azt, hogy mi történik velem, már ez is egy, tehát hogy nagyon messziről indulunk. Onnan indulunk, hogy képes vagyok-e ma este megmondani, hogy mi történt velem ma. De a középiskolások mikor gondolkodnak el az, hogy mi történt velük ma? Tehát, hogy onnan indulunk, hogy most akkor egy órán keresztül, négyes csoportokban lerajzolják a tekercsre, hogy ma milyen élmények voltak velük, és utána pedig elmesélik, hogy ezt hogyan élték meg. Tehát ez az alapja. Mi történt, hogyan éltem meg, és akkor lehet utána azon gondolkodni, hogy lehet, hogy jó Isten is ott van ebben, és akkor meg tudom neki köszönni azt, hogy ma volt egy jó beszélgetésem, ma játszottunk egy jót, ma elmentem a Café Francescóba. Milyen jó.
1: Mindkét projektet szorosan kapcsolódik a Schönstatt mozgalomhoz. Erről is kérlek, mesélj, hogy ez mit akar pontosan.
0: Hát ugye én már kicsit említettem is, tehát a Schönstatt az egy lelkiség, egy pedagógia, ez egy új életmód, ahogyan élek. És ez az organikus gondolkodás, tehát az, hogy az élet kérdései és a hit nagyon összetartoznak, hogy egyszerre kell fejleszteni és növekedni az emberi dolgokban, a kompetenciákban és a hitben, és hogy egyik a másik nélkül szerintem csak fél dolog. És akkor ez illetve hogy egy apostoli mozgalom, tehát hogy igazából a Kentik atya, az alapítónak a célja, a társadalom átformulása, egész nagy álmai vannak ezzel, és akkor nyilván az egyházban is egy megújulási mozgalom, ugye 1914-ben alapította, és hogy a sünstatti közösségek, ugye vannak sünstatti atyák, de vannak egyházmegyés papok, vannak Mária nővérek, vannak sünstatti ifjúság, vannak a nemzetközi sünstatti családban van férfiak, nők, tehát hogy testvérek, tehát hogy minden állapotnak is megfelelően vannak sünstatti mindenki tud ilyen fajta módon élni sünstattiként, és hogy hogy ez az apostoli küldetés, szerintem ez, amit én nagyon, nagyon magaménak érzek, az, hogy mi a Jóistennek az eszközei vagyunk, ez egy fontos eszköztudat, hogy én Isten eszköz vagyok, aki most engem használ abba, hogy megújítsa az egyházunkat, megújítsa a társadalmunkat, és a gondviselésbe vetett hit, az is nagyon fontos, tehát hogy abban való hit, hogy Jóisten rólam gondoskodik reggel, délbe, este, és hogy akkor is, ha nem látom, akkor is, hogyha nehéz, tudom, hogy ő tart engem, és hogy minden mögött is föl tudom őt fedezni. Ez is még nagyon fontos, hogy akármi is történik, ebben valahol megkeresni az ő akaratát, vele való élet. Nehéz így röviden összefoglalni a sünstattot, mert ez egy egész életmód, meg egy néző. Tehát mint amiről meséltem, igazából ez mind onnan is származik, hogy ez a, ahogy ez a tükörképzést felépítettük, ahogy az élesztő elindult. És akkor van a sünstattnak még egy harmadik célkitűzése is, ami az apostoli világszövetség, ami az élesztő leginkább azt szolgálja, az, hogy fogjunk össze az egyházon belül. És most mindegy, hogy te a Fokolárba, a Sömönövbe, a Salomba, vagy az Új Jeruzsálemhez tartozol, mi tudunk összefogni, és együtt apostolkodni, hiszen egy a célunk az, hogy az embereket Krisztusnak... És akkor hiába a sünstatti alapítás az élesztő, nem kell mindenkinek sünstattinak lenni, hogy csatlakozzon, hanem mindenki csatlakozhat, és mindenkit éleszteni fog nekem azon, hogy megtapasztalásom, hogy éleszt ő, és abba a közösségbe, abba a karizmába, amiben vagyok, olyanba vagyok jó, és abba éleszt engem, és abba tudok növekedni, és úgy tudom a Jóistent szolgálni, az ő országát építeni, ahogyan én vagyok, és hogy ez a szép ebben.
1: Én így a fiatalok körében egyre inkább tapasztalom azt, hogy nagyon szomjazzák az igazságot, csak ez sokszor mondjuk így a materiális, anyagi világban keresik, és mi ugye keresztény emberként tudjuk, hogy a Jóisten az örök igazság. És az a biztos pont. De hogyan látod azt, mennyire nyitottak a mai fiatalok arra, hogy vallás, kereszténység?
0: Szerintem nyitottak, főleg, hogyha látnak maguk előtt embereket, akik ezt hitelesen élik. Szerintem, és hogyha ezt a kettősséget, hogy nekem vannak az életemnek kérdései, vagy milyen vágyak, és hogyha erre kapok válaszokat, hiteles válaszokat, szerintem arra nyitottak. Meg hogyha azt mondanám egy tükörképzés elején, hogy gyerekek, itt ez a tükörképzés, 5 órát fogunk imádkozni a 3 nap alatt, akkor teljesen megijednének. És mégis a visszajelzésekből legritkábban írják azt, hogy túl sokat imádkoztunk. Pedig 5 órát imádkozunk. Csak hogy... Tehát, hogy olyan utakat találni nekik, amit az ő nyelvükön, az ő megélésükben fontosak, és velük járni egy utat, és akkor nagyon nyitottak. És nagyon... Nem ékszem, egyik fiú mondta, hogy Jézus, hogyha tegnap gondoltam, hogy ugye volt egy reggelima, az általában 40 perc, utána még egy délelőtt végén van egy mise, ami 1 óra, és akkor este mondta nekem a srác, vagy másnap reggel, hogy hát például, hogy gondoltam, hogy hát reggel volt egy reggelima, meg aztán volt a mise, úgy, majd túl sok lesz az ima, de igazából jó volt. Ezt mondta nekem. Igazából jó volt. Tehát, hogy ő maga se, mert hogy vannak a fejébe kategóriák, és ez onnan jön, hogy mit élt meg. Tehát, hogy ha nem volt egy jó mise élménye, ha nem volt jó ima élménye, ha nem, tehát, hogyha ez abba gondolom, de szerintem a Ferenc pápa is biztos egyet értene, hogy új formákat kell teremtenünk, amik a vallásos kifejeződését a lelket, a lelkületet a mai fiatalok számára megteremtik. És így ők máshogyan fognak imádkozni, mint 10 éve, mint 20 éve, mint 30 éve. És akkor itt a kérdés, hogy hol vannak azok a műhelyek, akik lefordítják a vallásosságot a mai fiatalok nyelvére. És nagyon remélem, hogy sokan vannak. Én biztos, hogy Sőstadban ezt csinálom. És ezt csinálják a fiatalokkal, amikor újra és újra azon gondolkodunk, hogy hogyan lehet jól imádkozni, és te hogy imádkozol, és ő hogy imádkozik, és jaj, érdekes, amit te csinálsz, mert azt én is ki akarom próbálni. És hogy nagyon sokféleképpen lehet imádkozni. És hogyha az, ha... És persze, hogy a Szent Mise az fontos, de hát azon kívül is lehet imádkozni, sokféleképpen. És hogyha valaki még se imádkozott, akkor a Szent Misét nem fogja érteni. És hogyha nem magyarázod el neki, mit tudom, elküldöd a templomba, ahol vidéken ott van a huszan, és tehát, hogy nem fog neki se tetszeni, mert egyszerűen nincs meg azt a misét, azt fogja tudni értékelni, aki már arra rájött, hogy igazából tök mindegy, hogy mit prédikál a pap, és tök mindegy, hogy a kántor hogy nyomja le azokat a, és milyen hamisan énekel, akkor is itt van a Jóisten ebben az eukarisztiában, mert a Szentség ott van. De hát ez milyen út, milyen hosszú út, amíg valaki odáig eljut, hogy aztán nekem már tök mindegy, mert én ez a Szentség, és én azért megyek el a... Tehát, hogy ez nagyon hosszú út, és ha most itt nem arról beszélünk, hanem arról beszélünk, hogy 5% az, aki egyáltalán még hisz, akkor az 5%-kal nagyon fontos, hogy elkezdjünk formákat keresni, mindenféle különböző formákat, ahogyan a többi 95-öt hitként a formával megnyerjük a Istennek.
1: Szerinted a modernizációra mennyire van szükség így az egyházban, vagy egyáltalán hogyan lehet lépést tartani ezzel a felgyorsult világgal itt a TikTok és a mindenféle social media alkalmazások közepette?
0: Hát most az, hogy modernizáció, hát változnak a fiatalok és annak, amilyenek. Hát most persze, hogy kell velük valamit. Tehát, hogy kérdés, hogy hol vannak azok a kapcsolódási pontok, amiket ők... Kérdés, hogyha arról beszél alapítónk, hogy van a korhangja, meg a korhang, tehát, hogy vannak a korunkban és a fiatalok lelkében igazán, és minden korban talán másképpen olyan vágyak és olyan valóságok, amik Istenhez vezetik őket, és hogy ezeket kell megtalálni, hogy talán hol van az a mondat, vagy az a dolog, amivel, hogyha oda megyek hozzá, akkor 100%-ban elérem őket. Nem tudom, például a csend, nem tudom. Tehát a mai fiatalok már egy csendben lenni, múltkor volt az egyik gyakorlat a tükörképzésen, hogy 3 percig csendben volt az osztály, és utána egyik mondta, hogy jaj, milyen érdekes, milyen jó volt már csendben lenni. De hogyha én elmegyek Tezébe, és nem tudom, voltok-e Tezébe, de hogy ott minden reggel, délbe, este, és ott vannak ezrével a fiatalok, de minden imában van egy 7 perces csend. De hogy ez milyen érdekes, hogy a fiatalok már abszolút nem tudnak csendben lenni, és hogy ezt egy kicsit persze gyakorolni is kell, meg kicsit tematizálni, most akkor csend lesz, és az mit jelent, és hogy a csendben mi fog történni. Hát persze, hogy följönnek belőle a dolgok, és ezt nehéz elviselni, meg hasonló. De hogy... szóval, hogy én nem vagyok annak a híve, hogy őket megérteni kell, és utakat kell keresni hozzájuk, és velük együtt beszélgetni arról, hogy számodra mit jelent ez az érték, mit jelent az, amit csinálsz, és abba a nagy vágyuk, hogy kapcsolódjanak a másikhoz, akkor hogyha TikTok, vagy hogyha social médiát nézzük, vagy hogy hol vannak bennünk ez a nagy vágyak, hol vannak amiket mi is, tehát hogy a kapcsolódás az nagy téma, és az egyedül lét, az is nagy téma. Azt gondolom, hogy mindenki kiabál, mint hogy az egész létük kiabál annak az iránt, hogy tudok szeretni, és hogy szeretnek engem. És hogyha itt az egyháznak lennének olyan csatornái, ahol megtaláljuk őket, hogy igen, mi adunk neked egy közösséget, ahol szeretünk téged, és ahol megtanulod, mit jelent szeretni. Szóval, hogy én azt gondolom, hogy nagyon sok mindent tudunk nekik adni, ami válasz az ő kérdéseikre.
1: Ha már szó volt az adatokról, hoztam egy KSH adatot, ez pedig a 30 év alatti fiatalok vallási megoszlásáról szól. és elég durva, amit találtam. 2001-ben közel 2.500.000-en voltak azok, akik kereszténynek vallották magukat. Ebbe beletartoznak a katolikusok, reformátusok vagy egyéb más felekezetek. 2011-ben ez 1.500.000, és a legutóbbi népszámláláskor, 2022-ben ez már csak 1 millió körül volt. Mi lehet ennek az oka?
0: Mi annak az oka, hogy egyre kevesebb ember hisz Istenben? Szerintem azért, mert egyre kevesebbek azok a, hogyha fiatalokat nézzük, egyre kevesebbek azok a felnőttek, akik hitelesen ezt tovább tudják adni, vagy meg tudják élni. Egyre kevesebb az ember, aki azt mondja, hogy a hit olyan fontos számomra, hogy az egész életemet kitölti. Mert ugye én szoktam mondani ezt a hit sarok, hogy sokan úgy gondolkodnak a hitről, mint ez egy, vagy Istenről, hogy van az életemnek egy sarka, ott lakik Isten, és akkor néha elmegyek oda, imádkozok egyet, vagy elmegyek a misére, utána kijövök, és akkor élem az életemet. És akkor már egyszer majd, ha éppen szükségem van rá, mert nem tudom, jön a nehézség, vagy tudom, akkor megint elmegyek az Isten sarokba. Most kéne egy kis valami. Szóval az Isten sarok gondolat, és hogy szerintem arra van szükség, hogy minél több olyan ember legyen, mint az apostolok, akik azt mondja Szent Pál, jaj, nekem már nem hirdetem az evangéliumot, hogy annyira el vagyok telve ezzel a hittel, hogy egyszerűen érzem a felelősségét annak, hogy ezt nekem tovább kell adni, és hogy úgy élek, hogy ugye van egy élesztő a hétköznapokban csoportunk, hogy a hétköznapokban ki hol találkozik, és ki hol tudott megint kapcsolódni valakihez, a buszon, vagy a metrón, vagy nem tudom hol, az utcán, és hogy úgy élni, hogy ezt továbbadni, mert hogyha nézzük ugye, hogy az első században először voltak 12 apostol, vagy 72 tanítvány, nem tudom, és akkor utána, hogy így megy föl a hívők száma. És nyilván, hogy lehet, hogy ez egy olyan kor volt, tehát vannak vallásabb korok, meg, hogy ez megy föl le, de hogy biztos, hogy olyan emberekre van szükség, akik így eltelnek ebből a hittel, és azt mondják, hogy ez az életemnek az alapja, és hogy Istennel élem meg az életemet. És ez az oka szerintem, hogy nincsenek papi szerzeti sivatásaink is, mert hogyha minél kevesebb ilyen ember van, akik azt mondják, hogy na, az életemnek az értelme, annak kevesebben fogják eldönteni, hogy úgy dönteni, hogy na, hát erre rakom fel az egész életemet. Hát, hogyha csak egy sarok az Isten, hát akkor nyilván nem. Úgyhogy ezért is alapítottuk az élesztőt, hogy a fiatalokat elvinni egy olyan mély hitbe, és egy olyan mély felelősségbe, hogy ők azt mondják, hogy igen, Isten engem eszközének használ, hogy építse az országát itt a földön, és nekem ezt kell tennem nem csak az élesztő hetében, hanem az egész életembe.
1: Számomra mindig érdekes az, hogy valaki miért választja a papi hivatást, ezt nagyon érdekesnek tartom. Zárásként esetleg elmesélnéd nekünk, hogy te hogyan kaptad a jó Istentől ezt a meghívást?
0: Hát érdekes ez tényleg ez a kérdés, mert így mai fejjel gondolkodva, nem tudom. Tehát, hogy én 16 éves voltam, amikor először fölmerült ez a gondolat, és aztán 18 éves koromban kellett dönteni, ugye mindenki érettségi után adta be a feladatlapját, hogy melyik egyetemre jelentkezik, és akkor én is akartam dönteni. És akkor végül a Sönstatotják közösségébe léptem be, úgy, hogy szerintem akkor a Sönstatotják közösségéből körülbelül ilyen 2%-ot ismertem, hogy mi ez a közösség. Tehát, hogy így reálisan, vagy így gondolkodás szintén, nem tudom, hogy miért odaléptem be. Az biztos, hogy volt nekem egy mély isteni élményem, és egy kegyelmi év az életem, vagy életemben szerintem, a 16 évesen, amikor a Jóistent így közel éreztem magamhoz, és sokat jártam Pannonhalmán a diákkápolnába, és ez egy szép időszak volt nekem, amikor Jóisten így meghívott, mondhatni így szép szóval. De hogy néha beszélgetek fiatalokkal, és ők mondják, hogy hát, hogy mekkora döntés ez, és hogy hogy lehet így dönteni a papság mellett, meg hogy egész életre, és aztán rájöttem, hogy nem igazán, tehát nem akkor döntesz a papság mellett, ez igazából, amikor 18 évesen csak amellett döntöttem, hogy elindulok ezen az úton. Ott a papképzés, akárhol képeznek, minimum 6 év. És ebben 6 évben azért egy minden jobb papképzés azért átmegy azon, hogy kipróbáld a hite, kipróbáld a hivatásodat, és ezt meg kell próbálni ezt, és hogy nyilván nekem azért a Sőt Atyák közösségben egy hosszabb képzésem volt, aminek volt apostoli gyakorlat, amikor fiatalokkal voltam Chilébe, és ez nagyon szép élmény volt nekem, és megerősített a hivatásomban, de hogy úgy érzem, hogy akkor is, hogy voltak krízisek, akkor is, vagy szerelmes lettem, de hogy akkor is úgy éreztem, hogy nem, én pap akarok lenni. És hogy ez engem így megerősített a hivatásomban ez egész év, és hogy igazából csak az elején csak azt kell dönteni, hogy én rálépek erre az útra. És akkor utána meg persze a közösségben is van körülbelül 50%, aki aztán pap lesz azok közül, akik elkezdik. Tehát, hogy ez is hozzátartozik.
2: A Café Francesco Podcast 80. adásában Csermák Péter atyát hallották a fiatalok és a hit témájában.

0: Maria Rádió, a lélek hangja.
1: Korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.
2: Megújulás. Pável Balázs érsekatya katekézise következik.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves testvérek, a parancsolatok általános ismertetése után az első parancsról lenne szó a mostani alkalommal, amely két helyen szerepel az Ószövetségi Szentírásban, egyrészt a kivonulás könyvébe, egyszer a második törvénykönyvben. Felolvasom azért, így szól a kivonálos kivonulás könyvében: én vagyok az Úr, a te Istened, én hoztalak ki Egyiptom földjéről, a szolgasság házából. Senki más ne tekints Istennek, csak engem. Ne csinálj magadnak faragott képet, vagy hasonmást arról, ami fent van az égben, vagy lent a földön, vagy a vizekben a föld alatt. Ne borulj le ilyen képek előtt, s ne tiszteld őket, mert én az Úr, a te Istened, féltékeny Isten vagyok. Azoknak a vétkék, akik gyűlölnek engem, megtorlom fiaikon, unokáikon és déd unokáikon, de ezredíd ziglen irgalmasságot gyakorlok azokkal, akik szeretnek és megtartják parancsaimat. A kivonulás könyve ilyen hosszan írja az első parancsolatot. Azt említettem múlt alkalommal, hogy mi egybe vesszük a faragott képet ne imádj kitétellel, amíg a protestánsok ebből egy külön parancsolatot alkottak zsidó filozófus nyomán, és ők az utolsó kettőt vonják össze. Mózes 5. könyvében már sokkal rövidebben van: én vagyok az Úr, a te Istened, aki kivezettelek Egyiptomból, a szolgasság házából, ne legyenek más isteneid. Ne faragj magadnak kép más semmiből, ami fönn az égben, lenne a földön, vagy a föld alatt, a vízben van. Na most ez lett aztán ilyen kittanos módon összefoglalva, mégpedig úgy, hogy Uradat, Istenedet imádd, és csak neki szolgálj. És ebbe benne van az a jézusi főparancs is, hogy Uradat, Istenedet teljes szívből, teljes lelkedből és teljes elmédből szeresd. Ugye, mikor megkérdezik tőle, hogy melyik a főparancs, akkor ezt mondja Jézus. Ez utalás a zsidóknak mindennapi imádságára, a Sema Izraelre, mert a zsidók minden nap azt imádkozzák, hogy halld Izrael, az Úr, ami Istenünk, az egyetlen Úr, és akkor még hozzáfűznek gondolatokat. Tehát mi lerövidítve veszük ezt, amikor tanítjuk ezt a parancsolatot, a megjegyezhetőség kedvéért is, és lényegére tekintve. Lehetne azt mondani, hogy az összes többi parancsolat ebből származtatódik, vagy eszerint értékelődik, mert ha bármelyiket vesszük a későbbiekben, akkor meg lehet kérdezni, hogy miért így vesszük? Azért, mert az első parancsolat, az Isten szeretete és a neki való szolgálat, az a többi összes parancsolatra is kiterjed. Tehát nem önmagában nézzük utána a parancsolatokat. És ez az első parancsolat, ez isteni kinyilatkoztatás, tehát nem arról van szó csak, hogy a zsidók fölismerték eszükkel, hogy van Isten. Ezt a pogányok is fölismerték, de úgy, hogy én vagyok a te Urad Istened, és csak engem szolgálj, és engem imádj, ez kimondottan a kinyilatkoztatáshoz kapcsolódik már. És ez a parancsolat sok részre bontható. Most itt ez alkalommal csak úgy utalok némely dolgokra, hiszen korábbi időkben némely részt kifejtettünk már, illetve amikor az imádságról szól a katekizmus negyedik része, akkor ezek sokkal bőségesebb tárgyalásban előkerülnek. Tehát ez több mindent magába foglal, ez a parancsolat magába foglalja az imádságot, magába foglalja az isteni erényeket, a hit, remény, szeretetet, a vallásosság erényét, az lebontva részleteiben, mit jelent a vallásosság, és melyek a vallásosság elleni bűnök. A nagy katekizmusban az isteni erények után következik a vallásosság erénye. Az isteni erényekre azért egy pár mondatot fordítanék, van a hit, a remény, a szeretet, ez önmagában is jelen van az ember világában, csak hogy itt azért válik isteni erényé, mert az Istenre irányul. Tőle kapjuk a kegyelmet, hogy higgyünk benne, hogy reméljünk benne, hogy szeressük őt, és ezek az erények ráirányulnak a hitünk, a reményünk és a szeretetünk, ami egyébként megvan a földi vonatkozásban is. És hát erről elég sok szó esett az elmúlt évek során, hát gondoljunk arra, hogy volt a hit éve, akkor a reményről is több alkalommal, hogy van az a nagy transzcendens remény, ami magát az üdvösséget és a föltámadást is magában foglalja, és a szeretetnek az erénye, amely Istenre irányul. Az Isten szeretet az megköveteli az ember szeretetet is, ezért van összefonva a főparancs, van az Isten és ember szeretet. És hát utána jön a vallásosságnak az erénye, hogy csak neki szolgáljunk. Mit jelent az imádás? Az imádás azt jelenti, hogy Istenként fogadjuk el, egyedüli Istenként a mindenhatót, az örökkévalót, az egyetlent, amikor azt mondja, hogy én vagyok a te urad Istened, uradat Istenedet imád, ebben az én vagyokban benne van az a kinyilatkoztatás is, ami Mózesnek szólt, amikor megkérdezi a égő csipkebokornagy, mit mondja, ki vagy te, ha én megyek a népemhez, akkor mondd azt, hogy én vagyok, aki vagyok. És maga Jézus is használja ezt az én vagyok formulát, aki nem volt, meg lesz, hanem állandóságban, jelenben él, és illetve veled vagyok. Tehát ebben ez is benne van, és hogy őt Istenként kell imádnunk egyedüliként. Ugyanis mindig megvolt a veszélye, hogy az emberek minden mást imádjanak, csak éppen ne Istent. Hát a magyar közbeszédet is, ha megfigyeljük, annyi ember mondja, hogy imádja unokáját, imádja a macskáját, a virágos kertjét, mindent imád, csak éppen Isten imádatáról feledkezik meg. Tehát ez a vallásosságnak az erénye. Egyébként latinul a vallásosságot úgy mondjuk, hogy religió. Religiózus, vallásos. Ez abból a szóból származik, hogy összekötni valamit. Hát mit köt össze? Az, lehetne így mondani, az eget és a földet. A immanens világot a transzcendens világgal. Mert amikor mi imádkozunk, akkor kilépünk ebből a világból, lelkünkben, fölemeljük Istenhez a lelkünket, tehát összekötődik a vallásosságnak az erénye az imádsággal. Az imádságról hosszú fejezet van a katekizmus negyedik részében, Szen maga Jézus is, ugye nem csak, hogy tanított imádkozni bennünket, hanem maga is imádkozott. De itt különbséget kell tennünk Jézus Krisztus isteni és emberi természete között. Amikor ő imádkozik, áldalak téged, atyám, akkor ebben az emberi természete kiemelkedő szerepet kap. Tehát Jézus egyrészt imádkozta népe hagyományos imáit, amit a zsinagógában, a templomban imádkoztak, aztán imádkozott magányosan, Isten imádásában töltötte el az éjszakát, imádkozott az emberek, az apostolok előtt, azt mondta, hogy áldalak téged, atyám, ugye felújjong, imádkozik az utolsó vacsorán, az úgynevezett főpapi imában, az egyházért, apostolaiért, a benne hívőkért, és nem utolsó sorban tanított bennünket imádkozni. És az imádságnak sok fajtája van, azt lehetne mondani, hogy az imádság meg az elmékedés, ha így veszem, összekapcsolódik, és ahány ember, annyiféle módozata van az ember imájának, mert csak az ember imádkozik. Itt a földön más lények nem imádkoznak. De mondhatnám valaki, hogy de ott is csak a vallásos emberek imádkoznak. Hát nem egészen, mert másfajta imádságot azért mondanak az emberek. Hát emlékszem rá, volt a Majakovszkijnek a Lenin kép előtt című vers, hogy este van ott áll a Lenin képnél, és akkor ilyen, majdnem ilyen lelkiismeret vizsgálatot tart, és akkor az ön nevével indulunk, majdnem mindig este, hogy lelkiismert vizsgálatot tartunk, és akkor azt mondjuk, hogy hát holnap mennyei atyám, te gondviselésed kísérjen bennünket, be lehetne helyettesíteni a Lenin kép előtt című versét. Vagy ott volt ugye Szabó Lőrinc, ima gyermekekért, kéri a fűket, fákat, mindent, hogy vigyázzanak a gyerekekre. Mert Szabó Lőrinc hol istenhívőnek mutatkozott, hol nem, de volt őneki materialista időszaka is, és ima a gyermekekért, és kéri a teremtett világot, hogy óvják meg a gyerekeket. Tehát az imádságnak vannak olyan formái is, amit nem kimondottan vallásos emberek végeznek, de valamiféle felsőbb hatalomhoz való pohászkodás van abban a kérésben, abban a megnyilvánulásban. Mi klasszikusan mondjuk négyféle imamódot szoktunk mondani: a kérőimát, hálaadót, dicsőítőt, engesztelőt. Ezekről mindről lehetne legalább egy elmékedést tartani. Mert mind a négy előfordulás pontos az életünkbe, és Jézustól tanuljuk, mert ő is kért is, hálát is adott, dicsőített is, engesztelt is, Uram, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek, vagy atyám, bocsáss meg nekik. Tehát ezek mind föllelhetők Jézus életében is, és erre is tanított bennünket, és hát az apostoli egyház már kezdi kialakítani az imádságnak ezen formáit, az évszázadok után pedig nagy hagyománya lett az imádkozás ilyen fajtájának. Egyről még azért szeretnék megemlékezni az imádságnál, a térdhajtásról, mert az testi kifejezése az imádságnak. Mert hogy mi itt összetesszük a kezünket imádság alkalmával, ez a nyugati keresztényeknek a testi kifejezése. Állítólag a hűbéres korban is valahogy így fordultak az urukhoz az emberek, De azért meg lehet figyelni, a távol-keleti embereket jönnek, a japánok is, meg minden, összeteszi a kezét, és így meghajol, vagy a mit tudom, buddhistáknál is van erre példa. A térdhajtás, amire nem szoktunk odafigyelni, és általában a katolikusokhoz kötik a térdhajtást. Ja, protestánsok nem hajtanak térdet, bár utóbb hallottam több olyan előadást, hogy tévúton járnak azok a protestánsok, akik nem imádkoznak térdelve, mert Calvintól is maradt egy olyan szőnyeg, amit szinte kitérdelte, amikor imádkozott. De a protestáns templomokban nincs térdeplő, nem hajtanak térdet. A ortodoxok nagyon mélyen meghajolnak. Ez a proszkinézis, hogy nagyon mélyen meghajolnak. Általában a katolikus templomokban van térdhajtás, térdelés, de ez szentírási gondolat. Egyrészt az Ószövetségben is több helyütt találkozunk a térdeléssel. Dávid király letérdelt az egész néppel együtt, Salamon letérdelt, a zsoltáros fölszólít, hogy hajtsatok térdet. Ez ilyen vicces dolog, de régen a papi zsolozsma bevezető része azt a zsoltárt tartalmazta, hogy hajtsatok térdet, ugye latinul, hogy genuflectamus benne volt az imádságba, és hát volt olyan pap, aki fekve imádkozta a breviárimot, és úgy fekve meghajtotta a térdét, mert régen le kellett térdelni, de hát ő meghajtotta a térdét, hajtsatok térdet. Maga az Úr Jézus is letérdelt a olajfák kertjében, amikor imádkozott. Kérje a mennyei atyát, ha lehetséges, mújjék el a keserű pohár. Szent István diákonus tédre rogyott. Szent Péter letérdelt, amikor az Úr Jézushoz közeledett a csodás kenyérszaporítás után, azt mondja, hogy menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok. Szent Párról is olvasjuk, hogy többször tédre borult, de Szent Péternél is más esetekben is, amikor Tabita föltámasztásakor. És maga a Szentírás mond egy kimondott kifejezést erre, egy ősegyházi himnuszt írhatott Szent Pál apostol a filippieknek, az Jézus Krisztus nem tartotta Istennel való egyenlőséget olyan dolognak, amihez feltétlen ragaszkodni akart, hanem megalázta magát, engedelmes lett a halálig, egészen a kereszt halálig. Ezért Jézus nevére hajoljon meg minden térd a mennyben, a földön, s az alvilágban. Ezt írja Szent Pál apostol a filippiekhez írt levelébe, hogy Jézus nevére. Egyébként azt kell mondanunk, hogy mi csak Isten előtt hódolunk, vagy térdelünk le. Jézus Krisztus Isten fia, ezért előtte letérdelünk. Miután az oltári szentségben Jézus Krisztus valóságos jelenlétét, istenségét valljuk, ezért van a térdelés. De azt imádjuk. De például a Jézus szíve tisztelet, az nem imádás, csak tisztelet. És ugye az oltári szentség előtt való letérdelés, ez teljesen a Szentírásból származó gondolat, ha egyszer Jézus Krisztus jelenléte, isteni jelenlét is. Most ebben az esztendőben 370 éves születését ünnepeljük Rákóczi Ferencnek. Hát őrralla, ha valaki belemélyed az életébe, elolvassa a vallomásokat, emlékiratokat, akkor egy érdekes kép bontakozik ki, mert mi általában mindig csak ezt a Kurucos Rákóczi Ferencet ismerjük, ugye, de ott is csak félig, mert az, nem az volt, hogy pro libertate, hanem cum deo, az Istennel, nem csak úgy magunkban, a szabadságért harcoljunk. Viszont Rákóczi Ferenc gyerekkorában kapott egy vallásos nevelést. Már a gyerekkorában egy ferences tanítója volt, majd amikor Bécsbe került, akkor a jezsuiták tanították. Nagyon mély vallásos nevelést kapott, de aztán amikor hazatért a birtokaira, ő a külső vallásosságot mindig megőrizte, de hát azért ő maga írja le a vallomások könyvébe, hogy hát eléggé eltért ettől az úttól az életmódjával. Erről írt Szegfő Gyula egy könyvet, a száműzött Rákóczit a 20. század elején. Borzasztó nagy fölháborodás volt, amikor ezt a magyarok olvasták, mert hát ugye Szegfő leírta azt, hogy hát tibornyázó életet élt ottan Párizsba, tehát nem mindig a szabadság gondolata vezérelte, hanem a krobái kamadori korostorban megtért. Ezt leírja, és onnétől kezdve egy nagyon mély vallásossággal ünnepelte meg a katolikus ünnepeket, és az imádságát végezte, szinte ilyen zsolozsmaszerűen is. Na most, még amikor Párizsban volt, akkor hát ő ott a főúri társaság, akkor ekkor már úgy a megtérés útján volt, mondja, hogy a Bourbon hercegekkel, hercegnőkkel elmentek a karmelita szerzetesek közé, ezek férfi szerzetesek voltak ott, és hát szó szerint idézem, hogy hát kívánták, hogy én is ott legyek, én is elmentem. A templomba ugyanis az esti ima éneklése közben léptem be. És amikor nyilvános imádatra kitett szentséges testedet megláttam, nem törődve azzal, hogy kinevetnek, tédre borulva a szokottnál forróbb imádkozásba merültem. Amikor kiléptem, valóban éreztem a magány valamiféle édességét, mely gyönyörűséggel töltött el. A szent atyák, itt nem az apostoli atyákra gondol, hanem a karmelita szerzetesekre, a szent atyák nyugalmát méltattam, és békés életét dicsérve irigykedtem, s a többi

A legkeresztényibb király mered volt a jelzője a francia királyoknak, udvarába, mondja azt, hogy kinevették, mikor bement és térdet hajtott, és mélyen imádkozott az oltári szentség előtt. De hát, ugye, edrett aztán később annak a deizmusnak, meg annak a istentelenségnek a forrása, ami aztán bekövetkezett a francia forradalommal. Tehát egy látszat vallásosság volt, de nem mély elmerülés a vallásos életbe. Ide tartozik még a vallásosság területére az áldozat. Hogy áldozatot mutatunk be. És ez nálunk, katolikusoknál, különös hangsúlyt kap, mert nálunk az eukarisztia nem egy emlékvacsora, hanem áldozat is. Ugye itt nagy különbségek vannak a protestáns és katolikus felfogás között, még az evangelikusokétől is elkülönítetten, mert mi azt mondjuk, hogy áldozat is, vértelen áldozat. A véres áldozat volt a kereszten, ez vértelen áldozat, és ezt mutatjuk be, ez a vallásosságunknak a legmagasabb rendű kifejezése. Nem véletlen, hogy azt mondja róla a II. Vatikáni zsinat az eukarisztiáról, hogy csúcs és forrás. Tehát a legmagasabb rendű kifejezése a vallásosságunknak, ettől a földön többet nem tudunk tenni, de ez a forrása is, hiszen ebből élünk. És nyilván, hogy ott vannak papok, ahol az eukarisztiát áldozatként is bemutatják, mint egy jelenbe hozva Jézus Krisztusnak a kereszt áldozatát. Tehát nem csak lakoma, nem csak összejövetel, hanem áldozat is. És ugyanakkor jelenléte az Úr Jézusnak. Ez a vallásosságunknak a legmélyebb kinyilvánulása. Ide tartoznak még az ígéretek és fogadalmak is a vallásosságnak a területére. Hát ebben ugye van magánfogadalom, és van szerzetesi fogadalmak, amit az Istennek teszünk. Tehát nem olyan fogadalomra gondolunk itten, hogy új évnapjától nem fog cigarettázni, aztán vagy megtartom, vagy nem, hanem Istennek teszek fogadalmat. Olyan ígéret, amit magán emberként is tehetek, hogyha megfogadtam, és akkor lehet egy olyan is, amit az egyház színe előtt teszek, ide tartoznak a szerzetesi fogadalmak, az evangéliumi tanácsok. Ugye az engedelmesség, tisztaság, szegénységnek a fogadalma, ami ha egyszer örökös fogadalommá válik, az csak a pápa által fölbontható, illetve kaphat fölmentést rá az illető. Mert az Istennek szóló, de azt valójában nem szabad fölbontani, amit Istennek tettünk. Na, ott a szerzetesi fogadalmaknál van időre szóló is, időleges is, azok a próba időszakok. A vallásosságból következik a vallás szabadságnak a joga. Hát ez egy nagy fejezet volna, mert ugye a különböző államokban nem föltétlen adják meg a vallásszabadság jogát a keresztény.

0: keresztényeknek, de olykor más vallásban élőknek sem. Ez mindenképpen, miután az ember vallásos lény, hozzá kell, hogy tartozzon a vallás szabadság joga, ezt egyébként az emberi jogoknak ENSZ-béli, hát ilyen paragrafusa is törvénybe iktatták, hogy biztosítani kell a vallás szabadságot az embereknek. Kommunizmus alatt azt mondták, itt vallás szabadság van, csak ugye a vallás szabadságon azt mondták, hogy csak a magán életre vonatkozik, nem kaphat nyilvánosságot és közösséget. Az, hogy magában mit imádkozik valaki, azt mondták, hogy a bajuk nem szólnak bele. Bár a börtönbe azt is tiltották a papoknak, hogy ők ott imádkozzanak. És az egyházat meg szerették volna csak a sekrestyébe vagy a templomba beszorítani. Tehát a vallásosságnak az is joga kell, hogy legyen, hogy külsőleg is megnyilvánulhasson, mint bármely más közösségi cselekmény. És hát a vallásossággal kapcsolatos bűnökről is szót kell ejteni, mert ha egyszer van ez a parancs, hogy Uradat Istenedet imádd, és csak neki szolgálj, akkor vannak olyan cselekedetek, amelyek ellene vannak, vagyis bűnné válnak. Ebben többféle ilyen cselekedetet sorol föl a katekizmusunk is, és a keresztény erkölcstan ide sorolja a babonát is. Tehát amikor ez egy ilyen vallási elhajlás, és azt lehet mondani, hogy bizonyos dolgoknak ilyen isteni erőt sugar vallanak. Ugye sokan lekopogják, nem voltam eddig beteg tavasz óta, vagy mit tudom, akkor lekopogja. Én nagyon intelligens emberektől látom ezt, és érettségizők beviszik a, mit tudom én, a ilyen olyan játékaikat, a kismacit, meg ezt azt, mert majd az meg fogja őt segíteni. Ugye ez a babonaság. Vallási dolgokkal is lehet babonaságot űzni. Hát épp az Ernő atya mondta, hogy bementek a plébániára, visszapillantó díszt venni. Először nem tudták, hogy mi az, hát a rózsafűzér, ugye, mert látta az illető, hogy sokaknak lóg a visszapillantón, hát akkor ő is vesz egy visszapillantó díszt, mert a biztos, hogy majd megsegíti őt, hogy ne legyen karambol. Azt kérhetjük nyilván a rózsafűzérben is, hogy mentsen meg bennünket a Szűz Mária közbenjárása, de ez nem magától való, hogy kitezek egy rózsafűzért. Ezt lehet még a Szent Kristóf érmékre is, meg mindenre mondani, ezt kellő lelkülettel kell a figyelmeztet bennünket, ugye? Azért tartozik ide ez a faragott képet ne imádjnál, hogy mi nem a képet imádjuk, mert az emlékeztet bennünket. Tehát, ahogy említettem múltkor, hogy Jézus nem kifejezetten tanít arról, hogy ne imádjuk a faragott képet, nem beszél róla, és hát az Ószövetségben is voltak a vallásosságnak faragott képei, hát a Fridládán az angyalok ott voltak, aztán az ember maga is, az ember képmása lehetne azt mondani, látható maga az Úr Jézus is, láthatóvá tette az Istent, és ha ezek a kerubok, angyalok, amik ott voltak, nem voltak bálványimádós körébe számíthatók, és ezért a hetedik nicei zsinat a képrombolás után azt mondta, lehet a templomokba képi szobor is, mert nem arra megy a terjed ki az imádságunk. Prokop Péter Szent Ferenc képénél én nem ezt a képet imádom, vagy nem ezt tisztelem, mert ezt tiszteljük, hanem a Szent Ferencet, aki kiváló szentje volt az Anyaszentegyháznak. Tehát a babonaság az eltévedt vallásosság. Ide tartozik a bálványimádás. Ja, primitív emberek készítettek valami aranyborjút, vagy hasonlót, és azt imádták. Ennek vannak modern fajtái is, mert a bálványimádás a minden hamis pogány kultusz. Volt, amikor az emberi faj volt, hogy a német, a übermensch, vagy a fajimádat. Volt, amikor a politika vált, volt, amikor a politikusok, hát egy Hitler, Stalint, ezeket valósággal vallási kultuszban, imádságos kultuszban részesítették. Ez is bálványimádással lehet, hogy ezt helyére kell tennünk abban a rendben, ami a Istennek kiáró hódolatból következik. Tehát óvakodni kell a bálványimádástól is. Valaki a pénzt imádja. Tehát nem így mondja, hogy hát a dollár az az esti imámban benne van, de minden gondolat a körül jár, hogy gazdagabb legyen a mammon, az motiválja őt egész életébe, bálványimádóvá válik. Ide tartozik a jóslás és a mágia. Félrejtés ne vessék, nem az a jövendőlés, amikor a meteorológusok vagy a geológusok kikövetkeztetnek valamit, bár újabban azt mondják, hogy hosszú időre ők sem mernek semmit megmondani. Nem az a jövendőlés, hanem ez a bűvös jövendelés, ami én még láttam gyerekkoromban vásárba, ilyen egér kihúzta a cédulát, a cigányasszon belenézett az illető tenyerébe, jósolt valamit. Egyébként Kossuth Lajos életéből olvastam, hogy valahol eltévedt a Kárpátokba, vagy fönn volt, és egy vihar jött, és egy cigányasszony kunyhójánál kötött ki, és mondta, hogy hát fiatal úr, adja ide a tenyerét, mutassa meg, és akkor Kossuth megmutatta, mondta neki, hogy magából nagy országháborító lesz. Mondta a cigányasszony annak idején. Tehát nem ilyen dolgok, vagy ezek a dolgok, amikor ezek vannak. Aztán a okkult dolgok, a spiritizmus. Ennek annyiféle fajtája van már, hogy és hisznek benne az emberek, hogy mennek ilyen okkult szeánszokra. A katolikus egyház mindig tilalmazta ezt, mert ebbe bele lehet őrülni, azt lehet mondani. Nekem volt ismerősöm, hívő ember, aki akkor így mondták, hogy a Lipót mezőn kötött ki a Bolondok házába, így mondták, annyit horoszkópozott, hogy ott kötött ki. Tehát ezek mind olyanok, amelyek tilalmasak. Na most, aki ezt vizsgálja, annak nem tilalmas. Tehát az egyház mindig kijelölt olyan embereket, akik ezeket a jelenségeket figyelték, vizsgálták, hogy mi történik ekkor. Az nyilván, hogy nem bűnös dolog, de aki hisz benne ezekben, azok nagyon el tudnak térni a vallásosságba. Hát, hogyha már vallásosságról van szó, akkor kimondottan a vallástalanság a bűn. Ezt nem lehet úgy felfogni, hogy jó, hát te vallásos vagy, te meg nem. Az bűn. Ha valaki tusakodik a fölismert igazsággal, tehát lehetne hívő ember, de ő megrökönyödötten ateista. Egyébként az iszlámnak ez a legnagyobb baja velünk, európaiakkal. Tehát ezt kevesen tudják. Most nem a abszolút fundamentalista iszlámra gondolok, aki még gyilkol is, hanem a jámborabb iszlámra, azt mondja, hogy ti európaiak eltértetek az igaz úttól, mert istentelenné váltatok. Nem mi hívők vagytok. mert szkeptikusok voltok. Ez a legnagyobb vád ellenünk. És én annak idején gondolkodtam rajta, mikor még volt a Szovjetunió, hogy miért engedi meg Isten az iszlámot, mert akkor is hallottunk azért róla dolgokat, de nem ennyire, mint most, hogy néha ilyen támadólag van, bár tényleg van vallásos iszlám is, akik nem harcosak. És arra jöttem rá, hogy Isten azért engedte meg a mi szemszögünkből nézve, hogy nem hagyta, hogy kimúljon az Isten eszméje. Mert a Szovjetunió is ateista állam volt. Ha rajtuk volt volna kommunista vezéreken, akkor az utolsó írmagjáig kiirtották volna a vallásosság minden jelét. De az iszlám is ellene volt, és nem hagyta, hogy kivesszen az Isten hit. Tehát itt van a véleményem szerint az ő nagy üdvözeténeti jelentőségük. És hát aztán ide tartozik még az Isten kísértés, amikor Isten jóságával visszaélünk. Tehát egy ilyen nem is, hogy bizalom, hanem egy vakmerőség. De, hogy én rám vigyáz az Isten, nekem semmi bajom nem lehet. De. Tehát volt, aki azt mondta, azért van a, mit tudom én, volt a Covid, mert nem tartottátok meg a 10 parancsolatot. Hallottunk ilyen kijelentést. Ezt nem lehet mondani. Hát Jézus Krisztus is mit szenvedett, ugye? Tehát nem lehet az Istenben úgy bízni, hogy nekünk akkor aztán vesd le magad, megővriz téged, ha leugrasz a templom tornyáról is. Ide tartozik a szentségtörés, amikor hát, meggyaláznak szent dolgokat, számtalanszor megtörténik, bemennek a templomba, szétszórják az oltári szentséget, elviszik a cibóriumot meg a monstranciát. Ez pápának fenntartott kiközösítéssel jár. Aztán ide tartozik még a Simóniának, mondjuk, de Simónia volna, Simon mágusról, amikor üzérkednek vallási dolgokkal. Pénzé akarják tenni, ugye? Az is a vallásosság elleni vétket jelenti. A első parancs elleni vétket. És hát a vallás talanságnak egy mai újfajta formája az agnoszticizmus. Ez azért nagyon jó sok mai ember számára, mert semmire se kötelezi őt. Azt mondja, nem köteleződöm el, lehet, hogy van, lehet, hogy nincs. Semmi nem stabil számára, de az erkölcsi rendben sem. Ez a megkérde. Annyira szkeptikussá válik, hogy abban is kételkedik, hogy kételkedik. Ugye ide jutottunk már. Ez a mai időknek egyik ilyen bűne is. Azt mondja, hát én nem tagadom az Isten, de én nem kételkedem benne is. Ezáltal mindent leráz magáról, hogy ne kelljen megadni az Istennek kiáró tiszteletet és hódolatot. És hát ez a parancsolat, uradat Istenedet imádd és csak neki szolgálj, ez felszólít bennünket a rendszer és imádságra. Az, hogy mi hozzákötjük a reggelhez, estéhez, vagy ilyen-olyan alkalmakhoz, ebbe igazában pedagógiai fogása van anyaszentegyházunknak, hogy el ne felejtsük. Tehát az imádságnak olyannak is kellene, amikor tényleg valaki magába van, és mint egy felemeli a lelkét az Istenhez, elcsendesedik, úgy imádkozik, mint egy lélekcsere. A hiteles beszéd mondja Kosztolány, hogy ebben az imádságban, hogy én mindig azt szoktam mondani az imádságban, hogy Törekedjünk arra, hogy úgy legyünk vele, mint mikor egy társaságban vagyunk, vagy valakivel vagyunk, általában az emberek egy beszélgetés közben arra gondolnak, hogy én mit mondok, majd a másiknak, amit ő most mondott, én mit fogok mondani. De az ember, ha elér oda, hogy most nem érdekel az engem, hogy én mit fogok mondani, hanem most odafigyelek rád. Te mit mondasz? Te neked mi a mondott bajod, hogy valahogy erre a szintre eljutni az imádságba, hogy ne egy hadarás legyen, ne egy elménk csapongása, nem legyen egy összeszedettség, hogy Isten jelenlétében vagyunk, és így imádkozunk, vagy kötött imádságot, vagy saját szavainkkal. Erre az első parancs figyelmeztet bennünket. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Megújulás. Bábel Balázs érsekatya katekézisét hallották.
2: Korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.

0: a lélek hangja.
1: 5 óra.
2: A Mária Rádió Monoron az FM 106,3 MHz-es frekvencián fogható. Imádkozzunk együtt. A fájdalmas rózsafűzér következik.
3: A fájdalmas rózsafűzért a roma közösségért ajánljuk fel, különösen a kárpátaljai magyar nyelvű roma közösségért, akiket különösen is sújt a háború szörnyűsége.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
5: Mindörökké, amen!
4: Kedves hallgatóink, a fájdalmas rózsafűzér imádságot az Árpádházi Szent Erzsébet imacsoport imádkozza a Mária Rádió kápolnájában. Kérjük, imádkozzanak velünk! Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
5: Amen!
4: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennyek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
5: Hiszem a Szent Lélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
4: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
5: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki emlékezetünket megerősítse.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
5: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak tilkalmadra.
6: A fájdalmas rózsafűzér első titka, aki életünk vérelverítékezett. Fazekas Lajos stáció. Naponta megölik bennem a hitet, s naponta hittel élek, újra hiszek. Naponta egy getsemáni kertben imádkozván megnyugszik a lelkem. És naponta odahurcol az élet, hogy elveszítsen egy pilátusi ítélet. Naponta a stációt kell járnom, amíg csak ki nem mondják a halálom. aki kegyelemmel él, meg nem halhat. A stigmáim naponta fölszakadnak. Szomjú hozom a tiszta igazságra, de a szavak ecetje hull a számra. Uram, uram, jaj, miért hadsz ennyi rosszban, elhagyatottságomban, kiáltásomban? Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
5: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki életünk vérelverítékezett.
5: Asszonyok, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki életünk vérelverítékezett.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki életünk vérelverítékezett.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki életünk vérelverítékezett.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki életünk vérelverítékezett.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki életünk vérelverítékezett.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki életünk vérelverítékezett.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki életünk vérelverítékezett.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki életünk vérelverítékezett.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk védelmet ítékezett.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
5: Mint éppen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: A fájdalmas rózsafüzér második titka, akit érettünk, megostoroztak. Pilátus, miután kihallgattatta Jézust, kiment a zsidókhoz, és kijelentette: én semmi vétket nem találok benne. Az a szokás nálatok, hogy húsvétkor szabadon engedjek valakit, akarjátok-e, hogy elbocsássam a zsidók királyát? De azok újra kiáltozni kezdtek: ne ezt, hanem Barabást. Barabás rabló volt, erre Pilátus lefogadta, és megostoroztatta Jézust. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
5: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsáltunk a ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
5: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
5: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azoknak, akik legjobbanászorulnak irgalmatra.
7: A fájdalmas rózsafüzér harmadik titka, akit érettünk, tövissel koronáztak. Azok nem tágítottak, hanem nagy hangon követelték, hogy feszítse meg, a lármájuk egyre erősödött. Pilátus ezért úgy döntött, hogy legyen meg, amit kívánnak. Jézust kiszolgáltatta akaratuknak. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
5: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
7: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órája. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
5: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
8: A fájdalmas rózsafűzér negyedik titka, aki érettünk a keresztet hordozta. Egyetlen kereszt van Jézusé. Ebből részesülünk, amikor szenvedéseinket hordozzuk. Így nyer értelmet minden küzdelmünk. Szent Pál a korintusaikhoz írt második levélben tanít meg bennünket arra, hogy Krisztusnak átadott gyengeség még közelebb tud vinni benn Istenhez, és megtölti tartalommal életünket. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
5: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
5: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
5: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
5: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
5: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
5: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
5: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
5: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
5: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki adtan, aki érettünk a keresztet hordozta.
5: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
5: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
8: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
5: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: Amen. A fájdalmas rózsafüzér 5. titka. Akit érettünk, keresztre feszítettek. Jézust kivezették arra a helyre, amelynek Golgota, azaz koponya hely a neve. Ott mirhával kevert bort kínáltak neki, de nem fogadta el. azután keresztre feszítették, és megosztoztak ruháit, sorshúzással dönt fel, kire mi jusson. A harmadik óra volt, amikor megfeszítették. Az elítélésének okát jelzőtáblára ezt írták: a zsidók királya. Vele együtt keresztre feszítettek két rablót is, egyiket jobbjára, másikat baljára. Így beteljesedett az írás szava, és gonosztevőként bántak vele. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
5: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
5: Asszonyul Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájában.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
5: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak kégalmadra.
0: Amen.
4: Imádkozzál életünk Istennek szent anyja,
5: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
4: Könyörögjünk, Urunk Istenünk, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szentolvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magunkban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
5: Amen.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
5: Mindörökké. Amen.
3: A fájdalmas rózsafüzért, a roma közösség békességért ajánlottuk fel.
2: Fájdalmas rózsafűzért imádkoztuk.

0: megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsora.
1: Július 26-a. Zöldséget ettek. Dániel könyvét fogjuk most végigvenni, és ezt, hogy zöldséget ettek, Dániel első fejezete 12. versében találjuk. Dániel könyve esetében üzenet értékű az, hogy Krisztus előtt a második században írták, a nagy Sándor utáni korban, és a babiloni birodalom idején, azaz körülbelül 400 évvel korábban játszódik. A két történelmi helyzet azonban sok hasonlóságot mutat. Isten népe a könyvírásakor a görög szellem hatásának volt kitéve. A veszély végül is ugyanaz volt, mint a babiloni elhurcoltatás idején. Akkor fogságban voltak, most látszólagos szabadságban, de a fenyegetettség ugyanaz. Elveszíthetnek hazát, elveszíthetnek nyelvet, elveszíthetnek családot, templomot, elveszíthetnek hitbeli örökséget. A négy ifjú azonban Babilonban is hűséges hitéhez, örökségéhez. Nem valamiféle egészséges, nektűnő vegetáriánusságról van itt szó, amikor zöldséget esznek, hanem a hús levágása Babilonban tőlük idegen vallási kultuszok keretében történt. A hangsúly tehát az Úr iránti hűségen van. Mert aki pedig hűtlen ahhoz, amit az Isten rábízott, az beszennyezi magát. Itt nem minden esetben az idegen minősítéséről van szó, hanem a mi hűtlenségünk negatív minősítéséről. Ma nem gond az örökséghez való ragaszkodás. Csak a saját egyéni kibontakozásunkkal vagyunk elfoglalva. Főként nem probléma az élő Istenhez való ragaszkodás. Mert mindenki a saját hite, illetve hitetlensége szerint szaval és cselekszik. Ennek a bibliai könyvnek azonban az is nagy tanulsága, hogy az Úr iránti hűség nem csak azonnali szembeszegüléssel, a másiktól való elhatárolódással lehetséges, hanem nyitottságban is. Isten pedig jó indulatot támaszt övéi iránt az idegen környezetben. Amen.
0: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsorát hallották.

0: Tu sei mio figlio.
1: Fiam vagy te, én ma szültelek téged. Atya leszek neki, és ő fiam lesz nekem.
0: Sono parole profetiche.
1: Profétai szavak ezek, Istenről szólnak, aki atya leghitelesebben és a szó legszorosabb értelmében. Izaiás azt mondja,
0: Uram,
1: atyánk vagy te, mi vagyunk az agyag, és te a mi formálunk. Kezed alkotásai vagyunk mindannyian. Azt mondta Sion, elhagyott engem az Úr, és Uram megfeledkezett rólam. Megfeledkezhet-e csecsemőjéről az asszony? Nem könyörül-e méhe magzatán? Még ha lenne is egy közülük, aki megfeledkezik, én nem feledkezek meg rólad soha. Jelentős Izaiás proféta írásaiban, hogy Isten atyaságát olyan tulajdonságokkal gazdagítja, melyek nem inkább az anyaság jellemzői. Jézus sok alkalommal hirdeti Isten atyaságát az emberek felé, kapcsolódva a számos Ószövetségben található kifejezésekhez. Jézus számára Isten nem csak Izrael istene, az emberek istene, hanem az ő atya, az én.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, Fülöp Ákos vagyok, Rákosfalvai plébános. Benne vagyunk a nyárba, sokfelé járunk, szerte az országban, a világban, sokféle pihentető, feltöltő eseményben, programban van részünk, és talán számunkra, akik itt dolgozunk a rádióban, az is egy szép élmény, amikor valaki ránk köszön, hogy de jó, most már nem csak a hangját ismerem az atyának, hanem személyesen is találkoztam vele. Ugyanakkor ezek a nyári kikapcsolódások azt is eredményezik, hogy bizonyos dolgok elmaradnak, és talán kevésbé figyelünk oda arra, amit évközben megszoktunk. Például kevésbé figyelünk arra, hogy a Mária Rádiónak szánt adományunkat hónapról hónapra eljuttassuk. Persze az is lehet egy lehetőség, ha valahol járunk, hogy a Mária Rádió jó hírét elvigyük olyanoknak, akik talán még keveset hallottak róla, vagy a Mária Rádió segélykiáltását is elvigyük olyan helyekre, ahol talán kevésbé hallható meg. A nyári időszak mindig nehéz abból a szempontból, hogy az adósságunk meg szokott egy kicsit növekedni. Ezért fordulunk most kedves hallgatóinkhoz bátor lélekkel, bátor szívvel, egy kicsit talán kiáltással is, hogy segítsék a rádió működését, hogy terjesszék a rádió jó hírét, és segítsenek abban, hogy működhessünk, hogy az anyagi bázisunk újra egyensúlyba kerülhessen. Kérjük tehát bátor szívvel kedves hallgatóinkat, talán egy picit többet is, mint megszokták, adhatnak most ebben az időszakban, bátorítsanak másokat is, hogy segítsék és támogassák a rádió működését, a rádió műsorát. Áldott szép napot, áldott szép nyári időszakot kívánok minden kedves hallgatónak. Fülöp Ákos, Rákosfalvai plébánost hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Köszöntök mindenkit szeretettel, Szabó Tamás vagyok, együttlétre hívlak benneteket. Almádialógusnak hívjuk ezt az együttlétet, vagy két évvel ezelőtt kezdtük el. A célja az, hogy feldolgozzuk az adott év fő témáját, az idén a szent évben a remény zarándokai témát. Balaton-Almádiban a Ciszter Rekreációs Központban tartjuk ezeket. A részleteket megtudjátok a Mária Rádió honlapján az Almádialógus menüpont alatt. Várlak benneteket szeretettel az Almádialógusra. Megismétlem, hogy a Mária Rádió honlapján az Almádialógus menüpont alatt találjátok meg a részletes információkat és a jelentkezési felületet. Köszöntelek benneteket, áldás legyen mindenkin, Szabó Tamást hallottátok.

0: Hírpercek.
1: A nándorfehérvári diadalra emlékeztek Szegeden. Osztia Zoltán atya megáldotta az újra nyitott apostolok éttermet. 1100 végzőst bocsátott útjára a Pázmány Péter Katolikus Egyetem bölcsészet és társadalomtudományi kara. Köszöntöm Önöket, a hírek szerkesztője Szopku Anna. Középkori forgatag várta a látogatókat szombaton Szegeden az alsóvárosi Ferences templom mellett, ahol koncertekkel, kulturális programokkal, középkori fegyver és harci bemutatóval, zászlóforgatással, apród iskolával, közös tánccal, gyermekprogramokkal, solymász bemutatóval emlékeztek a nándorfehérvári diadalra a csata 570. évfordulója alkalmából, tájékoztatták a szervezők az MTI-t. A nándorfehérvári diadal 550. évfordulóján 2006-ban a Szegedi Ferences Rendház alsóvárosi kultúrházának munkatársai azzal a szándékkal hívták életre a Hunyadi János török fölött aratott győzelmére emlékeztető rendezvényt, hogy a nagyszámú nemzeti gyásznapok mellett a világra szóló győzelmeink előtt is méltóképpen tisztelegjünk. A programot már napnyugta után tűzijáték helyett a Történelmi Hagyományőrző Egyesület tűzsója és tűzpárbaja zárta. Budapest belvárosának egyik legpatinásabb éttermét áldotta meg dr. Osztia Zoltán atya, a budapesti belvárosi főplébánia templom plébánosa. Az apostolok étterem nem csupán egy étterem, egy idő utazása század elő Budapestjére, írta a belvárosi újság. Az étterem több mint 120 éve része Budapest gasztronómiai és kulturális történetének. Zoltán atya szentelt vízzel meghintette a helyiségeket, majd megemlítette, hogy a teli asztal közösséget teremt. Egy személyes kötődést is felelevenített az étteremhez, hiszen nagyapja itt volt pincértanuló. Az étterem vezetői elmondták, hogy számukra ez az esemény a keresztény közösséghez való tartozást jelenti. A megáldás ünnepségét még ünnepélyesebbé tette Lakatos Vilmos zenekarának muzsikálása, melyben felcsendültek egyházi dalok is, Szóka Júlia énekművész és Hunyadi Donatella énekesek előadásában. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem bölcsészet és társadalomtudományi karának 1100 hallgatója vehet át oklevelét július 23-án és 24-én a budapesti Szent István Bazilikában a diploma átadón. Kuminec Géza rektor a valóságot gazdagabban látó jámborság jelentőségéről beszélt. Birher Nándor dékán szerint a tudás akkor válik értékké, ha birtokosa az út igazság élet iránytűjével él. A hagyományoknak megfelelően mellettük egy jelenlegi hallgató és egy öreg diák is szólt a végzősökhöz, olvasható a Magyar Kurír beszámolójában. 4 turnusban vettek részt a végzősök az ünnepélyes diploma átadón. A hallgatók talárban, az első padsorokban, a hozzátartozók a hátsó traktusban foglaltak helyet. Az átadó az egyetem és a kar vezetésének ünnepélyes bevonulásával és a himnusz eléneklésével kezdődött. Ezt követően hangoztak el az ünnepi beszédek.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 6 óra.
2: Mária Rádió Mór, FM 92,9.
3: Az ima órák liturgiája. Reggeli dicséret következik.
4: Istenem, jöjj segítségemre, Uram, segíts meg engem. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja. Világteremtő Istenem, ki úr vagy ilyen is napon, időt idővel váltogatsz, s nincs műveidben unalom. Szól már a napnak hírnöke, ki belül mélyen át, s az utazónak éjfény, mert minden órát megkiált. A hajnal csillagkél szaván, égről borult elűsz tovább, elhagyja ártó útjait az éjjé kóborlók hada. Hangja hajós erőre kap, a tenger arra csend borul, s az egyház szikla szál feje, bűnét siratni elvonul. Úr Jézus, a bukóra néz, térítsen meg tekintetet, ha ránk tekintesz, hull a bűn, s elmossa könny a vétkeket. Szent fényesség ragyog belénk, a lélek álmát megszakaszt, első szavunk tied legyen, s amit fogadt, tunkáljuk azt. Krisztus kegyelmes nagy király, neked s atyádnak tisztelet, s vigasztalunknak is veled, most és örökre szüntelen. Amen.
5: Istenem, virrasztva kereslek, hogy lássam hatalmad, alleluja. Isten, te vagy az én Istenem, virrasztva kereslek. Te rád szomjas a lelkem, testem utánad eped, mint a puszta kiaszott földje. Szentélyedben hadd jelenjek meg előtted, hogy lássam hatalmad és dicsőséged. Mert irgalmat többet ér, mint az élet, hadd magasztaljon ezért ajkam. Neked mondok áldást, amíg csak élek, a te nevedben tárom imára kezemet. Mint dús lakomával teljék be lelkem, ajkam újjongjon, szám dicsőítsen téged. Még fekvőhelyemen is rád gondolok, hajnalig rólad elmélkedem. Mivel védelmezőm lettél, és szárnyaid oltalmában örvendezem. Lelkem szorosan átölel téged, és a jobbod szilárdan tart engem. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Istenem, virrasztva kereslek, hogy lássam hatalmad, alleluja. A tüzes kemencében a három ifjú egy szívvel, lélekkel kiáltotta és zengte: áldott az Isten, alleluja! Áldja az Urat az Úr minden műve, dicsérje és magasztalja örökkön örökké. Áldjátok az Urat az Úr angyalai mindnyájan, áldjátok az Urat ti egek, áldjátok az Urat ti vizek az égbolt fölött, áldjátok az Urat, az Úr minden erői. Áldjátok az Urat, nap és holdvilág. Áldjátok az Urat, égi csillagok. Áldjátok az Urat, záporeső és harmat. Áldjátok az Urat, ti viharok. Áldjátok az Urat, tűz és forróság. Áldjátok az Urat, hideg és hőség. Áldjátok az Urat, dér és harmat. Áldjátok az Urat, fagy és nagy hideg. Áldjátok az Urat, jég és hóesés. Áldjátok az Urat, éjek és nappalok. Áldjátok az Urat, világosság és sötétség. Áldjátok az Urat, villámok és fellegek. Áldja az Urat a száraz föld, dicsérje és magasztalja örökké. Áldjátok az Urat, hegyek és halmok. Áldjátok az Urat mind, amik a földből sarjadtok. Áldjátok az Urat, ti források. Áldjátok az Urat, folyamok és tengerek. Áldjátok az Urat, tengeri lények, s minden, ami mozog a vízben. Áldjátok az Urat, égi madarak. Áldjátok az Urat, vadak és házi állatok. Áldjátok az Urat, ti emberek fiai. Áldja az Urat Izrael. Dicsérje és magasztalja örökké. Áldjátok az Urat, ti az Úr papjai, áldjátok az Urat, ti az Úr szolgái. Áldjátok az Urat, igaz szellemek és lelkek, áldjátok az Urat, szentek és alázatos szívűek. Áldjátok az Urat, Hanania, Azarja és Misael, dicsérjétek és magasztaljátok örökké. Áldjuk az Atyát és a Fiút a Szentlélekkel együtt, dicsérjük és magasztaljuk örökké. Áldott vagy Urunk az égbolt fölött, dicséretre méltó, dicsőséges és magasztos örökké. A tüzes kemencében a három ifjú egy szívvel, lélekkel kiáltotta és zengte: áldott az Isten, alleluja! Sion fiai királyuk miatt újjongjanak, alleluja! Új dalt énekeljetek az Úrnak, dicsérete zengjen hívei gyülekezetében. Teremtőjének örvendjen Izrael, és Sion fiai királyuk miatt újjongjanak. Dicsérjék nevét körtánccal, kézidobbal, citerával zsoltárt zengjenek neki. Mert népében kedvét találja az Úr, és a megalázottakat diadallal koszorúzza. Örvendjenek dicsőségüknek a szentek, újjongjanak nyugvóhelyükön. Szájuk Isten dicsérje, és kétélű kard legyen a kezükben, hogy a pogányokon bosszút álljanak, és a népeket megfenyítsék. Királyaikat verjék békjóba, és uraikat vasbilincsbe, hogy végrehajtsák rajtuk az ítéletet, amint írva van: ez lesz dicsősége összes szentjeinek. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Sion fiai királyuk miatt újjongjanak, alleluja! Üdv Istenünknek, aki a trónon ül, és a báránynak. Áldás, dicsőség, bölcsesség, hála, tisztelet, hatalom és erő a mi Istenünknek, örökkön örökké. Amen. Krisztus az élő Isten fia, irgalmaz nékünk. Krisztus az élő Isten fia, irgalmaz nékünk. aki az atya jobbján ülsz, irgalmazz nékünk. Dicsőség az atyának, és a fiúnak, és a szent léleknek. Krisztus az élő Isten fiának,

Miejt megtelik a partra, vonják és kiválogatják a jó halakat a hitványok közül. Áldott az Úr, atyáink Istene, mert meglátogatta és megváltotta az ő népét. Erős szabadító támasztott minékünk, szolgáljának Dávidnak családjából. Amint szólott a szentek szájával, ősidők óta a proféták ajka által, megszabadít az ellenség kezéből, mindazoktól, akik gyűlölettel néznek minket. Atyáinkkal irgalmat gyakorol, hogy szent szövetségére emlékezzék. Az esküre, amelyet Ábrahám atyánknak esküdött, hogy nekünk váltja be, amit ígért. Hogy félelem nélkül és megszabadulva az ellenség kezéből, neki szolgálatot teljesítsünk. Szentségben és igazságban járjunk előtte, napról napra, amíg élünk. Téged pedig, gyermek, a fölséges Isten profétájának fognak mondani,

hogy bocsánatot nyerjen minden bűnünk, Istenünk irgalmas szívétől, amellyel meglátogat minket felkelő napunk a magasságból. Hogy fényt hozzon azoknak, akik sötétségben és halálos homályban ülnek, lépteinket pedig a béke útjára vezérelje. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben,

0: Mihelyt megtelik a partra, vonják és kiválogatják a jó halakat a hétványak közül.
1: Krisztust, a mi urunkat, nappalunkat és világító napunkat, aki megvilágosít minden embert, és aki napnyugtát nem ismer, magasztaljuk hangos szóval, Urunk, életünk és üdvösségünk. Csillagok teremtője, hálásan köszönjük, hogy irgalmadból új napot kezdhetünk, feltámadásodra emlékezünk. Urunk, életünk és üdvösségünk. Szent lelked vezessen minket jóságosan a mai napon, hogy cselekedeteinkkel kedvedben járjunk, és mindig a te bölcsességed irányítson minket. Urunk, életünk és üdvösségünk. Add, hogy nagy örömmel jelenjünk meg néped ünnepi közösségében, igéd és tested asztala körül. Urunk, életünk és üdvösségünk. Szívünkből, lelkünkből hálát adunk neked számtalan jó téteményedért. Urunk, életünk és üdvösségünk. Mondjuk az Úr imádságát. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Istenünk, benned bízók oltalmazója, aki nélkül semmi sem szent, semmi sem állandó, árazd ránk bőséges irgalmadat, hogy irányításoddal úgy használjuk a mulandó javakat, hogy szívünk már most a maradandókhoz ragaszkodjék, a mi Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. Mondjunk áldást az Úrnak, Istennek legyen hála.
2: Az imaórák liturgiája. A reggeli dicséretet imádkoztuk.

0: Kedves hallgatóink, Bíró László püspök aktuális homiliáját hallhatják.
1: Kedves testvéreim, Brigitta, Szent Brigitta ünnepén a szentírások valamiképpen próbálják tükrözni az ő misztikus hajlamát. A Galata levélből olvastuk az első olvasmányt, Pál apostol, mikor már megtér, egója összetörik, akkor fölismeri a keresztnek a dicsőségét. Szemben a törvény gúzsba kötöttségével. Azt mondja, a törvény által meghaltam a törvénynek, hogy Istennek éljek, mert Krisztussal engem is keresztre fesztettek. Élek én, de már nem én, hanem Krisztus él bennem. Olyan mélységes, mély mondata ez Pál apostolnak. Élek én, de már nem én, hanem Krisztus él bennem. Eszembe jön egy régi 19. századi Ciszter apátnak az elmélkedése ehhez a szakaszhoz, amikor azt mondja, hogy amikor imádkozunk, lelkiélet tetteit végezzük, akkor minél nagyobb mozgást terelez bennünk Krisztusnak. És egyszer csak eljuthatunk oda, amit Pál apostol mond, élek én, de már nem én, hanem Krisztus él bennem. És én nem akarom túldicsérni magunkat, de ezzel a hűséggel, hogy reggelente itt vagyunk együtt. Pici fluktuációval, de állandóan. Ezzel azért azok közé tartozunk egyre inkább, akikben mozgástere van Jézusnak. Élek én, de már nem én, hanem Krisztus él bennem. Olyan kegyelem, amikor egyfajta szabadsággal éljük már meg a Krisztushoz tartozást. Van egy tammese, a tammese szerint az ember meg akar szabadulni az árnyékától, orosz szareszmese, és elkezd futni, hogy megszabaduljon az árnyéktól. Fut a szerencsétlen, addig még ki nem fullad a szíve. Összeesik és meghal. És a szaresz hozzáteszi, milyen szerencsétlen, pedig csak oda kellett volna állnia egy fa alá. Ez Pál apostolnak az élménye. Törvénytől szabaddá lett, a kereszt lett a mindene, és eljut eddig a tapasztalatig, már nincsen a törvénynek az árnyéka se. Élek én, de már nem én, hanem Krisztus él bennem. Az evangélium, a szőlőtől szőlővesző hasonlat, ismerjük, sokszor halljuk évente, hogy a szőlőtő mindig Izraelnek a jelképe, de a szőlőtőt, ha nem gondozzuk, el tud vadulni. Gyerekkori emlékem, hogyha a vadszőlőt nem gondoztuk, akkor semmi se lett belőle. Nagy bokor. Így volt Izrael is. Elvadult. És akkor a szőlőtő már nem Izrael, hanem maga Jézus Krisztus. És a mi dolgunk az, hogy mint szőlővesző rajta maradjunk a szőlőtön. Ez a rajta maradni, ez a benne maradni, ez a szimbiózis, ez az, amit a szentírás olvasás, az imádság, a szent áldozás által tudunk csak elérni. Nem számoltam meg, hogy hányszor van ebben a szakaszban ott, hogy maradni. Maradj nyugton, maradj benne, és akkor bűtermést hozol. Ha nem vagyunk benne, vagy csak úgy felszínes, külsődleges a Jézussal való kapcsolatunk, akkor nem vagyunk másra alkalmasak, mint hogy száraz vesszőként lemessenek a szőlőtőről, és tűzze vessenek. A szőlőtő szilárd, a szőlővessző kell, hogy rajta maradjon a szőlőtőn. Ez volt Szent Brigitta, és Svédországból le tudott menni Rómába, és fantasztikus politikai manővereket volt képes tenni, mert benne maradt a szőlőtőnkben. Benne maradt Krisztusban. Amen.
0: Kedves hallgatóink, Bíró László püspök aktuális homiliáját hallották.
2: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
3: Tudtad, hogy július hagyományosan Jézus Krisztus szent vérének hónapja? De az egész egyház július 1-én emlékezett arra a szent vérre, amely megváltott minket. Ez a vér valóságos vér, Jézusé, aki értünk szenvedett, meghalt, de feltámadt. Az ő szent vére pecsételte meg az új szövetséget, hozott békét a világnak, és adott nekünk új életet. Erről emlékezzünk minden szent misében, és erről szól a maga módján a Mária Rádió is. Mert itt nálunk minden zene, minden tanítás, minden rózsafüzér és minden bátorító szó egyetlen célt szolgál, hogy elvezessen Jézushoz, aki életét adta érted. Ha fontos neked ez a hang, kérünk, segíts, hogy továbbra is szólhasson. Imádsággal, önkéntes szolgálattal és adománnyal most te is részt vehetsz ebben a küldetésben. A legkisebb támogatás is számít. Köszönjük, hogy velünk vagy, és hogy a Szentvér hónapjában is együtt járhatunk a megváltás útján. Áldott legyen Jézus szent vére.
4: Köszöntök mindenkit szeretettel, Szabó Tamás vagyok. Szent év van az idén. A szent évnek Ferenc pápa remény zarándokai nevet adta. És ennek alkalmából mi, a Mária Rádió, a Mária úttal közösen, a ferenciek terén létrehoztunk egy zarándok pontot. A Mária út zarándok pontját. Ez a ferences templom bejáratánál van. Ahogy szembeálltok a templommal, jobbról, és ez a zarándok pont lehetőséget ad nektek arra, hogy tájékozódjatok, hogy hol vannak zarándoklatok, térképeket tudtok ott kapni, kiadványokat kaptok. Itt lehet kiváltani a zarándok útlevelet. A szent évben tehát a zarándok ponttal akarjuk erősíteni azt, hogy odafigyeljünk Ferenc pápa bullájában megfogalmazottak szerint arra, hogy zarándokok vagyunk, és zarándokoljunk. Mert a szent évben a remény zarándokai az a téma, amit feldolgozunk. Még egyszer, létrehoztunk egy zarándok információs pontot a ferenciek terén, a ferences templom bejáratánál. Gyertek el, nézzétek meg, és szerezzetek meg mindent, amit ott számotokra felkínálunk, és amire nektek szükségetek van. Isten áldjon benneteket a szent évben, Szabó Tamást hallottátok.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Szombati adásunk tartalmából. Én sosem feledkezem meg rólad. 14. Leó pápa üzenete a nagyszülők és idősek 6. világnapjára. A Márko Iván Rupniknól szóló hírek teljesen megalapozatlanok, az értékelés még folyamatban van, erősítette meg a Szentszéki Sajtóközpont igazgatója. A Vatikáni Felügyeleti és Pénzügyi Információs Hatóság és a Deutsche Bundesbank technikai együttműködési megállapodást írt alá. A 14. Leó pápa üzenete a nagyszülők és idősek 6. világnapjára. Idén, július 26-án, vasárnap tartjuk a nagyszülők és idősek világnapját, Szent Joakim és Szent Anna emléknapján. Most ismertetjük 14. Leó pápa a világnapra írt üzenetét, melynek témája Én sosem feledkezem meg rólad. Kedves testvéreim, Izajás próféta által az Úr megígéri, hogy sosem feledkezik meg egyikünkről sem. Biztosít bennünket arról, hogy a tenyerére rajzolta arcunkat, és hogy szeretete nagyobb, mint az anya szeretete gyermeke iránt. A próféta segítségével egy meghitt, élénk párbeszédbe pillanthatunk be, melyben Isten minden egyes emberhez és az egész néphez tegező formában beszél. Ma is úgy olvashatjuk ezeket a szavakat, mint amelyek valamennyiünkre vonatkoznak, s mindenki magára vonatkoztatva hallhatja, sosem feledkezem meg rólad. E szavak vigasszal és bizalommal töltenek el, választ adnak az ember szívét szorongató érzésre, elhagyott az Úr, megfeledkezett rólam. A Szentírásban, különösen a Zsoltárokban, hányszor fakad imádság abból a fájdalmas magára hagyatottságból, amelyben az ember úgy érzi, hogy senki sem törődik vele, és élete senkinek sem fontos. Az elfeledettség fájdalmas érzése, sajnos sok ember közös tapasztalata, s köztük nem kevés az idős ember. Isten szeretete azonban senkiről sem feledkezik meg, igazságot szolgáltató tettként mutatkozik meg, és választ ad a névtelenségre, melyben az emberi élet oly gyakran elvész. Mintha sok idős ember életére fátyol borulna, mely elhalványítja arcvonásaikat, s a feledés homályába burkolná őket. Ez történik azokban a házakban, ahol magány uralkodik, s azokban az idős otthonokban is, ahol félő, hogy az emberek egyedisége az ágyszámukra vagy betegségükre szűkül. A nagyszülők és idősek világnapja jó alkalom arra, hogy újra felfedezzük, az egyház arra kapott meghívást, hogy mindenki anyja legyen, és bármely életkorban mindig lehetséges újra ráébredni, hogy Isten fiai és leányai vagyunk. Legyen ez a nap ösztönzés mindenki számára, különösen a fiataloknak, hogy újra gyakorolják azt a szép szokást, hogy meglátogatják nagyszüleiket, a család idős tagjait, s azokat is, akiket senki sem látogat. Vigyétek el nekik ezzel az üzenettel és jelenlétetekkel a pápa közelségét és szeretetét, buzdít 14. Leó pápa. Tegyétek lehetővé, hogy a próféta szavai, én sosem feledkezem meg rólad, egy figyelmes és szeretetteljes találkozás formáját öltsék. Egy olyan korban, amikor egyre inkább felgyorsulnak a folyamatok, és sok minden darabjaira hullik, a konkrét hús-vér ember továbbra is rászorul arra, hogy gondoskodjanak róla, hogy észrevegyék és elismerjék. Gyengéd kezekre, odafigyelő értelemre és jóságos szavakra van szüksége.
A digitális kultúra megsokszorozza a kapcsolódásokat, és új találkozási lehetőségeket kíván. Az emberi szív azonban továbbra is őrzi a közelség nélkülözhetetlen igényét, idézett a pápa Magnifica Humanitas kezdetű enciklikájából. Az egyház ismeri idősebb gyermekei szenvedését. Jól tudja, hogy sok esetben előítéletekkel tekintenek rájuk, és tehernek tartják őket. Tudatában van annak, hogy a nyereségközpontú gazdaság gyengíti a családi kötelékeket. Tudja, hogy sok idős embert magukra hagynak gyermekeik, akiket a kivándorlás vagy olykor a háborús szolgálat kényszere szakít el tőlük. Mindezen okok miatt örömmel hirdeti az Úr ígéretét. Én sosem feledkezem meg rólad. Minden életkorban, de különösen akkor, amikor már nem vagyunk fiatalok, vigasztaló felfedezni, ahogy boldog első János Pál mondta, hogy Isten alkonyt nem ismerő szeretetének címzettjei vagyunk, és tudjuk, tekintetét mindig rajtunk tartja, még akkor is, amikor úgy tűnik éjszaka van. Édesapánk ő, de még inkább édesanyánk. Még ha nem is magától értetődő így gondolkodni, az igazság az, hogy öregen sem szűnünk meg fiak és leányok lenni, ezért nap mint nap érvényes marad a meghívás, hogy vessük magunkat Isten karjaiba, aki egyszerre apai és anyai szeretettel szeret bennünket. 14. Leó pápa így folytatja a nagyszülők és idősek világnapjára írt üzenetét. Isten gyengéd szeretetének a felfedezése sokak számára az élet folyamán történik meg, olykor éppen annak utolsó szakaszában. A múlttól eltérően ugyanis egyre gyakrabban előfordul, hogy valaki úgy jut el az időskorba, hogy nem volt valódi hittapasztalata. Az előre haladott kor ebben az esetben azokból a kérdésekből kiindulva, amelyek az élet ezen szakaszában különösen sürgetően vetődnek fel, alkalmas idővé válhat a lelki élet megkezdésére vagy újrakezdésére. Ezen az új úton felismerhetjük, hogy Isten, amint Szent Ágoston mondja, anya, mert melenget, táplál, szoptat, oltalmaz. Ez a felismerés segít abban, hogy ne szégyeljük a felszínre kerülő törékenységet, és annak megértésében is, hogy mindannyian mindig rászorulunk egymásra, s az odafigyelés és a gondoskodás koldusai vagyunk. Ekkor pedig gyermeki bizalommal fordulhatunk imádságban Istenhez, aki közel jön hozzánk, és akit tanulunk felismerni gyengédségében. Sosem késő, hogy elkezdjünk hozzá.

éppen ez a gyengeség rejt magában olyan új lehetőséget, amely az élet többi időszakát is megvilágítja. A törékenység ugyanis, ha elfogadjuk és elismerjük, megnyitja a szívet a kölcsönös támogatásra, és annak segítségül hívására, aki megadhatja azt, amit semmiféle emberi hatalom nem képes biztosítani, a szívek mély kiengesztelődését, s ezzel együtt az igazi békét. Így élhetjük meg keresztényként az öregkort, törékenyen, ugyanakkor meghívottként, hiszen minden férfi és minden nő idősen is újjászülethet, és a prófétával együtt kiálthatja, megtérés és nyugalom által szabadulunk meg, nyugodtság és bizalom által lesz erőnk. Ez az erő arra hívhat bennünket, hogy az emberi együttélés biztosítása érdekében ne a gőg és a hatalom útját válasszuk, hanem a kiengesztelődés és az igazi béke útját. Ebben az időszakban, melyet oly nagy mértékben sújt a háborús és a társadalmi erőszak, sokan teszik fel a kérdést, hogy milyen világban fognak felnőni unokáik. Arra buzdítalak benneteket, kedves testvéreim, hogy csatlakozzatok hozzám, és kitartóan imádkozzunk, hogy mielőbb béke köszöntsön az egész világra. Idős testvéreim, köszönöm, hogy nap mint nap imáitokkal, különösen a rózsafüzér imádkozásával támogattok. Szívből viszonzom ezt, és azt kívánom, hogy az Úr újítson meg bennünket mindenkor, a hitben, reményben és szeretetben. Ő, aki sosem feledkezik meg rólunk. Zárja üzenetét 14. Leó pápa, az idősek és nagyszülők 6. világnapjára.

0: Imádság a nagyszülők és idősek 6. világnapjára. Mennyei Szent Atyám, Te minden embert oltalmazol, kérlek, őrizd meg engem is öregségemben. Krisztusban megismertetted velem nevedet, nem botránkoztál meg gyengeségemen. Tenyeredben tartasz, és megsimogatod ráncos arcomat. Te sosem feledkezel meg rólam. Add, hogy ne féljek gyengeségemtől. Add, hogy tudjam szeretni, ahogyan te szereted. Add, hogy tudjam meghallgatni, ahogyan te meghallgatod. Add, hogy tudjam vállalni, ahogy te is vállaltad, aki nagyságodban alázatosságba öltöztél. Add, hogy az időskor megszabadítson bennünket minden gőgtől és megosztottságtól, hogy ezeket az éveket egységben élhessük benned, aki sosem feledkezel meg rólunk. Amen.
1: Bruni, a Rupnikról szóló hírek teljesen megalapozatlanok, az értékelés még folyamatban van. Matteo Bruni, a Szentszék sajtóirodájának igazgatója, a médiában az elmúlt napokban megjelent bizonyos információkkal kapcsolatban nyilatkozott, kifejtve, hogy az érintett egyházmegyéktől, a jezsuitáktól, az érdekelt felektől és a sajtótól származó dokumentumokat még vizsgálják. A kánonjog ítéli meg és szab ki büntetéseket az egyház belső életével kapcsolatban, és a volt klerikus továbbra is azoknak az országoknak a törvényei alá tartozik, ahol a bűncselekményeket elkövették. Minden olyan hír, amely a Marko Iván Rupnik ügyét követő bírák döntéséről szól, teljesen megalapozatlan, jelentette ki Matteo Bruni, a Szentszék sajtóirodájának igazgatója, újságíróknak adott nyilatkozatában, az elmúlt napokban a médiában megjelent bizonyos információkkal kapcsolatban. Elmagyarázta, hogy az ügy értékelése még folyamatban van, és a testület az érintett egyházmegyéktől, a jezsuitáktól, az érdekelt felektől és a sajtótól származó dokumentumokat vizsgálja. Bruni pontosította, hogy a peres eljárás folyamán, mint minden bírósági eljárás során, a folyamatban lévő tevékenységgel kapcsolatos semmilyen információt nem szabad megosztani,

az eljárás iránti tiszteletből, valamint az ügyben érintettek megkárosításának elkerülése érdekében, elkerülve az elmúlt napokban tapasztaltakat. Amennyiben a testület további információkra tart igényt, azok beszerzéséről maga gondoskodik, tette hozzá a Szentszék sajtóirodájának igazgatója. Az egyházjogi büntető eljárás bírósági jellegű, és az esetleges bűncselekmények elévülésének mellőzésével folyik, pontosította az újságíróknak küldött közlemény, amely az egyházjoggal összhangban állást foglalhat a bűnösség vagy annak hiánya kérdésében. Ez utóbbi jogosult ítélkezni és büntetéseket kiszabni az egyház belső életét érintő ügyekben, míg Rupnik továbbra is azon országok joghatósága alá tartozik, amelyek területén az esetleges bűncselekményeket elkövették, így ezen bűncselekmények elévülési idejét az egyes országok jogszabályai határozzák meg az egyházi hatóságoktól függetlenül. A Vatikáni Felügyeleti és Pénzügyi Információs Hatóság és a Deutsche Bundesbank technikai együttműködési megállapodást írt alá. A két intézmény közötti technikai együttműködési megállapodás aláírására július 17-én került sor a Vatikánban. A partnerséget azt tette szintén lehetővé, hogy a Szentszék egyértelműen elkötelezett annak érdekében, hogy megerősítse a pénzügyi felépítményének összhangját a nemzetközi szabványokkal. Július 17-én pénteken a vatikáni Palazzo San Carlo-ban a Felügyeleti és Pénzügyi Információs Hatóság és a Deutsche Bundesbank egyetértési megállapodást írt alá a két intézmény közötti technikai együttműködésről. A Deutsche Bundesbank nevében a megállapodást Burkhard Balz, az igazgató tanács tagja, a Vatikáni Felügyeleti és Pénzügyi Információs Hatóság nevében pedig Federico Antellini Russo igazgató írta alá. A megállapodás a Szentszék és a Vatikán Városállam pénzügyi szektorának felügyeleti hatósága, valamint a Német Szövetségi Köztársaság központi bankja közötti kapcsolat további erősítését jelenti. Ez a kapcsolat az évek során folyamatosan fejlődött, és az elmúlt hónapokban jelentősen javult. A partnerséget a Szentszék egyértelmű elkötelezettsége is lehetővé tette, hogy megerősítse a pénzügyi felépítményét a nemzetközi normákkal összhangban. A nagyobb átláthatóság, elszámoltathatóság és professzionalizmus révén a Szentszék egyre szilárdabb hitelességet épített ki a nemzetközi pénzügyi közösségen belül. A memorandum célja a két intézmény közötti közös erőfeszítések és kölcsönös együttműködés megszilárdítása és továbbfejlesztése a pénzügyi felügyelet területén, többek között képzési kezdeményezések, valamint a tapasztalatok és a bevált gyakorlatok cseréje révén. A közös cél a nemzetközi pénzügyi rendszer átláthatóságához és fenntarthatóságához való hozzájárulás, ahogy Balz nyitó beszédében kijelentette, ezen egyetértési memorandum aláírásával megerősítjük közös elkötelezettségünket az integritás, az átláthatóság és a nemzetközi együttműködés elvei iránt. Ez a megállapodás keretet biztosít a folyamatos információcseréhez és a kölcsönös támogatáshoz, tükrözve közös törekvésünket, hogy a közjót egy stabil és tisztességes pénzügyi rendszeren keresztül szolgáljuk. Federico Antellini Russo, a Vatikáni Felügyeleti és Pénzügyi Információs Hatóság igazgatója, megnyitó beszédében elmondta, hogy ennek az egyetértési megállapodásnak az aláírására a hatóság létrehozásának 15. évfordulóján kerül sor, és mindössze néhány héttel azután, hogy hatályba lépett a Felügyeleti és Pénzügyi Információs Hatóság új statútuma, amelyet 14. Leó pápa hirdetett ki. Mint az ilyen mérföldkövek és évfordulók esetében gyakran előfordul, ez lehetőséget kínál számunkra arra, hogy elgondolkodjunk a megtett úton, de mindenekelőtt arra, hogy bizakodva tekintsünk a jövőbe. Remélem, hogy a két intézmény közötti együttműködés tovább erősödik, és még szorosabbá válik. Az aláírási ünnepségen jelen volt Mihály Táblai prelátus, az államtitkárság államokkal és nemzetközi szervezetekkel kapcsolatos osztályának titkárhelyettese,
valamint Christoph Brunner, Németország szentszékhez akkreditált nagykövete is.

Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szombati műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jézus Krisztus!

0: Radio. Programajánló következik.
1: Programajánló az elkövetkezendő időszakra. Szerkesztő Halmai Rita. A mikrofonnál Szüllőné Csődör Mária.
2: A Café Francesco Budapest 5. kerület Molnár utca 4 szám alatt várja kedves vendégeit. A kávézó története. Ferenc pápa magyarországi látogatásán felbuzdulva Rónaszéki János és Horváth Zoltán alapítóatyák megalapították a Franciscus alapítványt. Az alapítvány, mely elkötelezett a keresztény-katolikus értékrendek mellett, elsődleges célja Ferenc pápa szellemi örökségének gondozása és az ehhez kapcsolódó és ebből fakadó missziós, lelkiségi és társadalmi tevékenységek támogatása és megvalósítása. Programok. Július 28-án kedden 18 órakor kávéházi katekézis, Rónaszéki János atya vezetésével. Július 30-án csütörtökön 18 órakon keresztény zenei est, Németh Laura zenei estje. Domonkos nyári egyetem Vasváron. A motto: békesség, remény, újrakezdés. Az időszak 2026. július 30-a csütörtöktől augusztus 2-a vasárnapig. Előadók: Lucsok Péter Miklós, a Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye püspöke, Székely János Szombathelyi Egyházmegye püspöke, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, Beci Tibor hivatásgondozó, Ireneusz Viszonkinszki rendtörténész, Körösiné Merkel Hilda irodalomtörténész, Pigler Mónika Mira filozófus, Zágorhídi Cigány Balázs gyűjteményvezető. A program: pódiumbeszélgetés, szentmise, kirándulás. Jelentkezés az infokukac.dominikana.hu címen. Bővebb információ a domonkosok.hu oldalon érhető el. Ingyenes részvétel, szállás és étkezés.
0: Programajánlót hallottak.

0: Hírek.
1: Ma van Szent Anna és Szent Joachim ünnepe. Rövidesen lejárnak a régi típusú személyi igazolványok. Svájcban megszűnik a papok katonai szolgálat alóli mentessége. Üdvözlöm Önöket, a hírek szerkesztője Szopko Anna. Szent Annára és Szent Joachimra, a boldogságos Szűz Mária szüleire emlékezünk liturgikus emléknapjukon, július 26-án, a mai napon. Az új szövetségi könyvek semmit nem mondanak Szűz Mária szüleiről. Egy második századi apokrif könyv szerint Mária édesanyját Annának, édesapját Joachimnak hívták. Az Anna név annyit jelent, kegyelemmel áldott, a Joachim pedig Isten megvigasztal, írta a Magyar Kurír. Szent Anna és Szent Joachim ünnepe a 13.-14. században terjed el Európában, annak az érdeklődésnek következményeként, amellyel Krisztus emberei természete és emberi valósága felé fordultak a hívők. Az ünnep dátuma a Mária feltételezett szülőhelye fölé épített templom fölszentelésének évfordulójából ered. A hagyomány szerint Mária Jeruzsálemben született, és szülőháza a Betesda tó közelében állt. Sokan még ma is a régi típusú könyvformátumú személyigazolványt használnak. Ezek az okmányok azonban augusztus 3-ától már nem lesznek érvényesek. Ettől az időponttól kezdve a hivatalos ügyintézése és személy azonosításra sem lehet majd használni őket. A változás elsősorban az idősebbeket érinti, hiszen közülük sokan rendelkeznek még ilyen igazolvánnyal, írta meg a Belvárosi Újság. Az 5. kerületben mintegy 1600 belvárosi idős lakosnak lehet szüksége az okmány cseréjére. Ezért a belváros önkormányzata segítő szervezeteket bevonva segít az érintetteknek, hogy az ügyintézés minél egyszerűbben menjen. Segítenek abban, hogy az idősek megtudják, érinti-e őket a változás, ha igen, akkor időpontot foglalnak helyettük, szükség esetén az ügyintézés helyszínére is elkísérik őket. A támogatás főként azoknak jelent nagy segítséget, akik egyedül élnek. Egy cikk arról számol be, hogy egy új svájci törvény megszünteti a papok katonai szolgálatának mentességét. Ez komoly felháborodást váltott ki az ország keresztény közösségeiben. Svájcban minden egészséges férfi számára kötelező a szolgálat. A papok, szerzetesek és más szerzetes rendi tagok eddig mentesültek ez alól, mert a lakosság szempontjából kulcsfontosságú munkavégzőknek számítanak, különösen válsághelyzetekben. A hatályba lépett módosítás szerint a lelkipásztorokra is ugyanaz a kötelező sorozási szabály vonatkozik, mint más férfiakra, tájékoztatott a zarándok.ma. A svájci kormány szerint már nem indokolt a lelki gondozás lényeges szerepére hivatkozva külön kedvezményt fenntartani. Rémi püspök nem ért egyet, felidézi, hogy a COVID-19 járvány idején is óriási szükség volt lelki támogatásra, a bizonytalanság és félelem közepette.
2: Mária Rádió.
3: Igéző. Vallomások Isten szaváról.

0: ne féljetek. Ez a bátorítás rendkívül időszerű volt az elmúlt 100 évben nekünk, erdélyeknek, a Trianon után. Mindig meg tudta találni az erős erdélyi ember a módot, hogy átmentse a veszélyeken saját magát és a fizikai szellemi javainak a lényegét. És én magam is hát ezt a sorsot éltem át. Még gyerekkoromban a szüleim elvittek, hogyha volt Szatmáron egy hangverseny, vagy volt egy színházi előadás. Én elég korán láttam például az Ember tragédiáját. Azon kívül ott élt a városban Pap Aurél festőművész, aki a nagybányai festészet egyik utolsó követője volt. Édesapám rajztanára volt, ezért én bejáratos voltam a műtermébe, és ez a Pap Aurél, ez egy rendkívül erős egyéniség volt. Öregen is, hiszen 1960-ban meg is halt, de az 50-es években még lehetett tőle sok mindent tanulni, és gyakorlatilag azt a titkot, ami a művészi alkotás mögött van, hogy tudnélik, ugyanabban a valóságos környezetben él a művész, mint minden más ember, és mégis ő látja meg az igazságot, a valóság mögötti létet, és azt ki is tudja fejezni. Ezt így akkor még nem tudtam megfogalmazni, de ez a titok bennem attól kezdve mozgósító erővel bírt, és egész életemben ezt kutattam a művészetben, hogy mi az a titok, és aztán ugye rájöttem, hogy tulajdonképpen a Jóisten ezt a két ablakot nyitotta meg az emberiség számára, hogy az örökké valóságba, a földön túli létbe bepillantson a hit és a művészet ablakát.
1: Banner Zoltán, művészettörténész, író gondolatait hallották.

0: Napindító, a Mária Rádió reggeli magazin műsora.
1: Sok szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat. Június 26-án, ami egyúttal a hónap utolsó hétvégéje, utolsó vasárnapja. Ez a július 26-a, ez amúgy is Szent Joakimnak és Annának az ünnepe, mint ahogy most a hírekben is hallhattuk, de Ferenc pápa kezdeményezése nyomán ez a nagyszülőknek a napja is, elsősorban az Anyaszentegyházban. Úgyhogy szeretettel köszöntjük a nagyszülőket, leendő nagyszülőket, és ezzel kapcsolatban tulajdonképpen abban a szerencsés helyzetben nőttem föl, hogy elég rendkívülinek érzem azt, hogy 28 éves koromig mind a négy nagyszülőm élt. Hát nem csak, hogy ismertem őket, hanem hát tulajdonképpen hosszú ideig velem voltak. Hát ebben nyilván nincsen semmi, senkinek semmilyen érdeme nincsen, vagy hát nekik legfeljebb, hogy időben kezdték a gyermekvállalást. De hát azért mindenképpen valami fajta gazdagság ez, és hát nyilván persze vannak olyanok, akik már valamelyik nagyszülőket egyáltalán nem ismerték, vagy hát csak igen idősen ismerték meg azokat, akik még életben voltak. Úgyhogy a vasárnap az kicsit kiüti ugye a liturgikus megemlékezést Szent Joakimról és Annáról, az Úr Jézus nagyszüleiről, de hát ezzel együtt azért Isten éltesse az Annákat. Hát ők szép számban vannak, ma ez nagyon elterjedt név, nagyon gyakori, kedvelt név, különféle változatai vannak, például Hanna, Panna, de még olyan is van, hogy Manna, és hát talán egyebek is, amelyek nem jutnak most eszembe, úgyhogy Anikó és egyéb változatai az Annának, úgyhogy mindnyájukat a Jóisten éltesse sokáig. A mai műsorunkban évfordulóhoz kötődő események is, vagy eseményi szóba fog kerülni, de ezen túlmenőleg a Ferences 800 éves jubileum, Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulója van ebben az évben. Ez is inspirálja a mai műsornak a témáit. A mai evangélium viszont a évközi 17. vasárnapról való. A A év van, ugye Máté evangéliumából olvassuk többségében az évközi vasárnapoknak az evangéliumi szakaszait, 13. fejezetből 44-től az 52. versig. Ehhez a műsorhoz hozzá is szólhatnak a kedves hallgatók, mondjuk elsősorban SMS-ben, mondom a számot mindjárt kétszer is, 0630 558 29 96, és hogyha az evangéliumi részlethez valami észrevételük vagy hozzászólásuk van, azt is szeretettel fogadom, figyelem itten félszemmel az SMS üzeneteket, hogy akkor arra esetleg reagáljak, de azért a Viber üzenettel is meg lehet próbálkozni, 0630 582 46 64, egy kicsit macerásabban tudom megnézni, de azért menni fog, úgyhogy csak most vissza kell szereznem azt, amit előbb láttam itten, mert különben bajba kerülök a műsor vezetéssel. Na de azért működik a technika. Tehát akkor még egyszer a számok, 06, ez az SMS szám következik, 0630 558 29 96, és a Viber üzenetek, azok a 0630 582 46 64-es számon érkezhetnek. Na de akkor halljuk a mai evangéliumot. Abban az időben ezt mondta Jézus a tömegnek. A mennyek országa olyan, mint a földbe rejtett kincs, amelyet egy ember megtalált. Elrejtette újra, azután boldogan elment, eladta mindenét, amilyen csak volt, és megvette azt a szántóföldet. A mennyek országa olyan, mint amikor egy kereskedő igaz gyöngyöt keresett. Talált egy nagyon értékeset, erre elment, eladta mindenét, amilye csak volt, és megvásárolta azt. Végül, a mennyek országa olyan, mint amikor a hálót a tengerbe vetik, és az mindenféle halat összefog. Mihelyt megtelik, partra vonják, és nekiülve kiválogatják, a javát edényekbe rakják, a hitványát pedig kidobják. Így lesz a világ végén is. Kivonulnak az angyalok, a gonoszokat elválasztják az igazaktól, és tüzes kemencébe vetik. Ott sírás lesz és fogcsikorgatás. Értitek-e mindezt? Igen, felelték. Erre így folytatta, minden írástudó, aki jártas a mennyek országáról szóló tanításban, olyan, mint egy családapa, aki kincseiből régit és újat vesz elő. Ez az evangéliumi részlet a hét példabeszéd egy részletét, összesen hármat tartalmaz a hétből, amelyik az Isten országáról szól. Jézusnak a Máté evangéliumban öt nagy beszéde van, ez a harmadik. Az első a hegyi beszéd, a második az apostolok tanítása, a missziós beszéd, és a harmadik a mennyek országáról szóló tanítás. Ez hét példabeszédet tartalmaz, ennek a végét hallottuk most, ezek rövidke példabeszédek. A megelőzőek között vannak hosszabbak is, például ugye a magvető, vagy a búza és a konkoly példabeszéde lényegesen hosszabb. Ez a hét példabeszéd arra is utal, hogy Jézus fontos témának tartja az Isten országát, és hasonlatokkal ugyan, de minden módon próbálja valamiképpen a hallgatóihoz közelhozni, vagy megvilágítani, mondani valójának a lényegét. Mi Jézus mondani valójának a lényege az Isten országáról? Mert ez, hogy Isten országa, vagy Isten uralma, az ország magyar szó, az abból ered, hogy úrság. Hát az, ahol valaki úr, az a terület jelenti az ő uradalmát, vagy országát. Ez az Isten uralma, ez már az Ószövetségben megjelenik, végig is vonul voltak éppen az Ószövetség nagy részén, abban a formában, hogy például a zsidók sokáig nem királyságban éltek, és ugyan akartak királyságot, valamiképpen ezt az államformát hasznosabbnak ítélték annál a káosznál, amit mondjuk a megelőző időszakban, főleg a bírák könyve leír az Ószövetségben. Tehát hatékony kormányzati formának érezték ezt, de mégis a proféták, mint például Sámuel proféta ezt elutasította, hogy Isten a ti királyotok, Isten országa vagytok. Jézusnak a tanítása annyiban más, hogy Istennek az országát nem egy földi határok közti ország újra fölállításában, vagy függetlenné válásában, vagy felvirágoztatásában látja, mint ahogy Jézus kortársai közül sokan így gondolták, hogy az az ország, amelyben ők éltek, az idegen megszállás alatt állt, négy részre szabdalták, az egyik része az idegen kormányzat alatt állt közvetlenül, a többi három rész pedig az sem alkothatott egységes államot, hanem a rómaiak szétdarabolták, és hát báb fejedelmeket ültettek a trónjukra. Ehelyett, hogy valaki majd helyreállítja ennek az országnak az egységét, megteremti a függetlenségét, és felvirágoztatja gazdaságilag, illetve hát talán a törvénynek az uralmát is megerősíti, ezt ebben látták sokan a messiási időket, vagy a messiás eljövetelét, ezért várták. Jézus másfajta elképzelést fogalmaz meg az Isten országáról, méghozzá azt, hogy az Istennek az országa az elsősorban a mi emberi viszonyaink között áll fönn. Nem a társadalom, nem a politika rendjét alakítja át, hanem azon múlik az Isten országa, hogy a Krisztust követő ember ott, ahol él, ott megteremti-e, fölépíti-e, megvalósítja-e azt, hogy benne, körülötte Istennek az uralma érvényesüljön, Isten akarata. Erről szólnak ezek a példabeszédek. Ennek a hét példabeszédnek a záródása az érdekes, egy kicsit visszautal a megértés problémájára, ami ugye rögtön az első példabeszéd, a magvetőről szóló történet kapcsán is megjelenik. És Jézus azt mondja, hogy minden írástudó, aki jártas a mennyek országáról szóló tanításban, olyan, mint egy családapa, aki kincseiből régit és újat vesz elő. Nem tudjuk talán szó szerint, hogy most ezt Jézus miért mondta, de így olvasva az evangéliumokat, abból a szempontból jelentős ez a mondat a számunkra, hogy nem kell azt gondolnunk, hogy Jézus tanítása minden elemében vadonatúj lenne. Jézus maga is a Koránnak a gyermeke volt, ismerte a Koránnak a szellemi áramlatait, mármint legalábbis a zsidóságon belül, és vannak a tanításának olyan elemei, amelyek a kortárs rabbik fennmaradt tanításában is megjelenik, tehát nem feltétlenül és minden elemében új Jézusnak a tanítása. Maga is arra hivatkozik, hogy ő az ószövetségi törvényt teszi teljessé. Persze nem azáltal, hogy újabb és újabb parancsokat fűz hozzá ahhoz a törvény vagy szabály tömeghez, amelyet már amúgy is nehéz volt megtartani, hanem elsősorban azzal teszi teljessé a törvényt, hogy a törvény kijátszása, a kiskapu keresése helyett az igazi lényegére hívja fel a figyelmet példával, és hát mellesleg persze szóval is. De hogy egy kicsit a konkrét szöveghez közelebb kerüljünk, és ahhoz, hogy ez nekünk mit mond, vegyük szemügyre ezeket a példabeszédeket, ugye hármat hallottunk most csak ezzel a hárommal foglalkozunk. Az első kettő voltak éppen nagyon hasonló egymáshoz. Az ilyen példabeszédeket mindig elemezhetjük úgy, hogy megnézzük a hasonlóságokat és az eltéréseket. Ugye a szántóföldbe rejtett kincs, amit egy ember megtalált, elrejtette, eladta mindenét, és megvette a szántóföldet. Ugye a igaz gyöngy, ott is ugye valaki talál egy nagyon értékes igaz gyöngyöt, tehát ez a rátalálás, ez közös elem, az is közös, hogy eladja mindenét, amilyen csak van, és megvásárolja. Látszólag szinte a hasonlóságok dominálnak. Azért nyilván majd a különbségekre is oda kell figyelnünk. A hasonlóságokból ugye azt olvashatjuk ki, az Isten országa, Istennek az uralma, az akaratának a megvalósítása, az nem valami fajta ilyen terhes kényszer, hanem öröm, valami hatalmas nagy rátalálás. Tehát az aki megtalálta az élete kincsét. Nem mindig gondolunk az Isten uralmára, vagy az akaratára így. De hogy Jézus ezekben a példabeszédekben ugye ezt a mozzanat még ismétlődik is, tehát még aláhúzza. A második közös mozzanat, hogy eladja mindenét. A Krisztus követés az megéri az áldozatot. Ezt örömmel teszi. Nem úgy adja el, amilyen van, mint akinek a fogát húzzák. És így jut a birtokába ennek a kincsnek. Tehát kincsről van szó, ami megérdemli az áldozathozatalt, az áldozatvállalást a részünkről. Mik a különbségek? Vagy van-e különbség a két példabeszéd, a szántóföld és az igaz gyöngy példabeszéde között? Hát az a döntő különbség, hogy a szántóföldbe rejtett kincs megtalálása az voltaképpen szerencse. És ez a szerencsés mozzanat, ez utána azzal folytatódik, hogy hát ez a szerencse csak annak számára nyilvánvaló, aki megtalálja, elrejti azt a kincset. Tehát tulajdonképpen nem hívja föl az eladó figyelmét arra, hogy a szántóföldje az sokkal többet ér, mint a négyzetméterben és megszorozva szokásos árral, hanem hogy ennél jóval értékesebb. Lehetséges, hogy ma ez talán kis csalásnak is minősülne. Ugye úgy tűnik, hogy Jézus pont ezt szeretné egy kicsit eloszlatni, hogy ne ebbe az irányba menjenek, vagy megóvni bennünket, ne ebbe az irányba menjenek a gondolataink, hogy az Isten országa megtalálása az a szerencse kérdése. Hanem hogy bárki megtalálhatja. Keresni kell, mint az igaz gyöngyöt, és ugyanakkor, ha valaki, tehát hogy bárki megvehette volna. Érdekes, hogy lehet, hogy mások is látták azt az igaz gyöngyöt, és azt mondták, hogy ez engem nem érdekel. Ez nem éri meg azt az áldozatot, amit kíván az, hogy én mindent eladjak, pénzét tegyek, hogy ezt megvehessem. Tehát bizony ez is szöget üthet a fejünkbe, hogy van az, hogy az Isten akaratát, ami néha talán még nehéznek is tűnhet, azt mi értékesnek tartjuk, és mások nem. És valószínűleg Jézus ezt így alá akarja húzni, hogy ez ne bizonytalanítson el bennünket. Ugyanakkor viszont, akkor miért mondja el, tehát hogyha így korrigálni kell, kvázi a félreértés lehetőségeit ki kell védeni, akkor miért nem csak az igaz gyöngyről szóló példabeszéd az, ami szerepel? Miért mondja el Jézus a szántóföldről szóló példabeszédet is? Talán azért, mert ez a rátalálás öröme, ez jobban érvényesül a szerencséhez kötődő példabeszédben, a szántóföld berejtett kincs esetében. Az igaz gyöngy, az ott mindenkinek ott van egy dobozban mondjuk, egy piacon, és persze, hogy valaki, aki hát valami erre van a szeme kiélesítve, az akkor ott ezt észreveszi, de hogy pont ez az öröm az, ami sokkal inkább dominál a szántóföldbe rejtett kincs esetében, hogy az Isten országának a megtalálása, annak a követése, az erre való rátalálás, Krisztus követés útjára való rátalálás, hogy ez életünk szerencséje is. Nem abban az értelemben, hogy nekem vagy szerencsém van, vagy nincs, és nekem szerencsém van, a másiknak nincs, tehát nem ebben az értelemben, pont ezt a szerencse faktort egy kicsit kiiktatja az igaz gyöngyről szóló példabeszéd, viszont az, hogy ez az életünknek az öröme, ezt valószínűleg azért Jézus ki akarja domborítani. Ne felejtkezzünk el azért az utolsó példabeszédről, a tengerbe vetett hálóról, ami ugye valamiképpen az ítéletet állítja a szemünk elé, hogy az Isten országához, az, hogy Isten uralma itt megvalósul az életünkön, a jelenlétünkön keresztül, akár itt a földön is, de nem valamifajta társadalmi berendezkedés formájában, hanem az egyéni döntés és cselekvés révén, hogy valamiképpen ennek alapján dől el az örök sorsunk. Hát erről beszél az utolsó példabeszéd. Érdekes az, hogy azért a költők néha talán jobban ráéreznek az evangélium lényegére, talán mint az átlag olvasó. Úgyhogy Pilinszky Jánosnak erről egy verse is szól, Halak a hálóban, ez a címe, és ezt most fel is olvasom. Csillaghálóban hányódunk, partra vont halak, szánk a semmiségbe tátog, száraz űrt harap. Suttogón hiába hív az elveszett elem, szúró kövek kavicsok közt, fuldokolva kell egymás ellen élnünk, halnunk. Szívünk megremeg. Vergődésünk testvérünket sebzi, folytja meg. Egymást túlkiáltó szónkra visszhang sem felel. Öldökölnünk és csatáznunk nincs miért, de kell. Bűnhődünk, de bűnhődésünk mégse büntetés. nem válthat ki poklainkból semmi szenvedés. Roppant hálóban hányódunk, s éjfélkor talán étek leszünk egy hatalmas halász asztalán. Arra világít rá, elég csodálatos módon ez a vers, hogy az emberi sors, amely a halállal ér véget, és mindenféle küzdelem a része, van egy vonzás benne, amelyet itt a földön nem elégít ki semmi. Isten vonz bennünket. És éppen ezért a halálunk és az ítélet az tulajdonképpen nem fenyegető. Az a sors, ami ezekre a halakra vár, az hát emberileg lehet, hogy pusztulás. Úgy érezzük, hogy ezt a halat, mint ott kifognak, kupán vágják, és akkor megsütik. De hogy voltak éppen az ember számára az Istenhez való eljutás az a létének a kiteljesedése. Éjfélkor, nem akármikor, hanem egy ünnepi pillanatban étek leszünk egy hatalmas halász asztalán. Tehát az emberi sorsunk kiteljesedése valósul meg a halálunkon és a utána következő ítéleten keresztül. Az addig lévő küzdelmünk az szükségszerű, de nem kell büntetésnek felfogni. Hanem hát ez a sorsunk, ez az ára annak, hogy utána majd eljussunk arra a kiteljesedésre, ami egy hal számára, hát az, hogy egy ünnepi asztalon felszolgálva étekké válik. Na, lehetne tovább is elemezni ezt a verset, de az időnk az elment, rápillantok az SMS-ek üzenet falára, hogy hát ha valaki föltett valami kérdést, SMS formájában nem érkezett kérdés, nézzük a Viber üzeneteket, ha ott sem szólt hozzá senki, akkor megyünk is tovább. Méghozzá ezen a napon született 1782-ben egy ír zeneszerző John Field, és az ő nocturne-jeiből hallgatunk meg most néhányat ebben a műsorban, úgyhogy 3 percig. Most zene következik, utána folytatjuk.

0: Ezen a napon született Carl Gustav Jung, svájci pszichiáter. Hát azt gondolom, hogy az ő nevét mindenki ismeri, ha a pszichológiáról van szó, már pedig ma ugye ez nagyon népszerű téma, úgyhogy a Mári Rádiónak a bennfentes pszichológusával, Éger Csabával beszélgetünk. Szombathelyről szép jó reggelt kívánunk.
1: Jó reggelt kívánok, én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
0: Egy pszichológus hallgató az egyetemen hogy találkozik Junggal, vagy mennyire része ő a képzésnek, tananyagnak?
1: Pszichológus hallgatóként Jung azért egy fajta fundamentumot képez, mint ahogy mindazok a nagyok, akik a lélektan, mint tudomány kialakulásánál bábáskodtak, vagy aktívan hozzájárultak, ugyanis róluk minden mondható az, és így Jungról is, függetlenül attól, hogy az utókorban az ő szakmaiságát hogyan ítéljük meg, különböző részeit, esetleg bizonyos dolgokon már, hogy így csúnya szóval éljek, túlhalad a tudomány, vagy azt mondja, hogy ez egy akkori korban születő felismerés, ott esetleg legitimis, de később már nem feltétlenül hordozza azt a belső valóságértéket, de mégis tanulunk róluk, és hát Jungnak amúgy is vannak azért a mai napig egyetlen érvényes meglátása és iskolák, amik az ő által felfedezetteket, megismerteket, leírtakat képviselik, arra épülő terápiákat dolgoznak ki tulajdonképpen a mai napig. De egy szó mint száz, tehát az előttünk járó nagyoknak a gondolkodásmódja, a felismerése, hogy ők hogy közelítenek az emberhez, hogy tesznek felismeréseket, ezek meghatározó aspektusai a pszichológus képzésnek, hogy ezt a típusú gondolkodásmódot aztán a hallgató is el tudja sajátítani, és végeredményben érteni tudja azt, hogy mindaz a nagy tudás és tapasztalat csomag, amivel ő ma rendelkezhet, vagy amit ő megkap a képzése folyamán, az mégis mi mentén épül fel, hogyan alakul ki, mi annak a története, mik abban a gondolati összefüggések. Úgyhogy mindenképpen megkerülhetetlen Jung, és ennek megfelelően különböző lélektani jellegű tárgyaknál kerülő elő, nyilván van, ahol hangsúlyosan, van, ahol pedig említés szintjén, de visszatérően szövi át azért az egyetemi éveket.
0: Az ő személyéről azt tehet-e tudni, hogy őt mi irányította így a pszichológia, a pszichiátria felé? A segítő szándék, vagy a saját családi gyökerei, gyerekkori, fiatalkori problémái, álmai? Mi? Vajon mi vezette őt ahhoz, hogy ő ilyen nagy meghatározó úttörője legyen a 20. századi pszichológiának?
1: Ugye ez egy nagyon izgalmas kérdés mindig és minden segítő esetén, hogy mégis akkor hogyan is vagyunk mi ezzel, és megint csak, hogyha még mielőtt a kérdésre már amennyit én tudok válaszolni, válaszolok, felelevinítem azt az emlékemet is, amikor az egyetemen azért az is visszatérően téma volt, és a mai napi kollégák között, és ez a mindenkori pszichológusok között azt hiszem téma, hogy vajon azért megy-e valaki pszichológusnak, mert önmagát akarja gyógyítani, és ha igen, akkor milyen mértékben? Tehát, hogy a segítőnek, a segítő szándéka az mindig egy izgalmas kérdés, és egy pszichológusnak egy életen át feladata, hogy az önmaga segítő szándékát megértse, ugyanis, hogyha az esetleg önmagára visszairányoló szándékból fakad, ami azért sajnos előfordul, akkor ott a segített háttérbe szorul, és tulajdonképpen eszközévé válik a pszichológus önmagá felé fordulásának. Na de Jungnál azt lehet ugye tudni, hogy Jungnak az édesanyja lelkész családból származik, református lelkész volt a Jungnak az anyai nagyapja, és a Jungnak az édesapja is, tehát ő azért vallásos keresztény keretek között nevelkedik. Az édesanyjáról azt is lehet tudni, hogy a misztikum egyáltalában az ő életében jelen van, érdeklődik iránta, és én azt hiszem, és azt mondom, hogy azt hiszem, mert nyilván lehet olvasni, hol erre tesznek nagyobb fókuszt, hol arra tesznek nagyobb fókuszt, de én magam számára úgy értettem meg, hogy Jungban azért intenzíven élt az a keresés, hogy mindaz, ami én vagyok emberként, és mindaz, amit én hallok, tapasztalok a valláson, a keresztény közegen keresztül, a transzcendensen keresztül, az valahogyan hogyan fér meg egymás mellett, mi is ez az egész, hogyan épül ez egymásra, mi teszi az embert ember. Szóval én azt értettem meg abból, amiket én olvastam, hogy ez a kettőség és ez a keresés, ez azért egy fontos aspektus volt az ő életében, és az ő segítővé válásában is talán.
0: No hát, azt gondolom, vagy az az érzésem, hogy a 21. század első évtizedei, hát valamiképpen a pszichológia évtizedei, vagy évszázada akár, rengeteg fiatal érdeklődik a pszichológia szak iránt, nagyon magasak a ponthatárok, és valahogy az emberek nagyon-nagyon szívesen olvasnak pszichológiai témájú könyveket. Hogy egy pszichológus ezt így hogy magyarázza, hogy vált ez most ezekben az évtizedekben ennyire népszerű témává, vagy hát egyáltalán, amit fogyasztanak az emberek, akkor ezen a téren az mennyire minőségi, vagy hát inkább egy ilyen bulvárpszichológia az, amivel hát az emberek táplálkoznak. Hogy látja ezt?
1: Igen, azt hiszem, hogy abszolút én is be tudok állni az a mondat mellé, amit most én magam fogalmazok így, hogy a Csapból is pszichológia folyik, és bármi is van, ott a pszichológus nyilatkozik, hogy az egy politikai esemény, egy történelmi vetület, egy katasztrófa, bármi, ott akkor a pszichológus is manapság szót kap, és ennek megfelelően borzasztóan sok elérhető tartalom van. Ennek azért nyilván remélhetőleg egy jó része szakmai és belső igényességből születik, és a legtisztább segítő szándékból, de azért látni kell, hogy minden bizonnyal ennek egy meghatározó része úgy jön létre, hogy felismerhető az, hogy hú, hát azért egy gazdasági haszonszerzés lehetősége is kecsegtet. Tehát azt hiszem, hogy érdemes manapság mindenképpen a lélektannak az eszköztárában rejlő erőforrásokat felfedeznünk, hogy van itt egy tudomány, ami behatóan foglalkozik az emberrel, az ember lelkivilágával kapcsolataival, úgy, ahogy arra korábban nem volt példa, talán ezt így jelenthetem, tehát azért az emberhez nyilván a kapcsolatokkal igen, de nem így, és hogy ez fontos és erőforrást jelentő gazdagító felismeréseket tesz lehetővé, és ez egy jó eszköztár. Másfelől viszont azért én arra buzdítok általában mindenkit, aki hozzám fordul hasonló kérdésekkel, hogy legyünk körültekintőek, hogy mi az a forrás, aminek hiszünk. Mert hogyha én alá szeretném támasztani, hogy az én házasságomban én kiszolgáltatott vagyok és áldozat, akkor 12,5 másodperc alatt fogok a Google-ben találni ehhez jó szakirodalmat, ami ezt alátámasztja, és a házastársam előtt lobogtathatom, hogy én kiszolgáltatott áldozat vagyok, és hogyha pedig azt szeretném alátámasztani, hogy engem bántalmaznak, akkor ehhez fogok találni, hogyha a kiégésemet szeretném, bármi, amit én szeretnék alátámasztani, az alá fogom tudni támasztani, mert korlátlan mennyiségű elérhető tartalom jött már létre, tehát legyünk körültekintőek, és legyünk önmagunkkal szemben kritikusak, hogy amikor egy-egy ilyen tartalommal találkozunk, egy előadás, egy könyv, egy sajtótermék, bármi, hogy azt milyen mértékben érdemes az én életemre valóban vonatkoztatni, vajon elég-e az az egy forrás, és itt érdemes emlékeztetni magunkat arra, hát mondhatni örökérvényű igazságra, hogy érdemes több forrásból tájékozódni, hogy egyben elolvastam, ott én jutok magammal kapcsolatban egy következtetése, nézzem meg, hogy az összhangban van esetleg más szakembereknek a látásmódjával, vagy a szakmaiságával. Tehát összefoglalóan az egész kérdés kapcsán úgy érzem, hogy egy nagy labirintusba kerülünk, aminek nagyon jó gyümölcsei is tudnak lenni, de azért jól el is lehet benne veszni.
2: Rengetegen fordulnak pszichológushoz, ahogy itt most ez így említésre került, hogy egyre népszerűbb is, hogy mit gondol, hogy azért fordulnak nagyon sokan, vagy sokkal többen pszichológushoz, mert beszélgetésre van igényük, és hogy lehetséges-e az, ez most nem biztos, csak úgy találgatok, hogy ha szülőként a gyermekeikkel sokkal többet beszélgetne mondjuk egy generáció, akkor ez kevesebb lenne. Szóval, hogy lehetséges-e az, hogy most jelenleg egy olyan világ van, hogy a beszélgetés helyett is sokszor online tartalmakhoz fordulnak az emberek, a telefonjaikat keresik társként inkább, tehát hogy én a diákokon látom, hogy ugye néha elmarad a szülői beszélgetés már gyerekkortól fogva, és hát akkor egyszerűen adódik, hogy szakembert keressünk. Hogy kiváltható néha, vagy pótolható lehet az, hogy több beszélgetés esetleg ezt a szakmát meg tudná, nem tudom én, a terhet levenni a szakma válláról, hogy ne annyian, mert olyan túlterhetség van szerintem most a pszichológusokon, hogy egyszerűen nem tudom, hogy bírható-e.
1: Igen, kétség kívül rengeteg megkeresés érkezik minden kollégához. Én azt hiszem, vagy az én szakmai tapasztalatom az, hogy a pszichológia ma ekkora teret nyer, az legalább két nagyon hangsúlyos pont mentén alakul így. Ebből az egyik az, amit ön említett, hogy a társadalmunk átalakul, és létrejön egy magas fokú elmagányosodás. Ugye ez nem csak a szülő-gyerek dimenzióban mutatkozik meg, hanem megmutatkozik sok más helyen is, a kis közösségeink felbomlanak, nagyvárosokban élünk, tehát a globalizációs folyamatok egyszerűen hatnak a kapcsolatainkra is, tehát mi korábban jellemzők voltak, falunapok, búcsúk, cserkészcsapatok, ilyen-olyan sportmentén szerveződő kis közösségek is, és inkább az volt a normális, hogy ezekbe a közösségekbe jó tartozni, addig minthogyha most azt látnánk, hogy mindenki megy a maga útján, azt megéri nagy részben az online térben, ami nyilván nem helyettesíti az emberi találkozásokat, és közben viszont az embernek az az alapvető igénye, miszerint kapcsolatban élő lény az ember, hogy én tapasztalhassam meg önmagamat, ez csorbul. És ugye ez nagy hiányként jelentkezik, hogyha ez csorbul, mert az ember, mint egyén a fejlődésében kiszolgáltatottja annak, hogyha én nekem nincs kapcsolatom, tehát nincs egy tükör kívülről, amiben én megtapasztalhatom magamat a valóság viszonylatában, akkor eléggé elveszetté tudok válni. Az nagyon ijesztő. Nehezen mérem akkor fel, hogy most hogyan is hozzak döntéseket, hányadán is állok az életemmel, mit csinálják az érzelmeimmel, úgy akkor meg tud jelenni egyből a félelem, a szorongás, kapu nyitási krízis, kapu zárási pánik, szóval akkor mindenféle kapu körül mi aggódunk eléggé. Tehát ez, azt hiszem, hogy ez az egyik és meghatározó szempont, és igen, azt is gondolom, hogy ez megkezdődik otthon, tehát az otthonnak a légkörében is vajon hány olyan otthon van, ahol a szülők a gyerekekkel leülnek társasjátékozni, ahol kirándulni mennek, ahol minőségidőt töltenek együtt, és nyilván van, de hogy azért nagyon intenzíven megjelenik az, hogy a szülő is hazaér, és nyilván leül, pihen, elkezdi nyomkodni a telefonját.
0: Elnézést, csak hadd szóljak közben, nagyon-nagyon egy percünk van hát, hogy mi a másik ok, ami ma a pszichológia reneszánszát idézi elő.
1: Igen. A másikok pedig én szerintem az, hogy elutasítunk kulturálisan mindent, ami érték. Nincs kimondhatóan jó meg rossz, nincsenek határok, nincsenek szabályok, tégy, amit akar,

0: mai kultúránk úgy dönt, hogy azt mondjuk, mint az egykori kamasz, hogy én nekem aztán te már nem mondd meg, hogy én hogy csináljam, csak hogy nem tudunk rá jobb választ. És ez aztán egy óriási nagy orientálatlanságot ad, hogy amikor lemondunk arról, hogy bármit objektívnek tekintsünk, bármit állandónak lássunk, bármiről kijelenthessük azt, hogy igen, ez jó, az pedig rossz, akkor nagy gondok vannak. Ezek aztán lecsapódnak a kapcsolatainkban és az életünkben.
1: Még sok mindenről tudtunk volna beszélgetni, de nagyon szépen köszönöm Éger Csabának, hogy rendelkezésünkre állt ma reggel, és a kedves hallgatóknak is köszönjük a figyelmet.

0: 2023 és 26 között Ferences jubileum sorozatot tartunk. Idén van ennek a betetőződése, Szent Ferenc halálának a 800 éves évfordulója. És ennek a jubileum sorozatnak a keretében, vagy ehhez kapcsolódóan egy szép kötet jelent meg a bajai Ferences templomról és kolostorról. És ennek két szerkesztője van ennek a kötetnek. Egyikükkel, Fábián Borbálával fogunk most beszélgetni. Szép jó reggelt kívánok, szeretettel köszöntöm a Mári Rádió hallgatóinak a körében.
1: Én is szép jó reggelt kívánok, és köszönöm a meghívást.
0: Kérem szépen, hogy egy-két mondatban röviden mondja el a kedves hallgatóknak, hogy mivel foglalkozik, és hogyan került az érdeklődésének a homlokterébe a bajai kolostor.
1: Én történész vagyok, sokféle témával foglalkozom ezen belül, de a Barátok temploma volt az a templom, ahova gyerekkorom óta minden nap minden vasárnap járok misére, és ez volt az egyik. A másik dolog pedig, hogy a történészként a Bácska története, és azon belül is Baja város története.

0: különösen érdekelt, és ezen belül nagyon fontos szerepet játszott ugye a Barátok temploma a város életében, és a város történetének egy meghatározó intézménye volt a Bajai Ferences Kolostor.
1: Milyen forrásokhoz tudtak nyúlni akkor, amikor így elkezdték ezt kutatni?
0: Amikor elkezdtük kutatni, ugye abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy a háztörténet aztán maradt. Ennek az első kötete, ez megjelent latin és ugye magyar fordításban is, illetve Kapocs Nándor atya volt az, aki elkészítette a második és a harmadik kötetnek is a fordítását. Ez ugyan kéziratban maradt meg, de mind a Bajai Múzeumban, mind pedig a Bajai Könyvtárban ezek olvashatóak voltak. Amellett pedig már más témákkal kapcsolatban, de a Ferences Levéltárban jártam rendszeresen kutatni, ahol megtalálhatóak a Bajai Ferences Kolostornak az iratai, illetve hát Sokcsevics Dénes a szerzőtársam, ő a horvát-magyar kapcsolatoknak a történetének a kutatója, és szintén a bajai származása miatt nagyon fontos volt neki a Bajai Kolostor története, amihez családi kötődése is van, részben a nagymamája révén, aki Ferences harmadrendi volt, részben pedig azért, mert ha valaki kinyitja a bajai ferencesek ház történetét, akkor rögtön az egyik első bejegyzés az azzal foglalkozik, hogy egy Sokcsevics lett a Bajai Kolostornak a szerzetese.
1: Ugye ez a ház történet itten szóba került, talán mondjuk el a kedves hallgatóknak, ugye ez latinul úgy hangzik, hogy Historia Domus, és ugye ezt ma is vezetjük, tehát minden egyes rendházunkban, kolostorunkban megvan ennek a felelőse, a háztörténet jegyzője, aki egész egyszerűen annak a kolostornak így a fontosabb eseményeit azt napról napra följegyzi, nem készít feljegyzést feltétlenül minden egyes napról, de azért, ha bármi történik, jön egy vendég, vagy leég a háztető, vagy hasonló események történnek, akkor az ma is följegyzésre kerül, úgyhogy hát ez roppant érdekes. Mit kell tudni így nagy vonalakban a Bajai Ferences Kolostorról? Mikor telepedtek meg ott a ferencesek, vagy mi vitte őket oda?
0: Hát egy nagyon szomorú esemény vitte őket oda, ugye ez a Magyarország török-ajói felszabadulásához, és így a végig nem volt Kapisztán Szent János ünnephez is kapcsolódik, illetve a Mendorfehér diadalhoz, ugye Kapisztán Szent János ünnepe az ősszel van, a halálának az évfordulója lesz nem sokára. És ők az olovói kolostorból érkezett két szerzetes 1687-ben, ők akkor menekültek ide a városban, de valószínűleg azért is választották Baját, mert a török időkben is itt már lelkipásztorkodással foglalkoztak, és van egy olyan nyomunk is, amit Sokcsevics Dénes talált meg, hogy Kákony falunak, ami egy Baja mellett már elpasztolt falu, a temploma szintén Páduai Szent Antal tiszteletére volt szentelve, és ez lett a Bajai Kolostornak is a védőszentje. Azt nem tudjuk, hogy pontosan mikor, mert itt a történelmi viharaiatok közbeszóltak. 1708-ban, illetve 1704-ben is Baját a Rákóczi szabadságharcban elfoglalták Rákóczinak a seregei, és 1708-ban fel is égették az egész várost. Akkor el kellett menekülniek az itt maradó, vagy az itt lévő lakosoknak, velük együtt a ferences szerzeteseknek is, és csak 1711-ben tértek vissza. Amikor ők 1687-ben itt megtelepedtek, akkor a török után itt maradt sok dzsámi, de ugye több olyan dzsámi volt a hódoltság területén, amit egykor katolikus templomokból alakítottak át, úgyhogy így Assisi Szent Ferenc példáját követve a romos katolikus, egykori katolikus templomot alakították vissza katolikus templommá, és amellett építettek egy kis pacsitfalú rendházat, tehát ez ami más feljegyzésekből fennmaradt a bajai kolostorról, és ezt a templomot használtak egészen a 18. század közepéig. Akkor valószínűleg minél kisméretű, vagy kisebb méretű volt, tehát a lakosság növekedése lehetővé, illetve kényszerűvé tette azt, hogy egy nagyobb templomot építsenek. Ehhez 1732-ben kezdtek hozzá. Ugye a kolostor építése az 10 évvel korábbra tehető, akkor lett a rezidenciából a Baja konvent, és onnantól kezdve, hogy a kolostor. Ugye nagyon fontos, amit már említettem Kapisztrán Szent Jánoshoz a kapcsolódás olyan szempontból, hogy 1757-ben a kapisztrános, az akkor megalakuló ferences kapisztrános rendtartománynak része lett a bajai kolostor, és gyakorlatilag a feloszlatásig 1950-ig ennek a rendtartománynak a része maradt. Annak ellenére, hogy ezt többször átszervezték a kapisztrános tartományt. És hát a templom az ugye 1732-ben kezdik el építeni, a befejezése az 1765-re tehető.
1: Hát akkor a kolostor is már 300 éves, és a ferencesek jelenléte meg, hát igen, majdnem 300 évet felülelt. Sajnos a feloszlatás az ezt megszakította, és hát nem is tudtunk oda visszatelepülni. Ha valaki ezt a História Domust vagy háztörténetet lapozgatja így évszázadokon keresztül, ugye ezt vezették, hát biztos, hogy rengeteg történettel találkoztak, amelyik akár tréfás, akár megható, akár nagyon tanulságos vagy tragikus. Milyen ilyen gyöngyszemekre bukkantak a háztörténetnek a köteteiben?
0: Hát nagyon sok tünete, ugye a legtragikusabb az 1840. május 1-i nagybajai tűzvész, aminek átélői voltak a bajai ferencesek, és ahogy tehát az számomra is nagyon megható volt, hogy a nagy pusztulás közepette a három ferences szerzetes is visszament azért a kolostorba, illetve a templomba, hogy az akkor a legnagyobb kincsüket a ferences orgona építő testvérek által néhány évtizeddel korábban 1824-25 között épített orgonát megmentsék, ami nekik sikerült is. Hm. És ugye azt az egyéb leírásokból tudjuk, hogy nehéz helyzetben voltak, hiszen a templom és a kolostor tetőzet az teljesen leégett, és az orgona karzat mellett található torony, hogy ugye a harangok leszakadtak, és szintén a háztörténet leírása szerint még két nappal később is izzottak. Hát nagy kár érte akkor a templomot is, és a kolostort.
1: Hát gondolom, nyilván az egész várost.
0: Igen, akkor a városnak több mint 90%-a leégett.
1: És mi okozta ezt a tűzvészt vajon? Lehet ezt tudni?
0: Hát több adat van, vagy több történet is van erről. Az egyik szerint véletlenül kiszórtak egy parazsat, de ugye a körülmények összejátszása volt, hogy akkor éppen nagy tűz, vagy nagy szélvész volt, tehát ugye a parazsat a szél az könnyen szét tudta teríteni, Baja pedig egy gabonakereskedő város volt, és ezért nagyon sok helyen a padláson, hambárokban még száraz gabonát tároltak, ami ugye könnyen lángra lobbant. És így a szél, meg a sok éghető anyag együttesen hozta össze.
1: Na hát a tragikus fejezeteken túl biztos még azért valami vidámabb történetek is vannak ebben a háztörténetben.
0: Hát a vidámabb... Most konkrétan vidábbak történet nem jut eszembe, de azt tudom, hogy tehát nekem nagyon jó volt azt látni, ahogyan a templom építéséhez és díszítéséhez a ferences szerzetesek mindig hozzáálltak, és akkor például közülük Lipovcsevics Laurusz, aki amikor betegségéből felépült, akkor egy szobrot ajánlott a templomnak. Neki köszönhetjük azt, hogy akkor 1883 óta folyamatosan feltámadási körmenet van a templomhoz kapcsolódóan, mert ő kérte azt a karocsai értektől, hogy a érsektől, hogy annak ellenére, hogy már nem plébánia templom, mégis a húsvéti körmenetet egy nagyobb útvonalon, nem csak a templomban vagy a kolostor területén tudják megtartani. Ami talán nem is a legvidámabb történet, de mindenképpen a nemzetiségeknek az egymás mellett élése, az arról jó volt olvasni. Tehát például, amit 1839-ben jegyeztek föl, hogy akkor a magyar mesterek kérték azt, hogy hogy legyen magyar szent mise is, illetve magyar nyelvű prédikáció a templomban, és hogy ennek az időpontjából akkor reggel 8 órát választották, mert hogy a belvárosi templomban akkor 11 órakor volt a magyar szentbeszéd, de a szent mise, és az ugye nekik már késői időpont volt.
1: Nyilván a mise nyelve az alapvetően ugye a latin volt, de egyébként hát milyen nyelveken pasztorálták ott a környékbeli lakosságot ezek a Jámbor barátok?
0: Hát magyarul, bunyavácul, illetve horvátul, valamint német nyelven is. Tehát mind a három nyelven, és a ünnepeken mind a három nyelven tartották, vagy búcsúnapokon mind a három nyelven volt szentmise. Hát a porcinkulai búcsú, ami ugye nem sokára lesz, augusztus 2-án, ezt a háztörténetből tudom, hogy ez a második ünnepnapja volt ennek a második búcsúnapja volt ennek a templomnak, tehát a június 13-a Páduai Szent Antal ünnepe mellett, és ugye akkor elsősorban a német nyelvű hívek jöttek össze Bajára, de nem csak Bajáról, hanem és a környékéről, hanem meg a Bácskából, hanem Hajósról és Nádudvarról is érkeztek akkor hívők a bajai templomban.
1: Nyilván maga a ferences templom ugye ma is működik, de hogyan emlékezik meg ez a háztörténet, vagy van-e még feljegyzés 1950-ről, tehát a feloszlatásról, vagy hát a szerzetesek elhurcolásáról, vagy ha már nem a háztörténet, akkor ez így a helyi emlékezetben, hát hogyan maradt meg?
0: Hát a ferencesek által vezetett ugye háztörténetben ez nem maradhatott meg, mert ugye pár nappal mindig később jegyezték fel az eseményeket, de van a templomnak is egy háztörténete, és abban feljegyzésre került, hogy pont tehát ugye a dél vidéken élő szerzeteseket, azokat korábban vitték el, mint az ország más részéről, Bajáról erre 1950. június 10-én került sor, és valószínűleg reggel 6 óra előtt nem sokkal történt az ő elhúzulásuk. Ugye nem vihettek semmit magukkal, a templom ajtaja akkor nyitva maradt, ami egy biztonsági problémát is jelentett, hiszen a rendházat lefoglalta a hatóság, oda nem mehetett be senki, viszont a templom csak belülről volt zárható. Azt kellett akkor megoldani, illetve hát, hogy a misét tudjanak tartani, a sekrestje is lezárásra került, tehát a belvárosi templomból kellett áthozni kelyhet, hogy a vasárnap ide érkező híveknek, akik akkor természetesen nagyon fájlalták a barátoknak a hiányát, és sokan sírtak is emiatt. Ami a város emlékezetében az itt maradásukat jelenti, hogy a mai napig is ennek a Szent Antal templomnak az a neve, hogy Barátok temploma. Tehát ugye ez nem a hivatalos elnevezése, de így ismerik a bajaiak ezt a templomot.
1: Igen, hát nagyon szépen köszönjük, hogy foglalkoztak ezzel a történettel, összeállították ennek a kolostornak ezt a fordulatos történetét, és hát ha valaki Baján jár, akkor feltétlenül tekintse meg a ferences templomot. Fábián Borbálának pedig, történésznek nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt velünk a mai reggelen, és hát akkor egy kicsit megemlékezhettünk ilyen formában a bajai ferencesek történetéről is. További szép vasárnapot kívánok. Köszönöm szépen a beszélgetést.
0: Köszönöm én is.
1: Kedves hallgatóink pedig a híreket fogják hallani hamarosan, és utána folytatódik napindító című műsorunk.

0: hírek.
1: Hittantábor Balaton-Almádiban. 5 nap Győrben. Szeretettel köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Fődi Gábor. Következnek a részletek. A Balaton-Almádi Szent Imre plébánián évek óta hagyományosan megtartják a tematikus napközis hittanos tábort, amelynek az idén 30 fő, 6 és 14 éves gyermek volt a résztvevője. Az idei tábor mottója Jézus példabeszédeinek nyomában volt, és ezen vezérfonal köré épültek a foglalkozások is. A táborvezetők célja ezúttal is az volt, hogy a gyermekekben elmélyítsék a helyes keresztény szeretetet és szolgálatot. 5 nap Győrben. 5 nap számtalan mosoly, közös imádság és maradandó élmények. A Veszprémi Főegyházmegye idei családtáborában ismét családok tucatjai élhették át, milyen ajándék együtt megállni, feltöltődni és Istenre figyelni. A közös szentmisék, lelki programok, inspiráló előadások, családi beszélgetések, gyermekfoglalkozások és önfelett közösségi pillanatok mind hozzájárultak ahhoz, hogy a résztvevők megerősödve térjenek haza. Dr. Udvadi György érsekatya a helyszínen a következőket mondta el rádiónknak adott interjújában.
2: A családokkal való foglalkozás az év minden napján feladat az egyháznak, tesszük is. Különböző formákban, katekézisekben, családcsoportok összehívásában, vagy éppen a lelkiségi mozgalmaknak a támogatásában, jegyes kurzusnak a meghirdetésében. Ugyanakkor azok a családok, akik folyamatosan részesei a családpasztoráció által szervezett programoknak, ők maguk is igénylik, és én is nagyon helyesnek gondolom, hogy nyáron egy oldottabb formában is legyen mód találkozni, ahol ugyancsak a hitünket érintő és a családi életet érintő kérdésekről lehet beszélgetni, de úgy, hogy az egész család együtt jelen van, és a gyermekek is, fiatalok is, vagy foglalkozáson vesznek részt, vagy a nagyobbak éppen a kicsinyekkel vigyáznak. Így egy közös élmény is kialakul. Miért fontos az élmény? Azért, mert az élményeket tapasztalattá akarjuk formálni. A tapasztalat pedig annyiban különbözik az élménytől, hogy van egy rendező elv, ami alapján az élményeinket jónak, rossznak, megőrzendőnek, vagy éppen olyannak mutatjuk, amit érdemes követni. Ez a rendező elv, ez nem más, mint Jézus Krisztusnak a személye, illetve a mi hitünk. És ezért ez a tábor, nem beszélve arról, hogy általában egy mindenki számára idegen helyen történik, új szituációkat teremt. Új módon tudunk tekinteni egymásra, és örülni a hitünknek, örülni a családnak, örülni a gyerekek növekedésének, és örülni annak, hogy az Isten mondani valóját, azt ilyen módon is be tudjuk fogadni.
1: A családtábor valódi értékét azonban talán leginkább azok a személyes találkozások jelentették, amelyek a hivatalos programokon túl születtek meg. Kedves hallgatóink, híreinket hallották, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak továbbra is a Mária Rádióval, áldott szép vasárnapot kívánok!
0: Napindító. A Mária Rádió reggeli magazin műsora.
3: A mikrofonnál Lukovics Milán, újra szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. A napindító műsorunk faluban folytatódik élőben, és Ferences ifjúsági találkozó zajlott Szegeden. Hát ez talán önmagában is megérne egy beszélgetést, de ezen a találkozón egy Mária Rádiós tudósító is részt vett, méghozzá Juhász Lili, aki itt van velünk a telefonvonalban. Kedves Lili, szeretettel köszöntelek.
4: Én is köszöntök mindenkit, dicsértessék a Jézus Krisztus.
3: Mindörökké, amen. A hallgatóknak egy rövid bemutatkozásképpen mondd el, hogy hogy mint élsz, mit tanulsz.
4: Hát én Juhász Lili vagyok, és a Ferences gimnáziumba járok Szentendrén. most megyek 10. osztályba. Én a Mária a rádióval úgy kerültem kapcsolatba, hogy most októberben a Osvai Péter, a Mária Rádió egyik munkatársa megkereste az iskolát, hogy van egy olyan lehetőség, hogy a katolikus iskolákból a diákok csinálhatják minden hónapban egyszer a napindítót, és akkor én pár diáktársammal együtt jelentkeztem erre, és december 10-én volt az első adás, és hát azóta rendíthetetlenül csináljuk minden hónapban egyszer, általában szerdánként, és én azóta nagyon sok érdekes emberrel érdekes témában csináltam interjút, például Dobronai Lászlóval, aki egy balesetben meghalt, és utána visszajött, és erről egy könyvet is írt, de volt például környezetvédelem, meg missziózás, AI és művészetek kapcsolata, szóval én nagyon, nagyon sok érdekes témában csináltam interjút, és remélem, hogy ezt majd jövőre is tudjuk folytatni.
3: Na, hát már rögtön a következő kérdésemre is válaszoltál, hogy hogyan lettél te ilyen fiatalon a Mária Rádiónak az önkéntese, úgyhogy akkor ezt már föl se teszem ezt a kérdést. És hát Szegeden, azon túl, hogy majd talán egy pár szót beszélünk magáról, a találkozóról is, de hát mi volt ott a te feladatod, hogyan vettél ott részt, mint a Mária Rádió tudósítója?
4: Igazából tavasszal kaptunk a Pétertől egy ilyen felhívást, hogy van ez a lehetőség, hogy egy önkéntest kiküldöd a Mária Rádió, és akkor ő csináljanak interjúkat, és akkor én erre hát írtam, hogy én ezt szeretném, és akkor engem választottak ki, amit innen is köszönök, mert nekem ez egy nagyon nagy élmény volt. És hát tulajdonképpen én ott mindenkivel próbáltam interjút csinálni, a fellépőkkel, résztvevőkkel, szervezőkkel, például sikerült a Kovács Ákos Kossuth Díjas énekessel, Holló András kerekesszékes tánctanárral, ugye a résztvevőkkel, egy emberrel sajnos nem sikerült, de majd őt szeretném vele is majd csinálni évközben. Tibi atyával például ő az egyik szervezője volt, szóval én nagyon, nagyon elégedett vagyok abból a szempontból, hogy igazából mindent, ahogy elterveztem, úgy sikerült.
3: Ez körülbelül...
4: Nagyjából mindenkivel úgy sikerült interjút csinálnom, akit szerettem volna.
3: Körülbelül hány darab interjút készítettél így egy ilyen 3 nap alatt?
4: Hát igazából elég sokat. Szóval volt egy ilyen 6-7, aki ugye fellépő volt, és ugye mondjuk kerekasztal beszélgetés, vagy például koncertet adott, mint mondjuk a Manuel atya, és résztvevőkkel is, hogy mit gondolnak, az a résztvevőkből egy olyan nagyjából 15-tel csináltam, ilyen kis mini interjúkat, hogy mit gondolnak, hogy érzik magukat, mi volt a kedvenc programjuk szervezőkkel, hogy mik voltak a nehézségei, például a találkozó megszervezésének mi volt, ami viszont nagyon örömmel töltötte el őket. Csináltam egy konyhás nénivel is, hogy ő hogy lett a találkozót, szóval úgy tényleg nagyjából minden korosztályt próbáltam megszólítani.
3: Nagyon fantáziadús. Tehát akkor ezért ez így becslésem szerint legalább egy 30 darab interjút jelent.
4: Hát igen, nagyjából.
3: Ez nagyon, nagyon termékeny. Na hát emellett élőben is bejelentkeztél ugye a Mária Rádió műsorában onnét Szegedről.
4: Igen, múlt hét pénteken a Fabdorkáékkal.
3: Igen, na akkor azt mondtad, hogy ugye ez nagy élmény volt neked ez a szegedi találkozó, hát akkor akár egy kicsit így, mint résztvevő, vagy hát aki ilyen intenzíven vett részt, hogy ottan emberekkel beszélgettél is. Miben jelentett ez élményt, vagy miről volt ott szó? Valamit egy picit így összetudnád-e foglalni ennek a 3 napnak a tapasztalatait a kedves hallgatóknak?
4: Igen, igazából első nap, amikor megérkeztünk, akkor volt egy regisztráció. Az 3 órától volt, és utána 6 órától kezdődtek a programok, ami onnantól kezdve 3 napon keresztül rengeteg program volt, de közösségi, lelki, igazából minden. Például volt a Böjte Csaba testvér tartott misét, az nagyon-nagyon szép volt, nagyon szép dolgokról beszélt, ott volt egy gyerekkórus, akik énekeltek, ők is, mint az angyalkák, úgy énekeltek. Aztán volt szentségimádás, fáklyás körmenet, volt egy színdarab, amiben én is benne voltam, azt nagyon élveztem. Nagyon sok programra bevonták a résztvevőket, például a Flávio Zampa, ő egy olasz énekes, aki a naphimnusz zenésítette meg, és ő is a pár résztvevőnek, aki jelentkezett rá, megtanította a éneket, és akkor ezt előadták. Aztán ugye mondom, például a színdarab, abban is igazából mi szerepeltünk résztvevők. Azt a Meskó Zsolt rendezte, aztán a Manuel atya, aki ugye egy indiai származású, német területen élő pap, aki arról ismert, hogy influencerkedik, énekel és rappel, és így próbálja a fiatalokhoz közelebb hozni Istent. Ő például ott egy videóklipet forgatott, abba is bevonta a résztvevőket táncolni, adott ő is egy zseniális koncertet. Aztán volt mindenféle lelki beszélgetés, volt lehetőség gyónni a papokkal, ugye beszélgetni, volt imaösvény, különféle workshopok, mindenféle témában voltak közösségi programok, például sárkányhajózás, ott a Szegedi Akvaparkba volt lehetőség elmenni, és igazából rengeteg-rengeteg hát ilyen program volt, és tényleg egy nagyon, nagyon közösségépítő, és egy olyan hétvége volt, ahol mindenki, aki szeretett volna, el tudott mélyülni a hitébe, és szerintem ez nagyon fontos a mai világban.
3: Na hát ez nagyon tartalmasnak vagy gazdagnak hangzik. Ha jól tudom, akkor még valami fajta ilyen missziós feladat is volt, hogy ki kellett menni a városba, vagy volt valami ilyesmi?
4: Igen. Az volt, hogy Szegeden kimentünk. Én ott nem vettem részt, mert ugye a színjátszó miatt ugye akkor abban az időben próbáltunk, de hallottam róla élménybeszámolókat, meg láttam fényképeket. És szerintem az egy nagyon nagy élmény lehetett mindenkinek, mert Szegedre ott kimentek, táncoltak, dicsőítették Istent, és akkor megmutatták mindenkinek, hogy tulajdonképpen miért is jó ez a katolikus hit, meg az ifjúsági találkozónak, hogy ez most így van jelenleg, és akkor tulajdonképpen erről szólt ez a kis missziózás.
3: Esetleg szertettél-e valami olyan új barátságra, ismerettségre, akik korábban nem ismertél, de akivel így tartani fogod a kapcsolatot a találkozó után is?
4: Igen, abszolút. Szóval nem csak én igazából szerintem, hanem az összes résztvevőnek látták új barátjai, új ismerettségei. Esetleg volt, akinél ilyen kis szerelmi szál is szövődött, szóval tényleg így egy nagy közösség alakult ki, és egy páran így beszéltük a találkozó után, már így két nappal írtunk egymásnak, hogy na, szia, hogy vagy, milyen az élet a találkozó után, és beszéltük, hogy ha jövőre lesz, akkor mindenképpen szeretnénk menni, mert tényleg ez egy akkora élmény volt szerintem mindenkinek, aki ott részt vett. Én például az interjúk alatt is úgy vettem le a többiektől, hogy mindenkinek nagyon élveztem, mert tényleg azt, hogy például volt lehetőség minden nap misére járni, ami mondjuk valakinek lát, hogy nagyon szeretné, csak mondjuk a hétköznapokban nincsen rá sajnos ideje munka miatt, vagy esetleg más, és most itt mégis volt lehetőség minden nap misére menni, minden nap hozzájárulni a szentáldozáshoz, és tényleg ilyen lelkiségi dolgok, amik szerintem nagyon fontosak.
3: Igen, hát akkor kicsit úgy érezhettétek magatokat egy pár napig, mint aki egy kolostorban él. Na most nem tudom, hogy voltál-e más ifjúsági találkozón is, hogy esetleg miben volt ez ötletes, vagy más, vagy van-e ilyen összehasonlítási alapot? Ha nincs, nem baj.
4: Én ilyesmi programon még nem voltam, ilyen ifjúsági találkozón, de majd a jövőben majd szeretnék menni, például ugye van a Ferences zarándoklat is, de igazából hát személyes összehasonlítási tapasztalat nincs, de ilyen hallás után majd ilyen mesélték, akik így bár voltak, és tulajdonképpen én azt tudom mondani, hogy szerintem nagyjából minden program hasonló ugye lelkületben, de minden programnak ugye vannak különlegességei, szóval szerintem nehéz összehasonlítani egy ilyen találkozót mondjuk egy zarándoklattal, Talán mondom annyiban, hogy ugye a lelkiség, ami ugye hasonló, meg a közösségi szellem, mert az, hogy fiatalok ott lehetnek a saját korosztályukkal, nagyjából azzal az életfelfogással élő fiatalokkal együtt, és akkor így könnyebb egy kicsit talán elmélyülni a hitbe és új barátságokat szerezni.
3: Igen, na hát, hogyha más ová mész, Ferenchez zarándoklatra, vagy ifjúsági találkozóra, oda is mindenképpen a Mária Rádió tudósítójaként menjél, és várjuk az értékes riportokat. Úgy tudom, hogy még dolgozol azokon az anyagokon, amiket ottan készítettél, hogy hát aztán szépen lassan itt a hallgatóknak is ezt át tudjuk adni. Így van?
4: Igen, most én dolgozom rajta, és én bármikor megyek ilyen találkozókra, meg ferences programokra tudósítani, köszönöm, mert ez szerintem egy nagyon szép élmény.
3: Na hát mi köszönjük a munkádat, és hát azt szokták mondani, ugye most már július 26-a van, nagyon sok diák nem hiszi el, hogy augusztus után szeptember következik, de hogy még így a nyáron készülsz-e valami szép programra, vagy mit tervezel az iskola kezdetéig?
4: Igazából majd a családommal megyünk le a balatoni kis nyaralónkba még, meg megyünk nyaralni Montenegróba augusztus végén, de én előtte még megyek majd a Mária Rádió táborába, amit amúgy ajánlok mindenki kedves hallgatónak is, mert én még nem voltam Mária Rádiós táborba, de a program alapján nagyon jónak tűnik, és én már azt is nagyon várom.
3: Ez a médiatábor lesz?
4: Igen.
3: Na hát akkor igazán továbbképzésben fogsz részesülni. Na hát nagyon szépen köszönjük a munkádat is, és a lelkesedésedet is, kedves Lili. További jó nyaralást kívánunk, meg jó munkát ezekkel a Mária Rádiós anyagokkal, és hát kedves hallgatóink pedig Juhász Lilit hallották a telefonbeszélgetésben. Köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre álltál ilyen vasárnap
4: korra reggel. Köszönöm szépen a meghívást.
3: Isten áldjon.
4: Dicsértessék.
3: Mindörökké, amen. Mi pedig akkor még hallgassunk meg egy rövid részletet John Field-től. Az ötös számú nocturne következik.

John Field, ír származású zeneszerző zongora darabjait hallottuk ebben a műsorban, aki 1782-ben ezen a napon született, de még a mai nap történt események közül azért emlékezzünk meg arról, hogy 1083-ban ezen a napon történt Szent Gellértnek a szentélyavatása, illetve 1945-ben ezen a napon általános választásokat tartottak ugye Nagy-Britanniában, amit Winston Churchill elveszített. Tehát gondoljunk bele abba, hogy 2,5 hónappal korábban volt a győzelem napja, május 9-e, a második világháború lezárása, ami Nagy-Britannia szempontjából ugye egy győztes háború volt. Ezt miniszterelnökként Winston Churchill küzdötte végig 1940-től, és ezek után a választásokon pedig vereséget szenved. Ez ugye nem az érdekessége ennek, hogy a választójogot megváltoztatták. Az általános választójog az ugye persze ma már teljesen bevett dolognak számít, ugyanakkor mégis akár a politikai kommunikáció terén azért nagyon sok mindennek teret enged, főleg az interneten keresztül, úgyhogy hát a Churchill mindenképpen valami ilyesminek lett az áldozata. No hát 1963-ban pedig az akkori Jugoszláviához, ma Macedónia fővárosaként számon tartott Skopjéban történt súlyos földrengés, ami romba döntötte a városnak a nagy részét. 1854-ben ezen a napon született Horváth Ödön, Ödön von Horváth, aki egy vicces kis regényt is írt, vagy egyébként elég tanulságos, hogyan lettem én néger, ebben semmi rasszizmus nincsen, illetve 1856-ban George Bernard Shaw, szintén írszármazású angol író Nobel-díjat is kapott, ezen a napon született, és nem olyan régen szóba került Chesterton kapcsán, akivel olyan évődésük volt, hogy azt mondta Bernard Shaw Chestertonnak, aki egy nagy darab ember volt, hogy hát Chesterton, ha valaki rád néz, akkor azt fogja hinni, hogy Angliában mindenki éhezik, mert te megetted az összes élelmet, ami található az országban, és erre a Chesterton azzal válaszolt, hogy nézd Shaw, ha valaki rád tekint, akkor pedig ezt el is fogja hinni, mert ő pedig egy vékony testalkatú ember volt, úgyhogy így viccelődtek egymással ezek a nagy írók. Szervácius Tibor ezen a napon született, 1930-ban, igen-igen idős volt már halál előtt nem sokkal, amikor én láttam őt, vagy találkoztam vele, és a szobámban a kereszt ábrázolás, az minden szerzetesnek azért van egy kereszt a szobájában, ez a kereszt, ez az ő alkotása, egy rész kis dombormű, amelyik kör alakú, és hát a keresztre feszítést ábrázolja, úgyhogy szeretettel gondolunk Szervácius Tiborra is. Ezen kívül Füst Milán ezen a napon halt meg, hát nem csak azért említem, mert névrokonom, hanem azért a 20. századnak nagyon jelentős magyar írójáról van szó. Hát ezek fértek így a mai napindító című műsorunkban, még a hírekkel hamarosan jelentkezem, mármint a Mári Rádió híreivel, és a nagyszülőket pedig Isten éltesse sokáig, Szent Joakim és Anna liturgikus emléknapja lenne, ha éppen nem vasárnapra esne július 26-a. Kedves hallgatóinknak meg köszönöm szépen a figyelmüket, és hát áldott vasárnapot kíván a mai műsorvezető Lukovics Milán.

0: Reggeli magazin műsorunkban a Mária Rádió híreit hallják.
1: Kedves hallgatóink, most a hírek után 8 óra 30 perckor zalaegerszegi önkéntes szerkesztőségünk jelentkezik. Sárközi Violetta riportját hallhatják majd a kedves hallgatók Takács Zoltánnéval, a Göcsei Kézműves Egyesület tagjával, akik varró tábort tartottak. Erről lesz szó ebben a mai műsorban. 9 órakor a Café Francesco podcast 86. adását hallhatják a kedves hallgatóink, amelynek főszereplője Antal Alexa Krisztina nővér. Beszélgetés címe: miért lesz ma valaki szerzetes? Július hónapban van a Kármelhegyi Boldogasszony ünnepe, ehhez kapcsolódóan 10 órakor Horváth Zoltán atyának a homiliáját közvetítjük, amely Kármelhegyi Boldogasszony ünnepén hangzott el. 10 óra 35 perckor pedig Barcsi Balázs atyát hallhatjuk, aki Siógárdon tartott lelki gyakorlatot, ennek a elmélkedés sorozatnak a második részét hallhatjuk. 15 órakor közvetítünk Szentmisét, ez talán egy kicsit rendhagyó időpont, vasárnapi Szentmisét, hát vagy délelőtt, vagy inkább este felé szoktunk közvetíteni, de hogy ezen a mai vasárnapon 15 órakor közvetítjük a Szentmisét, annak megvan a maga oka. Ezt a Szent Anna templomból közvetítjük pápáról, vagyis a templom búcsúja ez, és Salgó Ferenc atya a főcelebráns ennek a Szentmisének. Salgó Ferenc atya neve bizonyára ismerősen cseng a hallgatói család számára. A pápai Szent Anna plébánia plébánosa, rádiónk helyi vételkörzetének lelki atya is, és jó ideje az ő Szentmiséit közvetítjük keddenként. Ferenc atya augusztus 1-én nyugállományba vonul, hosszú szolgálat után, és a mai vasárnapon, július 26-án az ő búcsúztató szentmiséjét sugározzuk a pápai templomból. Szívből köszönjük Salgó Ferenc atya hosszú éveken áttartó önkéntesi szolgálatát is, és sok évtizedes papi szolgálatát is, természetesen pap marad haláláig, de az aktív szolgálatot befejezi, és a Jóisten áldását kívánjuk nyugdíjban töltött éveire. Kérjük a kedves hallgatókat, minél többen kapcsolódjanak be a Mári Rádió hullámhosszán keresztül ebbe a szép ünnepbe a mai vasárnapon délután 3 órakor. 21 óra 5 perckor pedig Fenntartható Lelki Fejlődés című műsorunk jelentkezik Schindler Mátyás atyával, aki egyébként a Bajai Barátok templomának a plébánosa. Ebben a napindító című műsorban erről a templomról is volt szó. Tehát Fenntartható Lelki Fejlődés, Schindler Mátyás atya, Perccel Éva és Egri Zsuzsa műsora 21 óra 5 perckor jelentkezik. Erre is szeretettel várjuk a kedves hallgatókat. Ezek voltak a Mária Rádió hírei. Én nagyon köszönöm a kedves hallgatóknak a figyelmét, és még egyszer további áldott vasárnapot kívánok. Mária Rádió híreivel ma reggel Lukovics Milán jelentkezett.

0: Köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Sárközi Violetta vagyok. Zalaegerszegen, a Göcsei Tudás Központban Takács Zoltánné Éva vezetésével varrótábort szerveztek. A 10-17 év közötti lányok az alapoktól ismerkedtek a varrás fortéjaival és a varrógéppel. Az egy hét alatt készítettek párnát, neszesszert, táskát, de ismerkedtek a textilfestéssel és több más kreatív textildíszítési technikával is. A Göcsei Kézműves Egyesület tagjaként foltvarrással foglalkozó táborvezető azon szerencsések közé tartozik, akinek a munkája a hobbija. A varrótábort nem rejtetten azért is szervezte, mert utánpótlást szeretne nevelni. A tábor megvalósításában segítője is volt Darvasi Dóra, környezettervező, divat- és textiltervező művész és dizájn tanár személyében. A tábor utolsó napján Takács Zoltánné Éva táborvezetővel és a résztvevők közül a 10 éves Korc Eszterrel és a 11 éves Danka Jázminnal beszélgettem. A következő percekben ezt hallhatják.
1: Amikor ez a ház megnyílt, akkor már szerveztem egyet, akkor 3-14 éves kislány jelentkezett, akkor még egyrészt az ház is ismeretlen volt, illetve ugye mi is ismeretlenek voltunk most már, ez a második akkor gyakorlatilag, 8 gyereket tudtunk megszólítani, szülők segítségével természetesen, és nagyon örülök neki, mert nekem ez az álmom volt, hogy egyszer egy ilyen, legalább egyszer egy varrótábort össze tudjak hozni. Célom, hogy a gyerekek is bevonódjanak a varrás rejtelmeibe. Én nem ruhákat varrok elsősorban, hanem patchworkkel foglalkozom, magyarul foltvarrással. Ebben úgy érzem én, hogy ha ezt megtanulják, egy kicsit a saját ízlésüket is ki tudják fejezni, tehát a saját kreativitásukat, és ezért azt gondolom a telefon mellett egy jó cél lenne, hogyha nem az lenne a fő fókuszukban, hanem a varrás, illetve a kézi munkával készített termékeket tudnának készíteni.
0: Milyen korosztályt sikerült megszólítani?
1: Elvileg, tehát úgy kezdtem, hogy 10-től 18 éves korig, mert ugye azért 18 év felett nehezebb megszólítani, illetve nem nagyon táboroznak már a fiatal lányok. Gyakorlatilag majd, hogy nem sikerült lefedni az egészet, mert a legfiatalabb tagunk 10 éves múlt, tehát 11-ben van, a legidősebb tagunk meg 17 éves lesz, tehát széles a paletta ebben a vonatkozásban is.
0: Csak varrógéppel varnak itt a gyerekek, vagy pedig más technikákat is elsajátítanak? Illetve fontos kérdés azt szerintem, hogy a gyerekek vartak-e már, megismerkedtek-e esetleg már technika órán az iskolába a varrással, vagy itt nulla szintről indultak?
1: Gyakorlatilag, ahogy észrevettem, láttak már varrógépet, de igazából nulla szintről indult mindenki. Ahhoz képest viszont gyönyörű munkákat készítettek. Kár, hogy a rádióhallgatók nem látják. Ugye ez olyan, mint a főzőműsorban, hogy nem érzik az illatokat, itt nem látják az eredményt. Igyekeztem olyan anyagokat is hozni, hogy tehát szép dolgokat tudjanak készíteni, és ez meg is valósult, és erre nagyon büszke vagyok, még akkor is, ha nem az én gyerekeim, hogy egy kicsit ki tudtam belőlük húzni a saját ízlésüket, a saját színvilágukat, mert aki ezt látja, hogy azt is, hogy szinte az összes teljesen más színből adódik össze. Vartunk ugye táskát, vartunk neszeszert, vartunk párnát, a párna volt az új gyakorlat, azzal kezdtük hétfőn, ott egy kicsit begyakorolták, és akkor a táskánál már egészen profi módon tudtak dolgozni.
0: Egy kicsit én segítek azért most a rádió hallgatóknak, elmondom, hogy én viszont látom ezeket a munkákat, hiszen itt most mi a tábor utolsó napján beszélgetünk, gyönyörű táskákat látok magam előtt és párnákat. Azt is elmondjuk a rádió hallgatóknak, hogy mindaz egy más. Ez azért más egyébként, mert hogy a gyerekek maguk találhatták azt ki, hogy milyen anyagból, milyen színből, vagy milyen mintákkal dolgoznak?
1: Aki ismeri a foltvarrást, az tudja, hogy a foltvarrók egyrészt anyaggyűjtők. Nagy gyűjteményen van, nagy színskálán mozog az, amiből tudtak választani. Tehát úgy választottam én is ki az anyagokat, hogy mindenki megtalálja. Ha valaki a kéket szereti, akkor kéket tudjon választani. Valaki rózsaszín szereti, akkor a rózsaszínből tudjon. Illetve mindenféle más színnel tudtak dolgozni. Mindenki saját maga találta ki a formát nem, de hogy milyen minták, és mi legyen a táskáján, milyen anyagot, vagy hányféle anyagot, hány színű anyagot használ, azt mindenki saját maga találta ki.
0: A gyerekek egyébként varrógéppel is varnak. Ezt ti biztosítottátok, vagy pedig otthonról hozták ezt a gyerekek?
1: Volt, aki hozott. Volt, aki azért jött gyakorlatilag, hogy a saját gépét egy kicsit megismerje segítségünkkel, tehát hogyan kell befűzni a tűt, stb. Egy picit megtapasztalhatták itt, de a többi varrógépet, a 6 varrógépet tudtunk összeszedni. Ugye hát nyilván, mivel én készültem, hogy legyen azért varrótábor, nekem már eleve van 3 varrógépem, illetve ugye a Göcsei Kézműves Egyesület segítségével biztosítottuk, az Egyesületnek van varrógépe, és ők onnan kölcsönöztük gyakorlatilag.
0: Mit gondolsz, a gyerekek otthon egyedül is fognak tudni esetleg ilyen táskát, vagy ilyen párnát alkotni, vagy pedig még kellene ezt követően is valami gyakorlás nekik?
1: Hát a gyakorlás mindenkinek és minden körülmények között igen, javasolt. Aha. Meg tudnák. Tehát, hogyha elég affinitásuk van hozzá, illetve anyagot kell vásárolni, és akkor meg tudják varni. Uh-huh. Annyit azért megtanítottam, vagy átadtam nekik, hogy ezt saját maguk egy segítség nélkül is meg tudják valósítani. Bizon benne, a 2 nagy lány, aki a saját varrógépével dolgozik, szerintem mindenképpen fogja továbbvinni és gyakorolni.
0: A gyerekek mit mondtak egyébként a táborról? Szívesen jönnének folytatásként?
1: Még nem kérdeztük meg őket, még benne vagyunk a munkába, úgyhogy addig nem zavarjuk a gondolatokat, de én szerintem biztosan.
0: És nektek van-e ilyen tervetek?
1: Hát egyelőre még abban gondolkozom, hogy az őszi szünetbe esetleg 1 vagy 2 napot, ha lenne kedvük, még nem tudom, hogy alakul ugye az őszi szünet, hogy mennyire lesznek benne hétköznapok, illetve jövőre, nyáron. Tapasztalatom sajnos az, hogy a gyerekeknek nincsen idejük a kézművességre évközben, tehát a tanév közben, mert annyira le vannak terhelve. A Göcsei Kézműves Egyesületnek ugye tagja vagyok. Itt műhelybérlőként vagyok jelen, és ugye amikor van egy kézműves foglalkozás, illetve a ház is szervez kézműves foglalkozásokat, akkor abban is részt veszek. De jellemzően inkább a csoportommal dolgozunk itt. Havonta 2-szer jövünk össze, és a felnőtt hölgyek is szeretnek ugye a foltvarrással foglalkozni, tevékenykedni benne, és akkor itt együtt varrunk. Egy kiállításunk van, ez a csoportunk munkái vannak fent a falakon, és erre készülünk általában. Évközben varrunk, beszélgetünk, egy kis közösséget építünk, és az eredményt azt meg általában így június környékén mutatjuk be, illetve találkozókat szervezünk velük is.
0: És nyilván azért jó, hogy vannak aztán varrás iránt érdeklődő gyerekek, mert akkor az Egyesületben az utánpótlás is meg lesz.
1: Hát igen, a csoport utánpótlása, a csoportunk el van öregedve, 70 pluszos a létszám nagy része. Célunknak tekintjünk nem csak itt a csoportban, illetve városi szinten, hanem országos szinten is van ugye a foltvarroknak egy foltvarró céhe. Ez egy országos szervezet. Ott is fontosnak tartanánk, hogy egy kicsit fiatalodjunk, mert a mai fiatalokat nem úgy mondanám, hogy nem érdekli, valahogy nem kapnak talán lehetőséget, vagy éppen ugye a telefon fontosabb, azt nagyon szomorúnak tartom én személy szerint, úgyhogy egy-egy ilyen tábor megszervezésével egy picit azt is szeretnénk erősíteni, hogy a fiatalok is kedvet kapjanak a varrógéphez, és ne csak a ruhák varrásával, hanem lakástextileket lehet készíteni, tehát nagyon sokrétű, egyedi dolgot lehet ezzel a technikával, illetve ezzel a foltvarrással.
2: Engem Korsz Eszternek hívnak, 10 éves vagyok, a Zalaegerszeg Dózsa György általános iskolába járok, és 4. vagyok.
3: Én Danka Jászmi.

0: Mindig is érdekeltek ezek a kreatív dolgok. Én már tavaly vagy tavaly előtt nem emlékszem, voltam itt kreatív táborban is.
1: Táborvezető elmondta már egyébként, hogy mi mindent csináltatok, de mi az, ami személy szerint nektek a legjobban tetszett?
2: Nekem szerintem a táska csinálás, mert nekem van egy egész szekrényi táskám. Mert mindenhova, amikor megyünk, szerintem velem jön haza egy táska szinte. Mert én igazából attól függ, hogy milyen ruhát veszek fel, ahhoz veszek táskát. Nyilván suliban nem, mert ugye ott hátizsák kell, de amúgy igen.
0: Én nekem is a táska, meg a póló, mert én abból egy szettet csináltam, hogy a táska illik a pólóhoz.
1: Mennyire voltak nehezek a feladatok, amiket itt kaptatok?
2: Hát nekem egyedül az egyenes varrás az elején jól ment, de tudtam az elején egyeneset varni, és mivel ugye ez már a hétvége, ezért már nem ment olyan jól az egyenes varrás, ezért ennyi. De a többiem ugye az nem volt olyan könnyű, de nem is volt nagyon nehéz.
0: Szerintem se voltak nagyon könnyűk, de nagyon nehezek se. Nekem viszonylag jól ment minden, mert én szeretem ezeket a precíz dolgokat.
1: Szívesen jönnétek egy következő varrótáborba is?
0: Igen, én is.
1: Hogy éreztétek egyébként magatokat egész héten?
0: Én is jól éreztem magamat, nekem is tetszettek a dolgok, amiket csináltunk.
2: Én ebben a táborban nagyon jól éreztem magamat, jó kreatív dolgokat csináltuk, és nagyon tetszett.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben beszélgetést hallhattak Takács Zoltánné táborvezetővel, Korcz Eszterrel és Danka Jázminnal, az Alaegerszegi Göcsei Tudásközpontban gyerekeknek szervezett varrótáborról. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, ha tehetik, továbbra is hallgassák a Mária Rádiót.

Sík Sándor, mosolygó gyermek. A nyári busz fullasztó melegében, kék bóbitás sapkája keretében anyja mellén békén odabújva, szemben velem egy esztendős fiúcska. Szeme azúrját kerekíti tágra, úgy néz a furcsa idegen világra, ami én vagyok, aki mostan boldog, gyönyörűséggel arcába mosolygok. Csak néz rám, néz rám, komolyan, sokáig, még szirom arca gömbölyűre válik, ahogy a bimbó feslik szét a bokrán, és édes deden visszamosolyog rám. Egy új emberke, ki nem is beszél még, hogyan érti meg mosolyom beszédét? Hogy érzi meg, hisz csak egy éve ember, hogy a szeretet szólítja szememben? Ó, milyen titok, milyen csoda szép ez! Egy csöpnyi agy, mely még gondolni se képes, a szeretetet már fel tudja fogni, s a mosolyra vissza tud mosolyogni. Ó, ha csak lehetne, hogy az, ki atya minden mosolynak, nekem is megadja, olyannak lennem, mint ez a csöpnyi gyermek, friss antennája minden szeretetnek.

0: írek.
1: Annándorfehérvári diadalra emlékeztek Szegeden. Osztia Zoltán atya megáldotta az újra nyitott apostolok éttermet. 1100 végzőst bocsátott útjára a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet és Társadalomtudományi Kara. Köszöntöm Önöket, a hírek szerkesztője Szopko Anna. Középkori forgatag várta a látogatókat szombaton Szegeden az alsóvárosi Ferences templom mellett, ahol koncertekkel, kulturális programokkal, középkori fegyver és harci bemutatóval, zászlóforgatással, apród iskolával, közös tánccal, gyermekprogramokkal, solymász bemutatóval emlékeztek a Nándorfehérvári diadalra a csata 570. évfordulója alkalmából, tájékoztatták a szervezők az MTI-t. A Nándorfehérvári diadal 550. évfordulóján 2006-ban a Szegedi Ferences Rendház Alsóvárosi Kultúrházának munkatársai azzal a szándékkal hívták életre a Hunyadi János török fölött aratott győzelmére emlékeztető rendezvényt, hogy a nagyszámú nemzeti gyásznapok mellett a világra szóló győzelmeink előtt is méltóképpen tisztelegjünk. A programot már napnyugta után tűzijáték helyett a Történelmi Hagyományőrző Egyesület tűzsója és tűzpárbaja zárta. Budapest belvárosának egyik legpatinásabb éttermét áldotta meg dr. Osztia Zoltán atya, a budapesti belvárosi főplébánia templom plébánosa. Az apostolok étterem nem csupán egy étterem, egy időutazás a század elő Budapestjére, írta a belvárosi újság. Az étterem több mint 120 éve része Budapest gasztronómiai és kulturális történetének. Zoltán atya szentelt vízzel meghintette a helyiségeket, majd megemlítette, hogy a teli asztal közösséget teremt. Egy személyes kötődést is felelevenített az étteremhez, hiszen nagyapja itt volt pincértanuló. Az étterem vezetői elmondták, hogy számukra ez az esemény a keresztény közösséghez való tartozást jelenti. A megáldás ünnepségét még ünnepélyesebbé tette Lakatos Vilmos zenekarának muzsikálása, melyben felcsendültek egyházi dalok is, Szóka Júlia énekművész és Hunyadi Donatella énekesek előadásában. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet és Társadalomtudományi Karának 1100 hallgatója vehet át oklevelét július 23-án és 24-én a budapesti Szent István Bazilikában a diploma átadón. Kuminec Géza rektor a valóságot gazdagabban látó jámborság jelentőségéről beszélt. Birher Nándor dékán szerint a tudás akkor válik értékké, ha birtokosa az út, igazság, élet iránytűjével él. A hagyományoknak megfelelően mellettük egy jelenlegi hallgató és egy öreg diák is szólt a végzősökhöz, olvasható a Magyar Kurír beszámolójában. 4 turnusban vettek részt a végzősök az ünnepélyes diploma átadón. A hallgatók talárban, az első padsorokban, a hozzátartozók a hátsó traktusban foglaltak helyet. Az átadó az egyetem és a kar vezetésének ünnepélyes bevonulásával és a himnusz eléneklésével kezdődött. Ezt követően hangoztak el az ünnepi beszédek.
0: Híreinkkel véget ért a Mária Rádió ma reggeli magazin műsora.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 9 óra.
2: Mária Rádió gyál, FM 98,9.
3: A Café Francesco Podcast 86. adásában Antal Alexa Krisztina nővér mesél történetéről és arról, miért lesz ma valaki szerzetes.
4: Sziasztok, sok szeretettel köszöntök mindenkit itt a Café Francescóban. Én Gál Petra Júlia vagyok, a kávézó egyik önkéntese, és a mai podcast adás vendége Antal Alexa Krisztina nővér, a Szent Ferenc kis nővérei rendből érkezett hozzánk Miskolcra. Köszöntjük egy nagy tapssal! A mai estének a témája az lesz, hogy miért és hogyan lesz valaki szerzetes, és esetleg megpróbálunk tanácsokat adni, vagy átlelkesíteni azokat, akik gondolkoznak ebben a hivatásban. Na de hát akkor vágjunk is bele. Nagyon izgalmas szerintem mindig, hogy milyen a hivatás története az adott szerzetesnek vagy papnak. Veled hogy történt, hogy hívattal a Jóisten szerzetesnek?
5: Ez egyszerre nehéz, meg egyszerre könnyű kérdés is. Mert el tudom mondani másfél órában is, meg el tudom mondani 5 percben is. Azzal szoktam kezdeni általában, egy nem vallásos családból származom. A hit vagy a vallásgyakorlás az nem volt az életem, vagy az életünknek, vagy a családom életének a része. Mégis az első, hát én így utólag tudom Isten élménynek nevezni, vagy mondjuk a hivatásom szempontjából egy nagyon fontos tapasztalat volt. Egy autóbaleset következtében ébredtem arra rá, hogy az én életemmel talán valami terve van a Jóistennek, és az, hogy én, hát nem csak én, hanem hogy anyukám meg nővérem is akkor ott életben maradtunk, és abból a roncsból kiszálltunk élve, az nekem tényleg arra volt bizonyíték, hogy az Isten van, az Isten szeret, az Isten gondot visel rám és az életemre, és valamilyen, nem tudom, terve van velem. Hát nyilván ezt nem gyerekként fogalmaztam meg, hanem sokkal-sokkal később, de mégis az Isten jelenlétére volt ez egy tapasztalat számomra. És hát így a Jóistenről leginkább a nagymamámon keresztül hallottam, vagy tőle így többször, Isten, meg őrangyalok, meg ilyen alapimádságok, tőle azért megvoltak, és aztán általános iskolába kerültem, Közszegről származom egyébként, és általános iskolába engem domonkos nővérek iskolájába irattak, vagy hát nem csak engem, hanem olyan nővérem is oda járt, meg aztán később az öcsém is. Nem volt ez egy tudatos döntés vagy választás így a szüleim részéről, hogy ez egyházi iskola volt, sőt, amikor a nővérem elkezdett oda járni, akkor az még állami iskola volt, és időközben vette át az egyház. És akkor oda kerültem egy egyházi iskolába, egyházi közegbe, ahol kezdett mélyülni nekem az Isten kapcsolatom, vagy úgymond a vallásos életem. És az egy nagyon, nagyon kiegyensúlyozott, meg nagyon fontos 8 év volt a számomra. És éreztem, mindvégig éreztem, hogy valahogy otthonos a közeg. És otthonos mindaz, ami így az Istennel kapcsolatban van. És én ebben örömömet találom. Ilyen alaptapasztalataim vannak, hogy ez engem vonz. Alapvetően a nővérek élete is úgy vonzott, meg nagyon hitelesnek láttam őket abban, amit csinálnak és ahogyan csinálják. És az volt bennem, hogy én akkor azonosítottam az ő szeretetüket az Isten szeretetével, és az volt bennem, hogy ha az Isten ennyire szeret engem, tehát ahogy a nővérek szeretnek engem, akkor én is ennyire szeretném az Istent szeretni. Nem tudtam, hogy hogyan vagy milyen formában, de minden esetre így nagyon, nagyon vágytam. Azt hiszem, így tudom legjobban megfogalmazni, hogy vágytam az Isten közelében lenni, vagy így róla többet tudni, tapasztalni, és hogy nem tudom, egyszerűen szeretni, vagy viszont szeretni. És ez a vágy, hogy szeretni az Istent, meg az ő szeretetét valahogy átadni, vagy megtapasztaltatni másokkal. Az érdekes, hogy elsősorban így a családom körében fogalmazódott meg bennem, mert az volt bennem, hogy hát így szeretném nekik is azt megmutatni, hogyha az Istennel kapcsolatban vagyunk, az nem valami agymosás, vagy ez nem valami, nem tudom, furcsa dolog, hanem hogy szerettem volna velük megtapasztaltatni azt a szeretetet, amit én átélek közvetve, közvetlenül a Jóistentől. És hogy ez a misszió aztán, így fogalmazom, hogy misszió, ez kezdett szélesedni, vagy tágulni, hogy akkor ezt a szeretetet, ami az Isten, vagy amit én tőle tapasztalok másokon keresztül, vagy közvetlenül, tehát hogy ezt a szeretetet elvinni másoknak, vagy megmutatni másoknak, vagy adni másoknak. Tehát ez így adni, vagy szeretni. És egy fontos tapasztalat volt még így a hivatás történetemben, vagy nem is tudom. Tehát, hogy kiragadok leginkább néhány pillanatot, amikor az anyai nagymamám meghalt, és hát a halálának a napján, tehát így hajnaltájt halt meg, és gimnáziumból mentem át oda, ahol a nagymamám lakott, és akkor délután, tehát közölték velem a hírt, és délután sétáltam ott Kőszegen a Jézus Szíve templom előtt, és ott éreztem egy ilyen hívást, hogy menjek be és imádkozok a nagymamámért, és ez azért volt érdekes, mert ez egy olyan időszakomban történt, amikor én nagyon tudatosan távolságot vettem az egyháztól, meg Istentől, meg mindentől. Ami imádság, ami szent mise, mert hogy hát így sok nehézség övezte, nem tudom, azt, ahogyan én éltem. És akkor én azt mondtam, hogy oké, akkor én ezzel tudatosan szakítok, és hogyha én nem járok misére, meg nem csinálok ilyen dolgokat, akkor biztos majd így körülöttem is, meg otthon is kisimulnak a dolgok. Na szóval, hogy ebben a időszakomban ért a nagymamám halála, és talált el ilyen szempontból a Jóisten, és ott bementem a Jézus Szívébe imádkozni a nagymamámért, és ott volt egy ilyen tapasztalatom, hogy maradjak itt, vagy egy ilyen belső élményem, tudjátok, azt ilyen lehet annyira jól leírni, vagy minden szó kicsit olyan esetleges, vagy olyan béna, de mégis így az élménye ez volt, hogy maradjak itt. Itt van a helyed. És ez akkor ott azt jelentette, hogy itt van a helyem, hogy egyház, hogy Isten, hogy templom, nem tudtam mit, de azt tudtam, hogy újra elkezdek szentmisére járni meg. Tehát, hogy folytatom azt az életet, amit úgy szerettem, vagy úgy vágytam. Na, és akkor arra is, vagy már nagyon vártam, hogy elkerüljek ide Budapestre, érettségi után itt folytattam a tanulmányaimat az ELTE-n, és itt az egyetem évei alatt kezdtem egy elég tudatos hivatáskeresésben be, és akkor ismertem meg a Szent Ferenc kisnővéreit is ezek alatt, az évek alatt, elmentem egy Eger-Szalók ifjúsági találkozóra, és ott voltam második, tehát ugyanaz az élmény, így belsőleg ugyanaz volt, mint ott akkor Kőszegen a Jézus Szíve templomban, ezen az Eger-Szalóki találkozón, tudni kell, tehát a találkozó kezdődött szerdán, és ez egy csütörtök reggeli ima, mentem le a mosdókhoz, és elhaladtam a színpad előtt, és ahogy ránéztem a színpadra, ahol a kisnővérek vezették az imát, ott ugyanez volt az élmény, hogy maradjak itt van a helyed. Így tudom a legjobban leírni szavakkal. Akkor csak azt tudtam, hogy ott maradok azon a reggel imán. Nem tudtam, hogy kik a ferencesek, nem tudtam, hogy kik azok, hogy Szent Ferenc kisnővérei, nem tudtam, hogy mi történik ott a színpadon, de azt tudtam, hogy nem a mosdokba, vagy a mosdokhoz fogok menni, hanem ott maradok a reggel imán. Ott csak ennyit ismertem föl belőle, hogy itt kell maradjak ezen a reggel imán, és akkor ott ismertem meg a közösséget. Kezdődött egy ilyen ismerkedős, érdeklődős időszak, ami tartott 2 évig, és akkor, ahogy befejeztem az egyetemet, léptem be a közösségbe 2014-ben.
6: És mit szóltak a szüleid, vagy hogy reagált a környezeted? Sokakat talán azt tart vissza, hogy ettől félnek, hogy negatív lesz a fogadtatás.
5: Hát teljesen jogos félelem. Igen, szóval én is sokáig nagyon féltem ettől, és a fogadtatás is nem volt zökkenőmentes, tehát hogy nehezen érintette a szüleimet, családomat, és hát tulajdonképpen teljesen tényleg megértem őket, tehát ők nem gyakorolják a hitet vagy a vallást, tehát hogy emberileg nézve tényleg teljesen hülyeség ez a bocsánat, szóval ez az életforma, amit így élünk, vagy ahogyan élünk, és tényleg ezt az Isten nélkül, vagy valami minimális Isten tapasztalat, vallásos élet nélkül nagyon nehéz megérteni, vagy elfogadni, azt gondolom. Szóval, hogy rázós volt a fogadtatás, vagy így a bejelentés után, egy elég nehéz időszak következett a személyes életemben is, mindenhogyan pszichésen, lelkileg, mindenhogy, de most már itt 10x év után azt mondhatom, hogy egész jó a helyzet.
6: És mi kell szerinted ahhoz, hogy valaki szerzetes legyen? Vannak olyan készségek, tulajdonságok, amiknek meg kell lennie ahhoz, hogy ezt a hivatást be tudja tölteni valaki?
5: Hát szerintem olyan nagyon extra ilyen skilleket nem igényel. Tehát, hogy szeresse az, aki jelentkezik a jó Istent, és hogy tényleg legyen valami megérintettsége, megszólítottsága. És én még azt is mondom, hogy nem baj az, ha ez az elején nem annyira világos, hogy akkor most biztos-e, vagy ez a közösség, vagy nem, vagy másik, de hogy így merjenek elindulni. Hogyha azt hiszem, ezek ilyen alapmotívumok lehetnek, hogy érdekel az Isten, mint olyan, szeretnék róla többet tudni, szeretnék vele minél többet lenni, vágyom őt keresni, megtapasztalni, vágyom a szolgálatra, a mások szolgálatára, hogy az életemet, az időmet, az energiámat, az teljes mértékben elsősorban az Istennek adjam, és rajta keresztül másoknak. Szóval, hogyha ilyen vágyak, vagy ilyen mozgások vannak valakiben, akkor szerintem ez egy jó alap lehet. Nem mondom, hogy elég, vagy igazából tényleg nem tudom pontosan, hogy mi az, ami kell, de mondjuk ezek így alapnak, azt hiszem, hogy ilyesmik mozgatják azokat, akik ilyen útra adják a fejüket. Aztán nyilván az már egy külön megkülönböztetést igényel, hogy mondjuk mekkora igényem van a csöndre, az egyedüllétre, a magányra, hogy milyen közösséget keresek, olyat, akik a világban élnek, apostolkodnak, vagy egy inkább olyat, akik szemlélődnek, és tényleg egész napjukat, életük az imádságnak, vagy ilyen belső szolgálatnak szentelik. Na, de hogy ez szépen le lehet bontani így nagyon apró kis kockákra.
6: Igen, ez még egy fontos dilemma lehet, hogy döntsen a közösségek között, vagy hogy válasszon az ember. Tehát te is például volt egy alap, és tök jó élményed a domonkosokkal, és mégis kis nővérek mellett tetted le a voksod. Hogy mi alapján?
5: Hát ezt én tényleg csak a jóisten humorának, vagy nem tudom, vezetésének hívásának tudom be, szóval, hogy én valóban annyira nem tudtam semmit a ferencesekről, meg kisnővérekről, hogy hát az ott engem eltalált, szíven talált a hívása, és akkor így könnyű volt, hogy nem is volt a fejemben, hogy mást nagyon keresek, illetve, de azért amíg egyetemre jártam, akkor én elmentem szalézi nővérekhez ilyen hivatástisztázó kurzusra, mert hogy ott nekem így emberileg nagyon tetszett egy csomó minden, hogy hát olyan tök jó fejnek tűnnek, sokat mosolyognak, fiatalokkal foglalkoznak, külföldön van a képzés, szóval úgy sok minden tetszett, és akkor hozzájuk mentem el először hivatástisztázóra jut a szembe, és olyan nagyon szép tapasztalat volt nekem, ezt kísérés övezte, meg sok imádság. Szép tapasztalat volt, hogy így a fél év végére lecsengett azt, hogy nem itt van a helyem, és nem azért, mert hogy nem tudom, rossz fejek, vagy hogy ugyanúgy szerettem őket, meg jól éreztem magam velük, de hogy az a megszólítottság, vagy az otthonosság, azt nem tapasztaltam. És így a fél év végére rájöttem, hogy ja, én ezt tök jól kitaláltam magamnak, de hogy az Istent nem kérdeztem meg róla, hogy amúgy ez szánod nekem, vagy tényleg ez a közösség. Hogy ez úgy emberileg stimmel, de hogy a hívásom még mégse odaszólt. Na, hát, de hogy ki mi alapján, azt hiszem, ez lehet az egyik legfontosabb, vagy az első megkülönböztetési szempont, hogy apostolkodó közösséget keresek, vagy egy monasztikus közösséget, azzal már viszonylag sokat szűkül, szerintem egy kör. Aztán azt hiszem, ahányan vagyunk annyiféle képpen meg módon, valaki Google-be beírja, hogy női szerzetesrendek Magyarország, hát azért olyan rém sok nincsen, szóval, hogy És akkor azok alapján kezdem. Hát nem tudom.
6: És hogyha valaki eldönti, hogy szerzetes szeretne lenni, akkor hogy kell elképzelni ezt a gyakorlatban? Tehát milyen út vezet az örök fogadalomig? Gondolom ezt azért a rendek válogatják, de hogy az esetedben?
5: Igen, igen. Tényleg közössége válogatja, de az mindenképp közös, hogyha valaki belép egy közösségbe, vagy na jó, beszélek a mi közösségünkről, azt hiszem az úgy egyszerűbb, akkor elkezdi a jelölt időszakot, ami azt jelenti, hogy már a közösségben él, de még nem fogadalommal elkötelezett nővér, de bekapcsolódik az életünkbe, az életformánkba, van olyan értelemben megkülönböztető jele is, hogy általában barna szoknyát, fehér felsőt, kicsit aut visel. És ez egy ilyen egy vagy két éves általában, tehát most már tényleg sok évre visszamenőleg mondhatom, hogy ez egy két éves időszak. És hogyha a két év végén a jelölt is, meg a közösség is úgy látja, hogy igen, mehet tovább a képzés, akkor elkezdődik a noviciátus időszaka. Ez már egy külső megjelenésben sokkal látványosabb időszak. A beöltözés szertartásával kezdődik, amikor is a jelölt megkapja a szerzetesi ruhát, és egy fehér fájtlat, ja, illetve a szerzetesi nevét is, mert hogy a beöltözéskor új nevet is kapunk. Illetve, tehát, hogy nem szűnik meg a régi, tehát, hogy nekem is ott van ugye a civil nevem is, de hogy mellé kapunk egy új nevet. Tehát a noviciátus időszaka kezdődik meg, aminek az első éve egy hát picit szolidabb, visszafogottabb, csöndesebb év, akkor nincsen nagyon külső munka, meg ilyen egyéb kapcsolattartások, vagy minimálisan, vagy korlátozottan. Annak a noviciátus második éve az már egy apostolibb, akkor a növendék ugyanúgy bekapcsolódik a házak életébe, szolgálatébe, nem tudom, és akkor tehát akkor most ott tartom, hogy belépéstől számítva 4 év után tesz valaki ideiglenes fogadalmat, amit na, mindegy, egyházi jogilag néhányszor meg kell újítani, és utána teszünk örök fogadalmat. Ez így egyénenként vált, tehát nem tudok pontos számot mondani, de mondjuk belépéstől számítva azt hiszem legkorábban 4-3-7-8 évre lehet örök fogadalmat tenni.
6: És a szerzetesi név kapcsán, hogy miért kaptok új nevet, illetve hogy jött a Krisztina név?
5: Hát ez a tulajdonképpen az új élet, egy új szakasz, de inkább ez az új életnek a szimbóluma, az Istennek elkötelezett élet, az Istentől kapott új életnek a szimbóluma. És hogy hogyan jött a Krisztina, nekem sehogy. Mert én akkor annyira, hát ilyen így mindent rábíztam a közösségre, mert úgy van, hogy lehet javasolni vagy kérni, sőt, most már azt hiszem úgy van, hogy a jelölt kéri a nevét, és akkor azt kapja, amit kér. Amikor én öltöztem be, akkor, ha jól emlékszem, ez még ilyen opció volt, de hogy bennem nem is volt opció, hát én rábízom a közösségre, hát az, amit kapok, azt elfogadom. És akkor amúgy tényleg van ennek egy ilyen szép folyamata, ahogy a fogadalmas tagok összegyűlnek, imádkoznak, picit így figyelnek, hogy kiben mi van egy adott személlyel kapcsolatban, és akkor valahogy megszületik ez a döntés, hogy kinek mit szánnak, és a név mellé tartozik még egy úgynevezett titok, vagy ilyen misztérium, egy ilyen kvázi életprogram is, és hát az viszont szerintem a világ legszebb titkát én kaptam, Jézus színeváltozásáról nevezett Krisztina nővér. Ez az, és akkor a színeváltozás az én életprogramom, és az annyira passzol így a vágyaimhoz tényleg, tehát hogy ott is az Isten annyira közel lép, és így fölragyogtatja az arcát, és megmutatja az ő szeretetét, és ez a ennyire közel lenni, és hogy odalép, és megmutatni, és az Istent vinni. Szóval, hogy ez annyira benne van ebbe a programba, úgyhogy ezért így nagyon hálás vagyok.
6: És hát a jelentése is nagyon szép, mert Krisztushoz tartozó keresztény.
5: Igen.
6: És mi a legszebb számodra a szerzetesi hivatásban?
5: Hát sok szépsége van, azt hiszem. Attól függ, hogy melyik, nem tudom, területét nézem a közösségi életnek. Nekem például így közösségileg, tehát ha csak így emberileg, vagy nem tudom, a közösségi életet nézem, akkor a testvériség mint olyan, vagy hogy ott vagyunk egymásnak, mint egy közösség, vagy hogy így tartjuk egymást, az nekem egy nagyon szép része emberileg, vagy a közösségi életnek, és hogy ez a... Tényleg, hogy így nem hagyjuk egymást az út szélén, vagy így ott vagy. Szóval, hogy olyan szép tapasztalat volt nekem pár héttel ezelőtt, én nagyon kidőltem otthon, szóval, hogy hát orvoshoz kellett engem vinni, mert ugye elég rosszul voltam, és csak egy nővér volt otthon, többiek mind valahol szolgáltak, vagy máshol voltak, és ez az egy nővér is indult Budapestre, mert nekem még itt volt hivatalos elfoglaltsága, vagy programja, és hát én gyakorlatilag a lábamon nem tudtam állni, elvitt orvoshoz, és akkor az orvos mondta, hogy ne hagyjanak egyedül már, mint hogy engem. És hogy annyira, nem tényleg olyan, mert mondtam, hogy nyugodtan menj el, meg semmi baj. De nagyon-nagyon olyan hálás tapasztalat, vagy tényleg, hogy ő lemondta a programjait, nem jött el Budapestre, otthon maradt velem, és hogy ez annyira... Na most egy ilyen apró példa, de hogy mégis a közösségi életnek, vagy a testvériségnek, amit én testvériségnek hívok, egy olyan szép tapasztalata volt, és nagyon megérintett, hogy így mindent képes lemondani azért, hogy ott lehessen velem, vagy ott maradjon velem, vagy nem maradjak egyedül. Úgyhogy ez mindenképp egy ilyen szép része, meg... Biztos ebben így vannak különbségek, vagy itt személyiségbeli különbségek, de nekem nagyon-nagyon fontos tényleg az, hogy hát a minőségi idő az Istennel, önmagammal, szóval, hogy ez nekem egy ilyen kitüntetett fontosságú része, vagy eleme a szerzetesi életnek, és hogy erre legálisan lehet időm, vagy van is időm így minden nap, hogy én az Istennel legyek, magammal legyek. Úgyhogy hát nem tudom, sok szép része van.
6: És mi a legnehezebb akkor, hogyha már itt tartunk?
5: Hát az, hogy ennyi idővel élsz együtt. Hát, tényleg azt hiszem, nekem sokszor mind a mellett, hogy persze vannak ilyen szép tapasztalataink, de azért ez tényleg tud számomra nehéz lenni, hogy tulajdonképpen idegenekkel bútorozunk együtt, akik nyilván egy közös cél, vagy küldetés vagy érdekében vannak együtt, vagy mindenkit a Jóisten hívott, de hogy azért mégis idegen emberek, különböző temperamentummal, szokásokkal, precizitással, vagy éppen hanyagsággal, szóval, hogy ez így ad surlódási felületeket, vagy azoknak táptalaja lehet. Azt hiszem ez, hogy így mindig, minden pillanatban így töreke, vagy abban éber lenni, hogy hát, hogy így szeretettel hordozzam a másikat, és hogy ez a, amit imádkozunk is napról napra, hogy a nap ne nyugodjék le haragotok fölött, hogy ezt ebben így tényleg ébernek lenni, vagy ezt élni, vagy jól élni, vagy erre törekedni. Ez egyszerre szép is, meg egyszerre nehéz is.
6: Én az együttélésről mindenképpen kérdeztelek volna, hogy adjátok meg a konfliktusokat, hogyha vannak, de hát ezek szerint akkor vannak.
5: Vannak. Hát most nem ilyen tányérdobálásokra kell gondolni, de persze, hát nyilván szó, hogy emberek vagyunk, surlódunk, vannak konfliktusok. De azt hiszem, hogy ez is talán temperamentum kérdés, hogy ki hogy oldja meg, mert azért vannak elkerülők, vannak menekülők, vannak elfolytósak, vannak kiabálósak, vannak hisztikusok. Szóval, hogy hát ki hogyan, és nem tudom, a helyzete válogatja, vagy a helyzet függő. De azt hiszem, hogy arra azért a legtöbbünk törekszik, valóban törekszik erre, hogy amennyire lehet, ne sokáig hordozzuk a sérelmet, vagy a haragot, vagy ez kerüljön kimondásra, beszéljük meg, és amennyire tudunk, hogy lehet, nyílt kártyákkal játszunk.
6: És volt, hogy elbizonytalanodtál így a jelöltséged alatt, neked hány év is volt?
5: 2, nekem is 2 volt.
6: Szóval, hogy akár nem tudom, voltál-e szerelmes ez idő alatt, vagy ilyesmi?
5: Voltam, igen. Kétszer bizonytalanodtam el úgy komolyabban. Az egyik ilyen, inkább ilyen emberi, tehát ilyen együttélési problémák, hogy van, te jó is, szóval, hogy én ezt így nem. De akkor annyira, hogy tényleg összedobozoltam a cuccaimat, meg mit tudom én, és már hívtam azt a valakit, aki engem beköltöztetett a közösségbe, egy egyetemi tanárom volt egyébként, és akkor hát vele beszélgettünk egy hosszabbat, és akkor a beszélgetés végén így elkezdtem újra kitenni a cuccaimat. És a második elbizonytalanodásom az volt, mikor hát jelöltség végén én tényleg nagyon-nagyon szerelmes voltam. Egy kis papba, Istennek hála. És akkor én azt ott nagyon, hát így nagyon komolyan fontolóra vettem. Meg azért nagyon hálás vagyok, hogy én ezen nem maradtam egyedül. Hogy meg tudtam beszélni az akkori felelősömmel, aki egyben előjáróm is volt, meg a lelkivezetőmmel, meg másokkal. Szóval, hogy nem voltam egyedül, de mégis nagyon, nagyon erősen rám volt bízva a döntés, hogy akkor, és sokat imádkoztam vele, hogy akkor most komolyan, uram, szóval, hogy akkor most mi, vagy merre? És hát egy konkrét szentségimádás egy konkrét pillanatába tudtam kapaszkodni, amikor már nagyon, nagyon régóta imádkoztam ezzel a kérdéssel, hogy akkor a beöltözésemet kérjem, vagy pedig lépjek le ezzel a sráccal. Mert ő is pont egy olyan, tehát a diakonus szentelés előtt állt. És szóval, hogy ott az imádságomban volt egy pillanat, ami így nagyon biztosra tudtam, hogy mit kell döntenem, és hogy nem a srác az, aki felé, vagy akivel mennem kell. Ez tényleg egy nagyon biztos, nagyon határozott pillanat volt. És ott a döntésem megszületett, és nagyon hálás voltam érted, de ahogy kijöttem a kárt. Nem az volt, hogy akkor elmúltak az érzéseim, meg utána ne gondoltam volna, hogy így hát nehéz beszélgetés volt, amikor ezt így közöltem, hogy akkor én mit szeretnék, vagy mit választok.
6: Ezt megbeszélted azzal az
5: érintet? Igen. De hát így hálás vagyok az Úristennek, hogy tényleg egy annyira konkrét választatott a kérdésemre, hogy abban nem tudtam elbizonytalanodni, bármennyire is érzelmileg így nehéz volt, mert hogy tényleg nehéz volt akkor is, meg utána is egy darabig, de úgy biztosan tudtam, hogy jól döntöttem.
6: Pedig mindig azt várnám, hogy egy ilyen elvágólagos dolog van, mármint amikor én imádkozom mondjuk hasonló lenni a kisebb fajsúlyú dolgokért, hogy akkor innen szűnjön meg ez az érzés, de akkor
5: én
6: nem.
5: Is mindig ezt várom, igen.
6: És azóta nem volt ilyen elbizonytalanodásod?
5: Nem olyan komolyabb, nem.
6: És nem hiányzik az, hogy szerelmes legyél, mert talán ez sokakat vissza tud tartani.
5: Hát az, ha hiányzik, ha nem az jön, vagy nem jön, szóval, hogy amúgy nem hiányzik. Nem. Nem is tudom, azt hiszem, hogy akik cölibátusban élünk, vagy mondjuk egy ilyen életforma mellett köteleződünk el, ami legtöbbször szokott hiányozni, vagy nekem, az intimitás, de most értsétek jól, hogy valaki úgy nagyon mélyen ott legyen, hogy figyeljen, hogy elfogadjon, hogy úgy azt szeresse, aki én vagyok, és nyilván, hogy az Isten ilyen, de hogy azért csak emberek vagyunk, és emberektől is vágyunk ezt, vagy ilyesmit tapasztalni. És úgyhogy nem annyira azt hiszem a szerelem érzése, vagy kérdése az, ami most hiányzik, nem, hanem hogy egyszerűen legyen valaki, akivel te szerep nélkül lehetsz az, aki vagy, és hogy ezt így konkrétan, vagy fizikailag is meg tudod tapasztalni. És bármennyire is furcsán hangzik, vagy nem furcsán, de hogy azért egy mély barátság az azért ezt adja, vagy számomra ezt a tapasztalatot adja. És nagyon hálás vagyok az Úristennek, hogy van ilyen barátom, vagy vannak ilyen barátaim, de egy mindenképp, akivel közösen töltünk időt, ahol nem kell szerepet játszanom, aki érti fél gondolatból, fél szóból azt, hogy mit szeretnék, hogy mi van bennem, és hogy tényleg ezt a mély elfogadást és megértést tapasztalom tőle.
6: És még egy ilyen kardinális pont szokott az lenni, hogy egy nap, nem tudom, felébredsz, és megbánod azt, hogy nem lettek gyermekeid, ezen szoktál gondolkozni. Nem az ördögügyvédje akarok lenni, csak ez egy tényleg szerintem azért olyanok, amit mérlegel az ember.
7: Abszolút. Szerintem ez is bennem mindenképp hullámzó, hogy vannak, vagy voltak időszakaim, amikor úgy nagyon hiányzott az, vagy így érzésben, hogy legyen saját gyerekem. Nem is annyira a család, hanem hogy így konkrétan egy gyerek, amíg pici. és aztán ez kevésbé intenz. Szóval, hogy van ennek egy, én nem tudom, hogy természetesen, vagy nem természetes, de hogy hullámzása. És nagyon érdekes most az én életem ilyen szempontból, hogy konkrétan ez, hogy kisbabákkal vagy csecsemőkkel foglalkozni, ezt most a Jóisten így megadta nekem, hogy erre van lehetőségem, mert járok többet magam, tehát egy másik nővértársammal, meg amíg a jelöltünk velünk rakott, addig ő is jött velünk. Szóval, hogy járunk kórházba, ott hagyott babákhoz, vagy csecsemőkhöz, hát így velük lenni, vagy őket picit szó szerint felkarolni, róluk picit gondoskodni abban a minimális időben, amennyit így ott tudunk lenni mellettük, és hogy ez jelen életszakaszomban, vagy jelen pillanatban az anyaságnak tényleg egy ilyen nagyon sajátos élményét adja, de hogy mégiscsak úgy konkrétan fizikailag is hétről hétre a kezemben tartok egy hetes, egy hónapos, két hónapos, x hónapos babákat, csecsemőket, és akkor velük azt csinálom, amit egy anya csinál a gyerekével. Szóval most van egy ilyen része a területemnek, és hogy talán ez picit ilyen sablonnak hangozhat, ez a lelki anyaság, de hogy mégiscsak annyi ember talál meg, vagy keres meg engem, minket, akik valamilyen formában ránk lesznek, vagy rám lesznek bízva, és hogy mégiscsak így őrködöm, vagy valahogy ott vagyok az életében, vagy azt egyengedem úgy, ahogyan tudom. Úgyhogy ilyen értelemben meg mégiscsak sok, nem tudom, ember kapcsolódik hozzánk, akiknek ilyen módon vagyunk, nem tudom, gondviselői.
6: És mesélnél egy kicsit az örökfogadalom tételedről, hogy azt a szertartást, vagy nem tudom, hogy kell pontosan nevezni, hogy élted meg. Azt hiszem, hogy ez fent van az interneten.
7: Igen.
6: Igen, egyszer megnéztem.
7: Komolyan, azután pedig jó hosszú. Igen, én 2023-ban tettem a végleges, tehát az örökfogadalmamat, és nagyon izgalmas, ezt megelőzte egy hónapos lelki gyakorlat, az is egy nagyon áldott hetek voltak, sőt, én még azért, tehát a hónapos lelki gyakorlat előtt jutottam, vagy jutottunk el közösségileg a Sziszibe, tehát hogy annyi mindennel így megajándékozott a Jóisten előtte. De amikor ott voltam, tehát hogy amikor már elkezdődött a szertartás, azért ez tényleg megelőzi sok szervezés, meg meghívók, meg vendégek, meg nem tudom, étel, papok, püspökök, érse, szóval így sok minden. De amikor elkezdődött a liturgia, egy szertartás, és nagy orgonaszó, és bevonulás, és hát nem is tudom, már ott is így nagyon nehezen tartottam magam, hogy ne sírjak, de azt hiszem az első Szentlélek, tehát a Szentlélek hívó éneknél így feltört bennem, vagy belőlem. Tehát, hogy nem, tehát, hogy nyilván meg voltam érintődve, meg voltam hatódva, de hogy nem tudtam pontosan megfogalmazni, hogy miért sírok, vagy mi az, ami így nagyon feltör belőlem, de mégiscsak egy ilyen annyira mély, ilyen szeretett tapasztalatom volt, vagy elfogadás tapasztalatom volt, hogy igen, itt van, itt állok az Isten színe előtt, aki igent mondott rám, akire én igent mondtam, és itt van egy konkrét közösség, aki igent mondott rám, és akire én igent mondtam. Szóval, hogy ennek így a mindennek az együttállása, vagy az összeérése, az hát nem tudom, valamilyen ilyen katarzis, vagy katartikus pillanat volt, vagy ilyen nagyon megérintett, és hogy itt tényleg ott voltak
5: azok, akiket így nagyon szeretek, vagy fontosak az életemben, vagy kísértek engem az utamon. Például a felajánlási körmenetben a legjobb barátnőm, aki szintén egy szerzetes nővér, illetőleg az addigi lelki vezetőim vitték az adományokat, és hogy ezt is így egybe látni, annyira szép volt, vagy ilyen megérintő, hogy akiknek köszönhetem nagy részben, hogy itt vagyok, vagy hogy eddig eljutottam, őket is ott látni. Úgyhogy ez egy nagyon ilyen, nagyon megható, ilyen áldott esemény, vagy pillanat.
6: Ezt meg szoktátok ünnepelni így évente amúgy?
5: Nem. Hogyan van? Azt hiszem, hogy most 5 éve, szóval hogy ilyen jubileumokat, tehát 5, 10, 15, 20, 25 ilyeneket az örök. Most be fogok égni, hogy most a fogadalom, tehát az első fogadalom, vagy az örök fogadalom, nem kérdeztél semmit. Szóval, hogy ünneplünk, igen. Igen.
6: És mit tapasztalsz, hogy milyen sztereotípiák élhetnek így a szerzetesek a pácákkal kapcsolatban, így a világi emberek fejében? Domonkos nővérekkel beszélgetve tudom, hogy azért Budakeszi felé a buszon utazni habitusban nem mindig a leghálásabb feladat.
5: Hát Miskolc felé sem. Szóval, de azt mondom, hogy lehet, hogy titeket kéne itt megkérdezni a sztereotípiákról, hogy ti fejetekben mi él az apácákról, vagy apácákkal kapcsolatban, de nyilván azért hogy hallok, vagy tapasztalok én is néhány dolgot. Hát az mindenképp, hogy ilyen semmire kellők, így nem csinálnak semmit egész nap. Tehát ez egy ilyen nagyon erős, vagy visszatérő sztereotípia, vagy szerintem sokan képzelnek még mindig el ilyen, nem tudom, középkori falak mögé minket, akik valami rácsosály, vagy ilyen, nem tudom, milyen pricsen alszanak, vagy kukoricánt érdepelnek, vagy gyertyát égetnek egész nap, és akkor úgy vonulnak körmenetve, vagy... Azt úgy gyakorta tapasztalom, hogy valaki utánam kiabál, vagy szitkozódik, vagy átkozódik, vagy szidja az egyházat, vagy szidja az Istent. És hát ez szokott azért nehéz lenni érzelmileg mindenképp, még akkor is, hogy a próbálom független, nem nekem szól, nem is ismerem, nem rám mérges, de hogy azért ezt nem mindig könnyű viselni, meg sokszor úgy félek is most így, végigmenni az utcán, vagy mondjuk sötétben, habitusban, vagy 50x kilóval, szóval, hogy valaki így rám, értem, hogy bárkire támadhatnak, de hogy ez mégiscsak úgy feltűnőbb, vagy egy olyan látványosabb viselet, ami így rajtam van. Szóval, hogy ezek a kiabálások, szitkozódások, átkozódások, ezek jellemzők, hogy volt már, hogy valaki így cigaretta csikket dobott így rám, vagy így fellém, vagy valaki elém köpőt, vagy szóval, hogy ilyesmik így vannak. Vagy a... apáca, mi van a ruha alatt, nem vagyok én apáca. Szóval, hogy ezek a ilyen IQ-bajnok beszólások azért így vannak, de...
6: És még visszatérve az előző kérdéshez, hogy szerinted családosként nem tudnád ugyanígy szolgálni az Istent?
5: Hát ugyanígy biztos, hogy nem, szerintem. De nem tudom, nem voltam még családos. Hát ugyanígy nem. Biztos, hogy nagyon sokféle képen vagy módon, vagy én őszintén csodálom azt, aki családban olyan minőségi időt tud az Istennel, a párjával, gyerekeivel, szóval, hogy ezt így összehangolni a vallásos életet, a családi élettel, szerintem az egy külön művészet, és külön hivatás, és tényleg minden elismerésem a családoké és a családanyáké, akik ezt így tudják csinálni, vagy jól csinálni, vagy van erre vágyuk, és meg is teremtik maguknak a lehetőséget, hogy ezt tudják az Istennel kapcsolatban élni, azt, amire vágynak, személyesen vagy családban.
6: Egy baráti beszélgetés kapcsán merült fel a kérdés, hogy honnan tudja, vagy hogy tudja megkülönböztetni egy lány, hogy nem azért gondolkozik-e a szerzetessége, mert belefáradt abba, hogy férjet találjon magának.
5: Hát mondjuk ez könnyen fölismeri, hogy belefáradt-e vagy nem, azt hiszem.
6: Hát igen, de lehet, hogy így megcsalják a motivációi végül is.
5: Uh-huh.
6: ugye jó Istennél vigaszt talál, de hogy...
7: Uh-huh. Hát nem is tudom, szóval, hogyha ő nem is ismeri föl, akkor jobb esetben van egy lelki vezetője, aki segít neki ebben, vagy akkor még ott van a közösség így végállomásként, aki ezt így láthatja, vagy fölismerheti, és azt mondja, hogy nem tudunk még fölvenni, vagy nem látjuk azokat a motivumokat, vagy azt látjuk, hogy szóval, hogy azért ez nem így működik, hogy én szeretnék szerzetesen, és akkor másnap már be is lépek, hanem azért a közösség részéről is van egy megkülönböztetése annak, hogy akkor hozzánk jöjjön, vagy ne jöjjön valaki.
6: Én erre ki szerettem volna térni, hogy ez így hogy néz ki, hogy mondjuk valakit elutasít a rend, vagy hogy ez milyen arányban történik meg, hogy az illető amúgy maradni szeretne, de azt mondják, hogy úgy látják, hogy nincs ott a helye. Ez erre nagyon fájdalmas lehet.
7: Igen, és azt hiszem, hogy ez kölcsönösen fájdalmas annak is, akinek azt mondjuk, hogy nem...

0: van valami kizáró indok, vagy nehezebb tapasztalat így az ismerkedésben, vagy a közös szolgálatokban, vagy a, nem tudom, azokban az időkben, amit érdeklődőként, hogy együtt töltünk. Szóval, hogy lehet, hogy valaki ott kap nemet, az szerintem az rázósabb, ha valaki közösség, ha már a közösség tagja, és akkor úgy kap nemet. Azért nem, tehát, hogy nem arra kell gondolni, hogy ez olyan nagyon gyakori, de volt már, hogy valakit, nem tudom, együttélési problémák miatt, vagy azt láttuk, hogy pszichésen nem stabil, és akkor hát nagyon megnehezítette a közösségi életet, vagy nem tudom, kifejezetten destruktív volt sok szempontból, szóval akkor azt mondtuk, hogy ezt így nem tudjuk folytatni, ezt az utat, de nem, tehát, hogy nem annyira ez a jellemző. Inkább a belépés előtt, hogy inkább nem veszünk föl valakit, mint sem bentről küldjük el. Meg hát nyilván ez olyan is lehet, hogy valaki azt ismeri föl már közösségen belül, és mondjuk még örök fogadalom előtt, hogy akkor nem, és akkor magától azt mondja, hogy nem tudom.
1: Igen, hogy ez így milyen arányban történik, hogy mondjuk, tehát egy bármikor a jelöltség alatt dönthet úgy az ember, hogy akkor bocsánat.
0: Persze. Igen. Amúgy jó is, hogy mondod, vagy hogy mit tudom én, tévhit, hogy szerintem ez is lehet egy ilyen, hogy aki belép a közösségbe, azonnal már ki nem jön, hát, de hogy nem, szóval, hogy bárki bármikor szabadon távozhat.
1: Örökfogadalom után?
0: Nyilván örökfogadalom után is, hát ezt akkor se vagyunk oda kötve, vagy bezárva, egy másfajta, meg tényleg végleges elköteleződés azért ott van, vagy köt, de hát azért láttunk már örökfogadalom után elment, vagy kilépett a nővért, úgyhogy bármikor, bárki szabadon
1: távozott. És milyen arányban jönnek újak, mondjuk nem tudom, egy évben, vagy hogy ezt kell elképzelni, mennyire van vérfrissítés?
0: Hálás vagyok, vagy ilyen szempontból a közösségünk egy fiatal, vagy fiatallós közösség. Évente, két évente van, vagy vannak belépőink. 18-an vagyunk jelenleg az egész közösségben, és ebben egész sokan vagyunk így fiatalok, tehát van 20 évesünk, legtöbbünk 30-40 között, vagy 40-50 között vannak fölötte is, de hogy egy fiatal közösség vagyunk, és hát azt mondja, évente, vagy két évente egy-két belépő, tehát hogy nyilván hozzánk se állnak itt tömött sorokban a jelentkezők, tehát nem arról van szó, de van utánpótlás.
1: És hogy kell elképzelni egy napodat, hogy ledöntsünk még több sztereotípiát, tehát mivel foglalkozol?
0: Ha én azt meg tudnám mondani, már szóval, hogy az a nehéz, hogy hát ritkán van két ugyanolyan, vagy ilyen egyforma napom. Hogy én mivel foglalkozom? Nekem most nagyon sok a közösségem belüli szolgálatom. Tehát én vagyok a miskolci rendházunknak a házfőnöke. Ez picit úgy szoktam lefordítani, mint egy intézményvezetés, ennek minden ügyes-bajos dolgával, emberi részével, meg papírmunka részével. A közösség, az egész közösségnek a titkára vagyok, tehát ilyen titkári feladataim is vannak. A bevezető képzés, vagy a képzés bevezető szakaszának vagyok a felelőse, mentora, úgyhogy én vagyok a jelölt felelős jelenleg a közösségben, nővértanács tag vagyok, a média teamnek is tagja vagyok, mert van nálunk média team is. szóval, hogy van sokféle belső szolgálatom, megmondom most fejezem be a lelki gondozói képzést itt a Szapiencián, és hát tényleg így tulajdonképpen szabad időmben, vagy amennyi időm jut, járok a kórházba a babákhoz. Úgyhogy ezek a főszolgálati területeim. Tehát, és hogy néz ki egy napom, nagyon nehéz megmondani, mert van, hogy nem tudom, éppen vállalkozókkal beszélek, de van, hogy egész nap e-mailezek, van, hogy fél napot eltelefonálok ilyen-olyan ügyekben, vagy szóval, hogy van, hogy egész nap, vagy nem egész nap, de sokat mondjuk iktatok, vagy tehát számítógép előtt ülök viszonylag

0: sokat, ami így a konkrét szolgálatot így jelenti. De a közösségünkben, vagy hogy így közösségileg azért az imádságok azok, amik ilyen fix pontjai a napnak, reggel 6-kor mondjuk a laudest, illetőleg nyáron lazulunk, és 8-kor, mert akkor mondjuk olyan intézményi kötelezettségek nincsenek, hogy valaki nem megy iskolába, vagy óvodába itt tanítani. Szóval, hogy reggel laudes, délben napközi ima óra és ebéd van, egy nap közös étkezésünk az az ebéd, és este 8-kor vesperás kompletórium, illetőleg minden nap 1 óra személyes ima mindenkinek, és a szent mise.
1: És mennyire érzed magad túlterheltnek? Mert azért ez embert próbálónak hangzik.
0: Hát azért most már úgy egy jó ideje azt érzem, hogy ez úgy elég, hogy többet így nem szeretnék begyűjteni, vagy bezsebelni így szolgálatból, vagy feladatból. És hogy tényleg vannak ilyen egyebek, most például itt ülök veled, és akkor vállalok egy ilyet, vagy, tehát hogy ez is jár valamivel, de azért is talán itt mondtam az elején, hogy azért kell most ezután majd kocsiba üljek, és menjek vissza Miskolcra, mert holnap reggel már nővértanácsülés kezdődik, és akkor egész napos ilyen rendi tanácsunk lesz.
1: Hát azért külön köszönjük, hogy itt vagy.
0: Jaj, nagy örömmel, amúgy tök jó, örülök
1: a is. 7-7-7 ima estjén tett tanúságtételedben januárban mondtad, hogy nem csak a papok, illetve a szerzetesek privilégiuma az, hogy meghallják Isten szavát, hanem ez mindenkinek nyitott. De akkor mi a ti privilégiumatok? Miért menjen a pácának valaki? Miért menjen szerzetesnek valaki a 21. században?
0: Hát szerintem nem lennék jó marketinges, nem tudom. Hát, tehát hogy híve tényleg, szóval hogy ilyen személyes megérintettség vagy megszólítottság nélkül inkább azt mondani, hogy senki ne jöjjön. Tehát hogy miért jöjjön? Hát azt hiszem, hogy ha van hívása Istentől, vagy megszólítottsága, vagy vágya az Istennel lenni, hozzá kapcsolódni, ezt továbbadni másoknak, akkor hát azért jöjjön, mert erre tényleg fókuszáltan van tere, lehetősége, ideje egy közösségben. És akkor hát jó esetben a legmélyebb vágyai szerint, hogy mentén tudja élni, vagy rendezni az életét. Úgyhogy ezért jöjjön.
1: És milyen Krisztus jegyesének lenni?
0: Érdekes. Mármint nem az, hogy milyen lenni, hanem hogy a... Azt valakinek már mondtam egyszer, hogy hozzám ez a kép még úgy nem annyira talált el, hogy ez a Jézus mennyasszonya, vagy jegyese, vagy Jézusra azt hiszem, hogy mind a mellett, hogy társ, de hogy ez nem ez a, nem is tudom, hogy tehát az életem társának tartom, de inkább tudom meghatározni a hozzávaló viszonyomat egy ilyen mély baráti, vagy egy ilyen nagyon, nagyon mély lelki viszonyként, vagy közösségként. És de gondolom, hogy aki mondjuk könnyebben mondja azt, hogy Krisztus jegyese, vagy mennyasszonya, ő is valami talán érzésben hasonlót él át. És hogy milyen? Azt hiszem, hogy ezt a nagyon mély elfogadottságot, vagy szeretettséget tudja előhívni, vagy tudja aktiválni, hogyha erre tudok ében lenni, vagy erre tudok gondolni, hogy én ki mellett köteleződtem el, hogyan köteleződtem el, hogy ad valami mély biztonságot, elfogadást, szeretettséget, ez a státusz, vagy ez a kapcsolat, kapcsolódás Jézushoz. Nekem azt hiszem a biztonság élmény az, ami a legjobban leírja ezt, hogy van valami, amit soha nem tudnak tőlem elvenni. Mindent el tudnak, de hogy ez a valami, ez az enyém, és én az övé, és hogy ez annyira biztosan van, hogy ez a biztonság élmény az, ami így kapcsolódik hozzá nekem.
1: Krisztina nővér, nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél hozzánk.
0: Nagy örömmel.
1: Köszönjük meg egy nagy tapsal.
2: A Café Francesco Podcast 86. adásában Antal Krisztina nővér történetét hallották arról, miért lesz ma valaki szerzetes.

0: Hírpercek.
1: Ma van Szent Anna és Szent Joachim ünnepe. Rövidesen lejárnak a régi típusú személyi igazolványok. Svájcban megszűnik a papok katonai szolgálat alóli mentessége. Üdvözlöm Önöket, a hírek szerkesztője Szopko Anna. Szent Annára és Szent Joachimra, a boldogságos Szűz Mária szüleire emlékezünk liturgikus emléknapjukon, július 26-án, a mai napon. Az új szövetségi könyvek semmit nem mondanak Szűz Mária szüleiről. Egy második századi apokrif könyv szerint Mária édesanyját Annának, édesapját Joachimnak hívták. Az Anna név annyit jelent, kegyelemmel áldott, a Joachim pedig Isten megvigasztal, írta a Magyar Kurír. Szent Anna és Szent Joachim ünnepe a 13.-14. században terjed el Európában, annak az érdeklődésnek következményeként, amellyel Krisztus emberei természete és emberi valósága felé fordultak a hívők. Az ünnep dátuma a Mária feltételezett szülőhelye fölé épített templom fölszentelésének évfordulójából ered. A hagyomány szerint Mária Jeruzsálemben született, és szülőháza a Betesdató közelében állt. Sokan még ma is a régi típusú könyvformátumú személyigazolványt használnak. Ezek az okmányok azonban augusztus 3-ától már nem lesznek érvényesek. Ettől az időponttól kezdve a hivatalos ügyintézése és személy azonosításra sem lehet majd használni őket. A változás elsősorban az idősebbeket érinti, hiszen közülük sokan rendelkeznek még ilyen igazolvánnyal, írta meg a Belvárosi Újság. Az 5. kerületben mintegy 1600 belvárosi idős lakosnak lehet szüksége az okmány cseréjére. Ezért a belváros önkormányzata segítő szervezeteket bevonva segít az érintetteknek, hogy az ügyintézés minél egyszerűbben menjen. Segítenek abban, hogy az idősek megtudják, érinti-e őket a változás, ha igen, akkor időpontot foglalnak helyettük, szükség esetén az ügyintézés helyszínére is elkísérik őket. A támogatás főként azoknak jelent nagy segítséget, akik egyedül élnek. Egy cikk arról számol be, hogy egy új svájci törvény megszünteti a papok katonai szolgálatának mentességét. Ez komoly felháborodást váltott ki az ország keresztény közösségeiben. Svájcban minden egészséges férfi számára kötelező a szolgálat. A papok, szerzetesek és más szerzetes rendi tagok eddig mentesültek ez alól, mert a lakosság szempontjából kulcsfontosságú munkavégzőknek számítanak, különösen válsághelyzetekben. A hatályba lépett módosítás szerint a lelkipásztorokra is ugyanaz a kötelező sorozási szabály vonatkozik, mint más férfiakra, tájékoztatott a zarándok.ma. A svájci kormány szerint már nem indokolt a lelki gondozás lényeges szerepére hivatkozva külön kedvezményt fenntartani. Rémi püspök nem ért egyet, felidézi, hogy a COVID-19 járvány idején is óriási szükség volt lelki támogatásra, a bizonytalanság és félelem közepette.
0: Híreinket hallották.

0: a lélek hangja.
1: 10 óra.
2: Mária Rádió Monor, FM 106,3.
3: Kedves hallgatóink, a következő műsorunkban Horváth Zoltán atya homíliáját hallják, amelyet július 19-én a keszthelyi Kis Szent Teréz Bazilikában a Kármelhegyi Boldogasszony búcsúján mondott.
4: Krisztusban szeretett kedves testvéreim, itt a Bazilikában és a rádiók előtt Kármelhegyi Boldogasszonyt köszönteni, ünnepelni jöttünk, az édesanyját, aki világra hozta nekünk a világ megváltóját, azt a leányt, aki az Isten akaratára hittel igent mondott, még akkor is, hogyha nem igazán értette mindez, hogy fog vele történni, de az ő igenje az egész világ számára egy hitvallás. Elfogadom az Isten akaratát, mert meg vagyok győződve arról, hogy az Isten csak jót akarhat. Kármelhegye valamiféleképpen a hitnek a hegye ott a Szentföldön, a földközi tenger partján. Ott található a Stella Maris, a tenger csillaga, Kármelita kolostor, de ugyanakkor ószövetségi szent helyek is találhatók ott. Hiszen az, hogy a kármeliták a 12. századtól kezdve ott élnek barlangokban, annak a példáját Illés prófétáról veszik, aki a kármelhegyi barlangokban remetéskedett. Ezért a Stella Maris kolostor templomának a szentélye nem más, mint a hegyben egy ilyen barlang, és az oltáron található szobor sem más, mint Illés próféta szobra. Miért olyan jelentős a Kármelhegy Illés és a hit szempontjából? Illés próféta abban az időben élt, amikor Áháb király áttér az egyisten hívő vallásról a Bál kultuszára. Támogatja Bál prófétáit, papjait, és igazából az ő vezetésével a választott nép is letér az egyigaz Istenbe vetett hitről, és eme pogány isteneket imádja. Ebben a korban úgy érzi Illés, hogy valamit tennie kell. És ez a valami az lesz, és ismeritek a királyok könyvéből a történetet bizonyára, azt mondja Bál papjainak, mutassunk be áldozatot az Istennek, ti Bálnak, én az egyigaz Istennek. És majd meglátjuk, mert az Isten küld jelet, hogy vajon tetszik-e neki a ti istenetek, vagy pedig a mi istenünket tartja Istennek. Tegyük próbára a hitünket. És előre engedi Bál papjait, ők építik a mágiát, az áldozati állatot is ők választhatják ki, helyezik az oltárra, majd pedig táncolnak az oltár körül, énekelve, imádkozva szólongatják Bált, és mégsem lobban lángra ez a mágia. Úgy tűnik, nem hallja Bál az ő imádságukat, és talán azért nem, mert nincs is. És tart ez egészen estig, és nem történik semmi. És Illés ott áll egy szál magában, mint egy Isten hívő, és ott van az egész nép a papokkal és a prófétákkal a Bál oltára körül, és az áldozat bemutatás nem valósul meg. És akkor Illés azt mondja, hogy akkor most az én Istenem következik. Ő is állít egy mágiát, egy oltárt, ő is felhelyezi rá az áldozati állatot, és vödrökben 12 vödör vizet hord a mágiára és a körülötte ásott árokba, hogy még véletlenül se mondhassa valaki, hogy valami csalás van a dologban. A vizes fa nem fog meggyulladni emberi erőtől. És Illés imádkozni kezd az egy igaz Istenhez. És az egy igaz Isten jelet küld, mert a mágia lángra lobban, és az Isten elfogadja az áldozatot, mert ő meghallotta az imádságot, mert ő van, ő létezik. Áháb király megdöbbenve tapasztalja mindezt, de ahogy az ember lenni szokott, ha az Isten küld neki valami jelet, abban a pillanatban boldog, és örömmel és hittel fogadja. De aztán ez a hit sokszor újra és újra ellanyhul az emberben, és megint valami újabbat kíván. Azt mondja Illés prófétának, hogy ha az egy igaz Isten az Isten, akkor hogy lehetséges az, hogy 3 éve szárasság van? Hogy lehetséges az, hogy a nép és mi is mindannyian éhezünk, és szomjan fogunk halni? Mert az Úristen nem bocsájt esőt a tenger felől a száraz földre, hogy ott termés legyen, és legyen mit ennünk. Illés próféta ismét imádkozni kezd. És többször újra és újra felküldi a szolgát a tetőre, hogy nézze meg, jön-e a tenger felől felhő. És amikor harmadszor megy föl, egy picike kis tenyérnyi felhő jön. És akkor azonnal szól Illés a királynak, hogy most gyorsan fogass be a hintóba, és menjünk le a hegyről, mert itt akkora vihar lesz, és olyan eső, hogy senki nem marad meg. A király kineveti, abból a tenyérnyi felhőből. És a felhők összetornyosulnak, hatalmas esőt bocsájt az Isten a földre, és újra van mit ennie és innie a választott népnek. Isten újabb jelet küld a népnek, hogy ő létezik. És ez így volt az Ószövetségben, akkor még inkább így van az Új Szövetségben, a mi hitünkben. Az Isten a te hitedet kívánja. És nem azt kéri, hogy menj föl a Kármel hegyére, hanem azt kéri, hogy higgy benne. Azaz, ahogy az előbb hallottuk az evangéliumból, mindazok, akik megteszik mennyei atyám akaratát, azok az én nővérem, fivérem és anyám. Azaz, aki hisz az egy igaz élő Istenben, és megteszi az Isten akaratát, annak az életében úgy van jelen az Isten, mint egy családtag. Élő, személyes valóságként. És ezen a családon belül tiszteljük és szeretjük az édesanyját, Máriát, kármelékességét. És amikor megtapasztaljuk, hogy az életünkben jelen van az Isten, akkor mi is úgy vagyunk, hogy akkor nagyon tudunk hinni. De amikor ostromoljuk imádságunkkal és kéréseinkkel az eget, és nem történik semmi, akkor a hitünk lanyhulni kezd. Egy édesanyára gondolok, aki még kislányként fiatalon elveszítette a saját édesanyját, és akkor megharagudott az Istenre. Elveszítette a hitét. Mert azt mondta, hogy olyan Isten nincsen, de főleg nem jó, aki ilyet tesz egy gyerekkel. hogy meghal az édesanyja. És ebben éli le az életének a javarészét. Nincs Isten. Nincs, mert elvette az anyámat. És minden héten kimegy az édesanyja sírjához, ott sír, és erősíti magában, hogy nincs Isten. Mit tesz Isten? Egy vallásos férjet talál magának, aki viszont jár templomba, aki rendszeresen részesül a szentségekben, és mikor megszületik a gyermekük, akkor persze az apa szerette volna megkeresztelni, az anya mondta, hogy azt már pedig nem, hiszen nincs Isten. És nagyon érdekes az Istennek az útja, hogy milyen jeleket küld. És ezeket a jeleket felismerni azért nehéz, mert ezek hétköznapi dolgokban nyilvánulnak meg. A kislány egyébként nagyon jó tanuló, kivéve a matematikát, ebben rám hasonlított. Tehát, amikor ülsz egy szöveges feladat, vagy egy egyenlet fölött, és halvány fogalmat sincs, hogy azt hogy kell megoldani. Na ez volt a kislány is. És jött az érettségi, és már az érettségire felkészülésnél tanárokat fogadtak mellé, hogy készítse fel őt az érettségire, és a tanárok egyik a másik után mondta, hogy ez a gyerek, ez javíthatatlan. Nem lehet mit kezdeni, ez nem fér bele az ő fejébe. Rettegve ment az írásbeli érettségire a lány, és amikor ott ül már a kiosztott tétel fölött, azt hiszem a nevét tám felírta a papírra, de tovább még nem jutott meg a számokat, hogy mi az, ami következik. És az érettséginél, ahogy tudjuk, bent van egy felügyelő tanár, aki más szakot tanít, ugye nem azt, amiből az érettségit írják, sétálgat a padok között, tehát puskázni se lehet, pedig készített, de hát elővenni nem tudta. Majd pedig egyszer csak bejön egy tanár, kihívja ezt a tanárt, aki ott bent van ellenőrizni, és ő ül be a helyére. Nem tudjuk, miért hívta ki. Ez a tanárnő nem más, mint a matematika tanára ennek a kislánynak, aki pontosan tudta, hogy a lánynak hótköze nincs a matekhoz, és amikor elkezd sétálgatni, mivel a kislányt nagyon szerette, és becsülte az igyekezetét, de hogy nem fért a fejébe, az holdbiztos, látta, hogy elkezdte ő az egyenletet levezetni, de majd áthúzta, majd más számokat írt oda, és egy teljes káosz volt a papírján. Erre a matek tanárnő becsukta a terem ajtaját, fölírta a táblára az egyenlet levezetését, nem szólt egy szót sem. A kislány, meg hát a többiek, akiknek volt annyi esze, hogy észrevette, leírták gyorsan, majd a tanárnő letörölte a táblát, kinyitotta a terem ajtaját, visszajött az eredeti felügyelő tanár, és ő pedig kiment. Nem tudjuk, miért hívták el. Nem tudjuk, miért pont a matek tanárnő az, aki bement addig, míg annak a másiknak ki kellett mennie a teremből. Semmit se tudunk. De azt tudjuk, hogy a kislány leérettségizett matekból. Azt tudjuk. És ekkor kezdett el gondolkodni az anyukája. Lehet, hogy mégiscsak van Isten? Lehet, hogy mégiscsak odafigyel ránk? Lehet, hogy mégiscsak segít? Hétköznapi dolog. De mégis, ezen gondolkodva kezd el hitről beszélgetni a férjével, majd pedig jutnak el oda, hogy megkérdezi a férjét, lehet-e egy ilyen nagy gyereket, érettségizőt megkeresztelni, mondja az apa, hát ha majd ő akarja, akkor lehet. És a kislány járt hozzánk felnőtt keresztelési előkészítőre, és felnőttként keresztelkedik meg. Innen tudom az egész történetet, és azóta is együtt járnak a templomba. Az Isten küld jelet hétköznapi dolgokon keresztül. És ha megengedtek egy személyeset. Amikor azon vívódik egy fiatal ember magában, hogy hívja-e a Jóisten papnak, vagy nem, akkor ugyanazt csináltam én is, mint amit minden ember. Ostromoltam az Istent, hogy küldjön már valamilyen jelet. Kellek, vagy nem kellek? Vártam. Nem történt semmi. Hát gondoltam magamba, akkor belevetem magam az élet sűrűjébe, megismerkedtem az egyik lányjal, a másikkal, jártam társaságba, buliba, akkor még inkább zsúrnak hívták, és nem annyira ottalvós buli volt. De minden esetre éltem az életemet, míg egyszer egy gyóntató azt mondta nekem a gyónás alkalmával, egy férfi számára az önfegyelem és az önnevelés kell a legfontosabb legyen ahhoz, hogy belőle egy tisztességes és jó férfi, férj és apa lehessen. Te pedig akár pap leszel, akár nem leszel pap, ezt kövesd. Hát mondom, honnan veszi ez, hogy én ezen gondolkodtam valamikor, hogy pap legyek, vagy nem? Soha nem beszéltem vele ilyesmiről. Annyira megdöbbentem, hogy nem mertem megkérdezni, hogy honnan tetszik ezt venni, hogy én ezen gondolkodtam. Kiszédültem a gyóntatószékből, de már másnap telefonáltam a plébániára, hogy az atyával szeretnék beszélni, ezt nekem meg kell kérdezni. Erre azt mondja a plébános, hogy sajnos az idős atya rosszul lett az éjszaka, és a mentő bevitte a kórházba. Melyik kórházba? Mert akkor megyek utána. Mentem is, és az atya nem volt magánál. Nem tudtam vele beszélni. Nem tudtam megkérdezni. Miért mondta azt, hogy akár pap leszel, akár nem? Számomra ez volt a jel. Az atya meghalt, és a temetésén gondoltam végig. Talán az Isten szólított általa, hogy lépjek az ő helyébe, és legyek lelkipásztor én is. Hétköznapi dolgokban küld jeleket az Isten. A hitünket akarja megerősíteni az Isten. De hogy az érettségiző lánynál, hogy a felügyelő tanárt kihívták, és pont a matek tanár jön be, aki szerette ezt a kislányt, véletlen. Hogy az atyának ez csúszott ki a száján, hogy akár megnősülsz, akár pap leszel, lehet véletlen. Na de véletlenek nincsenek. Csak gondviselés van. Az Isten van, aki jelet küld. És a kármeliták ebben a tenyérnyi kis felhőben, amiből aztán olyan nagy zuhatag lett, a boldogságos Szűz Máriát tisztelik. Aki eszköz lett az Isten kezében ahhoz, hogy az Isten az ő esőjét, a kegyelem áldását küldje Szent Fia által erre a világra, hogy azt megtisztítsa. A te életedben is van jel. De vajon észreveszed-e? neked is üzen az Isten. Ne rendkívüli dolgot várj. Hát bocsánat, egy tenger felől jönnek a felhők, hiszen a tenger párolog, és viszi a szél, ugye a tengerparton állsz, a szél szembe fúj, viszi a szél a szárazföld fölé, és lesz belőle eső, ez teljesen természetes. Csak hogy éppen ott, és éppen akkor, és az imádság hatására, na az az Isten jele, az az Isten üzenete. Keresd, hogy neked mit üzen az Isten, hogy a te életedben milyen jelet küld az Isten. Hidd el, hogy ez a jel személyesen neked szól, és az Istenhez akar elvezetni. Amen.
3: Kedves hallgatóink, Horváth Zoltán atya homíliáját hallották, amelyet július 19-én a keszthelyi Kis Szent Teréz Bazilikában a Kármelhegyi Boldogasszony búcsúján mondott.
2: Hírpercek.
0: Hittantábor Balaton-Almádiban. 5 nap Győrben. Szeretettel köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Fődi Gábor. Következnek a részletek. A Balaton-Almádi Szent Imre plébánián évek óta hagyományosan megtartják a tematikus napközist hittanos tábort, amelynek az idén 30 fő, 6 és 14 éves gyermek volt a résztvevője. Az idei tábor mottója Jézus példabeszédeinek nyomában volt, és ezen vezérfonal köré épültek a foglalkozások is. A táborvezetők célja ezúttal is az volt, hogy a gyermekekben elmélyítsék a helyes keresztény szeretetet és szolgálatot. 5 nap Győrben. 5 nap számtalan mosoly, közös imádság és maradandó élmények. A Veszprémi Főegyházmegye idei családtáborában ismét családok tucatjai élhették át, milyen ajándék együtt megállni, feltöltődni és Istenre figyelni. A közös szentmisék, lelki programok, inspiráló előadások, családi beszélgetések, gyermekfoglalkozások és önfelett közösségi pillanatok mind hozzájárultak ahhoz, hogy a résztvevők megerősödve térjenek haza. Dr. Udvadi György érsekatya a helyszínen a következőket mondta el rádiónknak adott interjújában.
5: A családokkal való foglalkozás az év minden napján feladat az egyháznak, tesszük is. Különböző formákban, katekézisekben, családcsoportok összehívásában, vagy éppen a lelkiségi mozgalmaknak a támogatásában, jegyes kurzusnak a meghirdetésében. Ugyanakkor azok a családok, akik folyamatosan részesei a családpasztoráció által szervezett programoknak, ők maguk is igénylik, és én is nagyon helyesnek gondolom, hogy nyáron egy oldottabb formában is legyen mód találkozni, ahol ugyancsak a hitünket érintő és a család életet érintő kérdésekről lehet beszélgetni, de úgy, hogy az egész család együtt jelen van, és a gyermekek is, fiatalok is, vagy foglalkozáson vesznek részt, vagy a nagyobbak éppen a kicsinyekkel vigyáznak. Így egy közös élmény is kialakul. Miért fontos az élmény? Azért, mert az élményeket tapasztalattá akarjuk formálni. A tapasztalat pedig annyiban különbözik az élménytől, hogy van egy rendező elv, ami alapján az élményeinket jónak, rossznak, megőrzendőnek, vagy éppen olyannak mutatjuk, amit érdemes követni. Ez a rendező elv nem más, mint Jézus Krisztusnak a személye, illetve a mi hitünk. És ezért ez a tábor, nem beszélve arról, hogy általában egy mindenki számára idegen helyen történik, új szituációkat teremt. Új módon tudunk tekinteni egymásra, és örülni a hitünknek, örülni a családnak, örülni a gyerekek növekedésének, és örülni annak, hogy az Isten mondani valóját azt ilyen módon is be tudjuk fogadni.
0: A családtábor valódi értékét azonban talán leginkább azok a személyes találkozások jelentették, amelyek a hivatalos programokon túl születtek meg. Kedves hallgatóink, híreinket hallották, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak továbbra is a Mária Rádióval, áldott szép vasárnapot kívánok!
2: híreinket hallották.

0: Örökségünk sarokkövei. Szabó Tamás műsorát hallják.
1: Köszöntöm szeretettel a hallgatói családot. Mindenki köszöntök tisztelettel, Szabó Tamás vagyok. És a júliusi fő témánkkal szeretnék röviden foglalkozni. Mint emlékeztek, kedves hallgatói család, a Mária Rádió minden évben kiválaszt egy olyan nagy témát, amit abban az évben fel akar dolgozni. Olyan témát, ami mindannyiunk életét valamilyen módon befolyásolja. És amely fontos, és amelynek hosszú távon is jelentősége van. 2026-ban ez egy szóval úgy foglaltuk össze, hogy az örökségünk. És persze nem anyagiakat értünk az örökség alatt, hanem mindazt, ami körülvesz bennünket, amit kaptunk az őseinktől, és amit megőrizve, átalakítva továbbadunk. A Teremtés könyvének a második fejezetet, és annak is a 15. verse fogalmazza meg szépen, hogy mi mit is gondolunk az örökség téma alatt. Azt mondja a Teremtés könyve: az Úristen vette az embert, és az Éden kertjébe helyezte, hogy művelje és őrizze, mert hogy a júliusi témánk az a teremtett világ. Az Úristen vette az embert, és az Éden kertjébe helyezte, hogy művelje és őrizze, mert a teremtett világ is az örökségünk. Ugye, ha arra gondolsz, hogy jársz az erdőben, az megragad téged. Hogyha látod a felhők játékát, ha látod a csillagokat, hogyha látod, ahogy megcsillan a Balaton befagyott jegén a nap, vagy esőben a Balaton fölött meglátod a szivárványt, akkor ez legyűköz, legalábbis engem, de szerintem mindenkit. Mert a teremtett világ szépsége és sokszínűsége egyszerűen példátlanul lenyűgöző. És a teremtett világot, azt ajándékba kaptuk. Ahogy a Teremtés könyve mondja, hogy őrizzük, és nem azért, hogy feléljük, és nem azért kaptuk a teremtett világot, hogy pusztítsuk, pedig hosszú évtizedek óta ez a helyzet, hogy nem őrizzük, hanem romboljuk. Mert rombolást okoz a túlzott fogyasztás. És rombolást okoz a haszonszerzés, a profitszerzés prioritása. És a túlzott fogyasztás és a profitszerzés teljesen általános és gyakorlatban, mintha fontosabb lenne, mint a teremtett világ védelme. Vagy akár az emberi méltóság tisztelete. Hogy mivel jelenik ez meg? Hát a mindennapokban is érezzük a klímának a megváltozását. Én amikor gyerek voltam, minden évben úgy befagyott a Balaton, hogy át tudtunk korcsolyázni Almáriból Siófokra. Most 5-7 évenként fagy be egyszer, akkor is csak néhány napra. A klímaváltozást minden nap érezzük, olyan kánikulák vannak, amely szinte már elviselhetetlen nyáron. De ugyanúgy látjuk a környezet szennyezését, csak ki kell menni az erdőbe, és látjuk, hogy építési törmeléktől a háztartási szemétig mindent kihordanak. Egyesek természetesen, és ez borzasztó, hogy milyen szennyezést okoz, de ez még mind semmi ahhoz képest, amit az ipar vagy a nagyvárosoknak a szeméttermelése jelent. Azt is tudjuk, hogy a föld erőforrásai kimerülnek. Egyre drágábban, nagyobb erőfeszítéssel tudunk ásványi kincsekhez vagy energiához jutni, a természetes energiához. A levegő szennyezése az egészségünkre hat ki, és a vízszennyezés szintén veszélyezteti az egészséges környezetünket. És mindezek a jelenségek, a klíma megváltozása, a környezet szennyezése, az erőforrások kimerülése, a levegő és a víz szennyeződése arra figyelmeztet bennünket, hogy változtatnunk kell, örökségünk a teremtett világ, amit művelnünk kell, de őriznünk kell. Ráadásul ezt is én nagyon rosszul veszem, hogy olyan igazságtalanul van berendezve a világ, hogy a világ legszegényebbjei szenvedik meg leginkább a környezeti károkat, miközben ők a legkevésbé felelősek érte. Bizony, cselekedni kell. Igen, de mit? Mit tehetek én? Sopánkodik 8 milliárd ember. És tényleg nem történik semmi, hogy senki nem csinál semmit. Pedig a változás mindig a mindennapokban kezdődik. Hogy mit tudsz te tenni? Én két vezérszót javasolok. A mértékletességet mindenben, és az egyszerűséget mindenben. Azt mondom, ha valamit tenni akarsz a teremtett világért, kezd a mértékletességgel és az egyszerűséggel. Egyik leányunokám azért lett vega, tehát nem eszik húst, és azért nem ül repülőre, és a netet sem használja csak tanulásra, hogy megtegye, amit ő meg tud tenni. Mert a növényi alapú étrend az környezetbarátabb, hogyha ő csak olyan közlekedési eszközöket választ, amelyek kevésbé szennyezőek, egyébként városon belül csak biciklivel jár, és a netet sem használja arra, hogy 10 órát naponta mellette üljön, és tulajdonképpen semmiségért fogyassza a föld energiáját. Tehát ő már tudatosan megtett valamit, és ez nekem azért példa, mert a fiatalok sokkal tudatosabbak a teremtett világ védelmében. Nem vallási alapon egyébként, hanem mert racionálisan látják, hogy valamit tenni kell. Tedd meg te is, amit meg tudsz tenni. A teremtett világ védelmére is igaz, amit nagyon magam előtt tartok mindig egy kedvenc cselekvési vezérfonalam, hogy igen, tudom, hogy én nem tudok mindent megtenni, de valamit tehetek. Nem tudok mindent megtenni, de valamit meg tudok tenni. A teremtett világ megoldása közös ügyünk. Nem csak a jelenről van szó, sőt, inkább a gyerekeinkről, és az unokáinkról, és az unokáink unokáiról van szó. A teremtett világgal kapcsolatban mindig eszembe jut, és itt van velem édesapám, aki rám hagyott egy nagy kertet, gyümölcsfák, 500 tőke szőlő. Most egyedül gondozom. Édesanyám még élt, arra biztatott, hogy vágd ki azt a szőlőt, mert nem éri meg az ezzel való foglalkozás. És sokszor elmondtam neki, hogy nem azért művelem, mert megéri. Nem a gyümölcsért, nem a szőlőért, nem a borért, hanem mert a föld és a munka szeretete, ez az örökségem. A feladat, hogy együtt éljek a természettel, ez is az örökségem. Mert bele vagyok gyökerezve a munka révén a természetbe, és igen, őriznem kell, és gondoznom kell, és megőriznem kell. Művelnem kell, és megőriznem. És talán kerekebb az ember élete, hogyha közel van a természethez, a műveléshez és az őrizéshez. Mert az Úr adta a kertet, hogy műveljük és őrizzük. Ha felismerjük, hogy a föld nem kizárólag a miénk, hanem örökség, amelyet meg kell őrizni és tovább kell adni, akkor valóban eleget teszünk annak a feladatnak, amelyet a Biblia az emberre bízott, művelni és őrizni a világot. Amen.
0: Örökségünk sarokkövei. Szabó Tamás műsorát hallották.

0: Barsi Balázs atya Siógárdi lelki gyakorlatának második része következik.
1: Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében. Krisztusban szeretett testvéreim, Szent Ferenc atyánk 800 éve tért meg az Úrhoz, vagyis elhagyva ezt a földi életet, átment Isten dicsőségébe. De ennek az Istenhez való térésnek, megtérésnek igazában nem a halállal kell végbe menni, hanem az utolsó pillanatban, ha addig még nem történt meg. Ahogy mondtam, imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anya, most és halálunk óráján. Ne romantizáljuk el a halált. A most a nagy probléma. Hogy most Istenben élünk-e? A most ragyog fel, a halál előtti pillanat csak azért olyan drámai, mert az utolsó lehetőség. Isten szeretetének felismerésére. Egyébként ez volt a Golgotán is, a Jobblator. Egyébként szentnek tiszteljük. Van a Szent Jobblatornak temploma már, ahol a börtönéveket töltő szegény embertársaink imádkozhatnak, és vannak megtérések. Egy görög katolikus pap testvérem, aki az osztályomba járt, az mondja, hogy most jöttem Balázs atya a börtönből, mert hát börtön lelkész. Azért megrendítő események vannak ott. Mi történt ott a Jobblatorral? Lator gyilkolt, rabolt, tulajdonképpen valószínűleg ilyen nemzeti fölkelés, zelóta, a buzgó Simont beválasztotta Jézus apostolnak, de hogy buzgó, zelóta volt. Egy ilyen pártba tartozott, mert volt farizeusi párt, stb. Ilyen meg olyan, de mindegyikből az ember kilép az Istenhez, akkor szolgálja a többit. Nyilván ő elhagyta a zelóta ideológiát, és úgy tudta, hogy az Isten országa nem azzal jön el, hogy egy római katonát leszúrok, amikor senki se látja, mint ahogy a jobb és a bal lator. Jézus ezt sose hagyta jóvá. De most, hogy ők vannak az agressziónak a szenvedői, most együtt érez velük. És az egyik azban még élt, ez a földi szabadítás. Hát ha te vagy az Isten fia, mert hallottuk, hogy csodákat tesz, szabadíts minket is, meg magadat is. Ja, jöjjünk vissza erre az életre, és tovább vétkezzünk. Érdemes visszajönni? A Jobblator pedig figyelt, ez mindig megdöbbent testvérek, hogy nincs mindegyikünknek ilyen figyelme. Hát ezek keresztre voltak feszítve, őrületes szenvedés. És arra figyel, hogy ez a Jézus imádkozik a megfeszítőjét. Atyám, bocsáss meg neki. Ki ez? Ki ez? Hát talán ő az, akiről a próféták jövendöltek. Aki az igazi szabadulást hozza. Uram, odafordul. Testvérek, az nem tudjuk elképzelni, milyen fizikai fájdalom volt odafordulni. Jézusnak is a megfeszítése. Nem csak, hogy naponta essek túl azon a titkon, hogy akit érettünk keresztre feszítettek, mert ezt látni kell. Ide kifeszítették és addig várték, amíg megtartotta a testet, és most felállították, és lezuhant, ájulásból jön vissza. Atyám, bocsáss meg nekik! Az a római katona is gondolkodott, ez valóban Isten fia volt. És odafordul hozzá, Uram, emlékezzél meg rólam, hogy eljössz a te uralmaddal. Olyan zelóta kifejezés. De már nem abban remélt, hogy itt a földön. És az Úr Jézus azt mondja, ja, még előtte leállítja a káromkodó ballatort. Vigyázzunk, nincs hitvallás, egy visszautasítás nélkül. A hiszek egyet nem szabad elmondani a keresztségkor, csak akkor, hogy ellene mondasz a sátánnak, minden csatlósának, cselekedetének, ideológiájának, pompájának, a rohadt pénzének, a milliárdoknak, ellene mondok. Senki se Isten, semmi se Isten. Most kimondhatod, hiszek az egy Istenben. Itt is ez történt. Ezért megszídja. Mi méltóan szenvedjük ezt a büntetést, de ő semmi rosszat nem tett. Valószínűleg hallották a kihallgatást is. Hát észrevették, hogy Pilátus nem akarta megfeszíteni, mert jogász volt, és annyi esze volt, hogyha ő valamit elhibáz, akkor azért a római császár el fogja vetni, hát el is vetette. Nem sokat uralkodott. Én semmi halál büntetése valót nem találok ebbe az emberbe. Megdöbbentő. Ja, de ha a császár barátja akar,

tömeget úgy föl lehet hergálni. Pilátust úgy gyűlölték, hogyha észrevették, hogy Pilátus Jézust akarja elengedni, akkor csak a Pilátus elleni gyűlöletből ordították tömegbe, a többség ordította keresztre vele. És ezt mind hallották. Uram, emlékezzél meg rólam, minden eljössz a te országodba. Még ma velem leszel a paradicsomban, nem az országomban. A paradicsomi állapot, ő is zsidó volt, tehát tudta, az Istennel való kapcsolatban. De ez a még ma, ez nem a halál utáni állapotot jelenti szerintem, hanem még most. Mert most jön el az én országom. Minden bűnt magára vállalva az atyától kéri a bocsánatot Jézus. És így az utolsó pillanat szentje. És azért az utolsó pillanatokban, hogy azért végigfutám az életünk, volt egy autó baleseten, és amíg úgy kettőt pördült az autó, és akkor beleesett egy gödörbe, miközben kettőt perdült, az egész életemet gyorsan láttam, bűnbánatot tartottam, és a nyugodtság, hogy na most hogy lesz kivitelezve ez, mit jelent az, hogy meghalok. Érdekes, hogy az idő teljesen más. Úgy el lehetne képzelni, és ez a képzelet, ez a igazság megragadása, hogy most ez a jóblator azt mondta, Istenem, de jó lett volna így élni. Én nem az én életemet éltem. Én Isten nélkül éltem. Nagyon sok ember, és mi magunk is sokszor, nem a magunk életét éljük. A teljes mértékben az én életem az az, hogy a Teremtő Isten teremtett. Ha ez kimarad, akkor utánozatokat élünk. Nem leszünk egyéniség, hanem a rosszaknak az utánzata. Kedves testvérek, és most belépett az emberi identitásba, hogy mi az ember. Mert Isten magának teremtett minket. Most azért ez a csoda, tudjátok, hogy ha Istennek kellek én, meg te, persze az ő szent fiában, akkor az Istenség legmélyéhez akar ő kapcsolni, mert Isten is személy, meg én is személy vagyok. Tehát nem azt akarja, hogy az isteni mindenhatóságból részesülj, minden tudó legyél, hiszen Istenben nem az a nagyszerű, hogy örökké való, minden tudom, mindenható, hanem az, hogy Isten a szeretet. Annyiszor elmondom, egy szent életű nagy teológus jezsuita prédikálta egyszer, meg le is írta egy könyvbe, hogy amikor azt írja Szent János, hogy Isten a szeretet, első levél, 4. fejezet, akkor ez abszolút kijelentés. Tehát nem egy tulajdonsága. Isten a szeretet, vagyis szeretet az Isten. Ez olyan kijelentés, mint hogy ez az, az meg ez. És akkor arra bátorodott fel ez a jezsuita, azt mondja, akkor Isten nem mindenható? Nem. Isten nem mindentudó? Nem. Isten nem önmagától való, örökké való lény? Nem. Isten csak szeretet, vagyis Szent Háromság. Tehát a szeretet minden tudó, a szeretet mindenható, a szeretet önmagától való és örökké való. Tehát amikor Isten valakit magához emel, egy addig nem létező embereket, akkor ő nem úgy vesz magához, hogy majd segít, itt vagy mellettem, segítek, nem. A szívébe kapcsol bele. Ez hihetetlen. Ez egyik vallás se tudja. Nincs. Nincs ilyen.

0: Isten nem megsegít. Nem egy jó nagybácsi, aki mindent elintéz. Nem. Hanem az ő legbelsejére, vel kapcsolatba teremtett engem. Ezért mondja Ágoston, Szent Ágoston, magadnak teremtettél minket, Isten, és nyugtalan a mi szívünk, még meg nem nyugszik te benned. Magadnak? Hát akkor hol van itt a szeretet? Hol van a testvéri szeretet? Szülői szeretet? Jegyesi szeretet? Hol van itt a szerelem, barátság? Sehol nincs. Sehol. Az embert, aznek odaadta a szerető képességét, hogy egymást is úgy szeressük, ahogyan a Fiúisten szereti az atyát és az atya a fiút, áradjon a Szentlélek. Ez a házasság, ami alatta van, az nem az. Az a gyönge utánzat. Ez a barátság. Ez a szerelem. Ez a testvériesség. Ez a bajtársiasság. Ez a honfitárs. Ez a munkatársam szeretete. Amikor Szent Pál azt írja a Római Levél 5.5-ben, Isten szeretete kiáradt a szívünkben, nekünk adott Szentlélek által, akkor ő azt mondja, hogy Isten szerető képességét megadja a megkeresztelt embernek, csak nem merünk úgy szeretni. Nem tanulunk meg úgy szeretni. Pedig a másik is igazából erre pályázik. A kisgyerek is, hogy örökké szeretve legyen. Kedves testvérek, ez a legmélyebb emberi identitás. És ilyenkor értjük, hogy Jézus utolsó vacsorai szavait, ne nyugtalankodjétek a szívetek, higgyetek bennem, és az atyába is higgyetek. Ő is elküldi a lelket, meg én is. És akkor ti én bennem lesztek, én ti bennetek. Ez az egyház. Az egyházban nem egy erkölcsi parancs, hogy szeressük egymást, hanem egy egzisztenciális, létbeli, új valóság. Ezt a legmélyebb identitásunkat csak ebben az életben kaphatjuk meg, nem a halott ember kapja meg. A keresztséggel jött el a földi élet végtelen nagy értékelése, de csak ezen a mély Isten kapcsolaton belül. Hirtelen úgy megfordul ám minden, hogyha ez az ember lényege, akkor minden kis dolog, amit tesz egy szent, egy keresztény, az nem kis dolog. Bele van emelve a végtelen nagyba. Ezért mondja a Lízői Szent Teréz, hogyha ilyen szeretettel emelek fel egy leesett brostűt, mert egy bénakező nővér leejtette, akkor én világ megváltó szeretetben tettem. Nem a nagy dolgok, hanem a szeretetben, az isteni szeretetben végbevitt dolgok. Ezen kívül minden elveszi igazi mély értelmét. Azt mondjuk ma egy érdekes új kifejezés, felépítem magamat. Felépítenek egy politikust, felépítenek egy sportolót. Hát van benne valami igazság, igen, bele kell tanulni, ezek szakmák, meg az embernek emberré kell válnia, de az ember nem építheti fel magát Isten nélkül. Akkor egy torzszülött lesz, olyan, mint azok a kigyúrt állati testek. Hihetetlen. Milyen szép, amikor az Ószövetség azt mondja Istennek, én fölépítőm, ő épít föl engem. Az Ószövetség így nevezi Istent, az én fölépítőm. Az igazi fölépítés, amelyben persze részt kell vennünk, az Isten munkája bennünk. Amikor a megszentelő kegyelem, az átistenítő kegyelemben igenis megadja a képességet egy isteni szeretet közvetítésére, és akkor ebbe kell nekünk ott lenni, ahova az élet helyezett, azt tenni, amit teszünk, olyan mindegy, hogy hol és mit. Olyan mindegy. Minden igazi emberi életben, akár tudatos, akár nem, egy Istenhez való megtérésről van szó. Azért mindenki szeretne a lényeggel kapcsolatban lenni. Még az is, aki úgy él, hogy nem hívő, a gyöngén, kevésbé hívő, és a gyakorló keresztény is. Igen, de ez a lényeggel, Istennel való kapcsolat, mégis úgy éljük meg, minthogy elvennének valamit, mintha meghalnánk. Igen, meg kell halni az önző központnak, önmagamnak, és föltámadni azzal, hogy végtelenül szeretve vagyok. Hihetetlen, hogy nem az a boldogság, hogy én rádöbbenek arra, hogy én milyen nagy vagyok, hanem az, hogy valaki, az Isten azt mondja, szeretlek téged. Amikor Szent Angéla apáca társaival Assisibe megy zarándokolni, és Jézus szembe jön velük, megjelenik. Angéla, tudod te, hogy mit jelent, hogy egy Isten szeret téged? Elveszíti az eszméletét és elájul. Mi kisebb szeretetre vagyunk, sajnos. Megalkuszunk. A végtelen szeretettől fut Európa, nem a fenyegető Istentől. Ettől a végtelen szeretettől is megelégszünk az utánzatokkal. Atya, azért jöttem, hogy adjon egy kis vigasztalást nekem, mert kicsit nem tudok adni, azt kérje a fiától, férjétől, feleségétől. Én azt tudom adni, amivel engem vigasztalt meg az Isten, Szent Pál mondja ezt, hogy azzal vigasztallak meg titeket, hogy ő szeret minket. És kedves testvérek, ekkor értjük meg Szent Pál apostolnak a nagyon botrányos kifejezéseit. Tehát érdekes, hogy ezen nem megyünk át, ezeken a meglátásokon, akkor ne csodálkozzon, hogy olyan unalmas a Szentírás, főleg Szent Pál levelei, hogy elolvas egy oldalt, de nem tudná megmondani, mit olvas, és nem is érdekel, az egész élethez nincsen semmi köze. Mert nem tudjuk, hogy mi van mögötte, amikor azt mondja, az életem Krisztus, és meghalnom nyereség. Mert itt még elveszíthetem, de odaállt már nem. Aztán azt mondja, a föltámadtatok, keressétek az odafent valókat, amely a mennyben van. Ez van aranybetűkkel kiírva Magyarország főtemplomára, latinul. Qui sursum sunt querite, melyek fönt vannak, keressétek, mert ti már föltámadtatok. Hát Pál apostol, bocsáss meg, meg se haltunk. Erre azt mondaná, szégyeljétek magatokat. Mert egy halálnak végbe kellett volna menni. Akár kicsi részletekre is, hogy meghalni a bűnnek. Meghalni annak, hogy bármit és önmagamat istenítsem. Bárkit és bármit. Nincsenek istenek. Ez a világ nem Isten. És akkor értjük meg, amikor azt mondja, hogy Krisztus Jézus fönséges ismeretéhez minden szemétnek tekintettem. Bocsánat, Szent Pál. Hát azért ne haragudj, minden nem szemét. A művészetek, a tudomány, az írás szépsége, a természet gyönyörűsége, ezt ő sem mondja, csak ahhoz képest, és anélkül bizony minden szemétnek tűnik. Most térünk arra rá, amire a Szent Ferencről szólok holnap, hogy kell a megtérésben legtöbbször, kell egy olyan állapot, amikor az ember azzal találkozik, akár egy betegség, akár hogy a szeretett lény elhagyta őt, megtagadta, az, hogy ő gyűlölik, pedig ő jót tett, az, hogy elítélik, pedig ő nem követett el bűnt, és akkor összeomlik, de főleg a nagy betegségek, Ferencet nagy fiatalon elkapta egy nagyon nagy betegség. És aki annyira szeretett élni, rádöbbent, hogy minden szemét nincs. Nincs értelme. Azért a Szentírás minden könyve olyan, mint egy jó megépített középkori templom kövei, hogy kivennék egyet, hát lerogyna a toron. Ugye? Hiába valóság, minden hiába valóság. Mondja a prédikátor könyve. Isten nélkül. Majdnem, hogy meg kell tapasztalni. Az intelligensebbeknek nem kell megtapasztalni. Elég csak, hogy megsújítja egy kicsit egy Lizői Terész kislánykorába, vagy édesanyja elment, és az édesapja, nézd meg utoljára édesanyádat a koporsóba, és akkor neki minden megszűnt. És egy olyan végtelen szeretetet keresett, amit sehol se talált meg. Az nem bűn, hogy keressük, csak a forrásra kéne rátalálni. Éppen ez az, hogy egy egzisztenciális ütközés után egy keresés jön. Ha nem keresek, akkor az nem volt igazi élmény. Azt leráztuk magunkról. És amikor kis iskolás, és a bencés nővéreknél általános iskolás, minden kislánynak van egy kis barátnője, akivel sutyorog, megosztják dolgokat, megpuszíják egymást, olyan boldog mindennek is senkije sincsen. Hát aztán mégiscsak vett egy kis barátnője, aztán jött a nyári szünet, aztán jött az ősz, és az ő kis barátnője észre se vette. Nem megy szeretetet koldulni, férzik a szíve. Kezd rátalálni Jézusra. Hihetetlen mélység. És a Karmelbe megy, a nagyon szigorú ételtet élnek. Végtelen csönd, szegénység, tüdőbajka. És rátalál a végső szeretetre. És mondja is, hogy mi lett volna velem egy ilyen szeretet éjséggel, ha ezt csak az embereknél keresem. Nem pedig én szeretnék így szeretni. Ezért ő tulajdonképpen majdnem, hogy azt mondja, hogy megír, föllázad az ellen, hogy a nagy bűnösök, Mária Magdolna, hát aztán sokat megbocsátott neki Jóisten, és ezért most ő nagyon szeret. Föllázad. Én is egy romlott nő vagyok, egy utcanő vagyok, egy bűnös, csak nem követtem el azokat, mert Isten megóvott. És ezért nem tudom hány évvel az előtt Szent Ágoston mit ír a vallomás könyvében, mert ő nagyon sok bűnt elkövetett, és az egyháznak megírja, meggyónik a keresztelés előtt, Szent Ambrus kereszteli meg. Ez a vallomások könyve, ez gyónások könyve. És egyszer már kifogy a bűneiből, és azt mondja, Uram, most azt szeretném megvallani azokat a bűnöket, amelyeket nem követtem el. De mind elkövethettem volna, ha te kegyelmed meg nem óv engem. Az igazi szent az az elveszett bűnösöknek az édes testvére. Megdöbbentő. És mi az utolsó szava? Iszonyatos szenvedések. Tüdőba is hogy kezelték még akkor? És az utolsó mondat, amit mond, de azt még ebbe a földi életbe mondja, és neki már végbe ment a nagy tranzitus, a nagy átmenet, mondj ő, je vous aime. Akkor még magázták a franciák Istent. Istenem, mennyire szeretem önt. És ebbe halt bele. Kedves testvérek, Szent Ferenc atyánk megtérésében ez van. És valahogy az az érdekes, hogy keresztény életünkben igazából megtértünk. Hát aki is Krisztusban is megkeresztelkedett, az alapvetően megtért. Mégis valahogy nem teljesedett még be a megtérésünk. És ezért Isten megenged olyanokat, dehogy csapás, amiről hónap felolvasom. Azt írja Boldog Cselánói Tamás, hogy Ferenc tajtékzott ott a bűnökben, mindjárt nem volt olyan nagy bűnös, de hát ő a katolikus volt, a nagyon hívő Assisinek a polgára, ment misére, szerette a liturgiát biztos, de hát a társaság, az állandó bulizás, az evilág élet, nem lenne bűn, de egyszer csak Isten azt mondja, hogy neked meg kell térned, tovább kell lépned. És ráköszönt egy rettenetes betegség, egy fiatal emberre. És azt mondja Tamás, hogy ez most kegyelem számára, ajándék, vagy büntetés? mind a kettő együtt. A büntetés az ajándék. De csak akkor, hogy utána nem rázza le magáról, meggyógyult, aztán vége az egésznek, ó, átmeneti volt, ugyanúgy él, nem, megérzi azt, hogy semminek sincs értelme. De mégis ez a mindenség van. Hát mi az, ami összetartja? Hát mi az a végső értelme? És akkor is ez egy nagyon, egy új lelki gyakorlat kezdete lehetne, hogy aki ilyen megtérés kegyelmet kap keresztényként, katolikusként, annak nem ott kell kezdeni, hogy akkor most az egész hittant én leírom, és én mindent most föltalálom, meg megtanulom, hanem újra kezdem élni, úgy, ahogyan eddig sohasem. Hogy hát tudtam azt, hogy hányszor mondjuk, megtestesülsz a Szentlélek erejében, Szűz Máriától is emberré lett. Igen? De aki átmegy egy ilyen kegyelme, mint Szent Ferenc, az megrendezte a Greccióba az első karácsonyt, addig nem volt ilyen ünnep. Jászlat hozott be. És látni akarom a gyermeket, hogy Isten az alázatos, hogy emberré lett. És sír. Diákonusként prédikál, és nem meri kimondani azt, hogy szeretet. És először mondja a teológia történetében egyedül, Isten az alázatos. Humilis, humus az földet jelent, sarat, sárból lett az ember teste. És Isten humilis lett. Most kedves testvérek, az ilyen kegyelmet kapott kereszténynek nem kell megjátszani az ateistát, most akkor hagyjuk ezt az egészet, én most egyedül mindent megkeresek. Nem. Új módon lesz kereső. És ez a keresés még mélyebb és megrázóbb és boldogítóbb keresés, mint egy ateistája, aki becsülettel keresi, hogy mi az életem értelme. Például azért hoztam oda a gyermek Jézus szobrát. Nem szobor. Karácsonykor mersz arra gondolni, hogy ez az újszülött, akit az édesanyja szoptat, a Teremtő Isten. Most kapott egy emberi testet, emberi értelmet, akaratot, de még nem ért emberileg mindent, majd az anyja tanítja meg arám nyelvre. Beléptél te valaha Názáretbe? És láttad ott az 5 éves kis Jézust? Én láttam. Na nem, nincsenek látomásaim. Neked is látni kell. És amikor hátat fordultított nekem, akkor letérdeltem előtte. Istenem, irgalmaz nekem. Mit csinálsz, Jesua? Ezekből a sárból kis galambokat csinálok, meg bárányokat. Hát, de neked adom. De hát, Jesua, Jézuska, hát a tiédek a bárány, nem, mind neked adom. Jesua, szól Mária a konyhából, gyere be, és elindul. Azok a tipegők is léptek. Azok a nyomuk ott a porba. Azok a lábnyomok. És a 12 éves Jézus, a kamasz Jézus. Nem tudjátok, hogy atyám dolgaiba kell lennem? De lement velük Názáretbe, és ott is engedelmes volt, mert ott is az atya dolgaiba volt. És képzeld el, ma ilyen nincsen, hogy a szülőknek adott engedelmesség, ahogy beszélnek katolikus fiatalok az apjukkal, anyjukkal. Az gyalázat. Ő úgy nézett Józsefre, hogy az Atya Isten. Mert őt, az atya őt állította oda, hogy engem befogadjon a zsidó jogba és családba. Engedelmes volt nekik, 20 évesen, 30 évesen. Nem volt az, hogy én felépítem magamat. Milyen foglalkozásom? Hát az, ami az apjáé. Ács. és nem járta be a világot. Ezzel kísérti a sátán, hogy megmutatom neked a tévében minden este pásztázhatod. Jézusnak nem pornófilmeket akart mutatni a sátán, hanem a világ szépségét. Nem kell, elég Galilea, elegek ezek a virágok, elég ezek a lány és fiú arcok, elég ez az étel, amit kapok, elég az édesanyám mosolya. Ez nem azt jelenti, hogy ne utazz. De valahogy az egyszerűségben, az ittben és a mostban jelen van Isten. És amikor a tanító Jézus azt mondja Szent Ágoston, hogy nagyon szeretnék három dolgot látni. Christum predicant, nem Christum agonizantem, ahogy olajfák hegyén vérrel verítékező Jézust. Aztán még egy eszembe jutott, et Paulum predicantem, és Szent Pál prédikálni. És miért nem látod? Ez nem fantáziálás, mert Isten emberé lett. Egyébként mindig fantáziálunk. Csak a fantáziánkat és a memóriánkat is bűnbe ejtette a sátán. Vigyázz! Meg kell tisztítani az emlékképeket, a bűn képeit kiiktatni. Amikor fiatalok mentek a pusztai atyákhoz, a remetékhez, atyám, aj, mondj egy szót, hogy üdvözüljek, taníts meg, hogy mit tegyek. Mindig arra tanították, főleg a szerzetes jelölte, tisztítsd meg az emlékezetedet, a fantáziádat, mert azok le fognak teperni. Arra a bukott szellemi világ behatásai érvényesülnek és tönkretesznek. Mennyire fontos az, hogy bevessük az elmékedésünkbe az építő fantáziát, hát a tudományba is be kell vetni, a művészetbe is. Akkor miért nem? Szent Ferenc vizuális, mi ferencesek vizuálisak vagyunk. Szent Klára már annyira beteg volt, hogy nem vehetett észt az éjféli misén a nagy templomba, Assisibe, és erre az Úristen kitüntette arra, hogy láthatta távolból. Ezért a szegény Szent Klára anyánk, ő lett a televízió védőszentját, van miért imádkoznia. De ez nem valami beteges dolog. Mindig másút vagyunk, mindig képzelődünk. És érdekes, nem merjük bevetni a megtérésünk érdekébe azt, hogy most, hogy már Isten megrendített, hogy egy nagy betegségen túl vagyok, vagy elfogadtam azt, hogy meghalt az édesanyám, vagy eltemetted a gyermekedet, valami elfogadhatatlan, rettenetes megrázkódtatás, és én így most már megtaláltam Istent, mert nem tudok másba kapaszkodni, most ebben a mélységben újra élni a Krisztus életét. Amen.
1: Barsi Balázs atya Siógárdi lelki gyakorlatának második részét hallották.

családfa. A csőcselék e csúf korában, mikor az ember egymagában csak számnak kezd számítani, s hogy mégis érőt érni bírjon, egetver bélyeges papíron az ős vadászó hallali. Múzsám, jövel ma vallani. Mert minket sem a gólya költött, vagy egy-két 30 ember öltőt megértünk mink is legalább. Jöjj, fessük meg közös erővel, szemétdombról az égre nő fel a pókhálós családi fát. Oly tarka, mint a déli báb. A gyökere egy vén csavargó, az ágostai hét magyartól magzott nevetlen ivadék. Sátor alól sátorra járva tengette kobozán az árva vitézek csúfja életét, nótázva népe végzetét. Nem fényesebb az asszonyák sem, nem kényesek az ős anyák sem, egy kis cselhéd az ükanyám, nótázó ajka friss fuvalmát, ahogy őr lette kicsi malmát úrkenyerének úrtanyán, püspökök lesték hajdanán. Bizony, a vér se színturáni, kerül között egy-egy gvadányi, pázmány neméből németek, egy zsínyi is, ki hősi horvát rögön emeltett dacatornyát. Volt Rácz is, Tóth is, egy sereg, mint a ma Petrovics gyerek. Volt közte hős, volt áruló is. Akadt egy-két cigány, zsidó is, börtönt is ült, nem egy üköm. Nyugtalan nép, ki tehet róla? Enyém, s Isten a tudója, e sok göcsörtű dústövön bút napvilágra csebgyököm. S ha tudakolnád nagyapámat, ki megnyitotta szóra számat, s ha kérdeznéd apám uram, amaz Mihály, a nagy merengő, a sasok útját túlkerengő, s az apám János, szín arany, a pecsét gyűrűn tőle van. Ím a családom, ím a vérem, szavam elállja a szemérem, hogy így kiadtam mindenem, de mindent rajtuk át öleltem, lelkükből lelkezett a lelkem, és Istenük az Istenem. Más ősömet nem ismerem.

0: Rádió.
1: Hírpercek.
2: Annándorfehérvári diadalra emlékeztek Szegeden. Osztia Zoltán atya megáldotta az újra nyitott apostolok éttermet. 1100 végzőst bocsátott útjára a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet és Társadalomtudományi Kara. Köszöntöm Önöket, a hírek szerkesztője Szopko Anna. Középkori forgatag várta a látogatókat szombaton Szegeden az Alsóvárosi Ferences templom mellett, ahol koncertekkel, kulturális programokkal, középkori fegyver és harci bemutatóval, zászlóforgatással, apród iskolával, közös tánccal, gyermekprogramokkal, solymász bemutatóval emlékeztek a Nándorfehérvári diadalra a csata 570. évfordulója alkalmából, tájékoztatták a szervezők az MTI-t. A Nándorfehérvári diadal 550. évfordulóján 2006-ban a Szegedi Ferences Rendház Alsóvárosi Kultúrházának munkatársai azzal a szándékkal hívták életre a Hunyadi János török fölött aratott győzelmére emlékeztető rendezvényt, hogy a nagyszámú nemzeti gyásznapok mellett a világra szóló győzelmeink előtt is méltóképpen tisztelegjünk. A programot már napnyugta után tűzijáték helyett a Történelmi Hagyományőrző Egyesület tűzsója és tűzpárbaja zárta. Budapest belvárosának egyik legpatinásabb éttermét áldotta meg dr. Osztia Zoltán atya, a budapesti belvárosi főplébánia templom plébánosa. Az apostolok étterem nem csupán egy étterem, egy idő utazás a század elő Budapestjére, írta a belvárosi újság. Az étterem több mint 120 éve része Budapest gasztronómiai és kulturális történetének. Zoltán atya szentelt vízzel meghintette a helyiségeket, majd megemlítette, hogy a teli asztal közösséget teremt. Egy személyes kötődést is felelevenített az étteremhez, hiszen nagyapja itt volt pincértanuló. Az étterem vezetői elmondták, hogy számukra ez az esemény a keresztény közösséghez való tartozást jelenti. A megáldás ünnepségét még ünnepélyesebbé tette Lakatos Vilmos zenekarának muzsikálása, melyben felcsendültek egyházi dalok is, Szóka Júlia énekművész és Hunyadi Donatella énekesek előadásában. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet és Társadalomtudományi Karának 1100 hallgatója vehet át oklevelét július 23-án és 24-én a budapesti Szent István Bazilikában a diploma átadón. Kuminec Géza rektor a valóságot gazdagabban látó jámborság jelentőségéről beszélt. Birher Nándor dékán szerint a tudás akkor válik értékké, ha birtokosa az út igazság élet iránytűjével él. A hagyományoknak megfelelően mellettük egy jelenlegi hallgató és egy öreg diák is szólt a végzősökhöz, olvasható a Magyar Kurír beszámolójában. 4 turnusban vettek részt a végzősök az ünnepélyes diploma átadón. A hallgatók talárban, az első padsorokban, a hozzátartozók a hátsó traktusban foglaltak helyet. Az átadó az egyetem és a kar vezetésének ünnepélyes bevonulásával és a himnusz eléneklésével kezdődött. Ezt követően hangoztak el az ünnepi beszédek.
1: Híreinket hallották.
3: Az imaórák liturgiája. Az olvasmányos és napközi imaóra következik.
4: Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek! Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen! Halleluja! A 8. napkorszak ez, minden napunknál fényesebb, te szenteled meg Jézusunk, az elsőként feltámadott. Kapcsolj magadhoz minket itt, s lelkünk ásd új életre már, így támaszt fel testünket is, ne érje második halál. Akkor majd felhők szárnyai, Krisztus, mint hozzád érkezünk, nálad lesz égi otthonunk, feltámadásunk életünk. Ha majd meglátjuk arcodat, tündöklő fényed járjon át, annak láthassunk, aki van, igaz fény édes mindenünk. S midőn atyánkhoz elvezet, a Szent Háromság töltse be, országod, melyet boldogít.

0: Urunk keresztje az élet fájának bizonyult. Boldog ember, aki gonoszok tanácsát nem követi, bűnösök útján nem jár, csúfolkodók körében nem foglal helyet. De örömét leli az Úr törvényében, s éjjel-nappal róla elmélkedik. Olyan ő, mint a fa dúsvízű patakpartján, mely idejében meghozza gyümölcsét. Levele nem fonnyad, minden munkáját szerencse kíséri. Nem így az istentelen, nem így, hanem mint a por, melyet szétszór a szél. Nem állnak meg ítéletkor a gonoszok, sem a bűnösök az igazak közösségében. Mert ismeri az Úr az igazak útját, de a gonoszok útja pusztulásba visz. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Urunk keresztje az élet fájának bizonyult. Királyommá magam tettem őt a Sionon. Miért zúgnak a nemzetek? Miért szőnek hiú terveket a népek? Fölkelnek a föld királyai, összeesküsznek nagyjai, az Úr ellen és fölkentje ellen. Bilincsüket törjük le magunkról, igájukat rázzuk le nyakunkról. A mennyben lakó csak mosolyog rajtuk, az Úr kineveti őket, de haragjában egyszer majd rájuk rival, dörgő szava rémületbe ejti őket. Királyommá magam tettem őt, szent hegyemen a Sion hegyén. Az Úr végzését hirdetem, ő szólt hozzám, fiam vagy nekem, ma adtam neked életet. Csak kérd és örökségül neked adom a népeket, tulajdonod lesz a föld minden határa. Vasvesszővel verheted őket, és mint a cserépedényt összetörheted. Nos, királyok, bölcsek legyetek, ti föld bírái, értsetek belőle. Szolgáljatok az Úrnak félelemmel, remegő szívetek újjongjon előtte. Csókoljátok lábát rettegéssel, hogy haragjától el ne vesszetek, ha egyszer haragja lángra lobban. Üdv és boldogság azoknak, akik oltalmában bízva élnek. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Királyommá magam tettem őt a Sionon. Te védelmező pajzsom vagy, Uram, aki fejemet fölemeled. Uram, mi sokan vannak, akik szorongatnak. Mi sokan támadnak ellenem. Sokan mondogatják rólam, nincs menedéke Istennél. De te, Uram, védelmező pajzsom vagy, és dicsőségem, mert fejemet fölemeled. Hangos szóval az Úrhoz kiáltok, és ő meghallgat engem szent hegyéről. Nyugovóra térek és elalszom, de fölkelek újra, mert az Úr a gyámolítom. Körülvehet ezernyi nép, nem félek. Kelj fel, Uram, ments meg engem, Istenem. Te minden ellenségemet arcul vered, a gonoszok fogát kitöröd. Uram, te benned van üdvösségünk, áldásod legyen népeden. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Te védelmező pajzsom vagy, Uram, aki fejemet fölemeled. Krisztus tanítása éljen bennetek elevenem, s teljes bölcsességgel intsétek egymást.
1: Olvasmány Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt második leveléből. Testvéreim, értsétek meg, senkinek kárára nem voltunk, senkit tönkre nem tettünk, senkit rá nem szedtünk. Nem szemrehányásképpen említem, hiszen előre bocsátottam, hogy szívembe vagytok zárva, együtt élünk, halunk. Nagyon bízom bennetek, és szívesen dicsekszem veletek. Vigasztalást tölt el, és minden bajom közepette túlárad bennem az öröm. Amikor Macedóniába érkeztünk, nem volt nyugalma testünknek, mert mindenfelől zaklatásban volt részünk, kívül harcok, belül félelem. De Isten a csüggedők bátorítója, minket is megvigasztalt Titusz megérkezésével. Nem csupán megérkezésével, hanem a vigasztalással is, amelyben neki nálatok része volt. Elbeszélte, mennyire vágyódtok utánam, hogyan aggódtok s buzgolgottok értem, mindez fokozta örömömet. A levelemmel szomorúságot okoztam is nektek, nem sajnálom. Sajnálkoztam ugyan, amikor láttam, hogy az a levél, ha csak rövid időre is szomorúvá tett titeket, most mégis örülök. Nem annak, hogy szomorúak lettetek, hanem hogy a szomorúság megtérésetekre vezetett. Istennek tetsző módon voltatok szomorúak, így miattunk semmiben sem szenvedtetek kárt. Az Istennek tetsző szomorúság ugyanis üdvös töredelmet eredményez, és ezt senki nem bánja meg. A világ szomorúsága ellenben a halálba visz. Lám, ebből a ti Istennek tetsző szomorúságotokból mekkora buzgóság fakadt, sőt, mentegetőzés, méltatlankodás, félelem, vágyakozás, buzgolkodás és a vétkező megbüntetése. Mindezzel igazoltátok, hogy az ügyben ártatlanok vagytok. Ha tehát írtam is nektek, nem a sértő és nem a sértet miatt tettem, hanem hogy nyilvánvalóvá váljon értünk való buzgalmatok az Isten előtt. Ezért vigasztalódtunk meg. S vigaszul még Titusz öröme is megörvendeztetett bennünket, hogy lelkét mindnyájan földerítettétek. Ha tehát régebben dicsekedtem veletek előtte, most nem vallottam szégyent, mert amint nektek is mindent a valósághoz híven mondtunk, úgy a Titusz előtti dicsekvésünk is igaznak bizonyult. Ő pedig még jobb szívvel van irántatok, mert emlékszik mindnyájatok engedelmes lelkületére, hogy milyen félve rettegve fogadtátok. Örülök tehát, hogy minden tekintetben bízhatok bennetek. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála! Az Istennek tetsző szomorúság üdvös töredelmet eredményez. A világ szomorúsága a halálba visz. Istennek tetsző módon voltunk szomorúak, így semmiben sem szenvedtünk árt. A világ szomorúsága a halálba visz.
2: Olvasmány aranyszájú Szent János püspöknek a második korintusi levélről mondott szent beszédeiből. Szent Pál ismételten a szeretetre tereli a szót, hogy rosszallása érdességét egy kicsit elsimítsa. Előzőleg ugyanis megrótta őket, és szemükre vetette, hogy szeretetét nem viszonozták szeretettel, sőt hátat fordítottak szeretetének, és más lelki ragályt terjesztő emberekhez csatlakoztak. Tehát újra tompítja a megrovás élét. Értsetek meg bennünket, azaz szeressetek minket, kéri szeretetüket. És az nem lesz terhes számukra, sőt nagyobb hasznára lesz azoknak, akik adják azt, mint annak, aki kapja. De nem azt mondta, szeressetek, hanem a könyörületre jobban emlékeztető kifejezést használt. Értsetek meg bennünket. Ki távolított el minket tőletek, kérdezi, kivetett ki minket a ti jó indulatatokból? Mi az oka annak, hogy kiszorultunk szívetekből? Mert amit már előbb is mondott, hogy ti nem nyitottátok ki a szíveteket, azt most itt még világosabban fejezi ki. Értsetek meg bennünket, és ezzel ismét a szívébe akarja zárni őket. Mert semmi sem éleszti fel annyira a szeretetet, mintha a szeretett személy megérti azt, hogy nagyon vágyik a szeretetére az, aki őt szereti. Hiszen előbb már megmondtam, írja, hogy szívembe vagytok zárva, együtt élünk, halunk. Ez a legnagyobb szeretet. Visszautasítottan is együtt akar meghalni, együtt akar élni velük, mert nem akárhogyan vagytok szívembe zárva, jelenti ki, hanem úgy, mint megmondtam. Mert előfordulhat az, hogy szeret valaki, de a bajban aztán elfut. De mi nem így vagyunk. Vigasztalást tölt el. Honnét ez a vigasztalás? tőletek jön, mert jó útra tértetek. A tetteitekkel örömet szereztetek nekem. Aki szeret, az egyrészt felpanaszolja ugyan, hogy őt nem szeretik, de másrészt fél attól is, hogy a mértéket túl ne haladja el rosszallásban, nehogy szomorúságot okozzon. Ezért hangoztatja, vigasztalást tölt el, túlárad bennem az öröm. Vagyis, kihívtátok rosszallásomat, de bőségesen jóvá is tettétek. Megvigasztaltatok, nem csak megszüntettétek szomorúságom okát, hanem még örömmel is elhalmoztatok. Ezután bemutatja öröme nagyságát, nem csak azzal, amit mondott, hogy túlárad benne az öröm, hanem azzal is, amit hozzáfűzött. Minden bajom közepette is. Mert oly nagy volt, úgymond, az a gyönyörűség, amelyet nekem szereztetek, hogy nem volt képes arra árnyékot vedni az előző nagy szomorúságom sem. Az öröm kiáradó bősége ugyanis minden ránk zúduló gyötrelmet megszüntetett. Apostoli küldetésem bizonyítékai voltak nálatok, a nagy türelem, a jelek, csodák és erő megnyilvánulások által. Én örömest hozok áldozatot, sőt magamat is teljesen feláldozom lelketekért. A nagy türelem, a jelek, csodák és erő megnyilvánulások által.
0: Téged, Isten, dicsérünk, téged, Úrnak ismerünk, téged, örök Atya Isten, mindegész föld áld és tisztel, téged minden szép angyalok, kerubok és szerávkarok, egek és minden hatalmak szüntelenül magasztalnak. Szent vagy, erősséges Szent Isten vagy, nagyságoddal telve égs föld, dicsőséged mindent betölt. Téged dicséregek, Ura, apostolok boldog kara, dicséretes nagy próféták, súlyos ajka hirdet és áld. Jeles mártír seregek magasztalnak tégedet. Val tégedet világszerte, szent egyházad ezerszerte. Ó, Atyánk, téged, s mérhetetlen nagy fölséged, s azt ki hozzánk tőled jött le, Atya igaz egyszülöttje, és áldjuk veled vigasztaló szent lelkedet. Krisztus Isten egyszülöttje, király vagy te mindörökre, mentésünkre közénk szálltál, szűzi méhet nem utáltál, halálmérgét megtiportad, mennyországot megnyitottad, Isten jobbján ülsz most széket, Atyádéval egy fölséged, onnan leszel eljövendő, mindeneket ítélendő. Téged azért, Uram, kérünk, mi megváltunk, maradj vélünk. Szentjeidhez védj felégbe, az örökös dicsőségbe. Szabadítsd meg, Uram, néped, áld meg a te örökséged. Te kormányozd, te vigasztald, mindörökké felmagasztald. Minden nap dicsérünk téged, szent nevedet áldja néped. Bűntölen nap őriz minket, és bocsásd meg vétkeinket. Irgalmazz, Uram, irgalmazz, híveidhez légy irgalmas. Kegyes szemed legyen rajtunk, te benned van bizodalmunk. Te vagy, Uram, én reményem, ne hagyd soha szégyent érnem.
3: Urunk, felséges Istenünk, a létrendjét ki megszabott, reggel világosságot adsz, és délben tűző ragyogást. Olsd el minden viszálytüzét, szüntesd a rossz vágyak hevét, a testet egészséggel áll, szívünket békéd járja át. Add meg, kegyelmes jó Atya, Atyának egy szülött fia, és szent lélek vigasztalunk, egyetlen Úr örök király. Amen.
0: Jó az Úrnál keresni oltalmat, mert örökké szeret minket, alleluja. Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké szeret minket. Mondja Izrael háza, jó az Úr, mert örökké szeret minket. Mondja Áron papi háza is, hogy örökké szeret minket. Hirdessék azok is, akik félik az Urat, hogy örökké szeret minket. Az Úrhoz fohászkodtam a szenvedés idején. Meghallgatott és tágas útra vezetett. Velem van az én Uram Istenem, mitől féljek.

0: erősségem és dicsőségem, halleluja. Körülvettek mind a nemzetek, de az Úr nevében porba sújtom őket. Szorongatnak minden oldalról, de az Úr nevében porba sújtom őket. Körülvettek, mint a méhrajok, tüzük felém csapott, mint a rőzselánk, de az Úr nevében porba sújtom őket. Nekem jöttek, ütlegeltek, már-már elestem, de az Úr felkarolt és megsegített. Az Úr erősségem és dicsőségem, ő lett az én szabadítóm. Örömújjongástól és énektől hangosak az igazak sátrai. Az Úr jobbja tett nagy dolgokat, az Úr jobbja emelt föl engem, az Úr jobbja művel csodákat. Nem halok meg, hanem élek, hogy hirdessem az Úr nagy tetteit. Megfenyített az Úr és megpróbált, de nem adott halálra engem. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Az Úr az én erősségem és dicsőségem, halleluja. Hálát adok, Uram, mert meghallgattál engem, halleluja. Tárjátok ki az igazak kapuit, bemegyek, hogy áldjam az Urat. Az Úr kapuja íme itt van, de csak az igazak mennek át rajta. Hálát adok, mert meghallgattál engem. Te lettél szabadítóm. A kő, amelyet az építők félredobtak, az lett a háznak szegletköve. Mindezt az Úr vitte végbe, a csodát saját szemünkkel látjuk. Ez az a nap, amelyet az Úr adott, hogy újjongjunk és örvendezzünk. Adj nekünk, Uram, szabadulást! Adj nekünk, Uram, jólétet! Áldott, aki az Úr nevében jön, megáldunk az Úr házából titeket. Isten az Úr, ő ragyog felettünk, álljatok sort lomboságakkal egészen az oltár szarváig. Hálát adok neked, te vagy Istenem, magasztallak, Istenem, téged. Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké szeret minket. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Hálát adok, Uram, mert meghallgattál engem. Halleluja. Amit az ember vet, azt is aratja. Aki tehát test szerint vet, testéből is arat majd romlást. Aki ellenben a lélek szerint vet, lelkéből arat örök életet. Igéd, Uram, örökké szilárd, leghűségesebb vagy nemzedékről nemzedékre. Könyörögjünk. Urunk Istenünk, add, hogy örvendezve mindig neked éljünk, mert soha meg nem fogyatkozó és teljes öröm az, ha szüntelenül szolgálhatunk neked minden javak szerzőjének, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Mondjunk áldást az Úrnak, Istennek legyen hála.
1: Az imaórák liturgiája, az olvasmányos és napközi imaórát imádkoztuk.

Alexius beszéde a zarándokokhoz. Részlet az Alexius misztériumból. Az Isten boldog mennyegzője vár. Testvérek, öltsünk mennyegzős ruhát. Az Istent öltsük szabadult magunkra. Mert írva van, öltözzetek Istenbe. Nincsen két lélek, vasárnapra egy, és hétköznapra másik. Átkozott, aki vasárnap imádkozni jön, és dicséri a templomban az Istent, és hat napon át hatszor megtagadja. Aki nem ismer Istent, munka mellett, házban, mezőn, ágyban és asztalánál, bizony mondom, imádkozhat napestig. Az ítélőnek nem lesz ismerős. Mi bennünk akar az Isten lakást? A szemünkből akar kimosolyogni, és cselekedni a mi két kezünkkel. Országot akar állítani bennünk, hogy úgy legyünk, hogy már nem mink legyünk, hanem ő legyen bennünk általunk, hogy fölgyújtsuk a világot vele. Tüzet akar, a szeretet tüzét. Mert ő a szeretet, testvéreim, s benne marad, aki a szeretetben. Szeressetek, nagyon szeressetek, mert ez az egész törvény, s a próféták. De másképpen szeressünk, édesim, nem mint a világ fiai szeretnek. Nem szeret, aki csak egyet szeret. Nem szeret, aki keveset szeret. Aki azt mondja neked, hogy szeret, és más valaki gyűlöl, hazudik. Mert tégedet is gyűlöl az. Anyák, ha fiatokat úgy szeretitek, hogy elvennétek számára a másét, mondom nektek, farkasok vagytok, és nem édesanyák. Gyűlölitek, és megölitek a fiatokat. A szeretet nem tud határokat, mindenkit, mindent magához ölel, és kifosztani vágyik önmagát, és odaadni mindent és magát, és mindeneknek lenni mindene. Szeressétek a kisgyerekeket, mert bölcsebbek és jobbak nálatok, és mert az Úr nagyon szerette őket. És tanuljatok tőlük. Szeressétek az ég madarait, s tanuljatok könnyűnek lenni és dalolni tőlük. Szeressétek a dalt. Ültessetek virágokat a házatok körül. Szeressétek a fákat, és meleg vackot vessetek az őrző kutyának. Simogassátok meg az árva bárányt, s a kis csikónak cukrot adjatok. És mossatok meg szép fehérre mindig, testeteken minden ruhát, és legyetek tiszták a lelketekben, hogy minden este megörüljetek, mikor a tennen szemetekbe néztek. És vár a templom minnyájatokat, menjetek be, és imádkozzatok én értem, bűnösért is.

0: Hírpercek.
1: Ma van Szent Anna és Szent Joachim ünnepe. Rövidesen lejárnak a régi típusú személyi igazolványok. Svájcban megszűnik a papok katonai szolgálat alóli mentessége. Üdvözlöm Önöket, a hírek szerkesztője Szopko Anna. Szent Annára és Szent Joachimra, a boldogságos Szűz Mária szüleire emlékezünk liturgikus emléknapjukon, július 26-án, a mai napon. Az új szövetségi könyvek semmit nem mondanak Szűz Mária szüleiről. Egy második századi apokrif könyv szerint Mária édesanyját Annának, édesapját Joachimnak hívták. Az Anna név annyit jelent, kegyelemmel áldott, a Joachim pedig Isten megvigasztal, írta a Magyar Kurír. Szent Anna és Szent Joachim ünnepe a 13.-14. században terjed el Európában, annak az érdeklődésnek következményeként, amellyel Krisztus emberei természete és emberi valósága felé fordultak a hívők. Az ünnep dátuma a Mária feltételezett szülőhelye fölé épített templom fölszentelésének évfordulójából ered. A hagyomány szerint Mária Jeruzsálemben született, és szülőháza a Betesdató közelében állt. Sokan még ma is a régi típusú könyvformátumú személyigazolványt használnak. Ezek az okmányok azonban augusztus 3-ától már nem lesznek érvényesek. Ettől az időponttól kezdve a hivatalos ügyintézése és személy azonosításra sem lehet majd használni őket. A változás elsősorban az idősebbeket érinti, hiszen közülük sokan rendelkeznek még ilyen igazolvánnyal, írta meg a Belvárosi Újság. Az 5. kerületben mintegy 1600 belvárosi idős lakosnak lehet szüksége az okmány cseréjére. Ezért a belváros önkormányzata segítő szervezeteket bevonva segít az érintetteknek, hogy az ügyintézés minél egyszerűbben menjen. Segítenek abban, hogy az idősek megtudják, érinti-e őket a változás, ha igen, akkor időpontot foglalnak helyettük, szükség esetén az ügyintézés helyszínére is elkísérik őket. A támogatás főként azoknak jelent nagy segítséget, akik egyedül élnek. Egy cikk arról számol be, hogy egy új svájci törvény megszünteti a papok katonai szolgálatának mentességét. Ez komoly felháborodást váltott ki az ország keresztény közösségeiben. Svájcban minden egészséges férfi számára kötelező a szolgálat. A papok, szerzetesek és más szerzetes rendi tagok eddig mentesültek ez alól, mert a lakosság szempontjából kulcsfontosságú munkavégzőknek számítanak, különösen válsághelyzetekben. A hatályba lépett módosítás szerint a lelkipásztorokra is ugyanaz a kötelező sorozási szabály vonatkozik, mint más férfiakra, tájékoztatott a zarándok.ma. A svájci kormány szerint már nem indokolt a lelki gondozás lényeges szerepére hivatkozva külön kedvezményt fenntartani. Rémi püspök nem ért egyet, felidézi, hogy a COVID-19 járvány idején is óriási szükség volt lelki támogatásra, a bizonytalanság és félelem közepette.
0: Híreinket hallották.

0: Maria Rádió, a lélek hangja.
1: Dél van.
2: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát, és ő méhébe fogadá Szent Lélektől Szent Fiát. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Íme az Úr szolgáló leánya. Legyen nekem a te ígéd szerint. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. És az ige testélőn, és mi köztünk lakozik. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja, hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire. Könyörögjünk, kérünk téged, Úristen, ősd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus a mi Úrunk által. Amen. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Amen.

0: dicsértessék a Jézus Krisztus, nézzük a Mária Rádió mai délutáni és esti műsorait. Béke a Földön, imádság a világbékért, most a műsorismertetés után. Programajánlóval jelentkezünk 12:10. Rózsafüzét imádkozunk közösen 12:15. Audiencia a Szent Atya zarándokokhoz intézett beszéde 13 órától. Sárközi Violetta és Gömbös Katalin beszélgetése a Göcsei Szegek Néptánc Együttes gála műsorán 13:25. Megváltottalak Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán 13:45. Perikópa Jelenés István Pérésre Atya Szentírás magyarázata 14 órától. Litániát imádkozunk közösen 14:15. A hírpercek is az emlánc után szentmisét közvetítünk pápáról, a Szent Anna templomból, Szent Anna búcsú ünnepe kapcsán 15 órai kezdettel. A Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallgathatjuk meg 16:25. A hitkapuja Széke János püspökatya és Kerényi Kata hitvédelmi műsora 16:50. Lélekjárta hagyományok Harangozz Imre néprajzi műsora 17:35. Hirdessétek dicsőségét Séhi Jenő könnyűzenei evangelizációs műsora 18 órától. Az igéző és a hírpercek után a Zsolozs Mesti dicséretét imádkozzuk közösen 19 órától. Legyetek apostolok! Gál Jenő Verbit atya emlékedése 19:25. A hírpercek és a ránk után kiáltás imádság nemzetét kegyhekről 20 órától. Végidő, avagy mik lesznek ezután, Dér Katalin műsora 20:16. Ismerd meg magadat, önismereti műsor Szabó Tamással az Enneagram bölcsességéről 20:40. Fenntartható lelki fejlődés, Schindler Mátyás atya Perceléva és Egri Zsuzsa műsora 21:05. Felvidéki beszélgetés 22 órától. Vatikáni Rádió magyar nyelvadását hallgathatjuk meg 23 órától. Mégis szeretni, Gyökös Jenner tanítása 23:20. A Zsolozs ma befejező imaórát imádkozzuk 23:40. A hírpercek adásával zárul 23:55 a Mária Rádió mai műsora. Maradjanak velünk, hallgassanak bennünket továbbra is.
1: Mária Rádió. Reményik Sándor, béke. Valami furcsa összehangolódás, valami ritka rend, széthúzó erők erős egyensúlya, mély belső bizonyosság idebent. Bizonyosság arról, hogy élni jó, szenvedni elkerülhetetlen, szeretni tisztán, megistenülés. Meghalni szép, s a kifejezést meglelni mindezekhez, megtalálni a felséges igét, az igét mindezekhez, a béke ez. Orkán ordíthat aztán odakünt, robbanhat ezer bomba, kárba ment, de kárt nem okozott. Bent, csend. A béke itt kezdődik. Bent, csend. Isten hozott.
2: Programajánló következik.
3: Programajánló az elkövetkezendő időszakra. Szerkesztő Halmai Rita. A mikrofonnál Szüllőné Cődör Mária.
4: A Café Francesco Budapest 5. kerület Molnár utca 4 szám alatt várja kedves vendégeit. A kávézó története. Ferenc pápa magyarországi látogatásán felbuzdulva Rónaszéki János és Horváth Zoltán alapítóatyák megalapították a Franciscus alapítványt. Az alapítvány, mely elkötelezett a keresztény-katolikus értékrendek mellett, elsődleges célja Ferenc pápa szellemi örökségének gondozása és az ehhez kapcsolódó és ebből fakadó missziós, lelkiségi és társadalmi tevékenységek támogatása és megvalósítása. Programok. Július 28-án kedden 18 órakor kávéházi katekézis, Rónaszéki János atya vezetésével. Július 30-án csütörtökön 18 órakor keresztény zenei est, Németh Laura zenei estje. Domonkos nyári egyetem Vasváron. A motto: békesség, remény, újrakezdés. Az időszak 2026. július 30-a csütörtöktől augusztus 2-a vasárnapig. Előadók: Lucsok Péter Miklós, a Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye püspöke, Székely János Szombathelyi Egyházmegye püspöke, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, Beci Tibor hivatásgondozó, Ireneusz Viszonkinszki rendtörténész, Körösiné Merkel Hilda irodalomtörténész, Pigler Mónika Mira filozófus, Zágorhídi Cigány Balázs gyűjteményvezető. A program: pódiumbeszélgetés, szentmise, kirándulás. Jelentkezés az infokukac.dominikana.hu címen. Bővebb információ a domonkosok.hu oldalon érhető el. Ingyenes részvétel, szállás és étkezés.
2: Programajánlót hallottak.

0: راديو. Imádkozzunk együtt. A dicsőséges rózsafűzér következik.
1: Szeretettel köszöntjük a Mária Rádió hallgatóit a budapesti Mária Rádió kápolnájával. Kérjük, hogy imádkozzanak értünk és velünk a rózsafűzért Krisztus nagyobb dicsőségére, a szűzanya szeplőtelen szívének diadalára, Magyarország és az egyházunk szentségi boldog megtérésért, minden irányból való védelmünkért, az összes háború befejezéséért, a béke, a szeretet, a jóság, az irgalom győzelméért, az egész világon, bennünk is, az Atya, a Fia és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, a kifogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentek házat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását, és az örök életet. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki szavainkat vezérelje.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tűzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: A dicsőséges rózsafűzér első titka, aki a halálból feltámad. Alleluja! Nagypéntek után felviratt a harmadik nap, húsvét vasárnapja. Krisztus feltámad. Krisztus önfeláldozásával az Atyáról tett tanúságot, feltámasztásával az Atya ad bizonyságot egyszülött fiáról. Krisztus teljesítette küldetését, halálával legyőzte a halált, kiengesztelte Istent az emberek bűnei miatt, a megbékélt Isten megnyitotta az örök élet kapuját az ember számára. Imádunk és áldunk téged, Krisztus, mert szent kereszted által megváltottad a világot. Légy áldott, édes szép szeretet!
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésre, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyom, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájára. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyom, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyom, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyom, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyom, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyom, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyom, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyom, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyom, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyom, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: a dicsőséges rózsa füzér második titka, aki a mennybe fölment. Krisztus feltámadása után 40 napig maradt a földön, hogy elegendő bizonyságot adjon feltámadásáról, és hogy apostolait előkészítse küldetésükre. Megjelent édesanyjának, a szentasszonyoknak, tanítványainak, egyeseknek és csoportoknak. A hitetlen Tamásnak megengedte, hogy megtapintsa oldalsebét, hogy ezáltal a későbbi hitetleneket is hitre segítse. Apostolainak meghagyta, hogy ne távozzanak el Jeruzsálemből, hanem együtt maradva várják meg a Szentlélek eljövetelét. Közölte velük, hogy a Szentlélek rájuk áradásakor erőben részesülnek, és tanúságot tesznek majd róla az egész világon. Mindezek után tanítványai szeme láttára felemelkedett az égbe, hogy az Atya jobbján elfoglalja a ráváró helyet, miközben az apostolok merőn figyelték, miként emelkedik Jézus a mennybe, két angyal jelent meg mellettük, és így szóltak hozzájuk, ez a Jézus, aki most közületek fölment a mennybe, úgy jön el ismét, ahogy szemetek láttára mennybe szállt. Nagyon várunk vissza, jöjj vissza Jézusunk!
4: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, zsidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: A dicsőséges rózsafüzér harmadik titka, aki nekünk a szent lelket elküldte. Krisztus mennybe menetele után a tizedik napon szállt le a Szentlélek a Jeruzsálemben együtt maradt, imádkozva várakozó szűzanyára, apostolokra, tanítványokra, és ők valóban erőben részesültek. Ettől kezdve mindenre visszaemlékeztek. Lélekben egyesültek Krisztussal, ismerték Krisztus gondolatait, az Úr lelke vezérelte őket. Ezzel az adottsággal megáldva szélettek szét később az egész világon, hogy tanúságot tegyenek a megváltóról és megváltottságunkról. Jöjj el, Szentlélek, Úristen, és tégy bennünk is olyan csodát, mint az apostolokban és tanítványokban.
3: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy Te az asszonyok között, és áldott a Te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van Te veled, áldott vagy Te az asszonyok között, és áldott a Te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van Te veled, áldott vagy Te az asszonyok között, és áldott a Te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van Te veled, áldott vagy Te az asszonyok között, és áldott a Te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van Te veled, áldott vagy Te az asszonyok között, és áldott a Te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mindbe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: A dicsőséges Rózsa füzér negyedik titka, aki téged Szent Szűz a mennybe fölvett. A szent hagyomány szerint Mária 54-ben halt meg Jeruzsálemben. Ugyancsak a szent hagyomány tanúsítja, hogy Mária elszenteredése napján, augusztus 15-én csodálatos képen a szent angyalok által fölvétetett a mennybe testestől, lelkestől. Mária a mi égi édesanyánk, és nekünk magyaroknak királynőnk, szüntelenül könyörög érettünk Istennél, viszonozzuk a szeretetét.
5: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésre, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van Te veled. Áldott vagy Te az asszonyok között, és áldott a Te méhednek gyümölcse, Jézus, aki Téged Szent Szűz a mennybe fölvett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van Te veled. Áldott vagy Te az asszonyok között, és áldott a Te méhednek gyümölcse, Jézus, aki Téged Szent Szűz a mennybe fölvett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van Te veled. Áldott vagy Te az asszonyok között, és áldott a Te méhednek gyümölcse, Jézus, aki Téged Szent Szűz a mennybe fölvett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van Te veled. áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszőz a mennybe fölvett.
6: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz a mennybe fölvett.
6: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz a mennybe fölvett.
6: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz a mennybe fölvett.
6: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz a mennybe fölvett.
6: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz a mennybe fölvett.
6: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz a mennybe fölvett.
6: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és

0: értelmes, szabad és szent. Ő anyagból alkotott teremtmény, a legszebb, legártatlanabb és legszentebb testben. Mária az oltóág, ő az új szövetség bárkája, ő a csodálatos anya, a mennyei atya szeretett leánya, a fiú édesanyja és a Szentlélek boldog mátkája. Ő a bölcsesség széke, a titkos értelmű rózsa, az aranyház, a kegyelem közvetítő. Mária a mennybe való fölvétele után királynővé lett koronázva, ezáltal egy királynő minden méltóságát és jogát is megkapta, és ezer módon tükrözi Urának, Istenének bölcsességét, szépségét, erejét és minden hatóságát egyetlen Isten dicsőítő dalként. A Magnifikát erős és győztes asszonya, a magyarok, a mi királynőnk is, az édes Szent István királyunk megingathatatlan hite által. Nagyon-nagyon-nagyon szeressük Máriát, aki édesanyánk és királynőnk, és vele és általa mi is győzelemre jutunk. Ámen, így legyen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk.

0: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szőz, amennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tűzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen. Imádkozz elérettünk Istennek, szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, Urunk Istenünk, a Te egyszülött fiad, életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról, a boldogságos szűz Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezve, higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Mennyei Atya, árazd el szent angyalaiddal országunkat és nemzetünket, hogy kiűzzenek minden sötétséget, és visszahozzák Jézust. Felajánlóim a Jézus és Mária szívének, a dicsőséges szent háromság égi édesanyánk minden szent és szent angyal színe előtt, különösen Magyarország őrangyala előtt, felajánljuk Jézus szent vérének érdemeivel egyesítve, Jézus szentséges és irgalmas szívének, Szűz Mária szeplőtelen és fájdalmas szívének, a Szentlélekben egyesült két szent szívnek, Budapestet, Magyarországot, a magyar nép egészét, a magyar egyházat, közösségeinket és családjainkat. Drága Jézus, Te vagy a királyunk, imádunk Téged. Szűzanyánk, Te vagy a királynőnk, nagyon szeretünk Téged. Kérünk szépen benneteket, hogy vegyetek szerető pártfogásotokba és oltalmatokba minket. Segítsetek, hogy le tudjuk győzni a bűnt, hogy ellene tudjunk mondani a sátán kísértéseinek, és előre haladjunk az életszentség útján. Rátok bízzuk az életünket, és nemzetünk minden irányból való védelmét. Mindent Isten nagyobb dicsőségére, és szűzanyánk a te szeplőtelen szíved diadalára, most és az örökké valóságban. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké. Amen.
0: Köszönjük szépen, hogy velünk imádkoztak. Áldott szép napot kívánunk.

0: Hírpercek.
1: Ma van Szent Anna és Szent Joachim ünnepe. Rövidesen lejárnak a régi típusú személyi igazolványok. Svájcban megszűnik a papok katonai szolgálat alóli mentessége. Üdvözlöm Önöket, a Hírek szerkesztője Szopko Anna. Szent Annára és Szent Joachimra, a boldogságos Szűz Mária szüleire emlékezünk liturgikus emléknapjukon, július 26-án, a mai napon. Az új szövetségi könyvek semmit nem mondanak Szűz Mária szüleiről. Egy második századi apokrif könyv szerint Mária édesanyját Annának, édesapját Joachimnak hívták. Az Anna név annyit jelent, kegyelemmel áldott, a Joachim pedig Isten megvigasztal, írta a Magyar Kurír. Szent Anna és Szent Joachim ünnepe a 13.-14. században terjed el Európában, annak az érdeklődésnek következményeként, amellyel Krisztus emberei természete és emberi valósága felé fordultak a hívők. Az ünnep dátuma a Mária feltételezett szülőhelye fölé épített templom fölszentelésének évfordulójából ered. A hagyomány szerint Mária Jeruzsálemben született, és szülőháza a Betesdató közelében állt. Sokan még ma is a régi típusú könyvformátumú személyigazolványt használnak. Ezek az okmányok azonban augusztus 3-ától már nem lesznek érvényesek. Ettől az időponttól kezdve a hivatalos ügyintézése és személy azonosításra sem lehet majd használni őket. A változás elsősorban az idősebbeket érinti, hiszen közülük sokan rendelkeznek még ilyen igazolvánnyal, írta meg a Belvárosi Újság. Az 5. kerületben mintegy 1600 belvárosi idős lakosnak lehet szüksége az okmány cseréjére. Ezért a belváros önkormányzata segítő szervezeteket bevonva segít az érintetteknek, hogy az ügyintézés minél egyszerűbben menjen. Segítenek abban, hogy az idősek megtudják, érinti-e őket a változás, ha igen, akkor időpontot foglalnak helyettük, szükség esetén az ügyintézés helyszínére is elkísérik őket. A támogatás főként azoknak jelent nagy segítséget, akik egyedül élnek. Egy cikk arról számol be, hogy egy új svájci törvény megszünteti a papok katonai szolgálatának mentességét. Ez komoly felháborodást váltott ki az ország keresztény közösségeiben. Svájcban minden egészséges férfi számára kötelező a szolgálat. A papok, szerzetesek és más szerzetes rendi tagok eddig mentesültek ez alól, mert a lakosság szempontjából kulcsfontosságú munkavégzőknek számítanak, különösen válsághelyzetekben. A hatályba lépett módosítás szerint a lelkipásztorokra is ugyanaz a kötelező sorozási szabály vonatkozik, mint más férfiakra, tájékoztatott a zarándok.ma. A svájci kormány szerint már nem indokolt a lelki gondozás lényeges szerepére hivatkozva külön kedvezményt fenntartani. Rémi püspök nem ért egyet, felidézi, hogy a COVID-19 járvány idején is óriási szükség volt lelki támogatásra, a bizonytalanság és félelem közepette.
0: Híreinket hallották.

0: Maria Rádió, a lélek hangja.
1: 13 óra.
2: A Mária Rádió Dömösön az FM 104,9 MHz-es frekvencián fogható.
1: Korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.
3: A Mária Rádió lelkiségi óráját a Szent Atya tanításával kezdjük.
2: Dicsértessék Jézus Krisztus, szeretettel és tisztelettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót. A mikrofonnál
4: Tibor atya
2: és Görgényi Tünde. Kedves hallgatók, a háttérben hallatszik Vatikánból a Szent Péter tér, hiszen kapcsoltuk a pápai audienciát. Sajnos a technika ma itt ismét vicces kedvében van, elég sokat szakadozik. Sajnos nem a mi hibánk, úgyhogy kedves hallgatók, türelmét és elnézését kérjük. A Szent Atya már megérkezett a helyszínre.
4: Igen, szeretettel köszöntelek minden is minden kedves hallgatót. A szokott módon a ma délelőtti általános kihallgatás a Szent Péter téren 14. Leó pápa zarándokok és nagyon sok hívő csoporttal találkozik Olaszországból és a világ minden tájáról. Most a háttérben halljuk, hogy felkérik a Szent Atyát, hogy tartsa meg a katekézését, és a végén pedig az áldását adja. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Békesség legyen veletek. Gondolom, hogy a Szent Atya folytatja majd rómaiakhoz írt levélből, ami meg volt írva, amit hajdan megírtak, azt tanúságul írták, hogy az írásból türelmet és vigasztalást merítsünk a reményünk megőrzésére. Adja meg nektek a béketűrés és a vigasztalás Istene, hogy Jézus Krisztus akarata szerint egyet értsetek, és egy szívvel, egy lélekkel magasztaljátok az Isten Urunk Jézus Krisztus Atyát. Még egyszer felolvassuk a katekézisre választott szentírási részt, amelyet most már a háttérben hallhatnak a kedves hallgatók, több nyelven is felolvassák. Amit hajdan megírtak, az tanúságul írták, hogy az írásból türelmet és vigasztalást merítsünk, reményünk megőrzésére. Adja meg nektek a béketűrés és vigasztalás Istene, hogy Krisztus Jézus akarata szerint egyet értsetek, hogy egy szívvel, egy lélekkel magasztaljátok az Istent, Urunk Jézus Krisztus Atyát.
5: Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti!
4: Kedves testvérek, szép jó napot, Isten hozott benneteket!
5: Dell'enciclica Mediator Dei, il venerabile Pio XII scrive,
4: 12. tiszteletre méltó 12. Pius ezt írja a Mediator Dei enciklikában, az egyház élő szervezet, ezért a szent liturgia tekintetében is tanításának sétetlenségét megőrizve növekszik és fejlődik, alkalmazkodva és igazodva azokhoz a körülményekhez és szükségletekhez, amelyek az idők folyamán jelentkeznek. Ezzel az elvvel teljes összhangban a II. Vatikáni zsinat, hát gondolom a Sacrosanctum Concilium konstitúciót hozza most a Szent Atya, csak sajnos a technika miatt nem halljuk, hogy mit mond. Egy kis türelmet kérünk.
5: Era stata riunita infatti con lo scopo di far crescere sempre più la vita cristiana tra i fedeli, di far crescere sempre la vita cristiana tra i fedeli, di meglio adattare alle esigenze del nostro tempo quelle della sacra liturgia, ferma restando l'integrità del suo insegnamento, cresce e si sviluppa, adattandosi e conformandosi alle circostanze e alle esigenze che si verificano nel corso del tempo.
4: A II. Vatikáni zsinat a Sacrosanctum Concilium előszobában elismeri, hogy különös
5: nel premio della Costituzione Sacrosanctum Concilium riconosce come suo dovere
4: különös kötelessége
5: in modo speciale anche della riforma
4: a liturgia reformjával és előmozdításával foglalkozni. A zsinatot azért hívták össze, hogy mindig inkább növelje a hívek keresztény életét, korunk szükségleteihez jobban hozzáigazítsa azokat az intézményeket, amelyek változásnak vannak alávetve,
5: e di rinvigorire ciò che giova a chiamare tutti nel seno della Chiesa.
4: És előmozdítsa mindazt, ami hozzájárulhat az egységhez, és megerősítse mindazt, ami segít mindenkit az egyházba behívni. És ebben a történelmi pillanatban érzékelhető volt, illetve abban a pillanatban az igény, hogy a liturgikus formákat megújítsák, amelyek révén az egyház évszázadokon át megvalósította Isten dicsőítését és a nép megszentelését, és a liturgikus mozgalom hatására megérett az a felismerés, amelyet később Szent II. János Pál pápa is így fogalmazott meg, hogy nagyon szoros és szerves kapcsolat áll fenn a liturgia és az egyház egész életének megújulása mögött, között.
5: Cioè secondo una dinamica volta a introdurre i credenti alla pienezza della verità. Si comprende allora perché i padri conciliari abbiano raccomandato che la revisione dei riti, quando corrisponde a una vera e accertata utilità della Chiesa, sia sempre compiuta con l'avvertenza che le nuove forme in qualche modo scaturiscano organicamente da quelle esistenti.
4: Annak érdekében, hogy könnyebben hozzáférhessünk a liturgia által közvetített kegyelmi ajándékok gazdagságához, egy rendkívüli kifejező formulával jelöli meg a Sacrosanctum Concilium a követendő irányt, vagyis megőrizni az egészséges hagyományt, és megnyitni az utat a jogos fejlődés előtt. Reformprogramnak nevezte 16. Benedek pápa, amely egyensúlyt teremt a hagyomány és a jövő között. És megjegyezte, hogy sokszor ügyetlen módon állítják szembe a hagyományt és a fejlődést, miután, miközben a két fogalom kiegészíti egymást. A hagyomány önmagában is magába foglalja a fejlődést, mintha azt mondanánk, hogy a hagyomány folyója magába hordozza forrását és a torkolata felé tart. A zsinat autentikus hagyományban gyökerezik, megerősíti ezt a fejlődést, és megkülönböztette a liturgián belül azt a változhatatlan részt, mivel isteni alapítású, valamint azokat a változtatható részeket, amelyek az idők folyamán változhatnak, vagy akár változniuk kell. Az egyház kultusza tehát minden korszak kulturális formájában testet ölt, és képes volt hatni, és át is alakítani, és a liturgia így évszázadokon keresztül az evangelizáció egyik hajtó ereje volt. És ezt az energiát meg kell újítani, és a katolikus hagyomány folytonosságában olyan dinamikuka szerint, amely a hívőket az igazság teljességébe vezeti, érthető tehát, hogy a zsinati atyák, hogy a szertartások felülvizsgálata, amikor az egyház valódi és bizonyított javát szolgálja, ez úgy történjen, hogy az új formák valamiképpen szervesen nőjenek ki a meglévőből. Tehát az egész egyház javára minden reformot alapos teológiai történet és lelkipásztori kutatásnak kell megelőznie. És arra buzdítok mindenkit, mondja a Szent Atya, hogy mindig őrizzük meg a liturgia szövegei és előírása iránti tiszteletet, amely Istenre való ráhagyatkozásból fakad, és mutassunk alázatot az ő nagysága előtt és őszinte hűséget az egyházi közösséghez. Nos pedig több nyelven összefoglalják a Szent Atya katekézisét, most éppen francia nyelven, majd megpróbálom én is röviden összefoglalni az elhangzottakat, hogy valahogy úgy tegyük egységessé az elhangzottakat, mert eléggé szakadozva és szünetekkel sikerül, de úgy néz ki, hogy most a technika helyreállt.
5: Dear brothers and sisters,
4: Kedves testvérek, a mai elmélkedésünkben a Sacrosanctum Concilium-ról a liturgiát, a hagyomány és a fejlődés szemszögéből vizsgáljuk, és 12. Pius az egyházat élő szervezetnek nevezte, amelynek növekednie, érlelődnie és alkalmazkodnia kell a körülményekhez. A II. Vatikáni zsinat azt kívánja, hogy a keresztény élet virágozzon és növekedjen, és a II. Vatikáni zsinat felismerte, hogy elérkezett az idő a liturgia bizonyos változtatható elemeinek a módosítására. Az egyház életereje érdekében, hogy megújítsa a keresztényeket, előmozdítsa az egységet és evangelizálja férfiakat és nőket, és a zsinat megerősítette, hogy a liturgiában a jogos fejlődésnek együtt kell járni az egészséges hagyomány megőrzésével, és hogy a liturgia bizonyos elemei soha nem változtatnak meg, és most köszönti a Indiából, Kenyából, Kamerunt is mondott, úgy emlékszem, Nigériából, Indiából, Pakisztánból, Fülöp-szigetekről, Dél-Koreából, Írországból és az Amerikai Egyesült Államokból érkezett csoportokat. Isten békéje őrize meg értelmeteket, szíveteket, hogy megismerjétek Jézus Krisztus szeretetét, és örömmel osszátok ezt meg fele barátaitokkal. Isten áldjon benneteket. Kedves Mária Rádió hallgatók, megpróbálom röviden összefoglalni az elhangzottakat. Az egyház az egy élő szervezet, ezért a liturgia tekintetében is növekszik és fejlődik, viszont alkalmazkodik és igazodik a körülményekhez és szükségletekhez, amelyek az idők folyamán jelentkeznek, és ezzel az összhangban a II. Vatikáni zsinat a Sacrosanctum Concilium konstitúcióban elismeri, hogy kötelessége az egyháznak a liturgia reformjával és előmozdításával foglalkozni, és azért is hívták össze a zsinatot, hogy növelje a hívek keresztény életét, és hogy a kornak a szükségleteihez hozzáigazítsák az intézményeket, ugye, amelyek mindig változásnak vannak alávetve, és hogy előmozdítsa mindazt az egyház, ami hozzájárulhat a hívőknek az egységéhez, és megerősítse mindazt, ami segít mindenkit, hogy az egyházba bejöjjön. És érzékelhető volt az igény abban az időben a liturgikus formáknak a megújítására, és ennek a mozgalom hatására megérett az a felismerés, amelyet Szent II. János Pál pápa is úgy fogalmazott meg, hogy szoros kapcsolat áll fenn a liturgia megújulása és az egyház életének a megújulása között. Tehát az egyház nem csak cselekszik a liturgiában, hanem kifejezi önmagát benne, vagyis a liturgiából merít erőt az életéhez. És annak érdekében, hogy a hívek könnyebben hozzáférhessenek a kegyelmi ajándékok gazdagságához, amelyet a Szent Liturgia közvetít, ezt egy irányt szabott meg a Sacrosanctum Concilium konstitúció, hogy meg kell őrizni a hagyományt, viszont meg kell nyitni az utat is a fejlődés előtt. És 16. Benedek pápa ezt reformprogramnak nevezte, amit abban az időben a II. Vatikáni zsinat kijelentett, és ő úgy folytatta tovább 16. Benedek pápa, hogy a múlt nagy liturgikus hagyománya és a jövő között ez a reformprogram egyensúlyt teremt. És kiemelte, hogy sokszor ügyetlen módon állítják szembe a hagyományt és a fejlődést, de a kettő, a két fogalom az mindig kiegészíti egymást, mert a hagyomány az önmagában véve is, tehát önmagában is magába foglalja a hagyomány a fejlődést. A zsinat megerősíti ennek a fejlődésnek a jogosságát, és megkülönbözteti a liturgián belül azt a változhatatlan részt, ami Isten alapítású, és azokat a változtatható részeket, amelyek az időn folyamán változhatnak, és változniuk is kell. Hát ezt úgy kell érteni, hogy amit Isten alapított, az változhatatlan, és amit az ember, azt változtathatni lehet, változni is kell. És ilyen változások évszázadokon keresztül történtek, azért, hogy a cselekmények által a hívek gyümölcsöző módon kapcsolódhassanak Krisztus húsvéti misztériumához, és ez a keresztény hitünknek tulajdonképpen az alapja. Tehát ezt kell nekünk megújítani az élő katolikus hagyomány folytonosságában, és a hívőket a teljes igazság teljességébe bevezetni ezáltal, és érthető, hogy ezért ajánlották a zsinati atyák, hogy a szertartások felülvizsgálata, amikor az egyház valódi és javát szolgálja, mindig úgy történjen, hogy valamiképpen az új formák szervesen nőjenek ki a már meglévőből. Tehát az egész egyház javára minden reformot teológiai, történeti és lelkipásztori kutatásnak kell megelőzni mindig. És azért a zsinati tanítóhivatal arra figyelmeztet, hogy kerülni kell a híveknek az összezavarását, és visszatart mindenkit arról, attól, hogy a liturgia terén saját kezdeményezéséből bármit hozzáadjon bárki is, vagy elvegye, megváltoztasson. Tehát magyarul mondva, fizikai személy, aki az egyházhoz tartozik, az ne próbáljon semmiképpen a tanítóhivatalra szemben újítani bármit is. És a zsinati konstitúció által fejlődés, említett fejlődés, ez nem veszélyezteti az egyházi közösséget, hanem éppen a megerősítését és az előmozdítását szolgálja. Tehát a liturgikus reform a hagyományból merítkezve, ami Isten alapítású, fontos, szükséges, együtt jár, de úgy, hogy szorosabb kapcsolatban hozza a éveket az egyház szívével. Tulajdonképpen onnan indulnék ki, hogy ez a szentírási szakasz, amit most kiválasztottak a katekézis alapjául, a Római Levél 15. fejezet 4 és 6. verse, ez egy sűrű teológiailag gazdag szakasz, mert egyszerre beszél a szentírásnak a szerepéről és a keresztény közösségnek az egységéről. És a egyik tanító szakasz, amelyet ugye Szent Pál írt a római közösségnek, itt a tulajdonképpen a hívők közötti elfogadásról, türelemről beszél, és különösen az erősek és a gyengék közötti feszültségek miatt. De összefoglalva, a Szentírás azért íródott, hogy tanítson minket, kitartást és vigasztalást adjon, hogy nekünk is reménységünk legyen, mert Isten a kitartás és a vigasztalás Istene, ahogy olvastuk ebben a szakaszban, és ez egységet ad a közösségnek, és a cél az, hogy egy szívvel és egy szájjal, egy lélekkel dicsőítsük az Istent. Tehát a Szentírás szerepe, hogy válaszoljak most röviden a lényegesen a kérdésedre, az nem csak múlt, hanem jelen. És természetesen, hogy előbb egy szájhagyomány kellett ahhoz, hogy ezt, és történések, Jézus csodái, meg minden, hát tudjuk, olvassuk a Szentírást, ez meg kellett történjen azért, hogy le lehessen írni, amiből lett ugye a Szentírás, és ezért van, olvastuk azt, hogy amit akkor régen megírtak, azt azért írták meg, hogy az a mi élő lelki forrásunká váljon. És két kulcsfogalom jelenik itt meg, ugye a kitartás az egyik, és a másik a vigasztalás. Tehát a kitartás az tulajdonképpen tudjuk, hogy az nem egy passzív tűrési folyamat cselekedet, hanem egy aktív állhatatosság tulajdonképpen. És a vigasztalás az pedig egy megerősítés, bátorítást jelent. Tehát a Szentírásnak a célja az, hogy belső erőt adjon a hívőknek a nehézségekben. És ugye másodszor kitűnik Istennek a jelleme, vagyis itt a türelem és a vigasztalás forrása. Tehát mindaz, ami le van írva, a kitartás, a vigasztalás, a türelem, a bátorítás, a megerősítés, tehát tulajdonképpen itt Pál apostol nem csak tanít, hanem egy imaszerű kijelentést is tesz, amikor azt mondja, hogy Isten nem csupán adja a kitartást, hanem ő maga a kitartás, ő maga a vigasztalás, forrása, és ezért ez egy fontos teológiai fordulat, mert nem az erőnk középpontja az ember, hanem Istennek a jelenléte, és ennek az egységnek a célja, ugye ez a közös dicsőítés, hogy egy szívvel, lélekkel magasztaljuk, dicsőítjük az Istent.
5: Saluto cordialmente i polacchi.
4: Szeretettel szívből köszöntöm a lengyeleket. Tegnap az édesanyák napját ünnepeltétek. Köszönetet mondok minden édesanyának, akik nagy lelkűen továbbadják az élet ajándékát és gondoskodnak gyerekeikről, megtanítva őket Isten és a felebarát szeretetére. Isten szent anyja járjon közben értük, hogy elnyerjék a Jézussal való tartós kapcsolat kegyelmét. Az ő segítségével őrizzétek otthonotokban minden ember életét, hazátokban a fogantatástól a természetes halálig. Áldásomat adom mindannyiótokra.
5: La guerra in Ucraina soffrono a causa dei recenti attacchi compiuti sicurezza, ma moltiplica la sofferenza, si spezzano vite innocenti ai pellegrini di lingua italiana.
4: Köszöntöm az olasz nyelvű zarándokokat.
5: De religiose dell'Unione Superiore Maggiore d'Italia.
4: Külön köszöntöm a
5: le suore di San Paolo di Chartres.
4: Szent Pál sátori nővéreit, megszentelt élet élő személyeit külön köszönti, az olaszországi főnöknök uniójának a szerzetes nőit, a Szent Család kapucinus harmadrendjét, és a Szent Szív orsóit, a missziós nővéreket.
5: Le religiose dell'Unione Superiore Maggiore d'Italia, le suore di San Paolo di Chartres,
4: sajnos a technika megismétli még egyszer.
5: Le Orsoline Angelo da Furci, tutti in coraggio ad essere testimoni di autentica vita cristiana e di solidale apertura verso gli altri.
4: A Furci boldog Angelo testvérületet, mindannyiukat arra bátorítom, hogy legyenek az igazi keresztény élettanúi és a nyitottság példái, és végül a fiatalokhoz, betegekhez és az új házasokhoz fordulok. Rómába tett zarándoklatotok, különösen az apostolok sírjainak meglátogatása erősítse meg hiteteket Krisztusban, és legyen ő egész életetek világossága és útja. Mindenkire apostoli áldásomat adom. Most a mi atyánk elimádkozásával a végén kapjuk az apostoli áldást.

0: Kedves hallgatók, lejárt a pápai audiencia a Szentatya áldásával. Köszönjük figyelmüket és türelmüket, hiszen sajnos a hangot mi is így kaptuk, a technika valamiért nem működött, de hiszem, hogy a lényeg átjött, átment. Köszönöm, Tibor atya, hogy itt vagy velünk, és tolmácsoltad a Szentatya szavait. Búcsúznak önöktől
1: Tibor atya
0: és Görgényi Tünde. Dicsértessék Jézus Krisztus!
2: A felvételt az Erdélyi Mária Rádió készítette.
3: Korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.
4: Lelkiségi óra a Mária Rádióban.
5: Kedves hallgatóink, a Mária Rádió adása Zalaegerszegről szól. A mikrofonnál Gömbös Katalin és Sárközi Violetta köszönti önöket. 5 éves jubileumot ünnepelt a Göcsei Szegek Néptánc Együttes, és az ünnepi gálaműsor most volt a Hevesi Sándor Színházban, ahol kiderült, hogy a Néptánc Együttes, amely a Pálfiszegi Hagyományőrző Egyesület égisze alatt működik, 7 éve alakult. Ennek az ünnepnek a kapcsán beszélgető társaink Szalai Cecília, Sárközi Máté, Pas Hanna és Márkus Kevin. Először is arról kérdeznélek titeket, hogy ami nekem nagyon bátor vállalásnak tűnt, hogy ti egy 7 éves együttes, 5 éves jubileumát ünneplitek meg, e mögött mi áll? Ezt meséljetek el a hallgatóknak.
6: Hát a Pálfiszegért Hagyományőrző Egyesület 5 éves igazából, és ehhez kapcsolódott hozzá a 7 éve alakult Göcsei Szegek Néptánc Együttes, amit Gyenese Krisztián hívott össze annak idején még Pálfiszegen, 8 táncossal, és hát ugye 2 év Covid járvány volt, ami azt jelenti, hogy igazából érdemi munkát nem tudtunk fölmutatni. Ezért úgy döntöttünk, hogy nem az 5 éves évforduló dátumán fogjuk ezt megünnepelni, hanem akkor, amikor már ez a közösség tényleg egy 8 főből 150 főre duzzadó együttes lett, és ki tudtunk állni egy olyan műsorral, ami azt gondolom, hogy szívet, lelket melengető volt mindenkinek.
7: Máté, te vagy az egyetlen, aki a legelejétől kezdve tagja ennek az együttesnek. Hogy élted meg ezeket az éveket?
8: Igen, számomra nagyon szép évek voltak, nagyon-nagyon sok élményt adott, rengeteg tudásnak a birtokába kerültem. Az elején a Krisztián megkért, hogy csatlakozzak a csoporthoz, amit ő így kigondolt, hogy mennyire jó lenne szülőfalujában alakítani egy ilyen táncegyüttest. Akkor még nem gondoltuk, hogy ekkora létszámmal fogunk gyarapodni, és hogy ilyen sikereket fogunk elérni.
7: Te ismertétek egyébként egymást, és milyen múltra tekintettetek vissza?
6: Hát én nagyon furcsa módon csöppentem bele a Göcsei Szegekben, hiszen én novai vagyok, és nem is táncoltam az elején, tehát én nem vagyok benne az alapító 8-asban. Pálfiszegi asszonyok voltak főként, bent, és a Krisztiánt én táncházakból ismerem. Én táncházakat tartottam nován, és oda jöttek el táncházba, és nem volt hol aludniuk, és én mondtam, hogy hát nálunk egész nyugodtan van hely, nagy a ház, nyugodtan maradjanak, ameddig akarnak, és akkor nálunk majd ugyanúgy, ahogy mindenki más, majd vagy matracon, vagy valahol alszanak. És akkor ebből jött egy barátság gyakorlatilag, hogy minden táncházon ott voltak, és volt egy születi felvonulás, amin ez a kis alapító csoport, akkor már nem 8-an voltak, hanem egy kicsivel többen, hiányzott egy táncosuk, és mondta Krisztián, hogy ugorjak be gyorsan. Aztán azóta ott ragadtam. Úgy beugrottam, hogy nem tudtam kiugrani.
8: Én ismertem a Krisztiánt, együtt táncoltunk egy városi tánccsoportban, aztán úgy hozta a sors, hogy mind a ketten ott abba hagytuk. Ő elkerült Pestre egyetemre, engem másfele vitt az élet, és akkor talán 1-1,5 év telt el, amikor megbeszéltük ezt, hogy akkor én is fogok ott nála táncolni. Akkor már 1-2 helyi asszony, illetve fiatalabb gyerek is táncolt nála, és én is akkor csatlakoztam rá pár hónappal egy másik volt tánctársunkkal. Így nem volt annyira furcsa oda menni hozzájuk, és nagyon hamar befogadtak, és nagyon megszerettem őket, illetve a falut is, a falu közösségét, nagyon jó emberekkel vagyunk körülvéve.
7: És aztán nem csak, hogy megszerettétek egymást, hanem olyannyira részese lettél a közösségnek, hogy új hagyományokat, vagy régi hagyományok felújítását vállaltad magadra. Mi az, ami azóta is része ennek a falu mindennapi életének? Mi az, ami miatt különösen Pálfiszekhez kötődik?
8: Nem egy személyben vállaltam magamra, hanem így az egyesület keretein belül mentünk. Minden évben tartunk regölést, illetve pünkösdölést a lányok. Ez egy nagyon jó dolog abból a szempontból, hogy a falu közösségét is megismerhetjük, sokkal közelebb kerülünk hozzájuk, ők is elfogadóbbak velünk szemben. Egy kicsit megismerik ezeket a népszokásokat, hagyományokat. Az idősebbeknek talán egy gyerekkori emlék, a fiataloknak pedig egy újdonság, és szerintem minden évben nagyon szívesen fogadnak minket.
7: Van egy bejáratott kör, ahova mentek, vagy ahogyan régen minden ismerős házhoz bekopogtak?
8: Házról házra megyünk, igyekszünk mindenkihez eljutni, valakihez rossz időpontban megyünk, mert éppen dolgozik, vagy vendégségben van, úgyhogy ahova tudunk, bemegyünk.
6: Szép hagyománya van, például ugye, hogy minden húsvétkor, húsvét hétfőn a fiúk összefognak, és bizony elmennek minden táncos lányhoz, és ez a hagyományos, hidegvizes, úgyhogy egész nap a fiúk talpon vannak, és hát bizony bírják a strapát, mi meg várjuk őket hímes tojásokkal, mert pont ez a lényeg ennek, hogy azokat a hagyományokat elevenítsük föl, amik nálunk a falvakban szokás volt, tehát ahogy a Máté is elmondta, a regölést, a pünkösdi királyné járást, a locsolást, a májusfa kitáncolást, májusfa állítást, tehát ezt mind-mind úgy csinálják a fiúk, ahogy régen szokás volt. Csak a lovak helyett most az autólóerői húzzák a szekereket.
7: Erről még így, hogy a családokhoz bementek, az is eszembe jut, 150 tagot számlál az egyesület, de a 150 táncos mögött ott van a 300 szülő, feleség, gyerek. Velük hogyan épül a közösség?
8: Közösségi eseményeken eljönnek egy bálba mulatni velünk. Az egész rokonságot természetesen nem tudjuk megismerni, de aki szívesen van köztünk és többször eljön, őt egész jól megismerjük, és jó kapcsolatokat szoktunk kialakítani velük.
6: És a legnagyobb háttér ugye azért a szülői háttér, itt két gyerekül, de ebbe azért 80-100 gyerek vesz részt. A legnagyobb munkát a háttérben azért a szülők végzik. Ők viszik, hozzák, vasalnak, varnak. Akkor, amikor ilyen közösségi események vannak, mint most például ugye a hacacáré lesz, akkor ott főzünk, beállnak a szülők segíteni.
7: Ez a hatalmas tömeg akkor nem csak Pálfiszeg.
6: Nem.
7: És Nova. Még egy-két település nevet soroljatok fel.
6: Németfalu,
8: Kustánszeg.
6: Csonkahelyen. Tehát a környező falvakból gyakorlatilag van, aki Zalaegerszegről jár, például a Máté is, van, aki még messzebbről esetleg. A Krisztiánnak a munkája ugye a hivatása a néptánc tanítás. Tehát ő iskolákba, óvodákba is tanít, mert nyilván innen is jönnek a néptánc együttesbe olyanok, akik az órai oktatáson kívül még szeretnének fejlődni, vagy többet kapni. De hát nagyon-nagyon széles a kör szerencsére, és az egyik vállalása is a Krisztiánnak, hogy egy pici faluból érkezett, és hogy ezeket a pici falvakat tudja összefogni, és itt egyetlen egy gyereknek se legyen hátrány. Pontosan ezért nem Zalaegerszegen vagyunk, nem Lentibe, nem Nagykanizsán, vagy bárhol máshol, hanem itt a pici szegek világába jön össze ez a néptánc együttes. Most pontosan erre gyűjtünk, és próbáljuk, hogy legyen nekünk is egy külön helyünk, ahol már mi fogadjuk be a gyerekeket és a néptánc iránt érdeklődőket. Én azt gondolom, hogy minden néphagyománynak az alapja az a közösség volt, amelyik ezt létrehozta. Mi megpróbáltunk egy olyan közösséget alakítani, amelyik nem csak élteti ezeket a hagyományokat, hanem meg is éli. Gyenese Krisztián a vezetőnk, ő azt gondolom 26 éves korára egy olyan közösségi ember lett, aki nem nagyon szeret a színpadon kívül szerepelni, és beszélni róla, viszont ő a lelke ennek a csoportnak, ő gyűjti maga köré a gyerekeket is, a felnőtteket is, és egy nagyon szép családot alakított maga köré.
8: Itt mindenki megtalálja a helyét, mindenki önmaga lehet, mindenki azt érzi, hogy tud hozzátenni ennek a csoportnak a működéséhez, és talán ezért ilyen szoros a kapcsolat a táncosok között, és ezért van ilyen jó közösség, senki nem érzi kívülállónak magát. Ha esetleg kevésbé megy jól a tánc, de mondjuk ez a személy nagyon jól tud varni, ugyanannyit tesz hozzá, vagy még akár sokkal többet, rengeteg a háttérmunka, és tényleg mindenki nagyon fontos szerepet tölt be az egyesület életében.
7: Mellettünk ültek a nézők mellett a lépcsőn a fiatalok, és nézték az első részét az előadásnak. Elnéztem a gyönyörű és a különleges ékszereiket. Semmi nem volt két egyforma, de mindenen érződött, hogy összetartozik. És akkor így először néztem, hogy honnan, de hát akkor nyilván mind magatok csináljátok. Már ezen a kézi munkázáson látszik, hogy ez nem egy ilyen vegyünk valamit tucatárut, és nézzen ki jól a színpadon, hanem minden egyes gyöngynek ott a helye, és azt valaki odarakta.
8: Igen, és én azt gondolom, hogy nagyon közösségkovácsoló ez a kézi munkázás is, mert nagyon sok olyan alkalom van, ahol a lányok így összegyűlnek egymásnál, vagy éppen a próbateremben, táborba közösen készítenek valamit, illetve akinek nagyobb tudása van hozzá, ő segít annak, akinek kevesebb, és így mindenki elkészül.
6: A Krisztián amúgy nagyon ügyel arra, hogy minden szalag, minden hajtű, kalár is az passzoljon egymáshoz. Volt olyan lány, aki 9-szer öltözött át a műsor alatt, minden hajtűt ki kellett cserélni, pedig hát valószínű, hogy a hátsó sorokból ezeket nem látták, sőt, talán az első sorokból sem, de nagyon fontos a hitelesség a számára, hogy azok a népviseletek, amiket hordunk, azok tényleg a tájegységre jellemzőek legyenek. Nyilván nem a legrégebbi anyagokból készülnek, de bizony nagyon sok van akár a kalocsai papucsokból is, amiket régi darabokat kutatnak fel interneten, vásárokba. Az most már nagyon-nagyon büszke az egyesület arra, meg a néptánccsoport, hogy minden koreográfiát a saját viseleteinkbe táncoljuk.
7: Ami hány rendviseletet jelent?
6: Pillanatnyilag, hát azt hiszem 12 koreográfia van, úgyhogy ahhoz mindegyikhez van viselet.
8: Ezen kívül még amikor szóló versenyre mentek, vagy készült kamaraszám, ahhoz is külön arattunk viseletet.
7: Erről a szóló táncról jut eszembe, az elején mondtad, hogy és mennyi eredményt értetek el. Itt a gála műsoron Gyenese Krisztián Pálffy Szegért kitüntető díjat is vehetett át, és nagyon sok díjatok, illetve nagyon magas minősítésetek van különböző rendezvényekről, versenyekről, ezekből párat, ami a legkedvesebb valami miatt így a szíveteknek, ha sorolnátok.
8: Országos versenyeken is értünk el eredményeket, ilyen kiemelt aranyak, aranyminősítés, aranykeszkenős, aranybukrétás táncos díjakat, illetve koreográfia minősítésen is értünk el kiemelt aranyminősítést. Nagyon-nagyon sok helyen megmutathattuk magunkat, és mind szép eredményekkel tértünk haza.
7: Nagyságrendet tudtok mondani?
6: Hát ez több tucat. A Mezőföld virágait mindenképpen, a Pakony virágait mindenképpen kiemelnénk.
1: Ez a gála műsornak a címe Magyarország határok nélkül. És ez egyébként pont az összetartozás napja környékén Igen. volt ez a gála műsor.
6: És ahogy ez a koncepció összeállt, hogy egy szegény legény elindul, gyakorlatilag magyar vidékeken, vagy legalábbis a magyar lakta településeken, hogy, és ahogy a konferenc szövegbe, ugye el is hangzott, hogy az összekötő szövegbe, hogy eltűnnek a határok. Tehát ugyanaz a szívdobog, ugyanaz a lábtáncol, ugyanazok a dallamok szólnak egy picit másképpen, de a lélek az ugyanaz.
7: Nagyon belemagyarázás részemről, hogyha azt mondom, hogy én úgy éreztem, hogy nem csak a határon túli és határon belüli magyarság táncai jelképezték az összetartozást, hanem voltak azért ebben ilyen nemzetiségi hatások is, hogy nem szín magyar minden, ami a magyar kultúrának a része.
6: Hát nyilván egy elcsatolt terület mindig alkalmazkodik a környezetéhez. Ez oda-vissza érvényes, viszont együtt élünk. Tehát van egy Kárpát-medencénk, ami régen is összekötött bennünket, és most is. A legnagyobb gondom ott van, hogy a nemzetek vagy a nemzetiségek nem tudnak együtt élni. Nem azt kell nézni, ami szétválaszt bennünket, hanem azt.
1: De akkor most a fiatalokat kérdezzük, akik itt vannak velünk, Hannát és Kevint, hogy ti melyik, a nagyon sok csoport közül melyikben is táncoltok?
9: A Kis Szegek Néptáncegyüttesben.
1: Mind a ketten?
9: Igen.
1: Akkor mutatkozzatok be nekünk, meg a hallgatóknak.
9: Ugye én úgy kezdtem el táncolni, hogy az öcsém az előbb kezdett el táncolni a Krisztiánnal, és én tudni akartam, hogy mégis a Hunor, az öcsém, hova jár. Egyszer megkértem anyát, hogy vigyen engem is, és a Krisztián odaszólt, hogy én is álljak be. Akkor én így kezdtem el táncolni, hogy akkor éppen be hívott a Krisztián, és mentem. És
1: ennek hány éve van?
9: 5.
1: Hányadikas vagy, Hanna?
9: 7-es.
1: 7-es. Kevin?
10: Hát én úgy kezdtem el táncolni, hogy a német faluban, ahol lakok, ott kezdett el a Krisztián a kisebb gyerekeknek tartani ilyen néptáncot, igen. És a tesóm is elkezdett járni, és egyszer lekísértem, és az egyik fiúnak nem volt párja a játékba, és a Krisztián megkért, hogy álljak be. És beálltam, és akkor utána onnantól táncoltam. Most táncolok.
7: Milyen csoportok vannak? Mert ez szerint vannak jóval kisebb csoportok, hiszen a kis testvéreitek vittek be titeket a táncba.
10: Hát ugye a legkisebbek ugye a Pöttömszegek, utána vannak az ovisok, meg az első sok másodikasok, ugye ők a csöppök, és utána vannak még az aprók, és utána van ugye a Kis Szegek, ahol mi is táncolunk.
1: Ami a gyerekcsapat, és a nem gyerekeket is el tudjátok mondani?
10: A Gözsely Szegek, van ugye a felnőtt csoport, és ugye vannak még a szenior, a Rozsdás Szegek.
7: Hány évesen kerültök át a felnőtt csoportba?
10: Hát ugye a Krisztián bácsi azt mondta nekünk, hogy nem szeretne minket külön fölvinni, hanem hogy nehogy úgy érezzük, hogy nem illünk oda be még, és azt mondta, hogy egyszerre fog minket fölvinni, és akkor ugye a többi csoportot is egyen.
7: Ha jól értem, burkoltan ez azt jelenti, hogy ti olyan minőségű táncot táncoltok, hogy ott lenne a helyetek a tánccsoportban, de még maradtok a gyerekek között.
9: Legyen egy olyan csoportunk, hogy a Kis Szegekből megyünk át a juniorba, egyen följebb, és utána mennénk a Kocsai Szegekbe.
7: És ami miatt ezt gondolja, hogy nektek a helyzetetek különleges, azok a versenyeredményeitek, igaz? Erről meséljetek akkor.
10: Rengeteg versenyen szoktunk részt venni, csapatosba, ugye szólóba is. És ezt is mondta a Krisztián nekünk, hogy azért, mert mi szólisták vagyunk, nem szabad elszállni, nem. Ezt úgy kell érezni, hogy mi nekünk segítenünk kell azokat a táncosokat, akik mondjuk nemrég kezdték, vagy nem annyira megy nekik egy lépés, akkor abban ne segítsünk, vagy hogy segítsünk nekik, és ne azt mondjuk nekik, hát mi szólisták vagyunk, mi erre nem érünk rá, meg ilyesmi, hanem...
7: Hogy élitek ezt meg ti? Ez korlátoz titeket, vagy éppen, hogy jól élitek meg?
9: Nem, szerintem ez pont, hogy ez abba az irányba húz minket, hogy kedvesebben kell bánni a kisebbekkel is, és mi legyünk a példakép, mint például nekünk a Kocsai Szegek.
7: Ti a gála előtti napokban szarvasan jártatok. Mit csináltatok ott?
9: A szólisták országos döntőjén, ahonnan Sopronból lehetett bejutni. Tőlünk voltak 4 produkció.

0: Vagy pedig próbál, vagy
1: nyáron
0: pedig több.
1: Is. Miről mondtok le, hogy legyen ennyi időtök táncolni?
2: Hát amúgy így semmiről nem kell lemondanunk, mert hogyha szeretjük csinálni, akkor inkább bevállaljuk azt, és akkor a tanulást is ugyanúgy tudjuk csinálni, és így alapból semmiről nem kell lemondanunk.
0: Meddig szeretnétek ezt megcsinálni?
3: Még azért egy jó pár évig.
2: Hát örökre.
1: Köszönjük, és akkor örökre legyen hozzá energiátok, kedvetek és örömötök benne. Köszönjük
0: szépen.
1: S hogy a gála műsor hangulatából még egy kicsit átadhassunk önöknek, műsorunk zárásaként majd az ott játszó Sárarany zenekar felvételét hallhatják.
0: Kedves hallgatóink, önök Szalai Ceciliát és Sárközi Mátét, valamint Pas Hannát és Márkus Kevint hallották. A Göcsei Szegek néptánc együttes tagjait.
1: Áldott szép napot kívánunk!

0: Lelkiségi óra a Mária Rádióban.
1: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsora.
2: Július 26-a. Zöldséget ettek. Dániel könyvét fogjuk most végigvenni, és ezt, hogy zöldséget ettek, Dániel első fejezete 12. versében találjuk. Dániel könyve esetében üzenetértékű az, hogy Krisztus előtt a második században írták, a Nagy Sándor utáni korban, és a babiloni birodalom idején, azaz körülbelül 400 évvel korábban játszódik. A két történelmi helyzet azonban sok hasonlóságot mutat. Isten népe a könyv írásakor a görög szellem hatásának volt kitéve. A veszély végül is ugyanaz volt, mint a babiloni elhurcoltatás idején. Akkor fogságban voltak, most látszólagos szabadságban, de a fenyegetettség ugyanaz. Elveszíthetnek hazát, elveszíthetnek nyelvet, elveszíthetnek családot, templomot, elveszíthetnek hitbeli örökséget. A négy ifjú azonban Babilonban is hűséges hitéhez, örökségéhez. Nem valamiféle egészségesnek tűnő vegetáriánusságról van itt szó, amikor zöldséget esznek, hanem a hús levágása Babilonban tőlük idegen vallási kultuszok keretében történt. A hangsúly tehát az Úr iránti hűségen van. Mert aki pedig hűtlen ahhoz, amit az Isten rábízott, az beszennyezi magát. Itt nem minden esetben az idegen minősítéséről van szó, hanem a mi hűtlenség.

0: Segítségünk negatív minősítéséről. Ma nem gond az örökséghez való ragaszkodás. Csak a saját egyéni kibontakozásunkkal vagyunk elfoglalva. Főként nem probléma az élő Istenhez való ragaszkodás. Mert mindenki a saját hite, illetve hitetlensége szerint szaval és cselekszik. Ennek a bibliai könyvnek azonban az is nagy tanulsága, hogy az Úr iránti hűség nem csak azonnali szembeszegüléssel, a másiktól való elhatárolódással lehetséges, hanem nyitottságban is. Isten pedig jó indulatot támaszt övéi iránt az idegen környezetben. Amen.
1: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsorát hallották.

0: Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Kedves hallgatói család! Most, hogy elkezdődött a nyár, a szabadságok, a kirándulások, a pihenés idejét éljük. Van, aki a természetben, hegyekben, erdőben keresi a felüdülést, mások a víz közelében. És van, aki otthon tölti a nyarat. A főparancs második része, szeresd fele barátodat, mint önmagadat, kétféle szeretetről szól. A másik ember és önmagunk szeretetéről. Vagyis elsősorban önmagunkat kell helyes módon szeretnünk, ha eleget akarunk tenni Isten akaratának. Önmagunk szeretetét nem szabad összetévesztenünk az egoizmussal. A szeretet alapvető megnyilvánulása, hogy találunk időt a pihenésre, és másoktól sem irigyeljük a kikapcsolódást. A megérdemelt pihenés nem lustálkodás. Jézus is, miután egész nap tanított, gyógyított, gyakran elvonult az apostolokkal vagy nélkülük egy magányos helyre, hogy az atyával legyen. Az imádság is lelki felüdülést ad. Kirándulni általában családtagokkal vagy barátokkal szoktunk. Az együtt töltött idő erősíti a családi vagy baráti köteléket. Fontos, hogy Jézust is magunkkal hívjuk. Köszönöm, hogy imájával és anyagi áldozatával egyaránt segíti a Szűzanya rádióját. A Mária rádió pedig lehetőséget nyújthat arra, hogy a pihenés Isten jelenlétében történjen, hiszen az Úr a békesség, az ember igazi megújulásának a forrása.
2: Köszöntelek benneteket szeretettel, a Mária Rádió önkéntesként szolgáló elnöke vagyok, Szabó Tamás, és egy videós műsorunkra szeretném felhívni a figyelmeteket. Egy olyan műsorról van szó, ahol az emberek arról beszélnek, hogy az életük során mi volt az a mozzanat, mi volt az a döntő történés, ami miatt közel kerültek a Teremtőhöz. Ennek a műsorunknak az a címe, hogy Hol van az Isten? Két hetente, pénteken, ezekből a videókból pici elemeket mutatunk be. De megmutatjuk a legfontosabb gondolatokat. És hogyha kedvetek van megnézni az egész videót, akkor azt megtaláljátok a Mária Rádió honlapján, a videók alatt, és ugyanakkor a Mária Rádió Facebook oldalán is megtaláljátok. Csak példaként mondom, hogy kikkel készültek eddig ilyen interjúk. Zsilusz Dániellel, zeneszerzővel, Pindrok Csaba, Jászai Díjas színésszel, Nyári Krisztián íróval, de megtaláljátok őket az archívumban is, hogyha vissza akarjátok hallgatni, és a mi Facebook oldalunkon is. Még egyszer, Hol van az Isten címmel videósorozatot indítottunk, neves, közismert személyiségekkel, akik nagyon inspirálók mások számára is, és ezek a videók mutatják be, hogy az ő életükben mi volt az, ami közel vitte őket a Jóistenhez. Még egyszer, a rádió Facebook oldalán két hetente, pénteken 19 órakor hallgathattok rövid részleteket, és aztán megnézhetitek a Mária rádió oldalán az egész interjúkat.

0: Hírek.
1: Hittantábor Balaton-Almádiban. 5 nap Győrben. Szeretettel köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Fődi Gábor. Következnek a részletek. A Balaton-Almádi Szent Imre plébánián évek óta hagyományosan megtartják a tematikus napközist hittanos tábort, amelynek az idén 30 fő, 6 és 14 éves gyermek volt a résztvevője. Az idei tábor mottója Jézus példabeszédeinek nyomában volt, és ezen vezérfonal köré épültek a foglalkozások is. A táborvezetők célja ezúttal is az volt, hogy a gyermekekben elmélyítsék a helyes keresztény szeretetet és szolgálatot. 5 nap Győrben. 5 nap számtalan mosoly, közös imádság és maradandó élmények. A Veszprémi Főegyházmegye idei családtáborában ismét családok tucatjai élhették át, milyen ajándék együtt megállni, feltöltődni és Istenre figyelni. A közös szentmisék, lelkiprogramok, inspiráló előadások, családi beszélgetések, gyermekfoglalkozások és önfelett közösségi pillanatok mind hozzájárultak ahhoz, hogy a résztvevők megerősödve térjenek haza. Dr. Udvadi György érsekatya a helyszínen a következőket mondta el rádiónknak adott interjújában.
2: A családokkal való foglalkozás az év minden napján feladat az egyháznak, tesszük is. Különböző formákban, katekézisekben, családcsoportok összehívásában, vagy éppen a lelkiségi mozgalmaknak a támogatásában, jegyes kurzusnak a meghirdetésében. Ugyanakkor azok a családok, akik folyamatosan részesei a családpasztoráció által szervezett programoknak, ők maguk is igénylik, és én is nagyon helyesnek gondolom, hogy nyáron egy oldottabb formában is legyen mód találkozni, ahol ugyancsak a hitünket érintő és a család életet érintő kérdésekről lehet beszélgetni, de úgy, hogy az egész család együtt jelen van, és a gyermekek is, fiatalok is, vagy foglalkozáson vesznek részt, vagy a nagyobbak éppen a kicsinyekkel vigyáznak. Így egy közös élmény is kialakul. Miért fontos az élmény? Azért, mert az élményeket tapasztalattá akarjuk formálni. A tapasztalat pedig annyiban különbözik az élménytől, hogy van egy rendező elv, ami alapján az élményeinket jónak, rossznak, megőrzendőnek, vagy éppen olyannak mutatjuk, amit érdemes követni. Ez a rendező elv nem más, mint Jézus Krisztusnak a személye, illetve a mi hitünk. És ezért ez a tábor, nem beszélve arról, hogy általában egy mindenki számára idegen helyen történik, új szituációkat teremt. Új módon tudunk tekinteni egymásra, és örülni a hitünknek, örülni a családnak, örülni a gyerekek növekedésének, és örülni annak, hogy az Isten mondani valóját, azt ilyen módon is be tudjuk fogadni.
1: A családtábor valódi értékét azonban talán leginkább azok a személyes találkozások jelentették, amelyek a hivatalos programokon túl születtek meg. Kedves hallgatóink, híreinket hallották, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak továbbra is a Mária Rádióval, áldott szép vasárnapot kívánok!

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 14 óra.
2: Mária Rádió Péccel, FM 91,7.
3: Lelkiségi óránkban Jelenics István atya magyarázza a Szentírást.
4: Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben ezt mondta Jézus a tömegnek. A mennyek országa olyan, mint a földbe rejtett kincs, amelyet egy ember megtalált. Elrejtette újra, azután örömmel elment, eladta mindenét, amilyen csak volt, és megvette azt a szántóföldet. A mennyek országa olyan, mint amikor egy kereskedő igaz gyöngyöt keresett. Talált egy nagyon értékeset, erre elment, eladta mindenét, amilyen csak volt, és megvásárolta azt. Végül a mennyek országa olyan, mint amikor a hálót a tengerbe vetik, és az mindenféle halat összefog. Mielőtt megtelik, a partra vonják, és nekiülve kiválogatják, a javát edényekbe rakják, a hitványát pedig kidobják. Így lesz a világ végén is. Kivonulnak az angyalok, a gonoszokat elválasztják az igazaktól, és tüzes kemencébe vetik. Ott sírás lesz, és fogcsikorgatás. Értitek-e mindezt? Igen, felelték. Erre így folytatta. Minden írástudó, aki jártas a mennyek országáról szóló tanításban, olyan, mint egy családapa, aki kincseiből régit és újat vesz elő. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvéreim, az evangéliumban Szent Máté könyvéből olvasunk három olyan példabeszédet, amelyek a mennyek országáról szólnak, és amelyeket egyedül Máté őrzött meg számunkra. Milyen érdekes, az első kettő, amelyik egy párt alkot, ilyen iker példabeszédnek szokták nevezni az ilyesféléket, ugyanazt az igazságot, kétféle történettel hasonló, párhuzamosan szerkesztett történettel mutatja meg Jézus. Az első ugye azt mondja, hogy a mennyek országa kincs, amely el van rejtve. Az elrejtett kincsek az ókori embernek az életében nagyon nagy szerepet játszottak. Sok történet szólt ezekről az elrejtett kincsekről. Azért van ez, mert akkoriban ugye nem voltak bankok, nem volt bankbetét, stb. Az emberek a megtakarított vagyonukat féltették tolvajoktól, féltették a történelemnek a katasztrófáitól, főként aranyban, drágakövekben voltak ezek a kincsek, hogy könnyen kezelhetők legyenek, de hogyha hirtelen például menekülni kellett, mert jött az ellenség, akkor ezeket a kincseket nem vitték magukkal, mert féltek, hogy útközben kifosztják őket, hanem elásták. És aztán ugye előfordult az is, hogy aki elásta valahol a kincsét, nem tudott visszamenni érte. Megmondta a fiának, az unokájának, hogy az majd csak visszamegy, esetleg az sem ment vissza. És akkor egy csomó ilyen kincs elásva, itt is, ott is hevert, megfeledkeztek róla a régi tulajdonosai, meghaltak. És előfordult, hogy valaki váratlanul is kincset talált. Ezeknek a híre ugye bejárta a földet, mindenki hallotta, kié lehet, stb. És aztán a római birodalomban is, a zsidók között is az volt a szabály, hogyha nem lehet tudni, hogy ki ásta el a kincset, akkor, amikor előkerül, vagy már nem élt a régi tulajdonos, hát akkor azt illette meg a kincs, aki akkor tulajdonosa volt annak a földnek, amelyben a kincs előkerült. Vannak történetek erről aztán, hogy ugye előkerült valami kincs, és akkor aki megtalálta, nem a tulajdonos találta meg, de mégis el akarta summantani, el akarta vinni magával, a tulajdonos rájött, akkor beperelte, és akkor bírásukadásra került a sor. Vannak olyan kalandos történetek, hogy a bírák ugye maguk is hát megirigyelték a nagy kincset, és akkor a veszekedő feleket lenyakasztatták, mit veszekszenek, és kincset maguk zsebre vágták. Tehát ezek ilyen érdekes, antik krimik voltak arról, hogy mi lesz az ilyen elásott kincsekkel, hogy gazdagodik meg váratlanul valaki, vagy miféle kalandok közé kerül akkor, amikor egy ilyen kincsre rábukkan. Jézus elég sajátos történetet mond, és a kincsről nem magáról beszél, hanem a mennyek országára vonatkoztatja azt a történetet, amelyet elmond. Egy napszámos, vagy egy munkás, aki valakinek a földjét mondjuk ássa, vagy szántja, ottan kincset talál. És akkor ugye rájön ennek az értékére, és gondolkozik, hogy hogy lehetne ezt törvényesen az övé, és gyorsan visszatemeti a kincset, semmit sem mond a gazdának, hanem hazamegy, pénzét teszi mindenét, és megvásárolja azt a földet, ahol a kincset lelte. És akkor újra oda megy, és most már gazdaként előássa a kincset, és hát mindenki csodálkozik, hogy hirtelen, ugye milyen nagy vagyonra tett szert. Érdekes történet ez, és ugye érdekes lehet elképzelni ennek az embernek a helyzetét, nagyon drukkol biztosan, hogy míg ő, hát ugye minden egyelőször is legyen elég pénze, sikerüljön rávenni a gazdát arra, hogy eladja a földjét, nem is akarta eladni eddig, de hát ő akkora pénzt kínál érte, hogy majd nem sajnálja a földet, eladja. És aztán, hogy közben valaki más rá ne találjon, mert akkor potyára adta el mindenét, hogy megszerezze a földet, nem találja már meg benne a kincset. Tehát mégis megtalálta. A Jézus történetében ez a kincs a mennyek országa. Hogy aki ráeszmél annak az értékére, az, kérem szépen, az boldog, és örül, és mindenét odaadja azért, hogy ennek a mennyek országának ő a részese legyen, a birtokosa legyen, hogy ez az övé legyen. Érdekes elgondolkodnunk, amikor erről beszélünk, vagy ezen gondolkodunk, hogy az életünkben hogy is vannak az értékek. Manapság sokat beszélnek, sokat írnak erről, hogy az értékek milyennek az ember életében. Ugye mi, ilyen modern emberek, azt gondoljuk, hogy az értékeket pénzben lehet lemérni, pontosan mennyit ér, mennyi pénzt adnak érte. Valójában azért magunk is tudjuk, hogy nem olyan egyszerű ez, mert az emberek értékelése különböző. Aki nagyon szereti a futballt, annak sokat ér az, hogy eljusson egy futballmeccsre, pénzt is áldoz érte, sok mindenről lemond, csak hogy ott lehessen a kedvenc csapatát megnézni. Másik embert meg nem érdekli ez, és az ő számára ez nem érték. És aztán olyan érdekes, hogy egy gyereknek például az érték tudata. Van egy ilyen anekdota, hogy egy 6 éves kisfiút a keresztapja meg akart ajándékozni, és akkor mondta az apjának, hogy itt van egy betétkönyv, nem tudom, hogy hány millió forint van benne, ezt adnám a fiadnak, jó lesz-e? Hát persze, hogy jó lesz. De azt mondja, hogy választás elé állítom azért, jobb kezembe betétkönyvet fogta, bal kezébe meg egy szép piros labdát, kérdezte, hogy melyiket választod. Hát a gyerek a piros labdát választotta, és a másik mondta, hogy sajnos, hát látod, azt adom neki, ami ő neki a kedvesen, odaadta a piros labdát, és megtartotta a 5 millió forintról szóló betétkönyvet. Nem biztosan tudjuk, hogy mi az igazán értékes, és az érték tudatunk lassan alakul ki. Valahol a lelkünk mélyén magunk se tudjuk sokszor, hogy mit mire értékelünk igazán. Az egészségünket például nem becsüljük mindaddig, amíg megvan. És amikor valami veszedelem fenyegeti, vagy az a gondunk, hogy megrokkan az egészségünk, akkor egyszer csak észrevesszük, hogy ez mennyi mindent ér. Addig nem vigyáztunk magunkra, most meg pénzt nem kímélünk, hogy olyan helyre kerüljünk, ahol meggyógyulunk, orvosokra költjük a pénzünket, és így tovább, csak hogy egészségesek legyünk. Amikor ilyen értékkonfliktusok alakulnak ki az életünkben, amikor valamiről le kell mondanunk ahhoz, hogy a másikat megtaláljuk, akkor tisztázódnak tulajdonképpen azok a belső értékelési szempontok, amelyek vezetnek a döntéseinkben. Ugye olyan érdekes ez, hogy tényleg mit is becsül igazán az ember. Sokszor elmondtam már innen a szószékről is egy régi történetet, egy gyerekünknek, diákunknak az édesanyja nagy beteg lett, meglátogattam a kórházba, és akkor hát ott a mindenféle nehéz körülmények között alig lélegzett, de nagyon jókedvel viselte az egészet, és kérdeztem, hogy győzi ezt így, és azt mondta, hogy tanár úr, hát azt hittem, hogy engem ez a nagy kamasz kölyköm, gyerekem, fiam nem szeret. De most, hogy beteg lettem, itt van minden nap, és nem megy a barátaihoz, és nem megy futballozni, hanem eljön. És ez nekem megéri, hogy ilyen beteg lettem, mert látom, hogy mégis fontos vagyok számára. Milyen érdekes ez, hogy az érték tudatunk akkor tisztázódik, amikor le kell mondanunk valamiről azért, hogy elérjük azt, ami igazán fontos számunkra. Magunk se tudtuk, hogy mennyire fontos, de amikor kockára kerül, amikor választanunk kell, akkor le tudunk mondani a kevesebbre értékeltről azért, amit nagyobb, értékesebbnek tartunk önmagunk számára. Jézus arra tanít, hogy az Isten országa nagyon nagy érték. Megéri, hogy mindenünkről lemondjunk érte. És igazán akkor látjuk, hogy mekkora érték, amikor alkalomattán le kell mondanunk érte erről, arról, amarról. És igazán egyszer csak észreveszünk, hogy mindenről le kell mondania az embernek ahhoz, hogy az Isten országa az övé legyen. De ez nem veszteség, nem nagy ár, hanem sokszorosan megéri az Isten országa, hogy mindenről lemondjunk érte. Van, akinek az életében ez tényleg egy ilyen látványos nagy döntéssel valósul meg, mint Szent Ferenc, aki egyszer csak rájött arra, hogy ő akkor tud Isten országának a közelébe kerülni, ha az evangélium szerint mindenét szétosztja, lemond a vagyonáról, családjáról, stb., és koldusok közé áll, és akkor egészen szabad szívvel tudja az Istent követni, és boldog lesz, és nem azt érezi, hogy valamit elvesztett, hanem hogy megnyert valamit, mert most az övé az közelébe jut annak, ami igazán boldoggá teheti az embert. Ez a példabeszéd erről szól, hogy a mi életünk is ilyen, csak nem egy nagy döntéssel történik ez, hanem lassanként jövünk rá arra, hogy mit is ér, milyen nagyszerű dolog az Isten országa, az Isten szeretete, a mennyországnak a reménye, az Isten közelének a öröme, és aztán lassanként, amikor itt is, ott is áldozatokat kell hoznunk érte, akkor csodálkozunk el rajta, hogy ezt is meghoztuk, és nem azért, mert félünk az Istent, hogy megbüntet, ha ehhez vagy ahhoz ragaszkodunk, hanem azért, mert jó szívvel tudunk áldozatot hozni azért, amit megszerettünk, amiről érezzük egyre jobban, hogy betölti az egész életünket örömmel és szépséggel. Valami ilyesmiről szól ez az evangéliumi példabeszéd. És ugye milyen érdekes, hogy ennek az embernek ez a mesés történethez tartozik, hogy pont az egész vagyonára szükség volt ahhoz, hogy azt a földet megvegye. De az pont elég volt hozzá. Nem tudjuk, mekkora vagyona volt, kicsi volt, nagy volt, nem számít. Nem lehet ezt kimondani, hogy az Isten országának a megszerzéséhez ennyi meg ennyi pénzre van szükség. És ha nincsen, akkor güzülj, és aztán utána meg tudod venni magadnak. Amit van, arra van szükség, hogy az Isten országa tiéd legyen. Hogy Jézus azt is mondta máshol, hogy ahol a kincsed, ott a szíved is. Ha fölismered, hogy az Isten országa mekkora nagy kincs, akkor a szíved oda ragaszkodik ahhoz, és a többi értékét veszti ehhez képest. És tudsz lemondani róla, hogyha úgy fordul. És azután pont ez az életünk tisztulásának az útja, az értelme, hogy egyre inkább azt éljük át, amit addig csak az eszünkkel vallottunk, vagy mondtunk, hallottunk mástól, hogy igenis ez a legnagyobb kincs, az egyetlen olyan kincs, amiért élni érdemes, az Isten szeretete, az üdvösségnek a reménye, az evangéliumnak a világa. Éles látás kell ehhez. Olyan szép az Ószövetségben, ugye Salamon imádkozik, hogy bölcsességet adjon neki az Isten. És az Isten gratulál neki, nem azt hosszú életet kért, nem gazdagságot, nem azt, hogy az ellenségei pusztuljanak el, hanem egy ilyen világos látást. Talán mi is imádkozhatunk ezért, de aki már ezt kéri Istentől, hogy világosan különbséget tudjon tenni az értékes meg a kevésbé értékes között, az már különbséget tud tenni közte, mert nem egy jó téli kabátért imádkozik, vagy nem ilyen vagy olyan, nem tudom, sportszerelésért imádkozik, hanem pont ezt az éles látást kéri az Istentől. És az Isten megadja nekünk. Éles látás kell ehhez, hogy csak ugyan tudjuk, hogy a Isten országa az nem egy nyűgös teher, amit hordoznunk kell, hanem valami nagyszerű dolog, aminek örülhetünk, és ami az egyetlen igazi öröm, ami az életünket értelmessé, széppé, gazdagá teszi. És aztán kell elszántság, hogy csak ugyanazt tudjuk érte adni, amihez ragaszkodnánk, akkor, hogyha az úgy fordul. És ha fájdalomba kerül is, akkor is érezzük azt, hogy ennek a fájdalomnak értelme van. Nem az Isten nem meggyötörni akar, nem próbára tenni, hogy erre is hajlandó vagyok-e, hanem igenis számunkra is tisztázni akarja azt, hogy ennél is többet ér, ennél is nagyobb az, ami a szívünket betölti, amire teremtett az Isten országának az öröme, a tágassága, a gazdagsága. Ahogy egy szerelemnek a nagysága, az igazsága akkor derül ki, hogyha áldozatokat hoz érte az ember, és azt nem rossz szívvel hozza, nem kényszerűen vagy kétségbe esetten, nem számlálgatja, hanem odadobja mindenét, és aztán akkor látja, hogy milyen nagy erővel kapcsolódik ahhoz, akit megszeretett. Hát valahogy így szeretheti meg az ember az Isten. Arra születtünk, hogy így szeressük. És arra születtük, hogy ez a szeretet, aminek a lángja csak pislákol talán bennünk, ez egyszer csak tényleg beborítsa az egész szívünket, aztán képessé tegyen arra, hogy mindenünket odaadjuk azért, akit ennyire megszerettünk. Kedves testvéreim, kérjük, hogy ilyen örvendező szívvel tudjuk szeretni Istent, és aztán a kincsünk ne máshol legyen, hanem érezzük azt, hogy ő az igazi kincsünk, és aztán tudjunk bátran, okosan áldozatokat is hozni érte, és aztán ezeket ne ilyen szolgalélekkel hozzuk, hanem igazi nagy belső örömmel, odaadással. És kérjük, hogy így tudjunk tanúságot tenni ennek a mi kereszténységünknek az erejéről, a szépségéről az emberek között, azok között, akik ránk vannak bízva, azok között, akik körülöttünk élnek. És aztán akkor találják meg ők is ezt a kincset, mert ez a kincs olyan, hogy nem egy emberé lesz, aki a többiek elől elorozza, hanem ez mindenkié lehet, mind azért, aki valóban rátalál, és aki valóban kész arra, hogy mindenét adja érte. Amen.
0: Lelkiségi óra a Mária Rádióban. Litánia az Eukarisztiáról.
5: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
6: Amen.
5: Uram, irgalmazz nekünk.
6: Uram, irgalmazz nekünk.
5: Krisztus, kegyelmez nekünk.
6: Krisztus, kegyelmez nekünk.
5: Uram, irgalmazz nekünk.
6: Uram, irgalmazz nekünk.
5: Krisztus, hallgass minket.
6: Krisztus, hallgass minket.
5: Krisztus, hallgass meg minket.
6: Krisztus, hallgass meg minket.
5: Mennyei Atya Isten,
6: irgalmazz nekünk.
5: Megváltó Fiú Isten,
6: irgalmazz nekünk.
5: Szent Lélek Úristen,
6: irgalmazz nekünk.
5: Szent Háromság Egy Isten,
6: irgalmazz nekünk.
5: élő kenyér ki a mennyből szálltál alá.
6: Irgalmazd nekünk.
5: Elrejtett Isten és üdvözítő.
6: Irgalmazd nekünk.
5: Választottak eledele.
6: Irgalmazd nekünk.
5: Csodálatos kenyér.
6: Irgalmazd nekünk.
5: Szüntelen áldozat.
6: Irgalmazd nekünk.
5: Tiszta áldozat.
6: Irgalmazd nekünk.
5: Szeplőtelen bárány.
6: Irgalmazd nekünk.
5: Elrejtett manna.
6: Irgalmazd nekünk.
5: Isten csodáinak emlékezete.
6: Irgalmazd nekünk.
5: Természet feletti kenyér.
6: Irgalmazd nekünk.
5: Testé lett ige.
6: Irgalmazd nekünk.
5: Hitünk titka.
6: Irgalmazd nekünk.
5: Fölséges és tisztelendő szentség.
6: Irgalmazd nekünk.
5: A bűn ellen oltalmazó mennyei orvosság.
6: Irgalmazd nekünk.
5: Az Úr szenvedésének szent emlékezete.
6: Irgalmazd nekünk.
5: Minden bőséget meghaladó ajándék.
6: Irgalmazd nekünk.
5: Isten szeretetének legnagyobb jele.
6: Irgalmazd nekünk.
5: Az isteni bőkezűség túláradása.
6: Irgalmazd nekünk.
5: Szent és felséges titok.
6: Irgalmazd nekünk.
5: A halhatatlanság orvossága.
6: Irgalmazd nekünk.
5: Éltető nagy szentség.
6: Irgalmazd nekünk.
5: Vérontás nélkül való áldozat.
6: Irgalmazd nekünk.
5: Kegyesség szentsége.
6: Irgalmazd nekünk.
5: Szeretet köteléke.
6: Irgalmazd nekünk.
5: Hívő lelkek tápláléka.
6: Irgalmazd nekünk.
5: Az Úrban meghalók úti eledele.
6: Irgalmazd nekünk.
5: Az eljövendő dicsőség záloga.
6: Irgalmazd nekünk.
5: Légy irgalmas.
6: Kegyelmezd nekünk, Jézus.
5: Légy irgalmas.
6: Hallgass meg minket, Jézus.
5: Szent tested és véred méltatlan vételétől.
6: Ments meg, Uram, minket.
5: A test kívánságaitól.
6: Ments meg, Uram, minket.
5: A szemek kívánságaitól.
6: Ments meg, Uram, minket.
5: A nyelv bűneitől.
6: Ments meg, Uram, minket.
5: Az élet kevéségétől.
6: Ments meg, Uram, minket.
5: A bűnre vezető alkalmaktól.
6: Ments meg, Uram, minket.
5: Nagy alázatosságodért, amellyel tanítványaid lábát megmostad.
6: Ments meg, Uram, minket.
5: Lángoló szeretetedért, melyel ezt a szentséget rendelted.
6: Ments meg, Uram, minket.
5: Szentséget tested és véred által, melyet az Eukarisztiában nekünk adtál.
6: Ments meg, Uram, minket.
5: Szent tested sebei által.
6: Ments meg, Uram, minket.
5: Szent szíved sebe által.
6: Ments meg, Uram, minket.
5: Mi bűnösök.
6: Kérünk téged, hallgass meg minket.
5: Hogy a csodálatos szentség iránti hitet és tiszteletet bennünk megtartsd és erősítsd.
6: Kérünk téged, hallgass meg minket.
5: Hogy bűneink igaz meggyónása által minket az Eukarisztia gyakori vételére vezess.
6: Kérünk téged, hallgass meg minket.
5: Hogy bennünket kegyelmedben megtarts és megerősíts.
6: Kérünk téged, hallgass meg minket.
5: Hogy bennünket a gonosz kísértéseitől megoltalmazz.
6: Kérünk téged, hallgass meg minket.
5: Hogy bennünk szeretetet tüzét felélezd.
6: Kérünk téged, hallgass meg minket.
5: Hogy bennünket halálunk óráján e mennyei úti eledellel megerősíts.
6: Kérünk téged, hallgass meg minket.
5: Hogy bennünket az örök élet lakomájához elvezess.
6: Kérünk téged, hallgass meg minket.
5: Istennek fia.
6: Kérünk téged, hallgass meg minket.
5: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
6: Kegyelmezd nekünk, Jézus.
5: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
6: Hallgass meg minket, Jézus.
5: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
6: Irgalmazd nekünk, Jézus.
5: Kenyeret adtál a mennyből.
6: Amely minden gyönyörűséggel teljes.
5: Könyörögjünk. Istenünk, te az emberek megváltásának művét egyszülött fiat húsvéti misztériumával beteljesítetted. Add kérünk, hogy aki Krisztus halálát és feltámadását a szentség jelekben hívő lélekkel ünnepeljük, üdvözítő kegyelmedben szüntelenül növekedjünk Krisztus, ami Urunk által.
6: Amen.
5: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
6: Amen.

0: Kedves hallgatóink, Bíró László püspök aktuális homiliáját hallhatják.
1: Szent Mária Magdolnát ünnepli ma az Anya Szent Egyház, egy különleges szentünk, az élete homályba fut, érdekes mód egy éles megkülönböztetés az ő halál utáni életének. A keleti egyház az apostolok sorába emelte és ünnepli mind a mai napig Mária Magdolnát. Ugye ő az apostolok apostola, ő vitte meg a feltámadás hírét ugye az apostoloknak. Az evangélium majd erről szól. A mi egyházunkban inkább a bűnbánó Magdolnára kerül a hangsúly, és itt nekünk a Baligeten ugye az oltárkép a Mária Magdolnát ábrázolja a vezeklő élettel, a zöldségekkel és barlanglakóként, meg koponyával, meg mindennel. Tehát nálunk a vezeklő életnek a példája. Pálos területeken, ahol pálosok voltak, ott mindig megtalálni a környék templomai közül a Mária Magdolna templomot. Úgyhogy ők is vezeklő rend voltak, engesztelő rend. A szentmisét István gyógyulásáért ajánlom föl. Ugyanakkor egy halva fekvő édesapáért kértek imád tőlem. Aztán van köztünk Mária Magdolna is, van, aki meg a keresztanyjára emlékezik, szintén Mária Magdolna, Isten éltesse a Mária Magdolnákat. Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent János könyvéből. A hét első napján, húsvét vasárnap kora reggel, amikor még sötét volt, Mária Magdolna kiment Jézus sírjához, odaérve látta, hogy a követ elmozdították a sírtól. Amint ott sírdogált, betekintett a sziklasírba, ahol Jézus holtteste feküdt. Két fehér ruhába öltözött angyalt látott. Ott ültek az egyik fejnél, a másik lábnál. Így szóltak hozzá: asszony, miért sírsz? Mert elvitték az én uramat, felelte, és nem tudom, hova tették. Ezzel hátrafordult, és íme Jézus állt előtte. Nézte, de nem ismerte fel, hogy ő az. Jézus megkérdezte: asszony, miért sírsz? Kit keresel? Mária Magdolna azt hitte, hogy a kertész az, és így válaszolt: uram, ha te vitted el, mondd meg, hova tetted, hogy magammal vihessem. Jézus erre megszólította: Mária. Mária felkiáltott: Rabboni, vagyis mester. Ne tartóztass, felelte Jézus, míg nem mentem fel az atyához. Te most menj testvéreidhez, és vigyél hírt nekik. Fölmegyek az én atyámhoz és a ti atyátokhoz, az én Istenemhez és a ti istenetekhez. Mária Magdolna elsietett, hírű vitte a tanítványoknak: láttam az Urat, és elmondta, amit az Úr üzent. Ezek az evangélium igéi. Testvéreim, Ferenc pápa tette kiemelt ünnepé Mária Magdolna ünnepét. A keleti egyház példány nyomán ugye Mária Magdolnát Ferenc pápa is abba az irányba tiszteltetti az egyházzal, mint az apostolok apostolát. Érdekes mind a két szentírási olvasmány, amit Mária Magdolnára alkalmazunk. A második Korintus levél volt az első olvasmány. mert így kezdődik, most Mária Magdolnára alkalmazva, Krisztus szeretete sürget minket, hiszen arra a meggyőződése jutottunk, hogy ha egy meghalt mindenkiért, akkor mindenkiért meghalt. Akkor mindenki meghalt. Mária Magdolna, ős eredetiben Pál apostol, motivációja micsoda? Krisztus szeretete sürget minket. És nagyon szép a Szentleszkében, olyan Pál apostol leírja, hogy milyen is ez a Krisztus szeretete. Krisztus szeretete önzetlen szeretet. Ha egy meghalt mindenkiért, akkor mindenki meghalt. És ő azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, nem maguknak éljenek, hanem annak, aki értünk meghalt és feltámadott. Igen, ez az isteni szeretet tart össze bennünket. Krisztus meghalt mindenkiért. Azért, hogy mi is ne önmagunknak éljünk, hanem értük, aki megérte, aki meghalt és feltámadott. Aztán tovább mondja Pál apostol, ezután tehát nem ismerünk senkit emberi szempontból. A Krisztus azelőtt emberi módon ismertük is, most már nem úgy ismerjük. A Mária Magdolna személyéről sok mindent mondanak, nehéz eligazodni, mi is volt az ő megelőző élete. De azt mondja Pál apostol, akit eddig emberi szempontból ismertünk, most már nem emberi szempontból ismerjük. Mindenki, aki Krisztusban van, új teremtmény, a régi megszűnt, valami új valósult meg. Testvérek, erre hív a mai ünnep, hogy tudjunk szakítani a saját múltunkkal, és bennünk is valami új valósuljon meg. És ez egy egész életnek a küzdelme, hogy az ember kilépjen önzéséből. Nem könnyű mesterség. Kilépni önzésünkből. Ahogy Mária Magdolna talán valamikor önmagáért élt és saját múltas módon, úgy kilépett a valamikori önzéséből, és egészen Krisztusnak szolgált. Ez egyik üzenet a mai ünnepnek. Krisztus szeretete sürget minket. Krisztus szeretete nem önző szeretet. Ő másokért adta életét. És mindnyájunk hivatása ez. Az evangélium nagyon szép és nagyon mély. Mária Magdolna most éppen egyedül van János tolmácsolásában a sírnál. És ezt a magányt, ezt a Krisztus utáni vágyódást jutalmazza meg Krisztus a megjelenésével. Mária Magdolna egy sírhoz ment. Halottat keres. És amikor Jézus ott áll előtte, nem is ismeri meg. Annyira nem tudja elképzelni, hogy az eltemetett ott áll előtte. Kertésznek gondolja. Uram, ha te vitted el, mondd meg, hova tetted. Ami szép ebben a jelenetben, aki keresi Jézust, aki tud elcsendesedni, azt megtalálja Jézus. Ez a hitünk szent titka. Nekünk a vágyódás kell, hogy meglegyen a részünkről, a keresés, és mindig ő talál meg bennünket, nem mi őt. Aki keresi, annak megjelenik. Szép ez a titok. És amikor fölismeri Mária Magdolna Jézust, akkor ez a titokzatos mondat, hogy elmegyek az én atyámhoz és a ti atyátokhoz, az én Istenemhez és a ti Istenetekhez, egyszerre jelenik meg ebben a mondatban, ki a feltámadott. Itt is van fél lábon még a földön, de már oda át van. És ha valakit egyszer megtalált Jézus, akkor megkapja azt a kegyelmet, hogy hírnöke legyen Jézusnak. Mária Magdolna elsietett, hírű vitte a tanítványoknak, láttam az Urat, és elmondta, amit üzent. Így lesz Mária Magdolna, a Krisztus után vágyódó, akit Krisztus szeretete sürget, az apostolok apostola. Az apostolok apostola legyen, ez nem csak Mária Magdolna kiváltsága, hanem mindegyikünk lehetősége. Tovább adni a feltámadott hitet. Amen.
0: Kedves hallgatóink, Bíró László püspök aktuális homiliáját hallották.

0: Hírek.
1: Annándorfehérvári diadalra emlékeztek Szegeden. Osztia Zoltán atya megáldotta az újra nyitott apostolok éttermet. 1100 végzőst bocsátott útjára a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet és Társadalomtudományi Kara. Köszöntöm Önöket, a hírek szerkesztője Szopko Anna. Középkori forgatag várta a látogatókat szombaton Szegeden az alsóvárosi Ferences templom mellett, ahol koncertekkel, kulturális programokkal, középkori fegyver és harci bemutatóval

0: hogy a nagyszámú nemzeti gyásznapok mellett a világra szóló győzelmeink előtt is méltóképpen tisztelegjünk. A programot már napnyugta után tűzijáték helyett a Történelmi Hagyományőrző Egyesület tűzsója és tűzpárbaja zárta. Budapest belvárosának egyik legpatinásabb éttermét áldotta meg dr. Osztia Zoltán atya, a budapesti belvárosi főplébánia templom plébánosa. Az apostolok étterem nem csupán egy étterem, egy idő utazás a század elő Budapestjére, írta a belvárosi újság. Az étterem több mint 120 éve része Budapest gasztronómiai és kulturális történetének. Zoltán atya szentelt vízzel meghintette a helyiségeket, majd megemlítette, hogy a teli asztal közösséget teremt. Egy személyes kötődést is felelevenített az étteremhez, hiszen nagyapja itt volt pincértanuló. Az étterem vezetői elmondták, hogy számukra ez az esemény a keresztény közösséghez való tartozást jelenti. A megáldás ünnepségét még ünnepélyesebbé tette Lakatos Vilmos zenekarának muzsikálása, melyben felcsendültek egyházi dalok is, Szóka Júlia énekművész és Hunyadi Donatella énekesek előadásában. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet és Társadalomtudományi Karának 1100 hallgatója vehet át oklevelét július 23-án és 24-én a budapesti Szent István Bazilikában a diploma átadón. Kuminec Géza rektor a valóságot gazdagabban látó jámborság jelentőségéről beszélt. Birher Nándor dékán szerint a tudás akkor válik értékké, ha birtokosa az út igazság élet iránytűjével él. A hagyományoknak megfelelően mellettük egy jelenlegi hallgató és egy öreg diák is szólt a végzősökhöz, olvasható a Magyar Kurír beszámolójában. 4 turnusban vettek részt a végzősök az ünnepélyes diploma átadón. A hallgatók talárban, az első padsorokban, a hozzátartozók a hátsó traktusban foglaltak helyet. Az átadó az egyetem és a kar vezetésének ünnepélyes bevonulásával és a himnusz eléneklésével kezdődött. Ezt követően hangoztak el az ünnepi beszédek.
1: Lelkiségi óránk véget ért. Imádkozzanak velünk!
2: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, Göncöl Szabolcs vagyok, a Mária Rádió technikusa. Imaláncunkban az üzenetrögzítőnkre érkezett hívásokat szerkesztettük össze. Kérem, hallgassák szeretettel!
3: Kérek imád a családom élő is elhunyt tagjait, a férjem, a nászodom, és minden hallottunk emlékére, a gyermekeim, unokáim, a ifjúság hitükért, egészségükért, tanulásukért, munkájukért, és mindenféle kárt a szenvedétől, mentse meg őket az ága jó Isten. Kérek imád a magam testi és lelki felgyújulásáért és minden betegért, a lányomékért, hogy a 4 gyermek mellett ápolni tudjanak engem, a család, az ország, a világ békéjéért, a háborújáért, hogy ne legyen háború, a Mádi Rádióért és dolgozóiért, az úton lévőkért, a hontalanokért, azokért, akikért nem imádkozik senki, mindnyájunkért, zárok keresztény magyar hazánkért és mindnyájunkért. Köszönöm szépen, dicsértessék Úr Jézus Krisztus!
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel kérem a közös imát, és hálát adok a jóságos Istennek, és az irgalmas Jézusomnak minden nap kapott kegyelmekért. Kérem a boldogságot szüzanya közbejárását, családom megtéréséért, a Szentlélek kiáradását kérem rájuk, és hogy a dédunokám hitben, egészségben, szeretetben nőhessen fel. Közös imád kérek Ferenc pápa lelki üdvösségéért, Leó pápa egészségéért, és közös imád kérek, és imádkozunk a Mária Rádió fennmaradás.

0: munkáért, az SZSZ dolgozójáért, áldozatos és fáradhatatlan munkájukért. Imádkozunk az elhunyt szüleimért, testvéreimért, nagyszüleimért, és minden elhunyt hozzám tartozók lelkük üdvességükért, a tisztított tűzben szenvedőkért, és azokért a lelkekért, akikért soha senki nem imádkozik. Imádkozunk a püspökökért, papokért, szerzetesek hivatásáért, a bűnösök megtéréséért, a háborúk megszűnéséért az egész világon, Magyarország és az egész világ békéért, és imádkozunk, és a Jóisten áldását kérem a Mária Rádió minden kedves dolgozójára. Nagyon szépen megköszönöm, dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus. 13 éves András egészséges testi lelki szellemi fejlődésért kérném az imádságot. Köszönöm szépen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Kérem a közös imát Lovas és Molnár család élő és meghalt tagjaiért. Édesanyám, kedves ismerőseim lelki üdvükért Anna nap alkalmából. Háború megszűnéséért, betegek gyógyulásáért, akikért nem imádkozik senki, tisztító tűzbe szenvedő lelkekért. Hálából a szűzanyának, hogy meghallgatta a kérésemet, kérem, hogy továbbra is segítse a családomat. Gyermekek nyári nyaralásáért köszönöm, dicsértessék a Jézus Krisztus.
3: Köszönöm az eddig kapott kegyelmeket és súlyos betegségeim gyógyulását. Továbbra is kérem az irgalmas Jézust és a drága mennyei édesanyánkat, hogy továbbra is viseljen gondot rám, mert most is nagy szükségem van őrájuk. Anna nap alkalmából adjon a jó Isten örök nyugodalmat édesanyámnak, nagymamámnak és unokatestvéremnek, és mindazoknak, akik ezt a keresztény nevet viselték és viselik, imádságos szeretettel vagyok. Köszönöm, hogy meghallgattak, dicsértessék a Jézus Krisztus, egy hűséges hallgatójuk.
4: Egy fiatal Gábor nevű imatársunk, aki elhalálozott, lelki üdvéért kérjük az imát.
5: Jó napot kívánok, Attila vagyok, Szombathelyről szeretnék április imaszándékot kérni a Mária Rádióért, a rádió dolgozóért. Kérem az imaszándékot Széles Dóráért, Kovács Pluzsináért, Horváth Melléért, Nyúl Renátáért, és azokért a Keszteért, a Nagyásról és Diáklányokért, akik a Rózsa Füzetre imádkozták szombat délben délután. Kérném mindjárt az óráldását, Szentlélek járadását, kérném az imaszándékot a háború megszűnéséért, a békéért, és köszönöm, hogy meghallgattak.
6: Megköszönöm a kegyelmeket, és kérném szépen a közös imát élő és elhunyt szeretteimért, ki annak szabadulásért, gyógyulásért, a híd kegyelméért, egészségi állapotom javulásáért, testi-lelki erőért, a keresztem hordozásához, a magyar nyelvű Mária Rádiókért, önkénteseiért, támogatóiért, papjaiért, a szűzanya szándékára, egy jó szándékra, kispapokért, papi és szerzetesi hivatásokért, az üldözött keresztényekért, hazánk és hitünk ellenségeiért, a háborúk megszűnéséért, és a háborúktól szenvedő minden emberért. Isten áldja meg a Mária Rádiót és minden kedves munkatársát. Hálásan köszönöm.
7: Imád kérek, mennyei atyához fordulunk a kérdésünkkel. Mennyei édesanyánk, szűzanyánk, hálát adunk édesanyai szeretetedért. Azért hordodunk hozzád, mert megérted még a bűnös gyermekeidet is. Hogy ne értenéd meg a gyengéket, szenvedőket, szegényeket. Édesanyai fájdalmaddal át kellett szenvedned fiadnak, Isten fiának vélhetetlen fájdalmát, halálát is. Hozzád fordulunk két fájdalmú szűzanyánk, kérd meg a mennyei atyát. Küldjön esőt az ő teremtett világára. Megérdemle egy büntetését, mert nagyon elfordultunk tőle. Bánjunk bűneinket. Irgalmazzon a gyengék kedvéért, Köszönjük meghallgatásodat, jóságos mennyei atyánk. Köszönöm szépen, dicsértessék a Jézus Krisztus.
8: Dicsértessék Jézus Krisztusen, imád szeretnék kérni. Elsősorban köszönet a drága Úr Jézusnak és a drága szüzenyáknak, hogy jobban vagyok, a beteg édesanyja beszél, és hogy segítsenek meg holnap, vagy legkésőbb holnap után, hogy eljussak a drága jó kerekesszékes fiamhoz látogatni. Kérem a drága Úr Jézust és a drága szüzenyánkat, legyenek segítségünkre továbbra is, és hogy minél előbb lássam a fiamat. És kérnék még imád egy nagyon rendes hölgyért és fiáért, aki a hölgy ma nagyon nagyot segített rajtam, értük is kérek imád, és önökére Mária Rádióért. Köszönöm szépen, dicsértessék Jézus Krisztus.
9: A 061-354-17-05-ös telefonszámú üzenetrögzítőnkre érkezett hívásokat hallhatták. A most következő imádságokat minden egyes olyan szándékért is felajánljuk, amely csak az önök szívében fogalmazódott meg, ám a Mária Rádióban nem hangzott el. Kérem, tartsanak velünk imádságos lélekkel. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Manna Rádió, a lélek hangja.
1: 15 óra.
2: Mária Rádió gyál, FM 98,9.

0: ünnepeljük együtt az Eukarisztiát. Szent mise következik.
1: A Mária Rádió pápai stúdiójának lelki atyaként is tevékenykedő Salgó Ferenc atya augusztustól nyugalomállományba vonul. A következő percekben a pápai Szent Anna plébániáról közvetítjük Ferenc atya búcsúztató miséjét.

0: Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek. Nagy szeretettel köszöntöm Érsek atyát, kedves paptestvéreket, kedves jó híveket, mindnyájukat, akik eljöttek, hogy velem együtt hálát adjanak a jó Istennek ezen a napon, a szűzanya, édesanyjának, Szent Annának áldott közbenjárásáért. 151. búcsú ünnepet tartjuk ebben a templomban, abból 41-en lehettem részt, hálás szívvel köszönöm, hogy Szent Anna oltalma ilyen sokáig őrzött ezen a plébánián, és a kedves hívek szeretete, paptestvérek segítsége, főpasztoraim bizalma segített ebben. A mai szentmiségben elsősorban hálát adunk Isten nagy kegyelmi ajándékáért, a Szent Annáért, Szent Joakimért, akik által megkaptuk a boldogságos szűzanyát, és általa pedig Isten fiát, az Úr Jézus Krisztust megváltó üdvözítőnket. A mai szentmisében köszöntjük és a jubiláló házaspárokat, együtt adunk hálát a hűséges évekért. A Rácz Anna oklevél átadása is történik majd a szentmisében, illetve megköszönöm a Jóistennek és főpásztoromnak is az itteni lehetőséget, illetve sívek szolgálatait a végén majd. A Szent Mise áldozatot a plébánia híveiért ajánlom föl, és mindazokért, akik papi szolgálatom idején, 58. pedig papi évemet betöltöttem ebben az évben, abban 41-et itt. Jóisten nagyon boldog, örök életet az elhunytaknak, akik különböző helyeken és itt is segítségemre voltak, az élőknek pedig adjon további hitet, reményt, szeretetet, hogy valóban Isten országát úgy tudjuk hirdetni, hogy annak gyümölcsét, az üdvösséget minnyáján el tudjuk nyerni. Így alázatos szívvel állva Isten előtt, Uram, ha vétkeinket számon kéred, kiállhat meg előtted. Minden szent misét bűnbánattal kezdünk, és így ajánlom magamat Isten irgalmába, bocsánatot kérve tőle, mindazért, amit elmulasztottam, vagy rosszul tettem, vagy gyarló módon viselkedtem, így minnyájan tartsunk őszinte bűnbánatot, hogy Isten irgalma szeretetét befogadva tudjuk dicsőíteni a Szent Háromság egy Istent, tudjuk Isten újabb kegyelmeit tiszta szívünkben fogadni. Gyónom a mindenható Istennek és szente testvéreim, hogy sokszor és sokat létkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én végem, nagy végem, kérem azért a boldogságos mindenkor szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.

Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit is, aki élő adásba kapcsolódhatnak bele mai hálódó szentmiségbe. Könyörögjünk! Urunk, atyáink, Istene, te Szent Joakimnak és Szent Annának megadtad azt a kegyelmet, hogy tőlük szülessék meg testesült fiad édesanyja. Kettejük imájára ad, hogy mi is eljussunk az üdvösségre, amelyet népednek megígértél. Ami Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélek.

0: olvasmány Sirák fiának könyvéből. Hadd dicsérjük a híres férfiakat, a mi őseinket, nemzedékeik soraiban. Ezek a jámbor férfiak azok, akiknek jó tetteit nem felejtik el. Javaik gyermekeiknél fennmaradnak, szent örökségük unokáiknál sem vészel, mert ivadékaik és kedvükért még férfiaik fia is isteni szövetség részesei maradnak. Nemzetségük örökre megmarad, és dicsőségük nem merül feledésbe. Testüket békében eltemették, de nevük él nemzedékről nemzedékre. Bölcsességükről beszélnek a népek, és dicséretüket hirdeti a gyülekezet. Ez az Isten igéje.
1: Az Úristen neki adja, atyának dá.

Szent Lecke, Szent Péter apostol első leveléből. Szeretteim, az asszonyok engedelmeskedjenek férjüknek, hogyha némelyek közülük nem hisznek is az Isten szavának, a feleségük magaviselete szavak nélkül is megnyerje őket, amikor látják tiszteletet érdemlő tiszta életüket. Ékességüket ne külsőségekben keressék, abban, hogy hullámos a hajuk, aranyékszereket aggatnak magukra, vagy drága ruhákat viselnek. Az Isten szemében az ember rejtett énje az értékes, a szív a maga békés szelídségében és zavartalan nyugalmában. Hajdan így ékesítették magukat a szentasszonyok is, reméltek az Istenben, és engedelmeskedtek a férjüknek. Így engedelmeskedett Sára is Ábrahámnak, akit urának nevezett. Az ő leányai vagytok, ha jót tesztek, és semmiféle fenyegetéstől nem riadtok vissza. Hasonlóképpen ti férjek, megértően éljetek együtt az asszonyokkal, mint a gyengébb nemmel, adjatok nekik tiszteletet, mint a kegyelmi életben örökös társatoknak, hogy az imádságnak ne legyen bennetek akadálya. Mindnyájan legyetek egyetértők, együttérzők, a testvériség szeretői, irgalmasok, szerények, alázatosak. Ne fizessetek a rosszért rosszal, se a szidalomért szidalommal, hanem ellenkezőleg. Mondjatok áldást, mert arra kaptatok meghívást, hogy az áldás legyen az örökségtek. Ez az Isten igéje.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a
0: Evangélium Szent Máté könyvéből. Egy alkalommal Jézus így szólt tanítványaihoz. Boldog a ti szemetek, mert lát, és a ti fületek, mert hall. Bizony mondom nektek, sok próféta és igaz kívánta látni, amit ti láttok, és nem láthatta, kívánta hallani, amit ti hallotok, és nem hallotta. Ezek az evangélium igéi.

0: Kedves testvérek, nagyon nagy szeretettel jöttem közétek.
1: Elsősorban, mint búcsúi szónok. Bár aztán érsek atya a dispozíciós helyezés kapcsán, végül aztán ide helyezett közétek, így aztán a jövő héttől átveszem Ferenc atyától a hivatalt, de ma még búcsúi szónokként vagyok itt köztetek, jó? Úgyhogy elsősorban most így szeretnék szólni nektek, bár azért nincs egyszerű dolgom, mert óriási szeretettel vagyok már most irántatok, és köszönöm már most a figyelmeteket, és Ferenc atyának pedig köszönöm a meghívást. Beszélgettük, amikor így most már többször ugye jöttem, és így az átadás átvételen így már dolgozgatunk, és beszélgettük, hogy ezt senki nem fogja lemosni rólunk, hogy mi ezt így szerveztük, de Érsek atya a megmondhatója, hogy nem tudtuk mi sem. Jó? Tehát, hogy mert ugye adventben is itt voltam lelki gyakorlatot tartani, meglátjátok most is a búcsúi szónoki feladatot töltöm be. A nagyon nagy öröm, azt gondolom, az, amit ma ünnepelhetünk, és nagyon nagy érték. És ez az érték hív be bennünket a templomba, mert hogy most Szent Anna és Szent Joakim nyomán emlékezünk és ünnepeljük a mi idős testvéreinket, a mi nagyszüleinket, ünnepeljük azokat, akik előttünk járnak, akik értéket hoztak és hoznak mind a mai napig az életünkbe. Persze vannak közülük már, akik elköltöztek tőlünk, őrejük szeretettel gondolunk. És akkor, amikor Szent Annára és Joakimra gondolunk, akkor Jézus nagyszüleire gondolunk. És akkor, amikor a nagyszülőkre gondolunk, akkor valahogy én azt gondolom, hogy ugye a hála, a melegség, az öröm tölti be a szívünket. Mindenkinek van talán egy jó sztoria a saját nagymamájáról, nagypapájáról. Akár csak egy nagyon egyszerű, tényleg emberközeli sztori. Hogy csak egy dolgot hadd mondjak nektek, nem akarok beleesni a példákba, vagy beleragadni, de én például a vizes zsemle parizerrel, bele egy kis paprika. Nagymamám mindig ezzel fogadott, én ezt úgy vártam. És látjátok azóta is, hogy megmaradt bennem. Szóval, hogy a nagyszülő ad értéket, hát nem csak a vizes zsemlét, hanem annál sokkal többet. Amikor mi a nagyszülőkre tekintünk, illetve egyházközségünk idős tagjaira, és értünk, adunk hálát, akkor valamilyen módon ők egy különös fényben ragyognak föl előttünk. Az Isten szava három dologról beszél nekünk. A bölcsességről, a formálódó lélekről, és az örök létet rejtő kincsről. És valahogy a nagyszülők, az idősebb testvérek, ők hordozzák nekünk a bölcsességet. Adják nekünk a bölcsességnek az ajándékát. Én nem tudom, kedves idős testvéreim, hogy vagytok azzal, hogy idősödtök. Hogy vagytok azzal, hogy fogyatkozik az erőtök. Hogy vagytok azzal, hogy szalad mellettetek az élet. Mi talán fiatalok, én is magamat közéjük sorolom, sok mindenhez értünk. Minden további nélkül használjuk az okostelefont, internet, és egyszerűen hát haladunk a világgal, haladunk a dolgokkal. De a fiataloknak talán még egy dolog nincsen meg, ami nektek már megvan, kedves idősebb testvéreim. Nektek már megvan, az pedig a bölcsesség. Mert egy dolog használni technikai eszközöket, egy dolog érteni dolgokhoz, egy dolog jól bírni magunkat fizikálisan például, vagy akár szellemiekben. Meg egy másik dolog, amikor már tudom, hogy mi miért van a világban. Amikor már összeszedtem azt a bölcsességet, megérlelődött bennem az a bölcsesség, hogy én amikor megkenem azt a zsemlét, azt a vizes zsemlét, ráteszem azt a parizert és azt a darabka paprikát, akkor azt én miért teszem? És valahogy a nagyszülőnek a cselekedetében benne van az élet egész bölcsessége és egész szeretete. Abban a gondoskodásban, amivel körülöleli a családját. Ahogyan aggódóan sokszor próbálja igazítani, segíteni őket, hogy az életben jól előre tudjanak haladni, és milyen nehéz sokszor megállni, nem? Az, hogy ne szóljunk. hogy ne mondjuk meg azt az igazságot, amit mi már ismerünk, és tudunk, legalábbis ne úgy, ahogy úgy egyből jönne. És milyen nehéz lehet nektek az, hogy az igazságnak a birtokában megkeressétek azt, hogy hogy tudjátok ti azt jól átadni. Mert ha nem jól adjátok át, akkor mit csinál a fiatal? Én is tudom magamról, hát megsértődik. Mit képzel ez? Elhaladt már mellette a világ, hagyjon már békén, nem tudja, hogy mit. Hogyan zajlanak most az életben a dolgok. Pedig de, tudjátok. És hálásak vagyunk ezért. Az információ nem azonos a bölcsességgel. A bölcsességet pedig az Isten adja. A tudás az megmondja, hogy mi az, ami megengedett, mi az, hogy annak hogyan kell csinálni az életnek a dolgait, hogyan kell igazítani, és az értő szív pedig megmutatja azt, hogy mi az, ami helyes. És ezt az értő szívet, ezt az éber szívet, ezt kedves fiatal testvérek, nem lehet az internetről letölteni. Ezt nem lehet megkérdezni a mesterséges intelligenciától, hanem ezt az élet iskolájában lehet elsajátítani. És ez az iskola, amit a nagyszüleink, amit az idősebb testvéreink kijártak, és ezért tisztelet illeti őket. Az élet tapasztalatát hordozzátok. Mégpedig annak az életnek a tapasztalatát, ami egy lelki életben eltöltött élet tapasztalata. Viennei Szent János, kedves szentem, védőszentem, azt mondja, hogy a lelki élet olyan, akár a szeretetnek a tengere, amelybe a lélek belemerül. Helyesebben szólva fogalmaz, teljesen elmerül benne, miként az édesanya, aki két keze között tartja a gyermeke arcát, csókjaival halmozza el, így tartja Isten is kezében a jámbor lelket, a jámbor embert. Szent Pál apostol a rómaiakhoz írt levelében azt mondja, hogy tudjuk, hogy az Isten szeretőknek minden a javukra válik. Kedves idősebb testvéreim, bennetek az élet tapasztalata az nagyon sok sebet is hagyott. Sok olyan dologgal kellett megküzdenetek, amiről talán nekünk fogalmunk sincs. Majd érkezik talán a korral. És milyen könnyű kimondani időnként azt, hogy hát lépjünk túl rajta. De a küzdelmek nem akkor jelennek meg, amikor minden rendben van, amikor a bárányfelhős kék égen élvezzük a napsütést. Nem akkor mérődik meg az embernek az értéke, hanem akkor, amikor vihar van. És ti ezt már tudjátok. Közületek sokan átéltek történelmi viharokat. Én amikor nagyszüleimmel beszélgettem, akkor ők meséltek még például a világháborúról is. Lehet, hogy ülnek köztetek olyanok is, akik még ebben is részt vettek. Megéltetek nélkülözést, betegséget, és minden bizonnyal gyászt is. És mégis itt vagytok. És ezt most azért hozom be, mert egy kicsit szeretném ráirányítani a figyelmeteket arra, hogy a keresztény élet az a tanúságtevő élet. Nekünk tanúságot kell tenni. Nekünk nem csak úgy egyszerűen lennünk kell, hanem tanúságot tenni az igazságról. Akkor, amikor Jézus elküldi az apostolokat, akkor úgy küldi el, és ezzel küldi el. És azzal, hogy itt vagytok, itt ültök, akár a rengeteg küzdelem és szenvedés után is itt ültök, és kapaszkodtok az Istenbe, és példát mutattok nekünk. Ezzel tanúságot tesztek. Babics Mihály az egyik költeményében, a Pszichoanalízis Krisztiánában egy nagyon szép és megrendítő mondatot mond erről. Azt mondja, szenvedni annyi, mint diadalt aratni. Ó, hány éles vasnak kell rajtunk faragni, míg méltók nem leszünk, hogy az ég királya beállítson majd szobros csarnokába. És igen, az élet sokszor farag bennünket, és sok küzdelmet kell megélnünk. De hogyha az Istenbe tudunk kapaszkodni, és vele tudjuk járni az életünk útját, a nehézségekben is, Nem csak akkor, amikor bárányfelők vannak az égen. Nem csak akkor szólítom meg az Istent, hanem megszólítom akkor, amikor nehéz. Istenem, na most ebben a szituációban hogyan tudok krisztusi módon élni? Kimondani a szűzanyával az igent. Legyen nekem a te ígéd szerint. És akkor nyerem meg, akkor találom meg az elrejtett kincset. A mennyek országa hasonlatos a földbe rejtett kincshez. És ezt a földbe rejtett kincset, ezt ki kell lásnunk. Ezt meg kell találnunk, föl kell kutatnunk, keresnünk kell folyamatosan. És lehet, hogy ez éveken keresztül történik. És kedves idősebb testvérek, ti ebben példát mutattatok. Hogy kell kitartani, hogy kell beleállni. És akkor, amikor megfogjátok az unokátoknak a kezét, vagy éppen meséltek neki, vagy éppen énekeltek neki, tanítjátok, egyszerűen csak időt töltetek vele, akkor ezekben a pillanatokban, ezekben az egyszerű pillanatokban valahogy fölragyog a mennyek országa. Valahogy az a elrejtett kincs, az előjönni látszik. Ahogy visszanéztek, ahogy ránéztek az unokátokra. Vörös Sándor az Örök pillanat című versében nagyon szépen fogalmazza meg ezt az örök pillanatot. Van néha olyan pillanat, amely kilóg az időből. Mit kő nem óv, megőrzi ő. Bezárva kincses öklét, jövője nincs és múltja sincs. Ő maga az öröklét. Ilyen örök pillanatokat kapunk a nagyszüleinktől. Néha egy-egy vizes zsemlébe rejtve. De mennyire hálásak vagyunk ezért. Mennyire hálásak vagyunk, értetek? Megízleljük általatok az örök létet már itt a földön. Utat mutattok. Drága kincset adtok, ami nem a bankszámlán jelenik meg, vagy nem egy vitrínben, hanem ezekből a szeretetből álló pillanatokban. És mi hogyan visszük tovább? Itt most engedjétek meg, hogy ismét Viennai Szent Jánosra utaljak vissza, aki azt mondja, hogy a felebaráti szeretetet három alkotó eleme határozza meg: mások nagyobb javát kívánni, mindenkor jó cselekedetekre törekedni, és valamit elviselni. És ebben az elviselésben benne van a bocsánat, mások hibájának az elfogadása, irgalommal kezelése. Ma arra hív bennünket az egyház, hogy menjünk oda az idősekhez. Köszönjük meg nekik mindazt az értéket, amit kaptunk tőlük. Ne sajnáljuk az időt arra, hogy leüljünk melléjük. Éljünk meg velük minél több örök pillanatot. Becsüljük meg azokat a ráncokat, amelyek a krisztusi faragásnak a nyomai. Becsüljük meg azt az ezüstös hajat, amely a kitartásnak a koronája. Hogyha esetleg már nem él nagymamád vagy nagypapád, akkor pedig egy kicsit magadba vonulva, a szívedben köszönd meg nekik. Szent Anna napján, egyházközségünk búcsúján kérjük Jézus Krisztus nagyszüleinek, Szent Annának és Szent Joakimnak a közbenjárását. Ők könyörögjenek minden idős testvérünkért, hogy békében és méltóságban élhessék meg az életkorukat, a szenvedések vésője alakítsa lelküket remek művé, bölcsességet tudjanak magukban érlelni, és hogy imádkozni tudjanak értünk, hogy a világvégi halfogáskor mindannyian az igazak között ünnepelhessük az ég királyát. Amen.
2: Most kérem, maradjunk ülve, viszont hívom a jubiláló házaspárokat, legyenek szívesek előre jönni ide a szentélybe. Kérem, hogy jöjjenek, és nagy szeretettel áldjuk őket együtt. Tessék, egy félkörben jöjjünk körbe.

felkiáló házaspárok. Összejöttünk, hogy megünnepeljük testvéreink házassági évfordulóját, amikor örömünkben részt veszünk, velük együtt hálát is adunk. Isten szeretete jelének tette őket a világban, ők pedig az évek folyamán megőrizték hűségüket. Adjunk hálát szeretett testvéreim minden jó téteményért, amit házas életetekben az Úrtól kaptatok. Őrizzen meg Isten benneteket kölcsönös szeretetben, hogy mindig egy szív, egy lélek legyetek. Most arra kérek benneteket, kedves testvéreim, hogy jobb kézzel fogjatok egymással kezet úgy, mint annak idején az Isten oltára előtt, ahogy ezek a kezek egymás ujjára húzták a hűség gyűrűjét, most megáldom gyűrűiteket, hogy továbbra is Isten szeretete, kegyelme segítsen benneteket a kölcsönös hűségben, a kölcsönös szeretet ajándékozásában. Áld meg, Istenünk, ezeket a gyűrűket, melyeket a te nevedben megáldunk. Akik ezeket viselik, legyenek az egymás iránti hűségben álhatatosak, maradjanak meg békességben, és teljesítsék szent akaratodat, és éljenek mindig kölcsönös szeretetben, Krisztus a mi Urunk által. Amen.

0: Dicsérünk és áldunk téged, mindenható Isten és teremtő Istenünk, aki kezdetben férfit és nőt teremtettél, hogy élet és szeretet közösséget alkossanak. Azért is hálát adunk, mert itt jelenlévő testvéreink házastársi közösségét kegyesen megáldottad, hogy mint egy képmást bemutassák Krisztusnak az egyházzal való egységét, tekints ma rájuk jóságosan, és akiknek közösségét öröm és szenvedés közt is megőrizted, azoknak házassági szövetségét újítsd meg szüntelenül. Növeld szeretetüket, erősítsd a béke kötelékét, hogy a körülöttük lévő gyermekkoszorúval együtt mindig élvezzék áldásodat, Krisztus a mi Urunk által.
1: Amen.
0: A mindenható Isten adja meg nektek az ő örömét. Amen. Isten egyszülött fia, érezzen együtt veletek jó és bal sorsban.
1: Amen.
0: Amen. A Szentlélek töltse be mindenkor szíveteket szeretettel.
1: Amen. Amen.
0: És a mindenható Istennek, az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek áldása szálljon le rátok, és maradjon veletek mindenkor.
1: Amen.
0: Gratulálunk és kívánjuk, hogy egy szív, egy lélek legyetek. Emlékül egy mézes kalács szívet kap minden házaspár, és valóban mutassátok, éljetek az egymás iránti szeretetet. Nemrégen ünnepeltük Szent Kamilt, aki azt mondta, hordozzátok a szíveteket a tenyeretekbe. Kérem, hogy mindig jó tettekben, mutassátok meg egymás iránti szereteteteket hűségben, elfogadásban, megbocsátásban és egymás szolgálatában. Isten áldjon, őrizzen benneteket kedves szeretteitekkel, gyermekeitekkel, unokáitokkal együtt. Most még maradjunk itt minden a Szentélyben, mert most következik egy másik hálaadás, ünneplés, köszöntés. Rácz Anna oklevél átadása következik most, és megkérem Mennyhár Zsuzsannát, aki a Rácz Anna oklevél idei kitüntetetje. A története ennek Rácz Anna a Szent Anna plébánia alapításában nagyon döntő szerepet játszott azzal, hogy végrendeletében házát és 80 hold földjét a Szent Anna plébánia alapítására hagyta, és 1942-ben hunyt el, és 43-ban így megalakulhatott a Szent Anna plébánia. És az egyházközségi képviselőtestületünk néhány éve elhatározta, hogy az ő jó példáját őrizni akarjuk, és minden évben oklevéllel jutalmazzuk azoknak annak a szolgálatát, aki különösen is sokat tett plébániánk gyarapításáért, hiterkölcsi fölvirágozásáért és anyagi biztonságáért. Hát az idei évben a testület Mennyhár Zsuzsannát, kántorunkat, hűséges kántorunkat jelölte. Kérem a méltatását. Köszönjük, hogy eljárt szeretettel.

Kedves Zsuzsa, szeretettel köszöntünk téged abból a szép alkalomból, hogy az idei évben te lettél a Rácz Anna oklevél kitüntetettje. Ferenc atya biztatására immár 30 éve szolgálod a Szent Anna plébánia közösségét kántorként. 30 év hosszú idő az ember életében, 3 évtized, amelynek során hűségesen, fáradhatatlan odaadással és szeretettel álltál a közösség szolgálatában. Orgona játékoddal és énekeddel nem csak a szentmisék és liturgikus alkalmak méltóságát emelted, hanem segítetted a híveket abban is, hogy szívüket Isten felé emeljék. A zene által sokak számára tettél közelebbé imádságot, ünnepet és vigasztalást. Szolgálatod azonban nem korlátozódott a kántori feladatokra. Évtizedeken át aktív és meghatározó tagja voltál különböző egyházi és közösségi csoportoknak is. Jelenléteddel, segítőkészségeddel, hiteddel és emberségeddel számtalan ember életét gazdagítottad. Csendes, kitartó munkád sokszor észrevétlen maradt a mindennapokban. Mégis közösségünk életének fontos és értékes pillérévé váltál. Ma szeretnénk kifejezni őszintén hálánkat mindazért, amit az elmúlt 30 év során közösségünkért tettél. Köszönjük a hűségedet, az áldozatvállalásodat, a szolgálatkészségedet, és azt a példamutató lelkületet, amellyel mindig a közösség javát kerested. Kívánjuk, hogy a Jóisten gazdagon áldja meg életedet, őrizzen meg jó egészségben, töltsön el békével és örömmel, és adjon még sok szép évet szeretteid és közösségeink körében. Szűz Mária, Szent József és a Szent Anna plébániák oltalmazóinak közbenjárása kísérje továbbra is utadat. 30 év hűséges szolgálatodért hálás szívvel mondunk köszönetet, és szeretettel gratulálunk ehhez a munkádat elismerő Rácz Anna oklevélhez. Adjon jó Isten erőt, egészséget és bőséges kegyelmeket további szolgálatodhoz. A Zsoltárok könyvéből idézve, szolgáljátok az Urat örömmel, járjatok színe elé újongó énekkel.

0: Most mindnyájan felállva valljuk meg a Szent Háromság egy Istenbe vetett hitünket. Hiszek az egy Istenbe. A boldogságos Szűz Mária szüleire emlékezve imádkozzunk testvérei mennyei atyánkhoz, hogy a szülői szeretet és gondoskodás mindig elevenen éljen keresztény családjaink körében.
1: Add meg egyházadnak, hogy a Szentlélek segítségével mindig megalkuvás nélkül hirdesse a házasságról és a családi életről szóló keresztény tanítást. Segítsd a világ népeit, hogy nagy lelkűen gondoskodjanak a születendő új nemzedékek testi-lelki jólétéről.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Önts áldozatkész szeretetet a szülők szívébe, hogy gyermekeiket Isten áldásának tekintsék, és gondosan neveljék őket.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
3: Add meg, hogy a családok alkalmas otthonhoz, a családfenntartók pedig elegendő keresethez és szabadidőhöz jussanak gyermekeik nevelésére.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
3: Ajándékozz a nagyszülőknek jó egészséget, hogy örömüket lejjék unokáik növekedésében, és szívesen működjenek közre keresztény nevelésükben. Jutalmazd meg a szülők és a nagyszülők gondoskodását örök boldogsággal, a gyermekek engedelmességét pedig hosszú élettel.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
0: Gondviselő Istenünk, te minden igaz élet forrása, minden emberi fáradozás értelme és végső célja vagy. A boldogságos Szűz Mária szüleinek közben járására adj a gyermekeknek példás életű édesapákat és édesanyákat, a szülőknek pedig hálás gyermekeket. Krisztus, a mi Urunk által.
2: Amen.

Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Kérünk, Istenünk, fogadd el hódoló adományainkat, és add meg, hogy részünk legyen abban az áldásban,

Az ő szent életük példakép számunkra, s mert egy közösségbe tartozunk, közben járnak értünk nálad, hogy felbátorodva tanúságtételük által az előttünk álló pályát győzelmesen fussuk végig, és hervadhatatlan koszorút nyerjünk velük együtt, Krisztus a mi Urunk által. És ezért miként az angyalok és fő angyalok a szentek hatalmas seregével együtt dicséretet, himnuszát zengjük, és vég nélkül énekeljük.

Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árad le rá szent lelkedet, hogy számunkra, ami Urunk Jézus Krisztus, teste és vére legyen. Ő, mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből minnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatit a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, fölajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szent Lélek minnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk.
1: Viselt szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tett tökéletessé a szeretetben, Leó pápánkkal, György érsekünkkel és az egész papsággal együtt.
2: Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk minnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő égyesével, a szent apostolokkal, Szent Annával, Szent Joakimmal, Boldog Mária Magdolnával és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által.

0: Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Feltámadása után Jézus így köszöntötte tanítványait. Békesség nektek! Ezért kérjük, Urunk Jézus Krisztus, te legyőzted a bűnt és a halált. Ne vétkeinket nézett, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét. Ha kész és uralkodol, mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
2: Köszöntsétek egymást a béke jelével.
1: Legyen.

Ime az Isten báránya, ime, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy halljékom majd, hanem csak egy szóval mond, és megoldom az életem. Ez is teste, és mire őzöm az örök életre.

Hirdetem a kedves testvéreknek, két helyen lesz áldoztatás, középen, illetve a Jézus szíve oltár előtt oldal.

Istenünk, te azt akartad, hogy egyszülött fiad embertől szülessék, és így titokzatos módon újjászülessék az ember belőled. Kérünk, hogy amint most a gyermekek kenyerével tápláltál minket, szentelj meg jóságosan az Isten gyermek.

0: Hirdetem a kedves testvéreknek, ma este 6 órakor a szokásuknak megfelelően hangverseny lesz. A Rátaláltam énekzenekar tanúságtevő, dicsőítő hangversenyét hallhatjuk majd, szeretettel várom erre is a kedves testvéreket. A hét folyamán, hétfőtől péntekig reggel 7 órakor, szombaton este 6:30 lesz a Szent Mise, a Szent József kápolnában szerdán délután 4 órakor. És jövő vasárnap, augusztus 2-án Danai János, Tévániel kormányzó, atya mutatja be a Szent Misét mind a három helyen, a Kétonyulaki templomban reggel 7:30, itt a Szent Anna templomban 9 órakor, a Szent József kápolnában pedig 10:30. Kedves hívek, fogadják szeretettel az új plébániai kormányzót, Danai János atyát, és ahogy megtapasztaltam, a kedves hívek segítségét, szeretetét felé is ugyanezzel szeretettel forduljanak.
1: Mi megtiszteltetés, Ferenc atya, hogy itt lehetünk a szép ünnepen. Bár kicsiny pontok vagyunk a világban, és a szeretet fényét tesz, köszönjük a fényedet. Engedd, adjunk mi is miénkből neked. Fogadd, kérlek, Nagy Dávid versét, melyben a lélek vezette őt, Szakács Panka előadásában.
2: A pásztor. Lásd, oly sok lélek, érted, miattad van itt. Lásd a tisztelet angyal szárnyait, a szeretetnek bősége kél ma itt. S lásd, ma érted, egyé lesz a hit. A pásztorért, ki ebben álmodik. S lásd a szíveknek a mélyén, s az alázat igaz, hű erényén, a dicséret izzó lángjait. Itt az egy lélekben együtt, amint példádat szerettük, s szeretjük, bárhol járjunk, sohasem feledjük, amit tőled tanultunk. Ó, élet és remény! A szegényeknek kenyér, szűkölőnek fény. Hol nagyjá lett a mások, s kicsinnyé az én. Hívtunk, jöttél. Kértünk, adtál. Meg soha nem tagadtál, s a szentségek nyomán jó szívből betettél, s készséggel arattál. Engedj adnunk most nekünk is egy kicsit. Szeretetünk lángol, s benne érleli a hit általad is álmok álmodásait. Áldott építések, alkotások, fények, oly sok álmaid, mik örökön dicsérnek. Oly sok emlék, mik örökön tiédek. Oly sok szeretet, kik a szívedben élnek. Szeress tovább is, mert szeretünk téged.

Kedves Ferenc atya, kérlek, engedd meg, hogy nyugdíjba vonulásod alkalmából a plébánia kalász csoport nevében köszöntselek. Nehéz szívvel teszem ezt, mert én ezt az egyházközséget csak veled együtt ismerem, és ez a kalász csoport is a te szándékodból jött létre. Nagyon hálás vagyok a gondviselésnek, hogy a nyugdíjba vonulásodat illetően úgy rendelkezett, hogy körünkben maradsz. Így, ha tanácsra van még szükségünk, akkor számítunk rád, hozzád fordulunk. Életed napjaira a jó Isten áldását kérem, jó egészséget kívánok, és köszönjük mindazt, amit az egyházközségért, a hívekért, a csoportunkért tettél.

Angyal dalolt ma égen s földön, égi kürt szólt, angyal hadd dalolt. Ráfelelt a szívünk hangja szépen, s könnyes, hála s búcsú dal dobol. A Szent József kápolna és az énekkar régi és mostani tagjai nevében szeretnék az atyának nagyon hosszú, nyugdíjas éveket, nagyon sok örömet, boldogságot és jó egészséget kívánni. Köszönöm.

Ferenc atya, a Rózsafüzér Társulat nevében hálás szívvel köszönjük iránymutatásodat, szeretetedet és türelmedet. Hál' Isten áldása kísérje további nyugdíjas éveidet, sok egészséget, pihenést kívánunk, és fogadj sok szeretettel a társulat nevében.

kedves Ferenc atya, 41 éves munkatársi kapcsolatunk alkalmával úgy éreztem, illik nekem is viszonoznom azt a sok szépet, jót, segítséget, amit tőled kaptam. Isten csodálatos gondviselésével minden embernek meghatározta a maga feladatát, ebben a rendben számodra is kijelölte a helyet, ahová meghívott és elküldött a hívek szolgálatára. Papságod 58 évéből velünk töltöttél pápán 41 esztendőt, amit mind a kegyelem ajándékaként éltünk meg. Ezt ünnepeljük most, ezért gyűltünk össze hálaadásra. A Szent Anna plébánia híveinek 1985-ben különösen nagy szüksége volt rád. Félelemben éltünk, a rendszer nem nézte jó szemmel akkor a templomba járó, vallásokat gyakorló hívő embereket. Az iskolákban megszüntették a hitoktatást, a papokat feljelentették, ha a misén kívül kapcsolatot tartottak a hívekkel. Kivallatták őket, kik kötöttek egyházi házasságot. Nem volt szabad nekik a kórházban a betegeket látogatni, és még sok minden. Ekkor érkeztél hozzánk, és lassan átvettük tőled a bátorságot. Bekapcsolódtunk az egyház életébe. Közösségek alakultak, zarándoklaton, imaórákon vettünk részt, nem csak a saját templomunkban, hanem a város más templomaiban is. Közösségek jöttek lelki gyakorlatot, szemináriumot tartani, ezek nagyon népszerűek voltak a hívek körében. Összefogtad az ifjúságot, tartalmas, komoly vallási oktatást kaptak tőled. Eljártak veled hittanversenyekre, a nagymarosi ifjúsági találkozókra, a hittanosok jutalmul Rómába, Párizsba és Európa több nagyvárosában mehettek találkozóra. Hatalmas élmény volt számukra a Szent Atyával találkozni. Megszerették a gitáros énekeket, zenekart alakítottak és rendszeresen játszottak a miséken. Itt vannak közülük most is többen, a zenekarban is szolgálnak. A kisebbeknek nagy élményt jelentett a pásztorjátékokban való szereplés, az oltárszolgálat a felolvasással együtt. A felnőttek is fokozatosan bekapcsolódtak a liturgiába. Míg régebben csak a pap olvasott fel, ma már természetes a felnőttek rendszeres közreműködése. Míg azelőtt pár ének ismétlődött a miséken, hamar bővült ezek száma. Mivel nagyon szeretsz énekelni, a zsoltár éneklés szabályait is megismertetted velünk. Megalakult az énekkarunk, az 51 énekeshez 52-nek beálltál közénk. Sokáig lehetne még sorolni, mennyi mindent tanultunk tőled. Megállás, fáradtság nélkül tetted a dolgod, nem is értettük, honnan volt benned akkora lendület. Arra nem emlékszünk, hogy valaha szabadságra mentél volna. Mindig Isten vezetett az úton, adott erőt, bátorságot, hogy követhesd. Így lett életed Krisztus követés, élő és éltető valóság, amelyet szívből jövő hitet táplál. Szent Newman angol filozófus és bíboros gondolata értelmében Isten szolgálatába ajánlva végezted küldetésedet, alázatos papi szolgálatodat. Isten néz téged, bárki légy, úgy, amint vagy, személyesen. Neveden szólít, lát és megért téged, úgy, ahogy teremtett. Veled élez reménységeidben és megpróbáltatásaidban. Gyöngétséggel néz kezedre és lábadra, fülel hangodra. Ezt az Isten iránti vágyat látjuk a te életedben, a Hadvilágítsak című fohászban. Édes Jézus, árassz el engem lelkeddel és életeddel. Töltsd el egész lényemet, fogadd el magadénak, hogy egész életem a te életedet sugározza. Maradj velem, hogy világíthassak, amint te világítasz. A fény csak te belőled árad majd. Hadd dicsőítselek téged a te mindent felülmúló szereteteddel, s legyek így világosság embertársaim számára. Engedd, hogy ne szavakkal hirdesselek téged, hanem példámmal, tetteim erejével, azzal a szeretettel, melyet szívem irántad érez. Newman bíboros következő elmélkedése is nagyon illik rád. Isten arra teremtett engem, hogy különleges szolgálatot tegyek neki.
olyan feladattal bízott meg, amelyet nem bízott másokra. Küldetésem van. Ez a küldetés Bódás János valahol ki van jelölve a helyet című verséből olvasható. Azért van síró, hogy vigasztald, az éhező, hogy teríts neki asztalt. Azért van seb, hogy bekösse kezed, vak, elhagyott, azért van, hogy vezesd. Azért van annyi árva, üldözött, hogy oltalmat nyerjen karjait között. Azért oskadnak mások lábai, hogy terhüket te segíts hordani. Kedves Ferenc atya, a köszönet szavait most megkönnyíti, hogy tudjuk, nem hagysz el bennünket, továbbra is itt leszel velünk. Azt is tudjuk, hogy ezután is számíthatunk rád, és te is számíthatsz ránk. Tudjuk és érezzük is, hogy szereted híveidet. Mi hálásak vagyunk, és köszönjük, hogy ennyi időre nekünk ajándékozott a Jóisten. Ha megbántottunk valamivel, ha fájdalmat okoztunk viselkedésünkkel, kérünk, bocsásd meg nekünk. Megígérem mindannyiunk nevében, hogy törekszünk jobbak lenni. Papi szolgálatodat mostantól kicsit nyugodtabban, erőd megfontoltabb beosztásával, Isten szeretetének önfelett érzésével és örömével, de nem az eddigi hévvel kell folytatnod, mert már nem kell bizonyítanod. Ehhez kívánok valamennyi híved nevében további jó erőt és egészséget, Isten áldását. Sík Sándor szavai világítsák be fényen új utadat. Sík Sándor ketten a mesterrel. Fehér fényben, fehér ruhában, egy férfi jár előttem egyre. Vezet, vezet kezem kezében, föl a magányos nagy hegyekre. Az emberarcok ködbe vesztek, ketten vagyunk a hegyeken. Kézen fogva vezet a mester, s én követem. Megláboltam a pusztaságot, homokviharos sívó tengert, szürke porát szívemre szórta, szörnyű magányom majd, hogy elnyelt. De tikkat lelkem felüdítve a mester arca járt velem. Kezem meleg kezébe fogta, s én követem. Lehevertem illatos fűre, oázisok mézes szelében. Elálmodoztam rózsás felhőn, távol dalon, zsongó levélen. De kezét homlokomra tette, s megnyitva álmodó szemem, előre mutatott a mester, s én követem. Elértem a hegyek tövébe, s indultam fölfelé nyomában. Diderektem a szirti szélben, a szikla megvérezte lábam. Ha megálltam, szemembe nézett, és rám mosolygott csendesen. S belém szállott a mester lelke, és követem. Mikor az első csúcsra értem, verejtékes nap estelén, megkísértett a nagy kísértő, és egy világot tárt elém. De a mester szemembe nézett, szomorú szemmel, könnyesen, s rajta kívül nem láttam semmit, és követem. Járok magányos hegytetőkön, a magasságos szírt hazában, s egy férfi jár előttem egyre, fehér fényben, fehér ruhában, léptünk alatt meleg virágok serkednek a vad köveken, kézen fogva vezet a mester, s én követem.

Kedves Ferenc, hogyha fogod szeretettel a hívek nevébe ezt a táblát, majd hová szeretnéd, oda fogod elhelyezni itt a templomba. Hálával és szeretettel a pápai Szent Anna templomban szolgált 41 évig Salgó Ferenc atya, kanonok, érseki tanácsos, címzetes esperes, plébániai kormányzó. Nevéhez fűződik a pápai Szent József kápolna építtetése, a Szent Anna római katolikus óvoda lelki vezetése, a hívek iránt ír szeretete, a szegények és rászorulók segítése, odaadása erősítette egyházközségünk életét. Mindig szeretettel gondoljunk lelki pásztorunkra.

kedves Ferenc atya. Nagyon sokan nagyon szépet mondtak te rólad, én sajnos nem tudtam veled találkozni, de ezt a kis szerénységet a Mária Rádió nagy családja nevébe szeretném neked átadni. Hálából azért a sok szolgálatért, amit értünk tettél, és nagyon sok aktív egészségben eltöltött további nyugdíjas éveket és pihenést kívánok neked. Szeretettel.

Kedves Ferenc atya, nagyon köszönöm, hogy részese lehetek ennek az ünnepnek, annak az ünnepnek, ahol a közösség, a hívek örülnek a pásztorának, és hálát adnak a pásztorért, pásztor szolgálatáért. Az egyház ünnepe ez, még akkor is, ha búcsúzás. Nagyon hálás vagyok, hogy részese lehetek ennek az ünnepnek, és én magam is szeretnék köszönetet mondani főpásztor elődeim nevében, a főegyházmegye papsága, diákonusai nevében, és azon hívek nevében is, akik a szolgálatod révén nem csak itt, ebben a plébániában, nem csak a városban, de részesei lehettek pásztori szolgálatodnak, ahogyan hallottuk köszöntő versben is. Ebben az ünnepben is azt éljük meg, hogy az Isten gondoskodik az ő népéről. Mindig küld pásztort, aki tanít, aki népével együtt van, aki utat mutat, aki mindig keresi a lehetőségeket, és aki jóval akarja táplálni a rábízott nyájat. Akkor is ez nem mindig könnyű. Magam is köszönetet mondok, magam nevében is, de a Főegyházmegye papsága nevében is, hiszen számtalanszor tapasztalhattuk meg, mindig kerested, mi az új lehetőség, hogyan lehetne a népet jobban szolgálni. És ez mindig az egyházban, mindig imádságból, és a szegényekről sosem megfeledkezve tetted. Gyönyörű az ünnep a tekintetben is, hogy megemlékezünk az idősek bölcsességéről, és ahogyan János atya is ezt kiemelte homiliájában, ezt a bölcsességet köszönöm. Bölcsességet, amellyel a fiatal papságot segítetted, lelkesítetted, ezt a bölcsességet, amivel számomra is többször előálltál javaslattal, ötlettel, akár figyelmeztetéssel is, hálásan köszönöm ezt. Az Úr, amikor meghív valakit erre a szolgálatra, akkor azt kér, hogy testesüljön bele a közösség életébe. És ez megtörtént. És arra is hívja, hogy legyen teljesen egy vele. Ez pedig most oly módon történik, hogy ezt a hivatalhoz kötődő szolgálatot leteszed. Többször beszélgettünk erről, és mondtad, örömmel szolgálsz. És egy beszélgetésünkkor pedig jelezted, és ezt tudtam, hogy így lesz, és a bölcsességedre val, amikor jelezted, a hivataljal járó hivatali terhek már mintha nehezek lennének. Jó lenne, hogyha ez már nem nyomná a válladat. Erre kerül most sor. Hálásan köszönöm azt a bölcsességet is, hogy ezt a pontot is éppen akkor vetted észre, és mondtad ki, amikor erre szükség volt. Hálásan köszönöm. Kívánom én is, hogy a hívek körében a szolgálatot tud folytatni, mint ahogyan nagyon köszönöm, hogy ezt a készséget felajánlottad kezdettől fogva. Nagyon nagy öröm ez, és nagy segítség lesz a város papjai számára is. Az Úr gondoskodni akar az ő népéről, ezért, ahogyan most ebben az ünnepben nyilvánvalóvá is vált, Darnai János atya fogja átvenni a közösségnek a szolgálatát, aki felé jelezted, készséggel segíted. Ajánlom a hívek szeretetébe, figyelmébe Darnai János atyát, aki készséggel fogadta ezt a megbízatást. Kérem azt tőle, hogy mind az egységet, mind pedig a Ferenc atya által felmutatott krisztusi erényeket erővel folytassa. És kérem azt is, hogy az városban a papság közötti egységet maga részéről is többiekkel együttműködve szolgálja. Hálásan köszönöm ezt a szolgálatot. Ünnepeljük azt az Urat, aki nem szűnik meg gondoskodni az ő népéről. Hálásan köszönöm a 41 évet, jó egészséget kívánok, bölcsességben, szeretetben, Isten országát szolgálva.

meg most a Ferenc atyát, János atyát érjük az úrállását, hogy nagyon jó atya legyen itt a közösségünkben, nagy szeretettel és minden családtagja körében.

0: Hát csak egy szót szeretnék mondani, köszönöm, illetve még egyet hozzá, nagyon köszönöm mindazt a szeretetet, amit kinyilvánítottatok is. Jóisten áldása legyen minnyájunkon. Azért az kikívánkozik belőlem, hogy most eszembe villant, hogy amikor 1963-ban érettségi után a mi kis falunkban megtudták, hogy Kispaknak megyek, akkor bizony, hát még templomban járó emberek között is volt, akik azt mondták, hát mit csinál ez a Feri, hát senkinek sem mondják ma a papokat. Hát ilyen jó jeles érettségivel elmehetett volna orvosnak, vagy ügyvédnek, vagy hát de papnak. Hát én buzdítom azokat, akiknek a lelkét megérintette, vagy megérinti a Jóisten kegyelme hívó szava, ne féljenek igent mondani, mert megmondom őszintén, én akkor nem is álmodtam, hogy ilyen sok szépség van a papi életben. 58 éves papi életemben nagyon-nagyon sok örömet adott a Jóisten. A vele való kapcsolatban is, de az emberekkel való kapcsolatban is. Olyan ajándékokat, amiről nem is álmodtam, hogy óvodában bemehetek több mint 100 gyermeknek tanítani, Jézusról beszélni, amikor csak az óda mellett mehettünk el, és integethettünk a kis óvodásoknak akkor, amikor indultam. Tehát Jóisten sok-sok ajándékát, nagyon hálásan köszönöm, és tényleg nem lesz elég időm, hogy reggeltől estig azt mondjam, köszönöm Istenem jóságodat, köszönöm a kedves hívek szeretetét, kicsik, nagyok ragaszkodását, és igyekszem imáimmal meghálálni és kérni Isten áldását egyházmegyénkre, papságunkra, hívekre, plébániáinkra, hogy ő Isten...
1: A pápai Szent Anna plébániáról közvetítettük Salgó Ferenc atya búcsúztató miséjét. Szívből köszönjük Salgó Ferenc atya hosszú éveken át tartó Mária Rádió szolgálatát, és a Jóisten áldását kívánjuk nyugdíjban töltött éveire.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
0: Szeretettel köszöntöm dr. Székely János püspökatyát és a kedves hallgatókat a készülékek előtt, Kerényi Kata vagyok. E-mail címünk, amelyre várjuk észrevételeiket és kérdéseiket továbbra is a következő hitkapuja@gmail.com. A mai adásban folytatjuk az Új Szövetségben található apostolok cselekedetei történeti könyv megismerését. Következzen most egy kis összefoglaló az eddigi elhangzottakról azoknak, akik esetleg ma kapcsolódnak először hozzánk. Az apostolok cselekedetei 28 fejezetből áll, és a kereszténység születését mondja el az akkor ismert világban. Szerzője Szent Lukács evangélista, aki kezdettől fogva két könyvet akart írni, az evangéliumot és az apostolok cselekedeteit. Ez a két könyv összefügg, stílusuk ugyanaz. Mindkettőt Krisztus után 70 és 90 között írta. A legelső keresztény írások már idézik őket. Az apostolok cselekedetei a Krisztus után körülbelül 30-ban történt pünkösd ünnepével kezdődik, a helyszín Jeruzsálem és Pál apostol római útjával zárul Krisztus után 60-61-ben. Lukács a mű megírásához sok forrást használt. Az első 15 fejezetben leginkább Jeruzsálemből és Antiochiából származó, arámul fogalmazott rövid írásokat vesz át. A 16. fejezettől pedig a Pál apostol kortársaitól gyűjtött és tartózkodásainak helyszínein található emlékekből használ feljegyzéseket, és építi be azokat az apostolok cselekedeteibe. Alapvetően prozelitáknak, azaz pogányból lett zsidóknak írja a könyvet. Az előző adásokban jutottunk el az 5. fejezetig, ma pedig a 6.-7. fejezetről kezdünk el beszélni részletesen, tartsanak velünk. Az előző adásban megismerhettük Ananiás és Szafira minket is figyelmeztető történetét a szív és döntések tisztaságáról. Részletesen megismerhettük a szadduceusok csoportját, és életük mozgató rugóival kapcsolatban párhuzamot vontunk a kumráni közösséggel is. Végül pedig felvillant előttünk a tiszteletre méltó és bölcs Gamáliel rabbi élete. Ma a 6.-7. fejezetből ismerjük meg Szent István diakónus történetét, aki Jézusért vértanúságot szenvedett. Püspök atya, mit tudunk István vértanúról? Ki volt ő? Hol tisztelik különösképpen esetleg ma is világszerte?
1: Nagy örömmel, nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Elérkeztünk tehát az apostolok cselekedeteinek a 6. fejezetéhez. Az első 5 fejezet a jeruzsálemi ősegyház életéről szól. A 12 apostolnak a száma kiegészül, Júdás helyére Mátyást választják, utána a pünkösd eseménye, aztán az ősegyház élete, a béna meggyógyítása, és az első üldözéseknek a története, apostolok Péter és János elfogatása, a kiszabadulások, a közösség imádsága, és a végén hallottuk Ananiás és Szafira történetét, illetve Gamálielnek a gyönyörű beszédét a főtanács előtt. A 6. fejezettel az apostolok cselekedeteinek a 2. nagy egysége kezdődik. Ez egység azt akarja elmondani, hogy hogyan jut el az ősegyház addig a pontig, ahol megnyitja a kapuit a pogányság felé. Ez egész apostolok cselekedeteinek a legfőbb témája. Hogyan indul el az üdvösség története Jeruzsálemtől Róma felé, a zsidóság fővárosától a pogányság fővárosa felé. Tehát a 6. fejezettől sok olyan esemény leírását halljuk, amelyek előfeltételei annak, hogy ez a pogány misszió a pogányok felé való nyitás megtörténjen. Mik ezek az események? Az első Saulnak a megtérése, a népek apostola, aki majd ezt a hatalmas művet végrehajtja, illetőleg annak a legfőbb harcosa, evangélistája, apostola, igehirdetője lesz. Saul megtérésének az előfeltétele pedig Szent István vértanúnak az élete. Majd ezt látni fogjuk részleteiben is. Saul ott van István kivégzésekor. Minden bizonnyal megrendül. Ahogy látja, ennek a szent embernek az óriási hittel való halálát, a vértanúságában is megmutatott hősiességét, bátorságát, hitét, jóságát. Nem múlik el benne nyomtalanul. És amikor a damaszkuszi úton Saul hallja ezt a titokzatos hangot, hogy Saul, Saul, miért üldözöl engem? Ebben ott lehet a lelkiismeret furdalás is. Ennek az eseménynek a borzalma, a szörnyűsége, ahogy a jeruzsálemi zsidó közösség megkövezi Szent Istvánt. És Saul ennek a szörnyűségnek bizonyos értelemben részese és cselekvője. Ott van ebben a lelkiismeret furdalás is. Miért üldözöl engem? Ott van a döbbenet is, ahogyan látta Szent Istvánnak a gyönyörű vértanúságát. Szent István Pálnak az előfutára. Majd látjuk abban az értelemben is, hogy már István diakónusnál megjelenik a pogányok felé való nyitásnak a gondolata. Ez tehát az első alapfeltétel, amit Szent Lukács itt leír a pogány misszióhoz, Saul. Saul megtérése. Akkor hallunk arról, hogy elindul az evangélium útja. Jeruzsálemtől kezdve a pogányok felé, először Szamariába, amelyik egy félig pogány, félig zsidó terület, itt Fülöp hirdeti az örömhírt, és nagyon sokan keresztényé lesznek. Azután eljutnak Antiókiába, az első nagy Palesztinán kívüli keresztény központ, ahol először nevezik a keresztényeket kereszténynek, vagyis Krisztusinak, fölkentnek, Krisztus, vagyis a messiás követőinek. Az első nagy pogány keresztény közösség. Innen fog elindulni Pál apostol. Ez lesz a misszióknak a bázisa. Barnabás itt hirdeti az evangéliumot, ide hívja Tarzosból Pált, és ketten lesznek ennek a pogány missziónak a nagy apostolai. Illetve halljuk még az apostolok cselekedeteinek ezekben a fejezeteiben az első pogánynak a megkeresztelését. Cornélius százados, aki Cezáreában tartózkodik, megkapja a keresztséget Péter apostoltól. Ezek tehát azok a lépések, amik elvezetnek a pogány misszióhoz. Ez az apostolok cselekedeteinek a második nagy egysége. És ez kezdődik Istvánnak, az első vértanúnak a történetével. A neve azt jelenti, Stefanos azt jelenti, hogy koszorú, babérkoszorú, vagy megkoszorúzott. Nekünk magyaroknak különlegesen is kedves az István név, mert az első szent királyunk, Vajk, ezt a nevet kapja a keresztségben. Miért az István nevet kapja? Azért, mert a Géza fejedelemhez érkező hittérítők, akiket Pilgrim, Passaunak a püspökek küld, ezt a Szent István tiszteletet hozzák Magyarországra is, ugyanis a passaui székesegyháznak a védőszentje Szent István első vértanú. Innen kapja Vajk a keresztnevét, ezért lesz ő István. Azt halljuk, hogy ő a görögül beszélő keresztényeknek, a görögül beszélő zsidó-keresztény közösségnek a vezetője Jeruzsálemben, nekik prédikál. És utána azt halljuk, hogy vita támad közte, és a libertínusok, cireneiek, alexandriaiak, kilikiaiak és ázsiaiak zsinagógáiból levő zsidók között, akik azt állítják, hogy káromolta Istent és a szent helyet, vagyis a templomot. Talán meglepődünk ezen, hogy zsinagógákról beszél itt az apostolok cselekedetei Jeruzsálemben, ahol tudjuk, hogy ott volt a templom, a zsidóságnak a legfőbb kultuszhelye. Azonban a templom mellett Jeruzsálemben volt sok zsinagóga is, ahol igeliturgia volt, tehát tanítás, volt több helyen zsinagógai iskola gyerekeknek, akik betűvetést és a Biblia szövegeit tanulták. Itt fogadták az egyes közösségek, tehát például az Egyiptomból jövő zsidók fogadták az egyiptomi zarándokokat, vagy a Tarzusból, Kilikiából jövő zsidók itt fogadták a honfitársaikat, akik szintén Tarzusból, Kilikiából érkeztek a nagy ünnepekre. Gondoskodtak a szegényeikről. Minden zsinagógában volt gyűjtés, és a saját özvegyeikről, árváikról gondoskodtak. Gondoskodtak a halottak eltemetéséről. Sok helyen a zsinagóga mellett voltak fürdők, ahol a rituális tisztálkodást el lehetett végezni. Tehát Jeruzsálemben sok zsinagóga van, ahol a Palesztinán kívüli közösségek összegyűlnek, imádkoznak, és az ünnepek alatt fogadják a zarándokokat. Hallunk erről egyébként a Talmudban, a zsidó hagyománygyűjteményben is, az alexandriai zsinagógájáról, vagyis ahol az egyiptomiak gyűlnek össze. Ezzel kapcsolatban hadd említsek meg egy érdekességet, hogy érezzük ezeknek a külföldi zsidó közösségeknek a fontosságát Jeruzsálemben. Nagy Heródes király kinevez egy egyiptomi zsidót főpapnak. Egy Simon nevű papot, egy egyiptomi zsidó papnak, Boétusznak a fiát, mégpedig azért, mert az ő lányát akarja feleségül venni. És ez kellő rangban történjen, ezért nevezi ki Simont főpapnak. És megtudjuk később, hogy ennek a Simonnak a családjából még 5 következő főpap lett. Vagyis a külföldi zsidók, a prozeliták, illetőleg a görögül beszélő zsidók óriási fontosságra tesznek szert Jeruzsálemben is. Aztán hallunk arról, hogy van zsinagógája a kilikiaiaknak, vagy tarzosziaknak. És itt eszembe juthat rögtön Pál, aki tarzoszi. És arról is hallunk, hogy Pál Jeruzsálemben tanul, Gamáliel lábainál, tehát ott lakik. Minden bizonnyal valahol a zsinagóga környékén, vagy akár a zsinagóga vendégházában, mint kollégista, tölti a tanuló éveit. Egy nagyon fontos ásatásban, 1913-ban feltárt egy Weil nevű régész az Ófeldomban egy zsinagógát egészen közel a jeruzsálemi templomhoz. És annak a mozaikján ezt olvashatjuk, hogy a zsinagógát egy Teodótusz nevű pap és zsinagóga előjáró Vettenosz fia építette. A nevekből úgy tűnik, hogy ez felszabadított rabszolga lehetett. A Vettenosz névből úgy tűnik, hogy a korábbi rabszolga tartójának a nevét kapta meg, ahogy ez gyakran megtörténik. Josephus Flavius is a római Flavius családnak a nevét kapja meg. Könnyen lehet, hogy ez a zsinagóga pontosan a libertinusok, vagyis a felszabadított rabszolgák zsinagógája volt. Azt látjuk tehát, hogy Jeruzsálemben vannak zsinagógák, ahol a különböző hellenista, görögül beszélő zsidó közösségek összegyűlnek. Ők azok, akik rátámadnak Istvánra, mert akkor erővel hirdeti Jézust, mint a messiást. Nincsen ellene érvük. És ezért fölbérelnek néhány semmire kellő embert, akik azt állítják, hogy István káromolja Istent és a szent helyet, vagyis a templomot. És így hurcolják Istvánt a Szinedrion, vagyis a főtanács elé. Itt a főtanács előtt István egy gyönyörű beszédet mond el. Ezt hosszan olvashatjuk az apostolok cselekedetei 7. fejezetében. Mi ennek a beszédnek a lényege? István egyrészt azt akarja elmondani, hogy Isten nincs helyhez kötve. Nem csak a jeruzsálemi templomban van jelen, hanem például a pátriárkáknak, Ábrahámnak megjelent Mezopotámiában, messze a Szentföldtől. Kísérte őt, aztán lement vele Egyiptomba, aztán megjelent Mózesnek a Hórebhegyen, aztán a vándorlás alatt a pusztában kísérte a választott népet. Isten nincs helyhez kötve. És idézi itt István diakónus Izajás prófétát, ahol azt olvassuk többek között Izajás könyvében, Isten nem lakik emberi kéz által épített templomban. Az egek egei sem tudják őt befogadni. Illetve István idéz egy másik nagyon fontos dolgot az Ószövetségből. Mózes azt mondja a választott népnek, hogy Isten prófétát támaszt majd nektek, én helyettem. Vagyis arra utalít Mózes, hogy az idők teljességében eljön majd a messiás, a nagy próféta, akiben az Isten törvényének a teljessége jelenik meg és szólal meg. Vagyis az Isten tervében nem Mózes törvénye az utolsó szó, hanem majd a messiás, Jézus, aki kihirdeti az Isten tökéletes törvényét, a szeretet parancsot, Már nem a régi törvény alapján tartozik valaki Isten népéhez a körülmetélés által, a tiszta és tisztátalan ételek megkülönböztetése által, a szombat megtartása által, hanem a keresztséggel és a Jézushoz való tartozással. Vagyis István diakónus arra utal ebben a beszédben, hogy a kereszténységnek, amely beteljesedése Isten tervének, lassanként szabad elszakadnia a jeruzsálemi templomtól, és lesz egy önálló liturgiája, az eukarisztia. Szabad elszakadnia a mózesi törvénytől, és kinyitnia a kapuit a pogányság felé. Vagyis ez a beszéd tartalmazza gyökerében azt, amit Pál apostol képvisel, hogy nem a törvény által válunk igazzá, hanem a Krisztusba vetett hit által, és bátran el lehet szakadni az ószövetségi törvénynek az idejét múlt rendelkezéseitől. A szövetség teljessége az új szövetség Jézusban kötődik meg, Isten és most már a világ minden népe között. Ez a felismerés születik meg tehát Szent István vértanúban, illetőleg a hellenista zsidó-keresztény közösségben, Jeruzsálemben. Ahogyan ezt a beszédet elmondja, az emberek fölháborodnak, a főtanács tagjai fölháborodnak, kihurcolják őt a városon kívülre, és megkövezik. A megkövezésről sokat olvasunk a zsidó törvényekben, hogy hogyan kellett ezt végrehajtani. Mindig a városon kívül, vagy településen kívül végezték el. Kihurcolták az illetőt, és egy mélyedés kellett hozzá, amit vagy megástak, vagy találtak egy ilyen helyet, legalább olyan mélynek kellett lennie, mint két ember magassága. Oda az első tanú, a legfőbb tanú, aki ő ellene tanúságot tett, kellett, hogy belökje a halálra ítélt embert. Ha egyből meghalt, akkor a kivégzésnek ott vége volt. Ha nem halt meg, akkor a második tanú, tehát a második ember, aki legerősebben az ő vétkes volta mellett tanúskodott, kellett, hogy az első követ rádobja, mégpedig a szívét kellett megcéloznia. Ha ettől meghalt, akkor szintén vége volt a megkövezésnek. De ha nem, akkor a közösségből mindenki köveket ragadott, és egy ilyen kőzáporral ölték meg a halálra ítélt embert. Hogy pontosan hol történt ez? Erről egy nagyon érdekes és kicsit bonyolult hagyományunk van, ezt is próbálom röviden érthetően elmondani. Arról hallunk a Krisztus utáni 5. században, tehát a 400-as években, hogy egy keresztény papnak, Lukiánosnak, aki Kafar Gamalában él, ami jelenleg Bet-Dzsemál nevet viselő falu, ennek a papnak van egy látomása, ahol egy Gamáliel nevű keresztény jelenik meg neki, és elmondja, hogy hol van az ő sírja, a fiának, Nikodémusnak a sírja, és Szent István első vértanúnak a sírja. Az ő erekéi, ahova az őskeresztény közösség a holttestét elvitte, és ahol tisztelettel el tudta temetni. Ez a Lukiánosz nevű pap, ahogy hallja ezt a látomást, hallja az álmában jövő üzenetet, elmegy Jeruzsálembe. Elmondja ezt a jeruzsálemi püspöknek, Juvenálnak, aki elrendeli, hogy az álomnak megfelelően próbálják azt a részt fölásni, megtalálni, hogy valóban vannak-e ott sírok. És ahogyan elkezdenek ásni, egyből ráakadnak mind a három említett személynek a sírjára. És hát hatalmas öröm, hogy Szent Istvánnak, az első vértanúnak a holttestét megtalálják. Jeruzsálembe hozzák a holttestet. Mégpedig december 26-án. Innen van a Szent István vértanú ünnepnek a dátuma. És ott a császárnő Eudoxia, aki második Teodózius császárnak a felesége, és Félix zarándokként, de Félix száműzöttként Jeruzsálemben él. Ő határozza el, és ő segít abban, hogy azon a helyen, ahol a hagyomány szerint, az őskeresztények által megőrzött hagyomány szerint Szent Istvánt megkövezték, ott építsenek egy hatalmas templomot, és oda temessék el Szent István vértanúnak a földi maradványait. Ez meg is történik. 460-ban épül meg a Szent István vértanú tiszteletére emelt gyönyörű hatalmas templom. Ezt a templomot 614-ben a perzsák lerombolják, ahogy a nagyon sok más templommal is ez megtörténik a Szentföldön. Azonban jóval később, 1885-ben francia domonkosok érkeznek Jeruzsálembe, és megvásárolják ezt a területet. Ásatásokat végeznek, megtalálják a templomnak a maradványait, szépen fölépítik az eredeti tervek szerint, mind a mai napig. Gyönyörűen látható ez az ókori hatalmas templom, amely megemlékezik Szent István vértanúnak a megkövezéséről. Pár száz méterre található ez a hely, a damaszkuszi kaputól, amely Jeruzsálemnek a legnagyobb kapuja, feltehetően itt viszik ki Szent Istvánt, itt hurcolják őt ki, és nem messze innen történik a kivégzés. És hogy a dolog egy kicsit még komplikáltabbá váljon, Jeruzsálemben egy másik helyet is tisztelnek, úgy, mint Szent István vértanúságának a helyét. Egy pár szóval szeretném ezt is elmondani, hogy miért alakul ki ez a másik hagyomány, és hol találhatóak ennek az emlékei. A városnak van egy másik kapuja, amelyet így neveznek, hogy oroszlános kapu. Ugyanis a kapu fölött oroszlánok vannak a kőfalba vésve. Itt is hadd tegyek egy kis érdekes kitérőt. Miért vannak oroszlánok ennek a kapunak a díszítésében? Egy szultánnak, Bajbars szultánnak a címerében szereplő nagyon fontos állat. A szultán 1260-tól uralkodott, azonban a díszeket jóval később, amikor a falakat második Szulejmán, az általunk Mohács tragédiájában ismerős szultán építeti föl, aki 1536 és 42 között építi föl Jeruzsálem falait. Ő teszi ezt a két oroszlánt az elődjének, Bajbar szultánnak a tiszteletére a városkapu mellé. Itt megint csak hadd tegyek egy érdekes további kitérőt. Talán a hallgatók számára ez nem lesz fölösleges. Második Szulejmán, aki Mohácsnál tönkreveri a magyar sereget, és tudjuk, hogy a történelmünk egyik nagyon fájdalmas, nehéz korszaka kezdődik ekkor. 4 millió magyar van a Kárpát-medencében a török hódoltság kezdetén, 2 millió marad a hódoltság idejének a végére. Ez egy csoda, hogy ebből még egyszer föl tudtunk támadni. És hadd mondjak egy pár szót itt a magáról, a mohácsi csatáról, amelynek az évfordulójára készülünk. Sokan azt gondolják, hogy itt a magyar királyság nem volt kellően fölkészülve. Szedetvedett, apró sereg ment ki. Nem teljesen ez a helyzet. Körülbelül 27 ezer katona, lovag megy ki a törökök elé. Abban az időben egyetlen európai nagyhatalomnak sem voltak nagyobb hadseregei. A Habsburgok, vagy akár lengyelek, vagy akár a németek, franciák nem tudtak nagyobb seregeket kiállítani. Tehát egy jelentős nagy hadsereg volt, ez nagyjából mindaz volt, amire a magyar királyság akkor képes volt. Egyébként a Szapolyai által emlegetett sereg, aki nem ért oda, valószínűleg kb. 5000 főből állhatott csak. Nem volt szokásos, hogy Erdélyből, Erdélyen kívüli csatákra katonákat vigyenek. Ez csak nagyon ritka esetben történik. Itt ezt hirdetik meg. Egyébként Erdélynek 500 katonát kellett csak határon kívülre kötelezően szolgáltatnia. Itt mivel a baj nagy volt, azért egy nagyobb toborzás történik, 5000 ember, de ez lassabban ment, és nem értek oda a mohácsi csatához. De nem ezen múlott a csata. A törökök sokszoros túlerőben voltak. És talán ezt felejtjük el legjobban, ebben az időben, tehát 1500-as éveknek az első felében a török, az oszmán birodalom hatalmas nagyra nő. Ekkor foglalják el az egész Közel-Keletet, Egyiptomot és Észak-Afrikának a nagy részét. Tehát hirtelen 2-3-szorosára nő a birodalom. Második Szulejmán nem csak Európa felé megy, hanem, hogy hallottuk, például Jeruzsálem falait is ő építi. Egyiptomot elfoglalja, ezért is nevezik hódító Szulejmánnak. Vagyis hirtelen a török birodalom óriásivá nő. Hatalmas anyagi forrásai vannak, és képes lesöpörni könnyedén az addig nagyon hősiesen és bátran ellenálló magyar királyságot. A török birodalom ekkor Kína után a második legnagyobb birodalom a földön. Tehát esélye nem volt itt a magyar királyságnak, hogy bármi módon ellenálljon. Nem azon múlott, hogy ügyetlenül, vagy nem kellő odafigyeléssel, akarattal készítették elő a védelmet. Nem sok esélye volt a magyar királyságnak abban, hogy ezt a hatalmas erőt valamilyen módon megállítsa. Hogy képesek voltunk mégis félig megállítani és nem tovább engedni, az az őseinknek az óriási hősiességét mutatja. A végvári csatáinknak akár gondolhatunk Kőszegre, Jurisicsra, Szigetvárra, Egerre, ezeknek az embereknek a hősiességén múlott. Visszatérve tehát az oroszlános kapuhoz, amit a második Szulejmán szultán épített, ezt a keresztények így nevezik, hogy Szent István kapu. Ugyanis az a hagyomány kezd kialakulni, hogy nem a damaszkuszi kapun vitték ki Szent Istvánt és kövezték meg, hanem ezen az úgynevezett oroszlános kapun, amelynek később ez lett a neve Szent István kapu. Jóval később, 1967-ben egy ortodox templom épül is itt, Szent István vértanúságára emlékezve. Azonban úgy tűnik, hogy ez a hagyomány későbbi és téves. Mi ennek az oka? A Jeruzsálemet meghódító muszlimok 1187-ben megtiltják, hogy a damaszkuszi kapun keresztül bármilyen keresztény zarándok áthaladhasson. És ennek az eredménye az, hogy most már nem tudtak ott kimenni a Szent István vértanú tiszteletére épült templomhoz, és lassanként átkerül tévesen a hagyomány ehhez az oroszlános kapuhoz, amit a keresztények Szent István kapunak neveznek. Vagyis Szent István vértanúsága, tehát a damaszkuszi kaputól nem messze történik. Saul itt a tanúja ennek a drámai eseménynek. Tertullianus később azt mondja, vértanuk vére a keresztények magvetése. Ez először Saul életében teljesedik be, látja Istvánnak a vértanúságát, megrendül, és az első lépés abban, hogy Saulból a későbbi pálapostól legyen.
0: A hatodik fejezet elején olvasunk az első 7 diakónus kiválasztásáról. Mit jelent a diakónus szó pontosan, és ma milyen tevékenységekben lehet az atyák segítségére?
1: Hadd kezdjem egy érdekes és talán meglepő állítással. Az apostolok cselekedeteinek 6. fejezetében, ahol hallunk ennek a 7 vezetőnek a kiválasztásáról, nem szerepel a diakónus szó. És Istvánt nem nevezi Szent Lukács sohasem diakónusnak. Maga az ige, hogy szolgálni, ez szerepel, diakonein. És halljuk, hogy az asztal szolgálatát kell ellátniuk, így fogalmaz Lukács, de ezt az igét az apostolokra is használja. A 12 apostolra, akik pedig az ige szolgálatát látják el. És ha egy kicsikét tovább megyünk, és megnézzük, hogy ez a 7 ember, akit itt kiválasztanak, valójában mit csinál, akkor meglepetve azt tapasztaljuk, hogy nem az asztal szolgálatát végzik elsősorban, nem a szegények gondozását, hanem prédikálnak. István is alapvetően prédikál, vitázik a különböző hellenista zsinagógáknak a tagjaival, aztán prédikál a főtanács a Szinedrion előtt. Fülöp, a második, elmegy Szamariába és prédikál. Utána ő téríti meg az etióp udvarnokot. Ő kereszteli meg. Utána azt halljuk, hogy prédikál Asdodban, Azótusban, Gázában, vagyis a nagy filiszteus városokban. Aztán azt halljuk, hogy letelepedik Cezáreában, ahol Pál apostol őt meglátogatja. A legutolsó útja előtt, illetőleg a fogságba kerülése előtt, Pál apostol vendégségben van Fülöpnél, akiről azt is halljuk egyébként, hogy van 4 profétai tehetségű lánya, a profétaság adományát megkapó szűz lánya, akik szintén az ottani keresztény közösségnek oszlopai. Ez a részlet egyébként nagyon érdekes és sokat mondó. Szent Lukács, aki írja az apostolok cselekedeteit, teljesen biztosan járt Cezáreában, ahol ott élt Fülöp, és minden bizonnyal ott él még ez a 4 lány. És úgy tűnik, hogy Lukácsnak az egyik legfontosabb forrása ők lehetnek, akik tehát ennek a Fülöpnek a lányai, aki valaha Jeruzsálemben, az ősegyház születésénél ott volt, mindent látott, a pünkösdöt, az első apostoloknak a gyönyörű igehirdetését, a béna meggyógyítását és a többi eseményt, utána Istvánnak a vértanúságát. Tehát az első információk közül a legtöbbet Lukács minden bizonnyal ezek által, a Fülöp profétai tehetséggel megáldott lányai által kapja. Ezt onnan is gondoljuk, hogy van egy másik ókori egyházi szerzőnk, Pápiász. Talán a kedves hallgatók emlékeznek arra, ő Kis-Ázsiában püspök, és gyűjti az ősi információkat. Őtőle hallunk nagyon sok fontos dolgot, Szent Mátéről, Szent Márkról. És Pápiász ír arról, hogy ő Fülöpnek a lányaitól hallott arról, hogy az apostolok által kiválasztott első 2 személy, akik Júdást helyettesítik, Mátyás, illetőleg József Bárszambász, hogy ők kik voltak. És ez szépen leírja. Vagyis Fülöpnek a lányai nagyon sok ősi hagyományt ismertek, édesapjuk elmondta nekik. És innen jutnak el ezek az információk az ősegyháznak a fontos történetíróihoz, Lukácshoz is, és később Pápiászhoz is. Ki volt akkor ez a 7 ember, ha nem konkrétan diakónusok? Nyilván van köze a diakonátushoz ennek a 7-nek, de egy kicsit távolabbi köze. Azt halljuk az apostolok cselekedeteiben, hogy vita támadt a hellenista közösség, tehát a görögül beszélő zsidó-keresztény közösség, és az arámul beszélő zsidó-keresztény közösség között az adományosztás miatt. Jeruzsálemben, ahogy említettem, a zsidóknál is voltak zsinagógák, és nagyon sok ezek között hellenista volt, tehát görögül beszélő zsidók, akik Palesztinán kívülről érkeztek. A keresztényeknél ugyanígy volt egy nagy arámul beszélő közösség, helyi, palesztinai, és volt egy egyre növekvő, görögül beszélő zsidó-keresztény közösség. És úgy néz ki, hogy a 2 között feszültség támad. Abból adódóan is, hogy az adományosztásnál kiknek az özvegyei és árvái, szegényei kapnak jelentősebb mértékben az adományokból. Ahogyan a zsidó-keresztény közösségek életét ismerik, ebben kicsit folytatják a zsidó zsinagógáknak a szokását, hogy a saját szegényeikről gondoskodnak. Erről hallunk például Rómában is, a 3. század közepén körülbelül 1500 szegénynek adtak naponta enni. Tehát egy nagyon nagy feladata, szolgálata volt az első keresztény közösségeknek. Ugyanakkor a vita tárgya valószínűleg nem csak ez volt, hogy az adományokból hogyan részesülnek, hanem talán az is, amit Szent István beszédében hallunk, hogy Isten nincs helyhez kötve, nem csak a jeruzsálemi templomban lehet őt imádni, hanem lassanként onnan el is szakadhatnánk. És a mi igazi liturgiánk az eukarisztia. Ha a zsidóság minket kitaszít, ettől nem kell megijedni, hanem bátran induljunk el a magunk útján, lassanként a pogányok felé. És nem köt minket a mózesi törvény, mert a végső időkben Isten prófétát támasztott Jézust, ő a törvény teljessége, a szeretet parancs, a keresség. Tehát bátran el lehet szakadni a mózesi törvénytől és a templomtól. És minden bizonnyal az őskeresztény közösségben sokan ezt nem tudták elfogadni. Ott is kialakult ez a két párt, az arámul beszélő, a palesztínai, a helyi keresztény közösség, akiknek a vezetője Jakab, aki Jeruzsálem első püspöke lesz. És mellette a hellenisták. Vagyis úgy tűnik, hogy egy ilyen belső feszültség alakul ki, és hogy döntenek az apostolok? Azt gondolom, hogy zseniálisan. Azt mondják, hogy mi 12-en, elsősorban a régi 12 törzs, az új Izraelnek vagyunk a pásztorai, de ennek a görögül beszélő, a 70 görög népet megtestesítő, vagy a 70 pogány népet megtestesítő görögül beszélő kereszténységnek legyenek más vezetői. Heten. Ők legyenek a hellenista keresztény közösségnek az apostolai tanítói. És így zseniálisan elkerülik a szakadást. És félig meddig elfogadják azt, amit Szent István képvisel, amit később Pál apostol. Tudjuk, hogy nem könnyen fogadja el ezt az ősegyház, de lassanként ezt a döntést meghozza, és megnyitja a kapuit a pogányság felé. Miért heten vannak ezek a kiválasztott hellenista vezetők? Ebben talán az őskeresztény közösség egy zsidó mintát követ, igen gyakran a zsidó közösségeknek, egy zsinagógának, egy városi gyülekezetnek 7 vezetője volt, akiket így hívtak, hogy a város hetei, vagy a hetek tanácsa, vagy a város 7 legjobbja. Nevezték őket pásztoroknak is, vagy előjáróknak is. Ők irányították egyébként a zsinagógának a szegény szolgálatát is, azt általában egy háromtagú tanács. Ez volt az úgynevezett karitás csoport, de ebből is egy-két tag mindig a hetek közül származott. Tehát ők irányították az özvegyek, árvák, a szegények gondozását is, de egyébként az egész közösségnek a vezetői is voltak. Vagyis úgy tűnik, hogy ez a 7 ember a görögül beszélő jeruzsálemi zsidó-keresztény közösség vezetői. Mind a 7-nek a neve görög. Vagyis látszik, hogy ők kötődnek ehhez a hellenista közösséghez. Egyébként zsidók, kivéve a legutolsó. Miklós, akiről ezt olvassuk, hogy antiókiai származású prozelita. Vagyis ő pogánynak született, zsinagógába járt, lassanként a zsidóság befogadta őt, a tisztulási fürdő által zsidóvá lett, és aztán később pedig keresztényé. És akkor ugorjunk egy nagyot a diakonátushoz. Honnan ered a diakonátus szolgálata az ősegyházban? Mi ennek a gyökere, és hogyan kapcsolódik ehhez az apostolok cselekedeteiben olvasott részhez, a 7 vezetőnek a kiválasztásához. Ahogyan láttuk, a zsinagógákban is vannak adományokat kezelő szolgák, de talán még inkább a hellenista görög vallási egyesületekben hallunk diakónusokról. Tehát maga ez a szó, hogy diákonosz, a görög nyelvben ez nem is annyira a zsidó közösségeknél jelenik meg, hanem a pogány vallási egyesületekben Krisztus előtt 3. századtól. Egyiptomban például hallunk ilyenről, hogy diakónusok egyesülete. Lídiában hallunk erről egy egyesületről, ahol papok és papnők, diakónusok és diakonisszák az egyesület tagjai. Vagyis pogány vallási egyesületekben kialakul ez a fajta szolgálat, ami főleg felszolgálást jelent a liturgikus vagy a kultikus étkezéseknél, és más hasonló kiegészítő szolgálatokat. Diakónus ezt jelenti, hogy felszolgáló, szolga. Néha használták szakácsra, szolgára, küldöncre, gondnokra, tehát ilyen kiegészítő szolgálatokat végző személy vallási egyesületekben. A kereszténység valószínűleg az ötletet innen veszi, és a szót is innen veszi. Azonban gyökeresen átalakítja, tehát nem átvesz egy a pogányoknál meglevő vallási funkciót, hanem emlékezik arra, hogy Jézus saját magát elsősorban szolgának nevezte. Azt mondta, az emberfia nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, diakónus legyen, és odaadja az életét váltságul sokakért, megmossa a tanítványai lábát. Az eukarisztia a legfontosabb keresztény liturgikus cselekedet egy asztal körül történik, ahol kell az asztalnál szolgáló személy, vagyis diakónus is. Először diakónusokról a Filippi levélben hallunk. A Filippi levél elején Pál apostol köszönti az episzkoposzokat, a püspököket, és a diakonoszokat, a diakónusokat. Talán azért is említi őket, mert ebben a levélben nagyon sok szó van az adományok gyűjtéséről. Aztán hallunk diakónusokról az első Timóteus levélben, ahol például azt halljuk, hogy ne legyen kettős beszédű, és ne legyen haszonleső. Mire utal ez? A diakónusok látogatták a családokat. Ért fontos, hogy pletykákat ne vigyenek egyik családtól a másikhoz. Ne legyen kettős beszédű. És ne legyen haszonleső, mert az adományokat ők kezelték. Ők gyűjtötték, illetőleg ők segítették ebből a szegényeket. Lassanként tehát kialakul az ősegyházban a krisztusi küldetés, az apostoli küldetésnek a hármas formája. A püspök, az episzkoposz, aki egy személyű vezetőként egy nagyobb közösség élén áll, őrzi ennek a közösségnek az egységét. A papok, presbiterek, vének, akik a püspöknek a segítői. Elsősorban az eukarisztia és a bűnbánat szentségének a szolgálatában. És a diakónusok, akik pedig elsősorban a szegények szolgálatát végzik, a karitást. Rómában például 7 diakónus van, a várost 7 részre osztják. És mindenki egy-egy nagy kerületnek a szegényeiért felel. Igen gyakran a pápa is a fődiakónusból lesz, tehát egy nagyon fontos funkciót látnak el itt a római egyházban. Lassanként azonban sajnos a diakonátus szolgálata kivész az egyházból, és csak egy lépcsőfokká válik a papszentelés előtt. Egy átmeneti diakonátus, ami körülbelül fél évig tart, és utána rögtön pappá szentelik az illetőt. A második vatikáni zsinat az, amelyik visszahozza az állandó diakonátus lehetőségét. És ezt megnyitja nős férfiak számára is. Az ő feladatuk elsősorban a szegények, a betegek, a rászorulók szolgálata. De ugyanúgy feladatuk a prédikáció is, tehát a diakonátus szentmisén is, igeliturgián is prédikál, és keresztelhet, eskedhet, temetést végezhet. Vagyis az eukarisztián és a bűnbánat szentségén kívül minden szolgálatot elláthat, ami a pap feladata.
0: István diakonusról azt olvassuk, hogy igen bölcs és lélekkel eltelt személy volt. Mit jelent lélekkel elteltnek lenni? Illetve amikor a főpapok elé vitték, azok azt látták, hogy olyan az arca az írás szerint, mint egy angyalnak. Ezzel mit akart sugallni a szerző?
1: Lélekkel eltelt. Ezt halljuk magáról, Jézusról. Szent Lukács írja, hogy Jézus a lélekkel eltelve jön a pusztából, és kezdi el az evangélium hirdetését. A keresztségkor a Jordán partján betölti őt a Szentlélek. A Szentlélek fölkeni őt hatalommal, erővel, hogy gyógyítson és jót tegyen. Ugyanezt halljuk Barnabásról, az apostolok cselekedeteiben, hogy telve volt Szentlélekkel és hittel. Hogy valaki igazi apostol legyen, mint Szent István, ahhoz szüksége van ahhoz, hogy Isten lelke őt egészen betöltse. Senki sem adhatja azt, amilyen nincs. Az lehet igazi apostol, aki élő kapcsolatban van, Istennel, az ő lelkével, Jézussal, benne él. Ennek a feltétele módja pedig az, hogy őszintén megtért ember. Ki bűnbánatot tartott, Jézust követi radikális módon, imádkozik, mély hite van. És hát ezt látjuk a vértanúsága pillanatában is. Azt írja Szent Lukács, hogy az arcát olyannak látják, mint egy angyal. és olyasfajta módon hal meg, ahogyan az Ószövetség legnagyobbjai, illetőleg ahogy maga Jézus. Az Ószövetségben van egy történet, amire Szent Lukács itt utal Szent István kivégzésekor, Nábotnak a meggyilkolása, aki Illés proféta történetében szerepel. Mit hallunk, hogy felbérelnek két hamis tanút, akik azt állítják, hogy ő káromolta Istent és a királyt, és kihurcolják a városból, és megkövezik. Vagyis utal itt Szent Lukács arra, hogy Szent István az Ószövetség legnagyobbjaihoz hasonló, de leginkább Jézusra utal. Mit hallunk Jézusnak a kivégzésekor? Hamis tanúk lépnek föl ellene. Azt állítják, hogy Jézus azt mondta, lerombolom ezt a templomot, és 3 nap alatt fölépítem. Vagyis megint csak a templomnak a gyalázása, mint Szent István esetében. Aztán mit mond Jézus a főtanács előtt? Látni fogjátok az emberfiát, ahogy eljön majd az ég felhőin. És mit mond Szent István a főtanács előtt? Látom az emberfiát, amint ott ül a hatalmasnak, a hatalmas Istennek a jobbján. Mit mond Jézus, amikor őt keresztre feszítik? Atyám, bocsáss meg nekik, nem tudják, mit cselekszenek. És mit mond Szent István? Uram Jézus, ne rót fel nekik ezt a bűnt. Mit mond Jézus, amikor meghal? Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet. És mit mond Szent István, amikor meghal? Uram Jézus, vedd magadhoz lelkemet. Vagyis Szent István úgy hal meg, mint Jézus. Minden vértanúnak az élet áldozatában megjelenik újra a kereszt, a húsvét titka. Jézus nyomába lépnek ezek a vértanúk. És ahogy a Jézusnál azt halljuk, hogy amikor kigúnyolják, akkor eltakarták az arcát, letérdeltek előtte, azt mondták, prófétáj, mondd meg, hogy ki ütött meg téged. Utal itt az evangélium Mózesre, akinek eltakarják az arcát, mert ragyogott, ahogy Istent látta a Sínai hegy tetején. Jézus ő hozzá hasonló, Mózeshez, ő nála sokkal nagyobb, a szenvedésében is. Isten dicsősége, szeretete ragyog az ő életében, sugárzik róla. És ugyanezt látjuk Szent Istvánnál, az arca ragyog. Olyannak látják őt, mint egy angyalt. Nagyon sok helyen a vértanúk kivégzésénél ugyanezt történik. Szent Polikárp, aki Szmirna püspöke és aggastyánként Mágián égetik meg. És azt halljuk, hogy Polikárp azt kéri, hogy ne kötözzék oda a Póznához, ő megáll a maga lábán is. Többenetten látják, de így is történik, megengedik, és ott marad szépen állva a mágia tetején. Meg sem mozdul, hősiesen vállalja a halált. És a körülállók azt látják, hogy nagyon érdekesen ölelik körül őt a lángok. Olyanná válik, mint egy gyönyörűen megsülő kenyér. Ragyogást látnak a lángok között. Azt halljuk, hogy amikor vértanúkat megöltek, a cirkuszok porondjain igen gyakran összekapaszkodtak, és énekeltek, ameddig csak tudtak. Hatalmas hittel és énekelve, ragyogó arccal adták az életüket Krisztusért. A vértanúknak a nagy hite, szeretete a vértanúságunkban ragyogott föl egészen, ezt látjuk Szent István esetében is. Ragyog az arca, mint egy angyal, és úgy hal meg ugyanazokkal a szavakkal, mint maga Jézus.
0: Kedves hallgatóink, ennyi fért mai műsorunkba. Köszönöm Püspök Atya mindenre kiterjedő válaszait és az Önök megtisztelő figyelmét. A következő adásban folytatjuk az apostolok cselekedeteinek részletes megismerését. Addig is maradjanak velünk és hallgassanak minket. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!

A hit kapuja. Székely János püspök atya és Kerényi Kata hitvédelmi műsorát hallott.

Szeretettel köszöntöm a hallgatókat a Lélekjárta hagyományok adásában. A hagyomány nem csupán emlék, hanem élő lélek, amely végigkísér bennünket nemzedékről nemzedékre. Minden népszokásban ott dobban az emberi szív régi ritmusa, összeköt bennünket azzal, akik voltunk, és akik lenni szeretnénk. A Lélekjárta hagyományok útja időn és téren át vezet. Olyan történeteket idézünk fel, amelyekben a régi szokások, dallamok és hiedelmek a mai emberhez is szólnak, mert a lélek mindig ismeri a hazafelé vezető utat.

A keresztény magyar népi kultúrában Szent Illés, július 20-a napja, alakja egybefort a viharok és a mennydörgés irányításával. A próféta nem csak megidézte, de a népi hiedelem szerint az egek ura és a viharok irányítója is lett. Illés próféta alakja az Ószövetségben említett személy, aki a mennydörgés és a viharok istene volt. Az ünnep hagyománya a kereszténység térhódításával lett jelentős, hiszen Illés napja ekkor vált az egyik legfontosabb mezőgazdasági jelzőponttá. Július 20-a a kalászos termények betakarításának idejét jelentette, így az emberek számára a jó termés reményét hordozta magában. Illés napja különleges ünnepek sokféleségét vonzza magára a vidéken. Egyes helyeken a tűztisztelet, míg máshol a vízöntés szokásai jelennek meg. Vannak olyan régiók, ahol a gyermekek tüzet ugorva próbálnak szerencsét hozni a családra, míg máshol szökőkutakból vizet hoznak otthonukba, ami a bőség szimbóluma. Az időszakunkra jellemző, a kánikulával együtt járó viharok elleni hadhatós védekezés lehetőségét őrzi a bibliai Illés próféta liturgikus emléknapja. Nevének jelentése az Úr az én Istenem, s aki, mint ilyenkor a nap heve, valóságos prófétai tűzben ég, figyelmeztetve az elhajlásra hajlamos népét, hogy egyedül Isten szent nevét tisztelje. A Biblia szerint Isten tüzes szekére ragadta őt az égbe, ezt később azonosították a villámlással, az égi tűzzel. A nyári kánikulában a növényeken és az állatokon kívül mi is nagyon várjuk az esőt, s amikor meglátjuk a fekete felhőket és a villámokat, először félelem fog el minket. A vihar elmúltával pedig inkább a remény és jó érzés, mert az eső az új kezdetnek is a jele. Gondoljunk csak Noé történetére, persze jóból is megárt a sok. A villám mindig

közösségben kezdtek el élni a nagy proféta és Mária lelkülete szerint. Illés proféta ünnepén július 20-án teljes búcsút nyerhetnek azok, akik a kármelita rend skapuláriát szabályszerűen felvették. A szent proféta kultuszát, amely főleg a Balkánon virágzik, Árpád-kori szakrális népéletünknek bizánci rétegeiből örököltük, írja Bálint Sándor ünnepi kalendáriumában. Kedveltségét a magyar parasztság körében gyakori keresztnév, továbbá az abból képzett családnevek, Illés, Illyés, Ille, Éliás, Ila, Ilia is igazolják.

antiókiai Szent Margit, a keleti egyházban Marina, a harmadik-negyedik században élt szűz, keresztény vértanú, a katolikus egyház 14 segítő szentjének egyike. A gyermekszülő és várandós asszonyok, valamint a haldoklók patronája. Ünnepnapja a katolikus egyházban július 20-a. A forró nyári napokhoz kapcsolódó hiedelmek, varázslószokások között sok a vihar és jégverés elhárítását célozza. Antiókiai Szent Margit legendája szerint a börtönben megjelent előtte az ördög egy hatalmas sárkány képében, ám ő imádsággal és egy kereszttel legyőzte. Emiatt a művészetekben gyakran sárkánnyal ábrázolják. Tisztelete

II. András keresztes hadjárata után virágzott fel hazánkban, miután a király hazahozta Koponya ereklyéjét. Az ő tiszteletére keresztelték Árpádházi Szent Margitot is.

0: Erről az időszakról hallgassák Harangozó Imre néprajzkutatót.
1: Július 20-a egyszerre antiókiai Szent Margit és Illés próféta liturgikus emléknapja is. Margit, ókeresztény szűz és vértanú, egyike a 14 segítő szentnek, s a magyar középkor különösen is tisztel szentje, aki, mint hazánk hathatós védőszentje, a királyság patrónája címet is viselte. A nyár közepi kánikulában járó viharok elleni hathatós védekezés lehetőségét őrzi a nap másik szentje, a bibliai Illés próféta. Nevének jelentése az Úr az én Istenem, s aki, mint ilyenkor a nap heve, valóságos prófétai tűzben ég, figyelmeztetve az elhajlásra hajlamos népét, hogy egyedül az Isten szent nevét szabad tisztelnie. A Biblia szerint az Úr tüzes szekéren ragadta el őt az égbe. Ezt később azonosították a villámlással, az égi tűzzel. Őseink az ilyenkor gyakran előforduló jégesőtől, mennydörgéstől és persze a ménkűtől való félelmükben szigorúan tartózkodtak mindenféle mezei munkától. Tartottak Illés napjától, mert az ilyenkor gyakori vihar kárt tehetett a kazlakban, a villám könnyen lángra lobbantja az asztagot. Az újkigyósi Jézuskás Matyi bácsi szerint varni is tilos volt. Aki ezen a napon vart ruhát vett föl, abba könnyen belevág az Isten nyila. E napig tilos volt enni az idei, immár javában érő borízű nyári almából is. Ha valaki megszegte ezt a szabályt, úgy hitték, nyüves, férges lesz az év alma termése. Ha Illés napján esik, úgy 20 napon át egyfolytában esni fog. Másutt úgy tudják, hogy Illés abroncsolja a hordókat, vagy zörög a prófétát elragadó tüzes szekér kereke, ezzel magyarázták az égzengést. Vélik, hogy az Illés napi eső miatt lyukas, mogyoró és dióterem, tehát megromlik a termés. Annyi bizonyos, hogy a július végi mennydörgős, viharos időnek az az oka, mint ahogy azt nagymamám szomszédasszonya Matild néni újkígyóson a Templom utca darab végben mondogatta, hogy Illés mög Jakab örökké kergeti Annát. Talán éppen ezért került bele Illés neve őseink esti imádságába is a következőképpen. Jöjjel, Szent Illés próféta, hozd el azt a szent kenetöt, amivel Krisztus Urunk szentségös szent testét mökkenyték. Kenj mög vele az én házamnak 4 szögletit, kenj mög vele az én szívemnek környékit, hogy se itt, se ott a sátán né árthasson. Ámen.
2: A műsort szerkesztette Rózsa Katalin.
0: Technikai munkatárs Patonai Zoltán.
3: Lélek járt a hagyományok. Harangozó Imre néprajzi műsorát hallották.

0: Hírpercek.
1: A nándorfehérvári diadalra emlékeztek Szegeden. Osztia Zoltán atya megáldotta az újra nyitott apostolok éttermet. 1100 végzőst bocsátott útjára a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet és Társadalomtudományi Kara. Köszöntöm Önöket, a hírek szerkesztője Szopko Anna. Középkori forgatag várta a látogatókat szombaton Szegeden az alsóvárosi Ferences templom mellett, ahol koncertekkel, kulturális programokkal, középkori fegyver és harci bemutatóval, zászlóforgatással, apród iskolával, közös tánccal, gyermekprogramokkal, solymász bemutatóval emlékeztek a nándorfehérvári diadalra a csata 570. évfordulója alkalmából, tájékoztatták a szervezők az MTI-t. A nándorfehérvári diadal 550. évfordulóján 2006-ban a Szegedi Ferences Rendház alsóvárosi kultúrházának munkatársai azzal a szándékkal hívták életre a Hunyadi János török fölött aratott győzelmére emlékeztető rendezvényt, hogy a nagyszámú nemzeti gyásznapok mellett a világra szóló győzelmeink előtt is méltóképpen tisztelegjünk. A programot már napnyugta után tűzijáték helyett a Történelmi Hagyományőrző Egyesület tűzsója és tűzpárbaja zárta. Budapest belvárosának egyik legpatinásabb éttermét áldotta meg dr. Osztia Zoltán atya, a budapesti belvárosi főplébánia templom plébánosa. Az apostolok étterem nem csupán egy étterem, egy idő utazás a század elő Budapestjére, írta a belvárosi újság. Az étterem több mint 120 éve része Budapest gasztronómiai és kulturális történetének. Zoltán atya szentelt vízzel meghintette a helyiségeket, majd megemlítette, hogy a teli asztal közösséget teremt. Egy személyes kötődést is felelevenített az étteremhez, hiszen nagyapja itt volt pincértanuló. Az étterem vezetői elmondták, hogy számukra ez az esemény a keresztény közösséghez való tartozást jelenti. A megáldás ünnepségét még ünnepélyesebbé tette Lakatos Vilmos zenekarának muzsikálása, melyben felcsendültek egyházi dalok is, Szóka Júlia énekművész és Hunyadi Donatella énekesek előadásában. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet és Társadalomtudományi Karának 1100 hallgatója vehet át oklevelét július 23-án és 24-én a budapesti Szent István Bazilikában a diploma átadón. Kuminec Géza rektor a valóságot gazdagabban látó jámborság jelentőségéről beszélt. Birher Nándor dékán szerint a tudás akkor válik értékké, ha birtokosa az út igazság élet iránytűjével él. A hagyományoknak megfelelően mellettük egy jelenlegi hallgató és egy öreg diák is szólt a végzősökhöz, olvasható a Magyar Kurír beszámolójában. 4 turnusban vettek részt a végzősök az ünnepélyes diploma átadón. A hallgatók talárban, az első padsorokban, a hozzátartozók a hátsó traktusban foglaltak helyet. Az átadó az egyetem és a kar vezetésének ünnepélyes bevonulásával és a himnusz eléneklésével kezdődött. Ezt követően hangoztak el az ünnepi beszédek.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 18 óra.
0: A Mária Rádió Budapesten az FM 88,8 MHz-es frekvencián fogható.
1: Hirdessétek dicsőségét! Síjejenő könnyű zenei evangelizációs műsora.

0: Dicsőség és hála Uram neked! Sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit. Igen, egy nagyon szép emléknapra esik most a műsorom. Szent Joachim és Anna, Jézus nagyszüleinek az emléknapja. És hihetetlen ajándék lehetett Jézus számára is a nagyszülő. Magam és a saját tapasztalatunkból tudjuk, oly sokan mondják azt, híres, nagyon nagyszerű papok és püspökök és emberek, barátaim, sokan mondják, hogy milyen sokat jelentett az életükben a nagyszüleik hite, szeretete, a gondoskodása, és én magam is ugyanezt tudom elmondani, és hát hálás szívvel emlékezem én is a nagyszüleimre. Az első ének: Krisztus a jövőnk, múltunk a reményünk, és Krisztus a jövőnk. Talán nem is véletlen, hogy pont ezt a dalt választottam, hiszen a múltunkban ott vannak szüleink, nagyszüleink. Ők építették az életünkbe azokat az ajándékokat, amelyek során mi felismertük hitünk szépségeit, gazdagságát, és arra az útra indultunk, amire ők beállítottak minket. És hát remélem, hogy azért sokan ezt inkább így mondhatják el, és kevesebben mondják azt, hogy semmi jót nem kaptak szüleiktől, nagyszüleiktől. Nagyon kevés lehet az ilyen, de remélem, hogy mi, akik hallgatjuk ezt a rádiót, akkor mi inkább ennek a gazdagságáról tudunk tapasztalatot mondani. Tehát legyen múltunk a reményünk, és az a remény azt jelentette, hogy még megkaptuk a hitet szüleinktől, nagyszüleinktől, és én is így érzem, hogy hálás a szívem mindig, amikor rájuk gondolok, és sokszor úgy elmondogatom magamnak, ha majd egyszer az unokáim, gyerekeim is persze elsősorban, és aztán az unokáim, ha majd így visszagondolnak rám, amikor már én odafent leszek, akkor úgy gondolják, hogy igen, a papa, most már dédpapa is vagyok, a papa az igen, az olyan ember volt, aki szeretett minket, akire jó emlékezni.
1: 2000 éve megszületett, eljött a földre kisgyermekként, eljött közénk.

0: hazám útjain megyek. Hát igen, ebben különösen is ajándék a dolog, hogy az én hazám, szűkebb hazám itt volt Angyalföldön, amelyen elindultam az élet útján, itt születtem, és itt éltek nagyszüleim is, édesanyám és nagyszüleim is. Sok mindent tőlük tanultam, a hitet, a reményt, a bátorítást, biztatást, hiszen egy tönkrement családi életben nevelkedtem fel, de annyi szeretetet kaptam, és olyan mélységes nagy hitet édesanyámtól, nagymamámtól, és édesanyám testvéreitől, nagybácsiktól, nagynéniktől, akik mindent megtettek értünk. És ugyanezt elmondhatja gondolom bátyám és én is, hogy milyen nagy dolog a hitben élő család és a hitben élő emberek közössége, amelyek segítenek, növekednek minket, aztán ha felnövünk, akkor visszük tovább ezt a csodát, és hiszem, hogy ugyanígy át tudtuk adni, persze a feleségem is ugyanígy, az ő családjában nagyon értékes, nagyszerű család volt az övé is, és hiszük, hogy büszkén mondhatjuk, hogy múltunk a reményünk, mert tőlük kaptuk azt a hitet, azt a bátorítást egy nehéz időszakban. Bizony, nem volt könnyű az az időszak. Kommunista időszak volt, és egyházüldözés. Ahogy szokták visszaemlékezésben mondani az öregebb generáció, a Rákosi korszak, meg a Kádár korszak mindent megtettek a hívő emberek ellen, az egyházunk ellen, és mi túléltük őket. Hálát adunk az Úristennek. Sokan persze meghaltak, sok szenvedéssel mentek át. De a lényeg az, hogy él a hit, él az egyház, és a mi hitünk is erős.
1: Hazám útjain megyek,

következő dal, Mentsd meg a lelkem. Igen, mert az ember hiába kap szép nevelést, nagyszerű papok segítettek, bátorítottak minket ifjúkorunkban, azért meg kell küzdeni. És az a legbiztosabb, hogyha mi megkapjuk ezt a hitet, és megőrizzük. Tehát ez küzdelem van. Néha sok minden elcsábítana. Az egzisztencia, a továbbtanulások, igen, sok fiatal volt, akit azért találtak meg abban az ifjúsági időben, amelyben én nőttem fel, mert volt hite, mert templomba járt, vagy hittanra. Hát érdekes világ volt ez, de az Úr ott volt velünk, és megmentett minket, megerősített ebben a küzdelemben, és hiszük, hogy így is lesz ezután is. Az én gyerekeim, unokáim életében is, ha bármi történik, erős lesz ez a hit, mert ők úgy látom, hogy már szolgáló emberek. Ez a zenei szolgálat, amelyet velem kezdett az Úristen annak idején, bennük folytatódik, és megerősödve látom, micsoda gyönyörű ajándék. Látom, amikor imaórákat vezetnek, szentmiséken szolgálnak, stb. Jó látni az ő életüket már most is.

következő dal, mert hát ugye júliusban sok minden van, amit szeretettel emlegetünk és gondolunk vissza. Van még egy dal, mely neked őrzök én. Mert én az Úrnak én írtam a dalaimat, az énekeimet, és aztán volt egy dal, amit a feleségemnek írtam, hiszen csodálatos áldást kaptunk az Úristentől a házasság szentsége valóban Isten áldása az életünkre. És hiszem, hogy így járjuk végig az egész utat, amíg a földi zarándok utat járjuk, hogy egymás kezét fogva, egymást erősítve, bátorítva éljük az életet. Olyan jó együtt esténként megyünk a szentmiséreitek és templomunkba, és tudunk imádkozni a ránk bizottakért, a gyermekekért, az unokákért, mert most már mi vagyunk azok, a nagyszülők, ma már dédszülők is, akiknek imádkozni kell, ahogy annak idején a mi szüleink, édesanyám és nagyszüleim imádkoztak értünk. Hát így legyen ezután is. És akkor hiszem, hogy ez a dal majd megerősít minket, és megerősíti a gyermekeinket, az unokáinkat is, hogy ők is ezen az úton járjanak, leletérjenek, adják tovább az ő gyermekeiknek, az ő unokáiknak.

ma egy nagyon szép ünnep van, amikor készítem a műsoromat. A Kármel-hegyi szűzanyának az emléknapja, ünnepnapja van. Gyermekkoromban ott nőttem fel a Kármelita templom mellett Angyalföldön, és ilyenkor mindig csodálatos ünnep volt, a búcsúnap volt, ahogy szokták mondani, és hát igaz, hogy ez egy városi búcsú volt, nem az a tipikus kis falusi, kisvárosi, és ráadásul ugye hát ez egy nagyon erősen kommunista városrész volt, a Kádár itt élte meg az életét, és itt büszkélkedett a hatalmával, persze az egész országra vetítve. De a lényeg az, hogy itt, a Duna mellett éltem az életemet, és sokat jelentett nekem gyerekkoromban is ez a Kármelita búcsú, a szűzanyának az emléknapja, a Kármel-hegyi boldogasszony, akinek a tiszteletére, szeretetére nevelt édesanyám és nagymamám, és én nem bántam meg, hogy így nőttem fel. És én ezt a Mária tiszteletemet adtam tovább, és adom tovább, nem csak én, hanem a feleségemmel együtt mindketten ezt a csodálatos ajándékot, amely erőforrás lehet számunkra. Hálás a szívem, hogy egy ilyen sok nehézséggel küzdő időszakot éltem meg, de az erőforrást mindig megkaptuk.

következő dalnak a címe, Úgy kell ez a fény. Úgy kell ez a fény, mert bizony vannak nehéz időszakok az életünkben. Sokszor szüleink, nagyszüleink is átéltek, sőt, az idősebbje, a dédszüleink két világháborút is megéltek, ha tovább élték, akkor belefutottak a másodikba is, és pokollá változott az élete sok magyar ember. Igen, megélhették a Trianont, megélhették a szétszakadást, a fájdalmas gyötrődéseket, de a hitét megérezte minden ember, és én ma már bejártam az egész Kárpát-medencét, és azt láttam, hogy a magyarság jelentős része őrzi a hitét, a reményét hűségesen. Adjunk hálát, és imádkozzunk értük is, mert hiszük, hogy kell ez a fény, amelyet onnan kapunk.

Következő dal címe, szinte folytatódik ez a gondolat bennem, akik az Úrban bíznak, és akik az Úrban bíznak, mindig új erőre kapnak. Hálát adok az Úrnak, hogy mi magunk is újra és újra bíztunk az Úrban, és új erőre kaptunk a nehézségekben, a gondokban, a betegségekben is. Érdekes, hogy a hittel élő ember sokkal könnyebben átmegy a betegségekben, a megpróbáltatásokban is. Erről oly sokan tettek tanulságot, és oly sokan tesznek még, most remélem, hogy ezután is, hogy ne hagyjuk el a hitünket, a reményünket, amikor egyszer már megkaptuk. Óriási kincsünk van, de ha elveszítjük, nagy veszteség éri az életünket. De mi bízunk bennünk, és kérjünk imáinkban a hazáért, a népünkért, a nemzetünkért.

akkor jöjjön a befejező ének. Egy nagyon kedves dal, Szép a világ. A gyermekeimnek írtam, pontosabban az egyik gyermekemnek, aki sok nehézséggel küzdött, csalódásokon ment át, és így fogalmaztam meg ezt a bátorító gondolatomat számára, és a többiek számára is. Azt hiszem, hogy valamennyien szeretik, már énekelték is, főleg azok, akik a zenei szolgálatban tovább mennek ezen az úton, amelyen én indítottam el őket, pontosabban az Úristen, meg a Szentlélek ajándékai, mert ezt magától nem tudja kitalálni az ember. A dal címe pedig ez, Szép a világ. Hidd el, hogy szép a világ, mert az Úristen ajándéka, az élet a legszebb ajándék. Legyen velünk az Úristen ajándéka minden nap, erősítsen, bátorítsen. Kívánom önöknek a további napokat, és hát a következő hónap is majd egy gyönyörű ajándék lesz, az pedig különösen a szűzanyárthoz vezet minket majd sok-sok ünnepnap. Hát, köszönjük végtelen jóságát az Úrnak, a szűzanyának. Kívánok mindenkinek további szép nyári napokat, sok örömet, jó egészséget, testi-lelki egészséget mindenkinek. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus szent neve.

0: neked!
1: Kedves hallgatóink, Síje Jenő könnyű zenei evangelizációs műsorát hallották.
2: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus, Fülöp Ákos vagyok, Rákosfalvai plébános. Benne vagyunk a nyárba, sokfelé járunk, szerte az országban, a világban, sokféle pihentető, feltöltő eseményben, programban van részünk, és talán számunkra, akik itt dolgozunk a rádióban, az is egy szép élmény, amikor valaki ránk köszön, hogy de jó, most már nem csak a hangját ismerem az atyának, hanem személyesen is találkoztam vele. Ugyanakkor ezek a nyári kikapcsolódások azt is eredményezik, hogy bizonyos dolgok elmaradnak, és talán kevésbé figyelünk oda arra, amit évközben megszoktunk. Például kevésbé figyelünk arra, hogy a Mária Rádiónak szánt adományunkat hónapról hónapra eljuttassuk. Persze az is lehet egy lehetőség, ha valahol járunk, hogy a Mária Rádió jó hírét elvigyük olyanoknak, akik talán még keveset hallottak róla, vagy a Mária Rádió segélykiáltását is elvigyük olyan helyekre, ahol talán kevésbé hallható meg. A nyári időszak mindig nehéz abból a szempontból, hogy az adósságunk megszokott egy kicsit növekedni. Ezért fordulunk most kedves hallgatóinkhoz bátor lélekkel, bátor szívvel, egy kicsit talán kiáltással is, hogy segítsék a rádió működését, hogy terjesszék a rádió jó hírét, és segítsenek abban, hogy működhessünk, hogy az anyagi bázisunk újra egyensúlyba kerülhessen. Kérjük tehát bátor szívvel kedves hallgatóinkat, talán egy picit többet is, mint megszokták, adhatnak most ebben az időszakban, bátorítsanak másokat is, hogy segítsék és támogassák a rádió működését, a rádió műsorát. Áldott szép napot, áldott szép nyári időszakot kívánok minden kedves hallgatónak. Fülöp Ákos, Rákosfalvai plébánost hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus.
4: 20 éve szól a Magyarországi Mária Rádió, ami kezdettől fogva az evangelizáció élő eszköze, és mélyen gyökerezik.

Önök nem pusztán befogadói, hanem aktív részesei ennek a küldetésnek. A jövőbe reménnyel és bizalommal tekintünk. A világ folyamatosan változik, új kihívások jelennek meg, de a lelki táplálék, a megtartó közösség és az evangélium hirdetése iránti igény még sürgetőbb, mint valaha. Ez a 20 év nem csak mérföldkő, hanem meghívás és felelősség a következő évekre is. Ahhoz azonban, hogy a Mária Rádió tovább szólhasson, az önök segítségére is szükség van. A megnövekedett költségek miatt jelenleg 14 millió forintos működési hiánnyal küzdünk. Előregedett adóberendezéseink cserére szorulnak, és el kell indítanunk az újonnan elnyert 60-i frekvenciát is. Ezért arra kérjük önöket, hogy a Mária Kertje kezdeményezés keretében ajánlják fel egy szár rózsa árát a Mária Rádió szolgálatára. Adományukat eljutathatják banki átutalással, sárga csekken, bankkártyás fizetéssel, a rádió honlapján keresztül, vagy személyesen a budapesti központunkban a 13. kerületi Gogol utca 28 szám alatt. Kérjük, hogy minden esetben a közlemény rovatba írják be Mária Kertje. Célunk az, hogy önökkel együtt helyezhessünk el virtuálisan 20 ezer szár rózsát a szűzanya kertjében, hogy a Mária Rádió következő 20 éve is a remény, az imádság és az evangelizáció szolgálatában terhessem. Ünnepeljük együtt a Mária Rádió 20 évét, a számtalan megérintett életet, a közös imádságokat, az egyház egységét, hazánk szépségét és azt az örömöt, hogy mindannyian részesei lehetünk ennek a szolgálatnak.

0: ne féljetek. Ez a bátorítás rendkívül időszerű volt az elmúlt 100 évben nekünk, erdélyeknek, a Trianon után. Mindig meg tudta találni az erős erdélyi ember a módot, hogy átmentse a veszélyeken saját magát és a fizikai szellemi javainak a lényegét. És én magam is hát ezt a sorsot éltem át. Még gyerekkoromban a szüleim elvittek, hogyha volt Szatmáron egy hangverseny, vagy volt egy színházi előadás. Én elég korán láttam például az Ember tragédiáját. Azon kívül ott élt a városban Pap Aurél, festőművész, aki a nagybányai festészet egyik utolsó követője volt. Édesapám rajztanára volt, ezért én bejáratos voltam a műtermébe, és ez a Pap Aurél, ez egy rendkívül erős egyéniség volt. Öregen is, hiszen 1960-ban meg is halt, de az 50-es években még lehetett tőle sok mindent tanulni, és gyakorlatilag azt a titkot, ami a művészi alkotás mögött van, hogy tudnélik, ugyanabban a valóságos környezetben él a művész, mint minden más ember, és mégis ő látja meg az igazságot, a valóság mögötti létet, és azt ki is tudja fejezni. Ezt így akkor még nem tudtam megfogalmazni, de ez a titok bennem attól kezdve mozgósító erővel bírt, és egész életemben ezt kutattam a művészetben, hogy mi az a titok, és aztán ugye rájöttem, hogy tulajdonképpen jó Isten ezt a két ablakot nyitotta meg az emberiség számára, hogy az örökké valóságba, a földön túli létbe bepillantson a hit és a művészet ablakát.
1: Banner Zoltán, művészettörténész, író gondolatait hallották.
2: Hírpercek.
3: Ma van Szent Anna és Szent Joachim ünnepe. Rövidesen lejárnak a régi típusú személyi igazolványok. Svájcban megszűnik a papok katonai szolgálat alóli mentessége. Üdvözlöm Önöket, a hírek szerkesztője Szopko Anna. Szent Annára és Szent Joachimra, a boldogságos Szűz Mária szüleire emlékezünk liturgikus emléknapjukon, július 26-án, a mai napon. Az új szövetségi könyvek semmit nem mondanak Szűz Mária szüleiről. Egy második századi apokrif könyv szerint Mária édesanyját Annának, édesapját Joachimnak hívták. Az Anna név annyit jelent, kegyelemmel áldott, a Joachim pedig Isten megvigasztal, írta a Magyar Kurír. Szent Anna és Szent Joachim ünnepe a 13.-14. században terjed el Európában, annak az érdeklődésnek következményeként, amellyel Krisztus emberei természete és emberi valósága felé fordultak a hívők. Az ünnep dátuma a Mária feltételezett szülőhelye fölé épített templom fölszentelésének évfordulójából ered. A hagyomány szerint Mária Jeruzsálemben született, és szülőháza a Betesdató közelében állt. Sokan még ma is a régi típusú könyvformátumú személyigazolványt használnak. Ezek az okmányok azonban augusztus 3-ától már nem lesznek érvényesek. Ettől az időponttól kezdve a hivatalos ügyintézése és személy azonosításra sem lehet majd használni őket. A változás elsősorban az idősebbeket érinti, hiszen közülük sokan rendelkeznek még ilyen igazolvánnyal, írta meg a Belvárosi Újság. Az 5. kerületben mintegy 1600 belvárosi idős lakosnak lehet szüksége az okmány cseréjére. Ezért a belváros önkormányzata segítő szervezeteket bevonva segít az érintetteknek, hogy az ügyintézés minél egyszerűbben menjen. Segítenek abban, hogy az idősek megtudják, érinti-e őket a változás, ha igen, akkor időpontot foglalnak helyettük, szükség esetén az ügyintézés helyszínére is elkísérik őket. A támogatás főként azoknak jelent nagy segítséget, akik egyedül élnek. Egy cikk arról számol be, hogy egy új svájci törvény megszünteti a papok katonai szolgálatának mentességét. Ez komoly felháborodást váltott ki az ország keresztény közösségeiben. Svájcban minden egészséges férfi számára kötelező a szolgálat. A papok, szerzetesek és más szerzetes rendi tagok eddig mentesültek ez alól, mert a lakosság szempontjából kulcsfontosságú munkavégzőknek számítanak, különösen válsághelyzetekben. A hatályba lépett módosítás szerint a lelkipásztorokra is ugyanaz a kötelező sorozási szabály vonatkozik, mint más férfiakra, tájékoztatott a zarándok.ma. A svájci kormány szerint már nem indokolt a lelki gondozás lényeges szerepére hivatkozva külön kedvezményt fenntartani. Rémi püspök nem ért egyet, felidézi, hogy a COVID-19 járvány idején is óriási szükség volt lelki támogatásra, a bizonytalanság és félelem közepette.
2: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 19 óra.
2: Mária Rádió Esztergom, FM 97,4.
3: Esti dicséret következik. Imádkozzunk együtt a kismarosi ciszterci nővérekkel.
4: Az évközi 17. vasárnapon az esti dicséretet az első Zsoltár hét vasárnapjáról imádkozzuk.

Olvasmány Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt második leveléből. Áldott legyen az Isten, Urunk Jézus Krisztus atya, az érgalom atya és a minden vigasztalás Istene. Ő megvigasztal minket minden szomorúságunkban, hogy mi is megvigasztalhassuk azokat, akik szomorúak, azt a vigasztalást nyújtva nekik, amelyet ő nyújt nekünk.

0: Úr, könyörögjünk! Istenünk, benned bízók oltalmazója, aki nélkül semmi sem szent, semmi sem állandó. Áraszd ránk bőséges irgalmadat, hogy irányításoddal úgy használjuk a mulandó javakat, hogy szívünk már most a maradandókhoz ragaszkodjék. Ami Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélek keletségben. Isten mindörökkön örökké.
1: Amen. Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.
2: Amen.
0: Köszönjük, hogy velünk imádkoztak.

0: Rádió.
1: Legyetek apostolok. Gál Jenő Verbi tartja elmélkedése.
2: Mária dicsérni hívák, jöjjetek. Mária az első világi hívő az egyházban. Hozzá könyörgünk, mutasd meg nekünk Jézust, hogy mi is meg tudjuk őt mutatni nem csak a Mária rádió hallgatóinak, hanem az egész magyar nemzetnek. Hisz célunk az, hogy Magyarország újra keresztény és Mária országa legyen. A szolgálat az egyházban nem csak jogi tény, hanem szentségi értelme is van, hallottuk tegnap. Az egyházi rend beleépíti a papot Krisztus titokzatos testébe, hogy Krisztust helyettesítse az egyházban. A pap abban találja meg küldetésének igazolását, hogy ő az örök főpap Krisztus művének folytatója az új és örök szövetségben. A pap Krisztus látható képmása. Személyiséget járt abban áll, hogy élete és működése Jézus életének és működésének folytatása. Ezért a pap az egyházban és az egyház számára Krisztus életének és működésének folytatása, mint fej és pásztor. Krisztus nevében és felhatalmazásában működik. Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket. Mint második Krisztus, neki is szolgálni kell, mégpedig abban, hogy mint kiválasztott személy és eszköz elkísérje az Isten népét földi vándorlásán. Mi tudatosan és szabadon elfogadtuk a meghívást, hogy teljesítsük a papi szolgálatot mindabban, amit az egyház tenni akar. Ebbe a szolgálatba a pap belefekteti értelmét, érzelmeit, életét. Más szóval aszerint alakítja erkölcsi és szellemi értékeit, amint szolgálata megkívánja. Ezért a pap nem keresheti a világi hivatalnokok stílusát vagy a társadalmi tekintélyt. Ő az egyház szentségének, közösségének és küldetésének szolgálja. Az egyház szentsége azt jelenti, megvalósítja a feltámadt Krisztus jelenlétének és tetteinek egyházi szentségi jeleit. Építi az egyházi egységet és közösséget, amennyiben összhangba hozza a különböző hivatásokat, karizmákat és szolgálatokat. Az egyház szolgálata azt jelenti, hogy az egész papi működésébe lelket és életet kell öntenie. Legyen tőle távol minden haszonlesés, és ne akarjon uralkodni a rábízott nyájon, Jézus nyáján, tanítja Szent Péter. A küldetés megvalósítása meg abban áll, hogy közösségét átformálja evangélium hirdető és az evangéliumról tanúságot tévő közösségé. Mint a nyáj előjárója biztatja a közösséget, előmozdítja az ember vallásos és társadalmi változását a jóra. Hisz ő Krisztus élő képe. Meg kell jelenítenie életébe Krisztus szeretetét. Ez abban áll, hogy legyen képes szeretni teljes szívvel a rábízott nyájat, teljes átadással, és mint az anya elszenvedni fia születésének fájdalmát, hogy létrejöjjön a közösség. A papi tevékenységnek három dimenziója van. Pap, tanító és pásztor. Egyik sem nagyobb a másik kettőnél, egyik sem adhatja át helyét a másiknak. A három összefügg, megvilágítják egymást, egymásba nőnek. Az evangélium hirdetése és a szentsége kiszolgáltatása a papi élet központja. Ti pedig választott nép, királyi papság, szent nemzet, megváltott nép vagytok, hogy hirdessétek annak erényeit, aki a sötétségből meghívott titeket az ő csodálatos világosságára. Átadni magát az egyháznak annyit jelent, mint átadni magát Krisztusnak. Együtt a pápával, püspökeinkkel, a többi paptestvérrel, és együtt a világi hívekkel. Az utóbbiaknál elő kell mozdítani az általános papságot, ami a keresztségből ered, hogy teljesen beépüljenek az egyházba. Nagyon fontos képviselni és beleoltani az emberekbe a hithirdetői feladatokat, ami a keresztény szellemet jelenti. A pap a kegyelem kiosztója, hogy a szentély szolgálja, az leginkább két szentségben mutatkozik meg. Az első az oltári szentség. Az oltári szentség a hit szentsége, és ezáltal ez határozza meg leginkább papi tevékenységét. A szentség Isten egyesülése az emberrel, és az emberek közössége Istennel. Krisztus, a mi testvérünk, megváltunk, utaz atyához. Elsősorban Jézus jelenlétének szentsége. Én veletek vagyok minden nap a világ végezetéig. Olvasd el az evangéliumot, és foglalj helyet az utolsó vacsorán. Ott áll Krisztus tanítványaival együtt. Velük imádkozik, zsoltárokat énekelnek. Tanítja apostolait, majd azért imádkozik, hogy mindnyájan egyek legyenek. Kezébe vette a kenyeret, majd szeme elnézett a nagy messzeségekbe, a nagy távlatokba, elnézett nyugat felé, túl a dörgő tengereken, túl az évszázadokon, messze nyugatra, és ránézett itt Budapesten az egybegyűlt hívekre, és mikor meglátja őket, kimondja a nagy szót, ez az én testem, ez az én vérem. A katolikus egyházban a két évezred alatt sok minden megváltozott. Másképp mondjuk a misét, mint az ősegyházban, mások imáink, mások énekeink, más nyelven dicsérjük az Urat. De megmarad a mise áldozat, mint minden liturgikus cselekedet központjában. Ez az én testem, ez az én vérem. Krisztus táplálék akart lenni. Vegyétek és egyétek. Tehát a keresztény élet forrása. És Jézus ezt mondta, bizony mondom nektek, ha nem eszitek az ember fia testét, és nem iszátok vérét, nem lesz élet bennetek. Aki eszi a testemet, és issza az én véremet, annak örök élete van, és én feltámasztom az utolsó napon. Testem ugyanis valóságos étel, és vérem valóságos ital. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, az bennem marad, én meg benne. Aki ezt a kenyeret teszi, az örökké él. Krisztus a budapesti hívekhez is így szól, vegyétek és egyétek, hogy sose hiányozzék a kenyér az örök életre, hogy azok, akik lankadnak és elfáradtak a jó cselekvésében, hogy legyen erejük tovább vándorolni az örök atya felé, hogy legyen erejük a kísértésekben, kitartásuk a szenvedésben, a jövő dicsőség záloga és a feltámadás reménye. Vegyétek és egyétek, ez az én testem. Azért táplálkozol a kenyérrel, hogy életed legyen, hogy Krisztus benned éljen és te Krisztusban, hogy éljél, de ne te, hanem Krisztus éljen benned. Ez a kenyér erősítette a vértanukat. Ha Krisztus szívünkben van, legyenek tömegek ellenünk, nem győzhetnek, mert Krisztus és én abszolút többségben vagyunk. Krisztus mindezt értette. Az oltári szentség forrása minden keresztény életnek és gyökere a keresztény közösségnek. Ez képez Isten népének közösségét és központját. Az oltári szentség a közösség legjobb kifejezése. A kenyér, amelyet megtörünk, nem, de a Krisztus testébe való részesedés. Mi ugyanis sokan egy kenyér, egy test vagyunk, mivel mindnyájan egy kenyérből részesülünk. A közösség forrása ez az urasztala körül. Az egyház életének a forrása. E szentségből ered ige hirdetési feladatunk, hogy tanúságot tegyünk mások előtt Jézus szeretetéről. A keresztények ezen szentsége által élik és hirdetik hitüket. Az egyházi rend szentsége még fontosabb. Nélküle nem létezik oltári szentség. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Az apostolok folytatják Krisztus művét a földön. Krisztus meghívta az apostolokat, hogy vele közösséget alkossanak. Az apostolok utódai, az egyház pásztorai alkotják a szentséget. Ez a szentség köti egybe az egyház egységét. Az egyházrend felvétel által a pap olyasmit is tehet, amit mások nem tudnak megtenni. A pap Isten irgalmának a tanúja a szentségekben a bűnös számára, és békét int az emberi szívekbe. Ahogy a mennyei atya küldött engem, én is úgy küldelek titeket. A pap Jézus nevében működik. Ugyanazt a feladatot, amit Krisztus megvalósította a földön, ugyanazt kapták a papok is. A pap hirdette az evangéliumot, tanítsatok minden népet, kereszteljétek meg őket. Kiosztja az életadó szentségeket, és Isten népének szolgál. Alakítja a keresztény közösséget, és építi Isten országát. Vegyétek a szent lelket, akiknek megbocsátjátok bűneiket, meg lesznek bocsátva. Krisztus mint ember élt köztünk, ő földi halandók, emberek kezébe adta át egyházát, hogy helyettesítsék őt itt a földön. Az emberek közül kiválasztott pap nem angyal, nem felsőbbrendű ember, hanem tele emberi gyengeséggel. Krisztus jól tudta, hogy majd lesznek rossz papok, kik nem szégyellik magukat. Papok, kik egy zsidó asszony kedvéért megtagadják Krisztus, mint Péter tette. Ő tudta, hogy mások pénzért fogják elárulni, mint Júdás. De ne nézd az embert, hanem nézd a krisztusi méltóságot bennük. Felolvasom Jézus beszélgetését Péterrel. Jézus megkérdezte tanítványait, kinek tartják az emberek az emberfiát. Azok így válaszoltak, van, aki keresztelő Jánosnak, aki Illésnek, vagy valamelyik prófétának. Jézus tovább kérdezte, hát ti, kinek tartotok engem? Péter válaszolt, te vagy a Messiás, az élő Isten fia. Erre Jézus azt mondta, boldog vagy Simon János fia, mondom tehát neked, te Péter vagy, erre a kősziklára építem egyházamat, és a pokol kapui nem vesznek erőt rajta. Jézus azt mondta, Simon, te azt mondod, hogy én Isten fia vagyok. Jól mondod, mert az vagyok. Te atyámra hivatkoztál, én is a te apádat említem, hogy te Simon, te Jánosnak, egy bűnös embernek vagy a fia. Minden gyengeséggel, minden hajlammal, minden emberi bűnnel. Te csak Jánosnak, a halandó bűnösnek vagy a fia. Vedd ezt tudomásul, hogy ennek ellenére rád bízom egyházamat, és az győzhetetlen lesz. Nem a te érdemeidért, nem tehetséged miatt, hanem azon felhatalmazás által, amit rátok hagyok, veletek maradok minden nap a világ végéig. Azért imádkozik Krisztus, nem kérem, hogy vedd el őket a világból, hanem hogy óvd meg őket a gonosztól. ők majd elesnek a földre, de atyám, emeld fel őket újra. Mint ahogy Péternek is megmondta, Simon a sátán kikért titeket, hogy megrostáljon, mint a búzát. Én azonban imádkoztam érted, hogy meg ne fogyatkozzék hitet, hogy te egykor megtérve megerősíts testvéreidet. Hányszor fordul elő, hogy az a pap, aki annyi jót tett, megbotlott és elesett. Mert a pap keblében is ugyanaz az emberi szív dobog, ugyanaz a szív merészel, megbotlik, elesik, felkel és újból remél. Ne bíráljátok, ne kritizáljátok papjaitokat, hanem imádkozzatok értük, hogyha megtagadták vagy elárulták Krisztus, mint Péter vagy Júdás, akkor legalább ne Júdás kövessék a kétségbeesésbe, hanem Pétert a bűnbánatba. Krisztus az ellentmondás jele, sokak feltámadására és romlására lesz, és boldog, aki nem botránkozik rajtam. A pap is az ellentmondás jele. Az egész világ a papot nézi, mindenki kritizálja, minden lépését számon tartják, ami rosszat el lehet mondani, elmondanak róla, és még többet is. Mi nem kérjük, hogy sajnáljanak bennünket. Mikor Krisztus kiválasztott, tudta, hogy kik vagyunk, mi csak a bűnös Jánosnak vagyunk a fiai, minden emberi gyengeséggel. Krisztus közvetítő Isten és az emberek között. A pap az emberek között él, hogy képviselje az embereket Isten előtt, és hogy felajánlja az áldozatot az emberekért. Egyedül halad az életben előre. Nincs szem, mely együtt nevetne, vagy sírna vele a kiáradó örömbe, vagy a mérhetetlen bánatban. Mindig öregebben, fáradtabban rója az élet útjait, és mindig egyedül. Ő az Isten szolgája. Amint Isten mindig egyedül van, mert senki sem hozzá hasonló, úgy ez a papnak is a sorsa, míg el nem érkezik majd egyszer a magányos sírig. Talán mint hithirdető idegen országba, ahol pálmák és eukaliptuszok állnak őrt örök álmai felett. Vagy esetleg itthon színes virágok jelzik, hogy már átadta Isten örök kezeibe életének üzenetét.
1: Legyetek apostolok címmel Gál Jenő verbitartja elmélkedését hallották.

0: Hírperce.
1: Hittantábor Balaton-Almádiban. 5 nap Győrben. Szeretettel köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Fődi Gábor. Következnek a részletek. A Balaton-Almádi Szent Imre plébánián évek óta hagyományosan megtartják a tematikus napközist hittanos tábort, amelynek az idén 30 fő, 6 és 14 éves gyermek volt a résztvevője. Az idei tábor mottója Jézus példabeszédeinek nyomában volt, és ezen vezérfonal köré épültek a foglalkozások is. A táborvezetők célja ezúttal is az volt, hogy a gyermekekben elmélyítsék a helyes keresztény szeretetet és szolgálatot. 5 nap Győrben. 5 nap számtalan mosoly, közös imádság és maradandó élmények. A Veszprémi Főegyházmegye idei családtáborában ismét családok tucatjai élhették át, milyen ajándék együtt megállni, feltöltődni és Istenre figyelni. A közös szentmisék, lelki programok, inspiráló előadások, családi beszélgetések, gyermekfoglalkozások és önfelett közösségi pillanatok mind hozzájárultak ahhoz, hogy a résztvevők megerősödve térjenek haza. Dr. Udvadi György érsekatya a helyszínen a következőket mondta el rádiónknak adott interjújában.
2: A családokkal való foglalkozás az év minden napján feladat az egyháznak, tesszük is. Különböző formákban, katekézisekben, családcsoportok összehívásában, vagy éppen a lelkiségi mozgalmaknak a támogatásában, jegyes kurzusnak a meghirdetésében. Ugyanakkor azok a családok, akik folyamatosan részesei a családpasztoráció által szervezett programoknak, ők maguk is igénylik, és én is nagyon helyesnek gondolom, hogy nyáron egy oldottabb formában is legyen mód találkozni, ahol ugyan

0: mutatjuk, amit érdemes követni. Ez a rendező elvez nem más, mint Jézus Krisztusnak a személye, illetve a mi hitünk. És ezért ez a tábor, nem beszélve arról, hogy általában egy mindenki számára idegen helyen történik, új szituációkat teremt. Új módon tudunk tekinteni egymásra, és örülni a hitünknek, örülni a családnak, örülni a gyerekek növekedésének, és örülni annak, hogy az Isten mondani valóját, azt ilyen módon is be tudjuk fogadni.
1: A családtábor valódi értékét azonban talán leginkább azok a személyes találkozások jelentették, amelyek a hivatalos programokon túl születtek meg. Kedves hallgatóink, híreinket hallották, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak továbbra is a Mária Rádióval, áldott szép vasárnapot kívánok!
2: Híreinket hallották.

0: Közös imánkra Szabó Tamás összeállításával hangolódjunk.
1: Nemzetünkért kiáltunk Istenünkhöz, és az első kiáltásunk a hála kiáltása, hogy nemzetünk visszakapta a szabadságát. De ezt a szabadságot nem csak úgy kell értelmezni, hogy fegyverek fognak bennünket körül. A szabadságot más is veszélyeztetheti. A lelkünk szabadságát az veszélyezteti, ha valamit fontosabbnak tartunk önmagunk kiművelésénél. Mai korunkban a pénz imádata az, ami erősen veszélyezteti a szabadságunkat, és nem arról van szó, hogy ne igyekezzen mindenki tisztességesen annyit szerezni, annyit keresni, annyit hozni családjára, családjának, amennyire szüksége van, hanem hogy ne áldozza föl az életét azért, hogy több legyen. A pénz csodákat tud művelni, ha jól fektetik be, de megrontja az embert, hogyha az lesz az első. Ezekről a gondolatokról beszél nekünk Széchenyi István is, hallgassuk őt. A pénz, ha jól használják és jól fektetik be, mily csodákat művelhet a világon? Azt tartják, a pénzt teszi az angolt. Nos, vedd el a pénzt az angoltól, hagyd meg az eszét. Add oda a pénzt a magyarnak, de hagyd meg olyan butának, és mind marad a régiben. Bizony a pénz, mint egy a látható instrumentuma a fejlődésnek, mélyebben és láthatatlanul az ész működik. Legyen pénzetek, de ne legyenek kicsinyes rendszabályaitok. A legmélyebb alap a szabadság. Nem azt akarom elérni, hogy a pénzt minden másnál jobban szeressék, hanem hogy tisztességesen iparkodjék mindenki valamennyire szert tenni, írja Széchenyi István nekünk.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Mária Rádió hallgatóit. Meghívjuk most Önöket, hogy imádkozzunk együtt a nemzetünkért a Szatmár Németi stúdióból. A mai estén Csiszér Imre atya vezetésével imádkozzunk együtt.

0: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
1: Amen.
0: Krisztus mondta, én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Fogadjuk be lelkünkbe és életünkbe az ő fényességét, Krisztus világossága töltse be szívünket.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent Máté könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk.
0: Abban az időben ezt mondta Jézus a tömegnek. A mennyek országa olyan, mint a földbe rejtett kincs, amelyet egy ember megtalált. Elrejtette újra, azután boldogan elment, eladta mindenét, amilyen csak volt, és megvette azt a szántóföldet. A mennyek országa olyan, mint amikor egy kereskedő igaz gyöngyöt keresett. Talált egy nagyon értékeset, erre elment, eladta mindenét, amilyen csak volt, és megvásárolta azt. Végül a mennyek országa olyan, mint amikor a hálót a tengerbe vetik, és az mindenféle halat összefog. Mihelyt megtelik, a partra vonják, és nekülve kiválogatják. A javát edényekbe rakják, a hitványát pedig kidobják. Így lesz a világ végén is. Kivonulnak az angyalok, a gonoszakat elválasztják az igazaktól, és tüzes kemencébe vetik, ott sírás lesz és fogcsikorgatás. Értitek-e mindezt? Igen, felelték. Erre így folytatta, minden írás tudó, aki jártas a mennyek országáról szóló tanításban, olyan, mint egy családapa, aki kincseiből régit és újat vesz elő. Ezek az evangélium ígéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Krisztusban, drága jó testvéreim! Mai evangéliumunkban Jézus három rövid példabeszédet mond a mennyek országáról. Rövidek ezek a történetek, de annál mélyebbek. Olyanok, mint egy kis mag, amelyből hatalmas fa nő. Néhány mondat csupán, mégis egy egész életre elegendő, elmélkedni valót adnak számunkra. Az első példabeszéd az elrejtett kincsről szól. A második a drága gyöngyről, a harmadik a hálóról, amely mindenféle halat összegyűjt. Ez a három kép valójában három kérdést tesz föl nekünk. Mit tartok a legnagyobb kincsemnek? Miért vagyok kész mindent odaadni? Készen állok-e arra a napra, amikor Isten ítélete elé kerülök? Ha őszintén válaszolunk ezekre a kérdésekre, akkor már közelebb kerültünk a mennyek országához. A mennyek országa a legnagyobb kincs. Jézus nem azt mondja, hogy a mennyek országa egy jutalom csupán, hanem azt mondja, hogy kincs. A kincs az ember életében mindig a legértékesebb dolog. Régen az emberek háborúk idején nem bankban tartották a vagyonukat, hanem elásták a földbe. Ha meghalt a tulajdonos, előfordult, hogy senki sem tudott róla. Így maradtak elrejtett kincsek a föld mélyén. A példabeszéd embere dolgozik a földön, és egyszer csak rátalál a kincsre. Ő sem kereste, nem számított rá, ajándékolt számára. Így találkozik sok ember is Istennel. Van, aki gyermekkorában, van, aki egy betegség során, van, aki egy temetés alkalmával, van, aki egy nagy csalódás után, van, aki egy szent misén, van, aki egy szent gyónásban. Nem ő kereste először Istent, hanem Isten kereste őt. Így működik a kegyelem, testvéreim. Mindig Isten teszi meg az első lépést. Ő előbb szeret bennünket, mint ahogy mi szeretni tudnánk őt. A mai ima szándékunk egy gyönyörű evangélium után mi más lehetne, hogy az örök érték, az örök kincs Isten legyen a mi életünkbe.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Szent Pál apostol írja, ne engedd, hogy legyőzzön a rossz, inkább te győzz le a rosszat jóval. Győzzük le magunkban is körülöttünk a rossz indulatot és a széthúzást. Bocsássunk meg és kérjünk bocsánatot, ha vétettünk. Engesztelődjünk ki szívből egymással.

0: Irgalmas Isten, mennyei atyánk, abból a mélységből kiáltunk hozzád, ahová bűneink juttatnak minket. Emelj fel minket irgalmaddal. Add meg nekünk a hit kegyelmét. Segíts minket, hogy alázattal kutassuk a természet örök könyvébe beírt törvényeidet, és azokhoz szabjuk cselekedeteinket. Segíts minket, hogy a te ígét tápláljon és éltessen bennünket. Áld meg családjainkat, adj a házastársaknak kölcsönös, őszinte szeretetet és hűséget. Segítsd őket, hogy bőkezően mondjanak igent az életre, adj nekik bőséges gyermekáldást. Segítsd a fiatalokat, hogy növekedjenek bölcsességben és a szív jóságában. Állj az idősek mellett, hogy családjuk számára példaképek, az imádság és a béke forrásai legyenek. Segíts minket, hogy tisztelettel és cselekvő szeretettel álljunk szegény, idős, beteg és rászoruló testvéreink mellé. Add meg, Urunk, hogy a szomszédos népekkel egymás megbecsülve és egymás jogait tiszteletben tartva békességben élhessünk. Adj erőt, hogy ellene tudjunk mondani a gonosznak. Segíts, hogy legyőzhessük magunkban és körülöttünk mindazt, ami beszennyez, ami megsebez másokat, minket és a te teremtett világodat. Támogass kegyelmeddel, hogy építői lehessünk annak az országnak, mely nem az erősek jogarára, hanem az igazságra és a szeretetre épül. Boldogasszony, az örök éges szülőanyja Mária, Szent István királyunk, a te oltalmadba ajánljuk magyar nemzetünket. Járj közben szent fiadnál. Könyörög értünk, hogy mindig örömmel megtehessük azt, amit a te fiad mond nekünk.
1: Urunk Istenünk, ragyogtasd fel fölöttünk arcod fényét, adj nekünk megújulást, emelj fel minket. Add, hogy örömmel járhassunk a te ösvényeiden, mert a te utad az élet és az áldás útja. Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen. Kedves hallgatóink, megköszönjük, hogy velünk imádkoztak, hogy együtt lehetünk ebben a mai imában. Búcsúzunk most a Szatmár Németi stúdióból. Áldott szép estét kívánva mindenkinek. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: A négy magyar nyelvű Mária Rádió közös imáját hallották a nemzetért.

0: Végidő. Avagy mik lesznek ezután? Dér Katalin műsorát hallják.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim, Dér Katalin köszönti Önöket. Végidő című új sorozatunkban, amely két hetenként vasárnap 20 óra 16 perckor hangzik el, legutóbb a téma egészét tekintettük át röviden és átfogóan. Ma megint egy igen nagy téma következik, és pedig Isten üdvösség terve. Ennek a nagy hordereje miatt két adást kell szánnunk. Az üdvösség tervén Isten történelemben megjelenő üdvözítő munkájának, megváltás művének a tervét, a menetrendjét értjük. Ezt az új szövetség olykor az Isten titka, vagy Isten akaratának titka kifejezéssel adja vissza, hát ezek ugyanazt jelentik. Az Efezusi levél első fejezet 9. versétől így olvassuk. Isten megismertette ugyanis velünk akaratának titkát, jóságos tetszése szerint, melyet elhatározott benne, Krisztusban, az idők teljességének megvalósításáról. Hogy Krisztusban, mint főben, újra összefogjon mindent, ami a mennyben és ami a földön van, ez az egyik, és a másik, hogy általa lettünk részesei az örökségnek, mi, akiket előre erre rendelt, annak végzése szerint, aki mindent akaratának tetszése szerint cselekszik. Az üdvösség tervének öt fő jellemzője van. Az első kettőről ma, a többiről a következő alkalommal lesz szó. Tehát ez az öt jellegzetesség. 1. Az üdvösség tervének meghatározott céljai vannak, és pedig, ahogy itt az Efezusi levélben olvastuk, 2. Másik, Isten üdvterve öröktől fogva létezik. 3. A terv beteljesülése az bizonyos és sziklaszilárd. 4. Az üdvtervnek erkölcsi alapelvei vannak, ugyanazok, amelyek Isten erkölcsi alapelvei. És végül 5. Az üdvösség terve a gonosz erőivel folytatott, folyamatos küzdelemben valósul meg. Tehát ezt az ötöt vesszük sorra, kettőt ma. Az első jellegzetesség, hogy Isten üdvösség tervének meghatározott céljai vannak, és pedig 2. Hogy ismét egybe, egyetlen egységgé szervezze a mennyet és a földet, hogy Isten az emberrel együtt egy közös életközegben élhessen, ez az új ég és új föld. Másik, hogy az embert megszabadítsa a bűn és a halál fogságából és teremtményből, saját gyermekévé fogadja. Tehát Isten egyik célja, hogy megszüntesse azt a tragikus szakadást, amely a bűn után és amiatt következett be az ég és a föld, Isten és az ember életközege között. Isten akarata szerint nem normális állapot, hogy a bűn után a két élettér külön vált. Lakói, Isten és az ember elszakadtak egymástól. Isten terve tehát az, hogy visszaállítsa azt a helyzetet, ami eredetileg a bűn előtt megvolt, az Édenkertet jellemezte, vagyis hogy egységes szellemi valóságként teremtse újjá az eget és a földet, ahogy már olvastuk, de ez olyan fontos, hogy még egyszer a lényegét nézzük. Tehát meg is mertette velünk Isten akaratának titkát, hogy Krisztusban, mint főben újra összefog mindent, ami a mennyben és ami a földön van, ez az új ég és új föld egyetlen valósága. Na hát, ezt csak mint megígért tényt ismerjük, hogy majd így lesz, de hogy Isten miképpen fogja megvalósítani, arról a Szentírás nem igen beszél, én sem mondhatok többet róla. Annál inkább az üdvösségterv másik céljáról, ami az, hogy Isten Jézus Krisztus helyettes áldozata árán az embert megszabadítsa a bűn és annak következménye a halál fogságából, és így teremtményből gyermekévé fogadja, hogy így az ember életközösségre jusson vele. Ez az életközösség az örök üdvösség. No hát ennek a második pontnak, amely a tervben a második, ennek a részleteibe már jobban bele tudunk menni, jobban ismerjük. Először is sokan felteszik a kérdést, ha Isten előre tudta, hogy teremtménye, az ember bűnbe esik, és elszakad tőle, akkor miért teremtett egyáltalán embert? És miért kell azután újra teremtenie az embert? A rövid válasz az, hogy Isten az első teremtés során létrehozza az embert, mint teremtményét, a második teremtés során, az újjáteremtésben pedig az ember teremtményből Isten gyermeke lesz. Na hát lássuk ezt. Isten megteremti, életre hívja az embert, annak akarata, szabad döntése, beleegyezése nélkül, aztán szülei ugyanígy az ő beleegyezése nélkül nemzik. Hát ez nem járja. A 20. és 21. században több költőnél előkerül ez a panasz, még a katolikus Pilinszky Jánosnál is a Tilos csillagon című versben azt írja, én nem kívántam megszületni. A semmi szült és szoptatott. Nem akart megszületni. Hát el kell ismerni, hogy önmagában, racionálisan ez valóban botrány. Botrány, hogy az ember, aki mindenek előtt szabad akarattal bíró lény, mert Isten ilyennek teremtette, éppen ezen a legdöntőbb ponton létrejöttében, megszületésében minden csak nem szabad, nem szabad. És ez nem maradhat ennyiben. Ez az állapot, ez nem lehet végleges. Valaminek történnie kell itt, és történik is valami. Az embernek azért adatik szabad akaratától függetlenül az ideiglenes és véges földi élet, hogy annak folyamán alkalma legyen eszes teremtményként szabadon eldönteni, kívánja-e az életet, a valódi, legmagasabb rendű, végleges, örök életet, Isten örök életét és társaságát, azaz akar-e Istennek nem csak a teremtménye, hanem bibliai szóhasználattal a gyermeke, Isten gyermeke lenni akar vagy nem akar. És úgy lesz, ahogy ezt ő kívánja. Pontosan. Isten teremtményének lenni, és Isten gyermekének lenni, hát ez távolról sem ugyanaz. A Biblia világosan elkülöníti ezeket az állapotokat, amikor élesen megkülönböztetve az ember teremtésétől, egyszer csak elkezd születésről beszélni, olyan kifejezésekkel, mint fentről születni, Istentől születni, Isten életéből újjá születni, Isten gyermekévé születni, stb. Tehát ezeket a Biblia élesen elválasztja. Istennek egészen másfajta kapcsolata van a teremtmény emberrel, mint az ő saját gyermekeivel. Mindenki Isten teremtménye, akár akarja, akár nem, akár tudja ezt, vagy elismeri, akár nem. Ellenben senki sem lesz automatikusan Isten gyermeke, csak az, aki földi életében szabadon úgy dönt, hogy az akar lenni Isten gyermeke. Isten teremtménye vagyunk, Isten gyermekévé válnunk kell. És nem valamikor a távoli jövőben, a mennyei valóságban lesz ez eldöntve, vagy történik, hanem itt és most, ma, a földön. Ahogy az Új Szövetség fogalmaz, hogy most Isten gyermekei vagyunk, 1. János levél. Vagy földi élete során válik valaki Isten gyermekévé, ha akarja, vagy sohasem, ha nem akarja. Tehát ez a válasz a kérdésre, hogy miért teremtette Isten az embert, főleg akarata nélkül. Noha előre tudta, hogy ez a teremtménye bűnt fog elkövetni, szándékosan elszakítja magát tőle. És miért teremti újjá, immár gyermekeként? Most ez kiderült. Isten terve kezdettől erre, az Isten gyermekségre, vagyis az ember örök üdvére irányult. Isten gyermekének újjászületett emberként jogai vannak, gyermeki jogai, ahogy ma mondják. Joga van először is Isten elé járulni, és kéréseit Atya elé terjeszteni az első szülött gyermekre, Jézusra, az ő áldozatára hivatkozva. Joga van aztán kérni Istentől a Szent Lelket, hiszen Jézus megígérte, hogy a Szent Lelket mindenkinek, mármint minden gyermekének, megadja az Atya, aki ezt kéri tőle. Lukács evangéliumnak egy nagyon fontos része, 11. fejezet, 13-as vers. Végül a Galata levél 3. fejezet, 14-es verse szerint az újjászületett ember megkapja az úgynevezett ábrahámi áldásokat, melyeket Isten először Ábrahámnak nyilatkoztatott ki fokozatosan, Ábrahám megjelenésétől kezdve, a teremtéskönyv 12. fejezetétől, a keresztények pedig Krisztus által részesülnek bennük. Ezt Pál mondja. Ábrahám áldásai, írja Pál apostol ebben a Galata levélben, Krisztus Jézusban a pogányokra is átszállnak a hitáltal. Ezek közül a legfontosabbak, mert rengeteg van, de a legfontosabbak a következő. A megtért hívővel újjászületése után Isten szövetséget köt. Ez iszonyú fontos, mint ahogy Ábrahámmal. Aztán megkapja az úgynevezett gazdagság áldását. Ez anyagi áldásokat is magában foglalhat, de ennek aztán külön feltételei vannak, amikre itt most tényleg nem fontos most, mert most elsősorban szellemi, lelki gazdagságról van szó. Vagyis a mennyei mérce szerint vett gazdagság áldását megkapja az ember, a keresztény, Isten gyermeke. Az egyik leglényegesebb ezek közül, hogy az újjászülető hívő, gyorsabban, lassabban, ez egyénfüggő, de biztosan megismeri Isten személyesen őrá vonatkozó tervét. Aztán megkapja az úgynevezett földáldását, vagyis a maga működési területét, terepét, helyét Isten országában. Ez nagyon fontos ezt tudni, ez borzasztó fontos tudni. Aztán ő maga is áldássá lesz, áldássá a környezete számára, mert hitben kapott ereje, békéje, nyugalma, derűje, optimizmusa kisugárzik a környezetére. És Isten megáldja azokat, akik őt áldják. Aztán itt van még a sok utód áldása, amit Ábrahámnak ígért Isten. A növekedés áldása. Ez a keresztény számára azt jelenti, hogy működése által növekszik az egyház sok utóddal. Növekszik minőségileg, lélekben és erőben, de akár létszámban is az új megtérőkkel. Mindezeknek persze feltétele van, egy, de nagyon komoly, ugyanaz, mint Ábrahám esetében volt. Ábrahámnak ugyanis legelőször is Isten mondta, hogy ki kell jönnie addigi földjéről, Hárán földjéről, hogy az új haza Kánaán felé mehessen. Ez mondjuk teljesen érthető. A megtért mai ember esetében pedig azt jelenti, ez az exodus, ez a kivonulás, hogy el kell hagynia korábbi evilági szellemi örökségét, gondolkodásmódját, életformáját, és új útra kell lépnie. Ez volt tehát Isten üdv tervének az első vonása, és most pedig áttérek a másodikra. Isten üdv tervének második jellegzetessége az, hogy öröktől fogva létezik. Tehát eddig láttuk, hogy milyen céljai vannak ennek a tervnek, mi a tartalma, és most pedig öröktől fogva létezik. Az üdv terv a világ teremtése előtt öröktől fogva készen volt Istennél. Szögezzem le. Mert van erről egy nagyon-nagyon fontos alapmondat, az első Péter levél első fejezet 20-as versében azt mondja, a megváltó Krisztust az Atya még a világ alkotása előtt szemelte ki, de csak az utolsó időkben jelentette ki az emberekért, az embereknek. Ez szerint a megváltás terve vagy titka, Isten titka, örök időktől fogva készen volt, de hallgatás övezte, el volt rejtve, hogy Isten majd a megfelelő időben jelentse ki. Ez a megfelelő idő a bűn után érkezett el. A terv tehát kezdettől megvolt, de persze nem Isten önkényes döntése volt. A megváltás végrehajtójának, a terv megvalósítójának, a fiúnak Isten szabadságot adott, persze, arra, hogy válasszon, hogy be akarja-e teljesíteni atyának ezt az üdvözítő tervét, avagy nem. A fiú pedig rábólintott atyának tervére. Na most ezt honnan tudom én? No, egyebek közt Izajás prófétától. A 9. fejezetének első versében azt olvassuk, hogy a megváltó emberként, gyermekként születik majd a világra, de ez az ember gyermek csodálatos tanácsos nevet kapja. Így fogják nevezni, hogy csodálatos tanácsos, nem tanácsadó, ahogy a fordításokban szerepel, mintha az embereknek adna tanácsokat ügyes-bajos dolgaidban. Hát ez lehet igaz, csak annyira nem fontos itt most, mert sokkal nagyobb dologról van szó, egész másról. A profécia arra utal, hogy ez az embergyermek isteni személyként előre be lesz avatva a nagy megváltási tervbe, és azt az atya mint egy megtanácskozza ő vele, ezért mondja csodás tanácsosnak Izajás. Tehát gyerek és csodálatos tanácsadó. Na, ugyanerről a tanácsosról tanúskodik a Zakariás próféta. 6. fejezet, 12-13-as vers, amikor kijelenti, hogy az égben, még a teremtés előtt folyt egy tanácskozás. A békesség tanácskozása, ami lezajlott a seregek ura és a csemete, így mondja, hogy csemete között, az atya és a fiú között. Rejtelmes és sejtelmes kijelentés, de hát csak arra utalhat, hogy a tanácskozás nem szólt másról, mint Isten tervéről, a megváltásról. Mert ez a terv volt ugye a megváltás mű első lépése, első a terv. A tervről, amely tehát már a bűn előtt készen volt, ez is nagyon fontos, Isten először a bűneset után szólt a teremtés könyvének a harmadik fejezet 16-os, 15-ös versében, az úgynevezett ős evangéliumban. És hát ez valami csodálatos. Már ekkor a maga összetett egészében meghalljuk a tervet. Teljesen, de röviden és rejtelmesen. Ennyi az egész, mondom. Ellenségeskedést vetek közéd és az asszony közé, a te ivadékod meg az ő ivadéka közé. Ő széttiporja a fejedet, te pedig a sarkába marsz, mondja ezt Isten a kígyónak. Még a bűn után. Hát ennyi. De e pár szó mindent közöl, mondjuk öt dolgot. Isten kijelenti, hogy eljön majd az, aki eltapossa a bűnkígyó fejét, megsemmisíti minden gonosz kútforrását, a sátánt. Kettő, kijelenti, hogy ez a szabadító, ez asszonytól születik. Földi néltől, vagyis hát ő ember lesz, vagy ember is lesz. Másrészt azzal, hogy a profécia nem szól apáról, azzal tudatja, hogy a gyermek nem asszony és férfi sarja lesz, mert nem lesz neki földi édesapja, hanem Isten lesz az ő atya. Hát nem, az Isten ember már így asszonytól, de nem férfitól születik. Döbbenetes. És közli Isten azt is, hogy örök ellenségeskedést vet az asszony, itt most Éva, minden sarja, az emberek, és a kígyó, a sátán, a gonosz közé. Ez az ellenségeskedés magyar nyelven a lelki ösmeret, melyet az ember mindenkiben elültet. Hittől függetlenül, ez borzasztó fontos, hittől függetlenül mindenki kap lelki ismeretet, és nagyon nehéz is ezt végleg, talán nem is lehetséges meggyilkolni, kiiktatni a lelki ismeretet. Nagyon nehéz. Ugyanakkor az asszonynak egyetlen földi sarja, egy ember se lesz képes saját erejéből legyőzni életében, önmagában és a világban a gonoszt. Mert ezt egyedül az asszony mennyei sarja, hitünk szerint Mária sarja, Isten fia Jézus Krisztus tudja megcsinálni. Csak ő. De ezt is már megmondja már itt a Teremtés könyv elején. És végül pedig, amikor kijelenti, hogy a sarj, a szabadító széttiporja a kígyó fejét, megsemmisíti a gonosz forrását, miközben amaz meg a sarkába mar, vagyis belebocsátja a halálos mérgét, akkor azt is tudtunkra adja, hogy a megváltó győz, mert hát legyőzi a kígyót, de ebbe belehal. Belehal ebbe a küzdelembe. És hát ez történt a keresztfán. Jézus győzött, de a halál árán. No, hát szóval ilyen gazdag és kidolgozott proféciát kapunk rögtön a történelem hajnalán, a kinyilatkoztatás legelején. És aztán ezt ismétlik, részletezik, és bontják ki a Szentírás későbbi proféciái. Tehát nem valami rögtönzés ez, hanem Isten öröktől fogva készen álló üdvösség terve. Innen folytatjuk, kedves hallgatóim, a következő alkalommal a megváltás terv másik három vonásával. Tartsanak majd akkor is velem. Köszönöm a figyelmüket, dicsértessék a Jézus Krisztus. Dér Katalint hallották. Ámen.
0: Végidő, avagy mik lesznek ezután? Dér Katalin műsorát hallották.

0: Ismerd meg magad. Önismereti műsor Szabó Tamással, az Eneagram bölcsességéről.
1: Köszöntöm tisztelettel a hallgatói családot, Szabó Tamás vagyok. Ez pedig az Ismerd meg magad műsor. Az önmegismeréshez, de főleg az önmagunk alakításához, fejlesztéséhez az Eneagram módszerét választottuk. Azért, mert az Eneagram arra épül, hogy az Isten teremtette ember minden egyes tagja teljesen egyedi, soha meg nem ismétlődő adottságokkal születik, talentumokkal születik, de az élet eseményei már a magzati korban, a születésétől kezdve, ahogy bánnak vele, ami vele történik, aztán ahogy nő fel, az élet folyamatos történései, jó és rossz eseményei, kezdik elfedni azt, amit az Isten alkotott, és ilyen rutincselekvéssé alakítják át a mi magatartásunkat, és személyiségtípusok, magyarul ilyen persona, álarcok alakulnak ki, a valódi lényegünk fölött, vagy mellett, vagy azt mint egy elfedve, beszorítva, és ezek a személyiség típusok pedig leírhatók sokféle módon, és a lényeg az, hogy ha jól megismerjük magunkat, akkor azt is megismerjük, miért úgy cselekszünk, ha pedig megismerjük tudatosan, miért úgy cselekszünk, akkor változtatni tudunk ezeken a dolgokon. Most ezeknek a személyiség típusoknak, a 9 személyiség típusnak az általános alapelveit elemezzük ezekben a előadásokban. Ezek azért fontosak, hogy aztán a változás megtanulásához ezek az alapok legyenek bennünk tudatosan. Az 5 alapelv közül az előző részekben foglalkoztunk a viselkedés 3 szabályával, foglalkoztunk a 3 intelligencia központtal, 3 intelligencia központ egyébként az ösztönök, az érzések és a gondolkodás. Most pedig a mi magatartásunkat, egyáltalán a viselkedésünket, sőt talán az életünket befolyásoló 3 életerővel foglalkozunk. 3 életerő van folyamatosan jelen bennünk. Van egy aktív erő, van egy befogadó erő, és van egy összehangoló erő. Miről is van szó? Bennünk tehát 3 életerő folyamatosan működik, akkor is, ha tudjuk, akkor is, ha nem. A 3 életerő aktivitása elválaszthatatlan bennünk rejlik egyébként. Ez a 3 életerő, tehát az aktív erő, a befogadó erő és a összehangoló erő. Mi is ez az aktív erő? Az aktív erő az, amely a cselekvéshez biztosítja az erőt. Aktivitás. Aktív erő az, ami az önkifejezéshez biztosítja az energiát. Az aktív erő az, ami a gondolatainkat élettel telíti meg. Aktív erő az, ami az érzéseinket, képzeleteinket mozgatja, aktiválja, élénket tartja. Mondhatom azt is, hogy minden, ami az anyagi világban történik, mindaz, amit mi teszünk, mindaz, amit mi véghez viszünk, az aktív erőt használja ennek során az ember. Van, akik úgy gondolnak az aktív erőre, mint kreatív erőre, mint megerősítő vagy pozitív erőre, mivel a dolgoknak a megtörténtét, előrevitelét ez az erő alakítja vagy alkotja ki. A mi kultúránkban, a nyugati kultúránkban ezt az erőt, az aktív erőt különösen nagyra értékelik, szerintem egyébként túlértékeljük az aktív erőt a mi kultúránkban. Az életünkben jelenlévő második erő a befogadó erő. A befogadó erő az, ami feldolgozza mindazt, ami velünk történik. A befogadó erő az érzékszervek által értelmezett világ is. A befogadó erő rendszerezi is az érzékszervvel által kapott ingereket. A befogadó létfontosságú. Létfontosságú, hogy megértsük a világot, létfontosságú befogadó erő, hogy értékeljük a világot, amelyben élünk. A befogadó erő létfontosságú, hogy hatékonyan értsük a másik embert, hogy hatékonyan kommunikáljunk, és hogy helyes cselekedeteket hajtsunk végre. A befogadó készség az az empátia, és az együttérzés alapja. Erre a befogadó erőre sokan úgy utalnak, mint valami megértő erőre, vagy valami visszafogó dologra, ami az aktív erőnek ellenáll. Úgy is gondolnak rá, mint amelyik befogadja, feldolgozza, meghemészti a benyomásokat, és ami hatást gyakorol az aktív erőre. A nyugati kultúrában ezt a befogadó erőt, az empátia, a megértés, az értelmezés, úgy is mondhatom, hogy a szemlélődés által kialakított helyes cselekvésre való törekvés erejét, ezt a nyugati kultúrában alárendelik az aktív erőnek, a cselekvő erőnek, sőt, szerintem alá is becsüljük a mi kultúránkban ezt a befogadó erőt, az empátiát, a megértést, az értelmezést, a komoly átgondolást. És van egy összehangoló erő harmadikként, ami személyiségünknek a működése során, ez pedig az összehangoló erő, az a tudatosság ereje. Az összehangoló erő az éberség ereje. Ez egy felügyelő a cselekedeteinkben, ami a aktív és a befogadó erők megfelelő arányára figyel, egyensúlyt teremt, összhangot teremt. Ebben az értelemben ez az összehangoló erő, az a fő erő, amelyet ki kell fejlesztenünk. Ez a legfontosabb a életerők közül, abban az értelemben, hogy valószínűleg ennek a kifejlesztése teremti meg az aktív és a befogadó erők, mint életerők egyensúlyát bennünk. Ez teremt bennünket nyugalmat. Ez teremt bennünk nyugalmat. Ismeritek a nyugalom imáját, ami az összehangoló erő kifejeződése, de azért elmondom nektek ezt az imát. Istenem, add meg nekem a nyugalmat, hogy elfogadjam azokat a dolgokat, amelyeket nem tudok megváltoztatni. Istenem, add meg nekem a bátorságot, hogy megváltoztassam azokat a dolgokat, amelyeket meg tudok változtatni. És Istenem, adj nekem bölcsességet, hogy felismerjem a kettő közötti különbséget. Miről is van itt szó? Amikor azt imádkozzuk, hogy Istenem, adj nekem nyugalmat, hogy elfogadjam azokat a dolgokat, amelyeket nem tudok megváltoztatni, ez azt mondja, hogy Istenem, adjál nekem elfogadási lehetőséget, Istenem, adj nekem elfogadó, befogadó erőt. Aztán, amikor azt imádkozzuk, hogy Istenem, adj nekem bátorságot, hogy megváltoztassam azokat a dolgokat, amelyeket meg tudok változtatni, ekkor azt mondjuk az előbbi logikával, hogy Istenem, adj nekem aktív erőt.

aktív cselekvés folyamatosan, gondolkodás nélkül, vagy kevés gondolkodása, a befogadó erő, amelyik értelmez, mérlegel, vagy az összehangoló erő, ami a kettőből egyensúlyt hoz. Minden nap erőfeszítésre van szükség, hogy az aktív és a befogadó erőt tudatosítsuk és egyensúlyba hozzuk. Ehhez hát, gyakorlatokat kell végezni. Milyen gyakorlatot javasolhatok a három életerő kiegyensúlyozására, tehát az aktív erő, a befogadó erő és az összehangoló erő egyensúlyának megteremtésére? Szerintem minden nap ki kell választani, minden nap, hogy most az aktív erővel foglalkozom, a másiknak megmondjuk a befogadó erőre, de minden nap használom az összehangoló erőt, hogy ezeket egyensúlyba hozzam. Hogyan tudok a nap folyamán arra készülni, vagy a nap kezdetén, hogy mondjuk az aktív erővel foglalkozzam? Az első, hogy koncentráljak. Az előző fejezetben egy légző és összpontosító gyakorlatot mondtam nektek, ami egy, ha már gyakorlottak vagytok, akkor csak néhány percet vesz igénybe, de a gyakorlás eléréséhez olyan napi 10-15 perc kellene. Tehát mindenek előtt, amikor bármilyen tudatosságot akarunk megteremteni egy adott napon, érdemes egy összpontosító fejlesztést gyakorolni. Ez tulajdonképpen nagyon egyszerű. Nyugalmi helyzetbe tesszük magunkat, mondjuk ülve, megtámaszkodunk a széken, stabilan van a lábunk a földön, és elkezdünk figyelni a légzésünkre, semmi másra. A belégzésre, meg a kilégzésre. És a be- és a kilégzés során csak erre figyelünk, hogy most tudatos legyen a légzésünk, elmélyítjük a légzésünket, hogy szinte nincs is más a gondolatainkban, mint a légzés. Ez eltart néhány percig, míg ezt elérjük. Ugyanakkor agyunk dolgozik. Megy a mókuskerék, ugrálnak ide-oda a gondolatunk, még akkor is, amikor elmélyülésre törekszünk. Itt meg ennek során tudatosan arra kell figyelni, hogy milyen mintázatot követ a gondolkodásunk. Egy pici jegyzetet is készíthetünk a gyakorlás után. Honnan, hova jut ez az ösztönös dolog? Nem kell megállítani, hagyni kell, de figyelni kell tudatosan, hogy mi bukkan fenn. Majd később kielemezzük, hogy miért. Aztán próbáljunk ezekből valahogy kijönni, és megint csak a légzésre figyelni, és aztán fokozatosan újra kinyitni a fülünket, érzékeinket a külvilág számára. Szóval ilyen egyszerű ez a, persze gyakorolni kell, ez az összpontosító gyakorlás. Tehát most azt mondtam az előbb, hogyha ahhoz, hogy tudatosítsuk magunkban, hogy mivel foglalkozunk a három életerő közül, pontosabban adott napon melyikkel foglalkozunk, az egy ilyen összpontosító gyakorlattal kezdődik, és utána nem lesz más, mint egyik nap föltesszük magunknak ezt a kérdést. Hogy ma azt fogom gyakorolni, hogy befogadó leszek. Befogadó leszek mások közléseire. És úgy figyelek a saját belső tapasztalataimra, hogy azok irányítsák a cselekedeteimet. Tehát befogadó leszek, másokra leszek befogadó, és saját belső tapasztalataimra tudatosan leszek, hogy a befogadás alapján az én tapasztalataim irányítsák a cselekedeteimet. A második nap pedig, amikor azt gondolom, hogy az életerők közül most az aktív erőre figyelek, akkor azt fogom mondani magamnak, hogy na, tudatos leszek az aktív és a befogadó erőimre egyidejűleg. És azon dolgozom, hogy egyensúlyba hozzam ezeket. Nos, tehát ezek a kicsi gyakorlatok segítenek abban, hogy a három életerőt, az aktív erőt, a befogadó erőt és az összehangoló erőt egyensúlyban tartsuk, de mindehez egy nagyon erős tudatosság kell. Kedves hallgatói család!

0: Enneagram módszerével, a személyiség típusokkal foglalkozunk ebben a sorozatban. Most a tudatos személyiség építés részleteivel foglalkozunk, néhány alapelvet elemzünk ezekben a részekben. Elemeztük már a viselkedés három alapelvét, elemeztük az intelligencia három központját, és most pedig a három életerőt vettük sorra, és azt is, hogy hogyan tudjuk ezeket fejleszteni. A következő részben a három túlélési ösztönnel fogunk foglalkozni. Köszönöm szépen a figyelmet, Isten áldjon benneteket, és várlak jövő vasárnap is az Ismert meg magad műsorban. Szabó Tamást hallottátok.
1: Ismert meg magad. Szabó Tamás önismereti műsorát hallották az Enneagram bölcsességéről.

0: Hírpercek.
1: Annándorfehérvári diadalra emlékeztek Szegeden. Osztia Zoltán atya megáldotta az újra nyitott apostolok éttermet. 1100 végzőst bocsátott útjára a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet és Társadalomtudományi Kara. Köszöntöm Önöket, a hírek szerkesztője Szopko Anna. Középkori forgatag várta a látogatókat szombaton Szegeden az Alsóvárosi Ferences templom mellett, ahol koncertekkel, kulturális programokkal, középkori fegyver és harci bemutatóval, zászlóforgatással, apród iskolával, közös tánccal, gyermekprogramokkal, solymász bemutatóval emlékeztek a Nándorfehérvári diadalra a csata 570. évfordulója alkalmából, tájékoztatták a szervezők az MTI-t. A Nándorfehérvári diadal 550. évfordulóján 2006-ban a Szegedi Ferences Rendház Alsóvárosi Kultúrházának munkatársai azzal a szándékkal hívták életre a Hunyadi János török fölött aratott győzelmére emlékeztető rendezvényt, hogy a nagyszámú nemzeti gyásznapok mellett a világra szóló győzelmeink előtt is méltóképpen tisztelegjünk. A programot már napnyugta után tűzijáték helyett a Történelmi Hagyományőrző Egyesület tűzsója és tűzpárbaja zárta. Budapest belvárosának egyik legpatinásabb éttermét áldotta meg dr. Osztia Zoltán atya, a budapesti belvárosi főplébánia templom plébánosa. Az apostolok étterem nem csupán egy étterem, egy időutazás a század elő Budapestjére, írta a belvárosi újság. Az étterem több mint 120 éve része Budapest gasztronómiai és kulturális történetének. Zoltán atya szentelt vízzel meghintette a helyiségeket, majd megemlítette, hogy a teli asztal közösséget teremt. Egy személyes kötődést is felelevenített az étteremhez, hiszen nagyapja itt volt pincértanuló. Az étterem vezetői elmondták, hogy számukra ez az esemény a keresztény közösséghez való tartozást jelenti. A megáldás ünnepségét még ünnepélyesebbé tette Lakatos Vilmos zenekarának muzsikálása, melyben felcsendültek egyházi dalok is, Szóka Júlia énekművész és Hunyadi Donatella énekesek előadásában. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet és Társadalomtudományi Karának 1100 hallgatója vehette át oklevelét július 23-án és 24-én a budapesti Szent István Bazilikában a diploma átadón. Kuminec Géza rektor a valóságot gazdagabban látó jámborság jelentőségéről beszélt. Birher Nándor dékán szerint a tudás akkor válik értékké, ha birtokosa az út, igazság, élet iránytűjével él. A hagyományoknak megfelelően mellettük egy jelenlegi hallgató és egy öreg diák is szólt a végzősökhöz, olvasható a Magyar Kurír beszámolójában. 4 turnusban vettek részt a végzősök az ünnepélyes diploma átadón. A hallgatók talárban, az első parcsorokban, a hozzátartozók a hátsó traktusban foglaltak helyet. Az átadó az egyetem és a kar vezetésének ünnepélyes bevonulásával és a himnusz eléneklésével kezdődött. Ezt követően hangoztak el az ünnepi beszédek.
0: Híreinket hallották.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 21 óra.
2: Mária Rádió Celldömölk, FM 92,5.
3: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
4: Tudtad, hogy július hagyományosan Jézus Krisztus szentvérének hónapja? Az egész egyház július 1-én emlékezett arra a szentvérre, amely megváltott minket. Ez a vér valóságos vér, Jézusé, aki értünk szenvedett, meghalt, de feltámadt. Az ő szent vére pecsételte meg az új szövetséget, hozott békét a világnak, és adott nekünk új életet. Erről emlékezünk minden szent misében, és erről szól a maga módján a Mária Rádió is. Mert itt nálunk minden zene, minden tanítás, minden rózsafüzér és minden bátorító szó egyetlen célt szolgál, hogy elvezessen Jézushoz, aki életét adta érted. Ha fontos neked ez a hang, kérünk, segíts, hogy továbbra is szólhasson. Imádsággal, önkéntes szolgálattal és adománnyal most te is részt vehetsz ebben a küldetésben. A legkisebb támogatás is számít. Köszönjük, hogy velünk vagy, és hogy a Szentvér hónapjában is együtt járhatunk a megváltás útján. Áldott legyen Jézus Szentvére!
5: Játszunk együtt! Csütörtökön 10 órától a Hitünk és Életünk című hitéleti műsorban Kirer Imre atya várja izgalmas kvízkérdésekkel a kedves hallgatókat. A hittanóra elején elhangzó 3 kérdésre a műsor ideje alatt telefonon várjuk a helyes megfejtéseket. 3 helyes válaszért cserébe a Kármelita nővérek kézműves csokijaiból küldünk egyet a nyertesnek. Játszani a Facebook oldalunkon is lehet, szerdán este 6 órától tesszük közzé a kérdéseket. A helyes megfejtéseket beküldők közül sorsolással választjuk ki a szerencsés nyertest. Szeretettel hívjuk játékos kedvű hallgatóinkat a rádiókészülékek mellé csütörtökön 10 órától. Tartsanak velünk!

0: Következő műsorunkban Fenntartható lelki fejlődés című sorozatunk júliusi adását hallhatják, amelynek témája Teremtett világunk.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntjük a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. Fenntartható lelki fejlődés műsorunk júliusi adásában a teremtett világról és annak védelméről fogunk beszélgetni szokott beszélgetőtársaimmal.
2: Egri Zsuzsa.
3: Schindler Mátyás.
1: Jó, magam pedig Perczel Éva vagyok. Ez elsősorban is szeretném Mátyás atyát megkérni, és szokás szerint imánkkal kezdjük a műsort.
3: Urunk Istenünk, sok vonatkozásban kihívásokkal terhes a világunk. Add, hogy a teremtés szépségének, nagyszerűségének megőrzése ügyében ma felelősen gondolkodhassunk itt a stúdióban is. Amen.
1: Amen. Amen. Köszönöm szépen. Hát a teremtett világunk, és ehhez kaptunk egy pár segítő szempontot a rádió gondolatmenetéből. Szokás szerint Zsuzsát szeretném megkérni, hogy olvassa föl ezeket a szempontokat.
2: Meddig vághatjuk magunk alatt a fát? Ezzel a kérdéssel indul az anyag, majd a Teremtés 2.15-öt idézi. Az Úristen vette az embert, és Éden kertjébe helyezte, hogy művelje és őrizze. Az ismert univerzum evolúciójának csúcsa földünk, élettel teli világ, a sokszínűsége, kifinomult egyensúlya, harmóniája. Végletekig kizsákmányolt természeti környezetünk, a profitot mindennél fontosabb értéknek tartó gazdaságunk drámai helyzetet teremtett. A változásra leginkább a fiatalabb generációk fogékonyak, ők a legérdekeltebbek, ráadásul rajtuk keresztül elérhetők az idősebbek is. Össze akarunk fogni földünkért felelősséget érző és tenni akaró egyénekkel, szakemberekkel és szervezetekkel. Mi Isten terve a teremtett világ fenntarthatóságáról és igazságosságról, természeti, gazdasági, társadalmi szempontból? Sok kérdést sorolnak utána föl, de ez majd az adásunkból ki fog derülni.
1: Nagyon szépen köszönöm a gondolatokat, Zsuzsának is, neked is, Mátyás atya. Jó magam, úgy állítottam össze, elhangzott Zsuzsánál is, hogy mi az Isten terve. Hát azt mi még csak-csak ismerjük, de az ember terve ebben a nagy össze-vissza világban, vajon mi lehet az ember terve, nem mindig derül ki pontosan, hogy hogy tudnánk mi ebben részt venni ebben a dologban. És én három megközelítést választottam. Tudományos és technológiai az úgy egy vonalban körülbelül, és miután idehoztam, hogy az ember is a teremtett világ része, a népszokásokról és a hagyományokról szeretnék majd néhány szót szólni, hogy hogyan tudjuk azt beilleszteni a teremtésvédelembe. És Mátyás atyának adnám át a szót így az elején rögtön.
3: Én igazából elsőként arra gondoltam, hogy mivel mi tudatosan ugye teremtésvédelmet mondunk itt a rádióban, meg az egyházi szóhasználat szerint, hogy teológiai oldalról egy gondolatot mondanék ezzel kapcsolatosan. Ugye teremtett világ, az embernek a teremtés történetek jutnak rögtön az eszébe. Annyit szeretnék most itt az elején kihangosítani, hogy a teremtés történetek azok nem csupán a világ keletkezését írják le, hanem fontos teológiai üzeneteket is hordoznak. Arra gondolok, hogy hangsúlyozzák a teremtés történetek ott a Biblia legelején mindjárt Isten mindenhatóságát, de hangsúlyozzák, szó van ott a világ rendjéről is. Mert a káoszból kozmosz lesz, ugye a görög szó maga is rendet, ékes rendet jelent. Na most, ha valaminek rendje van, Isten által megálmodott rendje, ebből az is következik, hogy a rend az egy pozitív dolog, az megőrzendő. Az ember teremtése Isten képére és hasonlatosságára történik, ezt is ott olvassuk, ami az emberi méltóságot is hangsúlyozza, de a felelősséget is hangsúlyozza. Az a gondolat, hogy az ember az Isten képmására és hasonlatosságára teremtetett. Akkor felelősséggel is tartozunk az Isten képiségünkből következően. Hajtsuk uralmunk alá a földet, ugye? Erről is olvasunk ott a teremtés történetekben, de azt is olvassuk az írásban, hogy őrizzük és műveljük azt a bizonyos kertet, és ne csak uralmunk alá hajtsuk. És látta Isten, hogy jó, erre is érdemes odafigyelnünk, tudnilik a teremtés, Na most, ha jó a teremtés, akkor ennek nyomán látnunk kellene azt is, hogy nekünk is jó. Nem szabadna elfeledkeznünk arról, hogy mennyire jó, hogy ez a teremtett világ van nekünk, és hogyha jó, akkor ne pusztítgassuk. És ott van már a kiüzetés is, ugye, a teremtés történetnek a végén, ami arról szól, hogy ez a kozmosz újra káosszá változhat. Valahol benne van a kiüzetésben. El tudjuk rontani. Ott a Biblia legelején szó van már arról, hogy képesek vagyunk nem csak építeni, művelni és gondozni a ránk bízottakat, hanem káosszá is tudjuk változtatni a bűn, vagy ha úgy tetszik, akkor a felelőtlenségeinknek a következtében. Szóval, amit mondani szeretnék itt az elején, ez csak annyi, hogy a bibliai szövegek egy nagyon ősi tapasztalatot hordoznak már akkor is, amikor leírattak, amikor oda kerültek a Szentírás első lapjaira. Tudnélik, hogy tönkre is tehető a paradicsomi állapot, a felelőtlenségek, meggondolatlanságok. És ez is eszembe jutott, hogy hatalmi téveszmék következtében. Nekünk keresztényeknek egészen biztos, hogy nem szabad elmenni, elszaladnunk a teremtés történeteknek ilyen értelmű üzenetei mellett se. Hogy ezt nekünk nem szabadna igazából filváról vennünk ezek után, ezeket az üzeneteket semmiképpen.
1: És amit még ugyaninnen a teremtés könyvéből nem szabad félvárra vennünk, az az özönvíz és Noé története.
3: Igen.
1: Mert ott rögtön helyre kerülnek a dolgok, hogy látta Isten, hogy ez jó, és azt is látja, hogy az ember viszont nem jó, úgyhogy egyedül Noénak
3: vagy
1: mondta
3: a
1: bábeli torony
3: története, vagy akár a bábeli torony, az elején. Ezek azért dupla fenekű üzenetek, a lehetőségekről is szólnak, meg az életünk veszélyeztetettségéről is szólnak, a létezés veszélyeztetettségéről.
1: Egyetlen mondatot szeretnék még a római levélből ideidézni, mert a teremtett világ sóvárokba várja az Isten fiainak megjelenését.
3: Pál is érzett valamit abból, amiről az imént beszéltünk, igen. Hogy a világ születő félben van, és lehet általunk is, igen. És az Isten kegyelme révén természetesen.
1: És a teremtett világ bizalma az, ami sóvárokba várja az embert. Rá kéne szolgálni erre a bizalomra. A mai napig is. Ez ugye az örökség a témánk alapvetően egész évben, és ez a teremtésvilág és a teremtett világ, az egy nagyon-nagyon ősi örökségünk, amit hordozunk, és attól tudjuk hordozni, hogy még van. Tehát nagyon kéne rá vigyáznunk, mert örököltük, és hogy mi is tovább tudjuk adni.
2: És csak nő a felelősségünk az idők során.
1: Mi mindennel lehet kárt okozni, mert hogy is van, hogy a pokolba vezető út is jó szándékkal van kikövezve? Igen.
3: Ha megengeditek, akkor, hogyha már a mi alapvető kinyilatkoztatási szövegeinket idéztük, a teremtés történetet, akkor jut eszembe, hogy az a tapasztalat, hogy sok mindenre képesek vagyunk, igazából nem csak a keresztény, vagy ha úgy tetszik, a zsidó-keresztény kultúra tudása, hanem az ókori görögség tudása is valamiképpen. Kaptam most a napokban egy német lelkipásztor ismerősömtől egy könyvet, véletlenül csak úgy fölcsaptam. A következő írással találkoztam, azt írja ez a könyv, 100 igehirdetés mintát, prédikáció mintát hoz egyébként, egy népszerű német szerzőtől, de azt írja az egyik ilyen igehirdetés szöveg, hogy kicsit olyanok lettünk, mint Narcissus, aki beleszerelmesedett önmagába, és már csak önmaga számít. Vagy a következő, meg mint Prométheus, aki el akarja, és el is lopja az Istenek tüzét, és ő azt az embert is szimbolizálja a szerzőnek a számára, akinek már semmi se szent, de mindent magához akar ragadni. Vagy Dionysoszt idézi, a bor föltalálója és istenő, ugye a görög mitológiában, azt az embert is megtestesíti a szerző számára, aki elmenekül a valóság elől, nem akar tudomást venni a valóságról, és aki pusztán a kellemes időtöltéssel a folyamatos, ma úgy mondjuk kikapcsolódással és szórakozással kábítja el magát. Nem él tudatos életet, a Dionysos, a görög mítosz szereplője, hanem elszórakozza a dolgokat. A világot jut nekem már az eszemben, viszont a teremtett világot nem szabadna elszórakoznunk. Vagy idézi ez a szerző ebben a kis eszéjében Odüsszeuszt is, aki az ő olvasatában az otthontalanság, a kötöttség nélküli embert jelenti. Nincs otthona, Szküllák és Karibdiszek között hányódik. Ő a pihenés nélküli ember. Az állandóan úton lévő, aki nem csak a magáét emészti fel, hanem a világot is. Neked az jut még ezekről az eszemben, hogy sok vonatkozásban igaza van a szerzőnek, ezekhez az okori személyekhez ezt a fajta gondolkodásmódot is hozzá lehetne kapcsolni. Ugyanakkor létezik az a dilemma, és ez az igazi problematika, én azt gondolom a teremtés védelem kapcsán, hogy mik is lennénk ugyanakkor a kíváncsi Odüsszeuszok nélkül, a nyughatatlanságaink révén, azok nélkül, akik mindent látni és hallani akarnak. Még a szirének énekét is, ugye, hogy Odüsszeusz. De nem túlságosan sokja a szirén hang. Jut ugyanakkor rögtön az eszembe, ami a lényeges tennivalóinkról irányítja a figyelmet, és már csak a profitot állítja a gondolkodásunk középpontjába. Ez a bűt mi lenne belőlünk Prométheusz természetű emberek nélkül? Hogy ne jutna az eszembe? Kik igába hajtják a természet erőit ma is, atommagot hasítanak, és szélkeregekbe törik ugye az energiát, hogy még a szélöcsénket is, ahogy a Szent Ferenc itt, de jól csináljuk-e? Mire használjuk fel? Úgy használjuk-e fel a Prométheusz természetű emberek ajándékait? Ez az igazi kérdés az én számomra, hogy az ne a pusztulásunk legyen, hanem a gyarapodásunkra. És nem szórakozzuk el az életet mi is úgy, mint Dionysiosz, a közös életünket. És nem lehet, hogy gyakran fölöslegesen is szétutazgatjuk ezt a világot, mint egyfajta kései, sokszor már tényleg kései Odüsszeuszok. Egyértelmű, hogy egyre inkább úgy látszik, hogy igen az én számomra, hogy nagyon oda kellene ügyelnünk a dolgokra.
1: Én nekem csak annyit jutott eszembe, amit mondtál Mátyás atya, és pont a Prométheuszról, hogy ellopta vagy a tüzet, és hogy nem vagyok benne biztos, hogy nem saját önön dicsőségére tette mindezt, és hogy ezt azért csinálta, hogy nekünk is jó legyen. Ez sajnos ez olyan kisördögi gondolat a fejemben megfordult. És ugyanúgy vagyok az Odüsszeusznak a szirén énekével, és hogy ő nagyon kíváncsi volt rá, de mit tett ezzel hozzá a világhoz, hogy ő ezt végighallgatta. Az ötlet jó volt, hogy lehet ezt végighallgatni, de aztán emberei nem hallhatták, csak ő pont ezért mondom, hogy ez inkább egy önző dolog volt. Zsuzsa, neked esetleg ehhez valami gondolat?
2: Ehhez közvetlenül nincs. Én az Ószövetséget vettem elő elsőre, mert mindig ez a kezdete, és a világ szépségéről rengeteget tudnánk beszélni. Elolvastam néhány zsoltárt, nyilván itt nem fér bele az időbe, hogy azokat nézzük végig, de végig a teremtés történettől kezdve, elsősorban a zsoltárokban, de máshol is a világ szépségéről van szó. Az a sokféleség, harmónia, a minden mindennel összefügg, hogy mindez ajándék, hogy föl se tudjuk mérni, hogy mi mindent kaptunk ajándékba a Földdel együtt. Ezzel tele van, és ugyanakkor az is benne van már az Ószövetségben, hogy mint ember hogyan vitatkozunk. Ugyanis, ha nem is a témánkba vág, de Jobb vitatkozik az Úristennel. Mert Jobbnak problémái vannak sok mindennel kapcsolatban, a barátaival nem jut ülőágra, és végig ragaszkodik hozzá, hogy nem így van, de én így értelmezem, hogy ő jobban tudja. És akkor Isten felsorolja neki, hogy akkor teremtettél te egyetlen hajnalt is. Létrehoztál egy felhőt, megállítottad vagy elindítottad a vizek folyását és hasonlókat. Na most ezeket, ahogy az összes ószövetségi történetet a mai világra is lehet alkalmazni, hiszen ezek tanító történetek, és be kell csak helyettesíteni azt, amit mi most csinálunk. És Jobb meg vitatkozik, és akkor végül belátja, igazad van, Uram, befogom a számot, és nem mondok többet, mert hiszen tiéd minden hatalom, és stb. Tehát belátja azt. De az, hogy az emberben végig benne van ez a vitatkozás, hogy majd én azt jobban megoldom, majd én azt jobban tudom, és sok olyan katasztrófa, ami történt már a Földön, főleg az utóbbi időkben, mert amíg még nem tudtak rá eléggé jól fölkészülni, nem ismerték meg a világot, amíg nem találták föl a puskaport, hogy így mondjam, addig nem tudtak az emberek akkora kárt okozni, mint később, de hogy örökké vitatkozunk, és próbáljuk most megkeresni azt, ugye az utolsó kérdés úgy szólt a megadott szövegben, hogy mi Isten terve a környezetünkkel. És hát ezek után letettem az Ószövetséget, és elővettem a Laudato Si-t, az enciklikát, aminek a kezdete áldott légy. Ferenc pápa 2015-ben adta ki. Csak a bevezetőből olvasok fel egy mondatot. Az erőszak, amely a bűn által megsebzett ember szívében lakozik, azokban a betegség tünetekben is megnyilvánul, amelyekért a talajban, a vízben, a levegőben és az élőlényeken észlelünk. Hosszú ez az enciklika, tehát nem tudjuk az egészet ismertetni benne. Ferenc pápa sürgetően hívja föl az egész világot, hogy amiket felsorol. Van, aki egész egyszerűen nem érti, van, aki le akarja a felelősséget venni magáról, van, aki másra hárítja, van. Egyszerűen vannak, akik tagadják, hogy probléma van, a közömbösség, a kényelmes beletörődés, és van, aki abban bízik, hogy a technikai megoldásokkal mindent el fogunk majd intézni. És ez így mind nem megy. Olyan dolgok történnek, amit ha elkezdünk mondani, akkor az rosszabb lesz, mint egy katasztrófa híradó, tehát akár Afrikára, vagy más dolgokra gondolunk, és végig megy azon, hogy mi az, amit lehetne, vagy mi az, amin gondolkoznunk kellene. A teremtésből indul ki természetesen, hiszen Isten az ember saját képére és hasonlatosságára teremtette, és rábízta az emberi személyre, aminek a végtelen méltóságát is ez adja, hogy őrizd és műveld az egészet. Egyelőre még csak a Földön tartunk, néha kitettük a lábunkat, de talán az egész univerzumra is értette. És különböző társadalmi berendezéseken, technológiától kezdve a gyermekek oktatásáig, a hittanoktatásig, a nem is tudom, mit mondjak hirtelen, hogy egy átfogó ökológiára lenne szükségünk, mert minden mindennel összefügg. És a közjó alapelve az, hogy olyan életfeltételeket teremtsünk meg, ami mind az egyéneknek, mind a csoportoknak, és tágabb értelemben a teljes környezetnek megfelel. És itt van a probléma tulajdonképpen, hogy ez a szó, hogy közjó, ez egyáltalán kiveszett a közbeszédből, hogy úgy mondjam, és nem tudják, hogy mit kell alatta érteni. Vannak az enciklikában segítő szempontok, hogy mi az, amiben segíteni tudunk politikában, gazdaságban, a döntési folyamatokban, a kutatásokban, és természetesen a vallás és tudomány párbeszédében. Ami nagyon-nagyon fontos a nevelésben, környezettudatos nevelésben, az iskolában, a családban, a médiában és a plébánián is. Tehát végül is ő használja először ezt a kifejezést, hogy ökológiai megtérés. És Jézus mondja, hogy újjá teremtek mindent, ez a Jelenések könyvében hangzik el, és akkor mi is, ha odáig el tudunk jutni, nem tesszük tönkre a földet, ennek az új teremtésnek a részesei leszünk, és szemtől szembe állhatunk majd Isten végtelen nagyságával, szeretetével. De ez nagyon-nagyon messzinek látszik, és egyelőre úgy tűnik, hogy a világ egy jó része hátat fordított Istennek, és nem akar ezekkel foglalkozni, és hát nem megyek bele olyanokba, ami általánosságok, de végül is a kapzsiság, a mohóság, a másik ember kizsákmányolása, és az, hogyha valaki olyan kap hatalmat a kezébe, és nagyon sokszor tudatlanság is valóban. Én azon gondolkoztam végig, hogy ez természetes, hogy vezetőknek való, az egész egyháznak, egy egész országnak, egy egész világrésznek lehet a megbeszélni valója, de akkor én, amikor olyan kicsi vagyok, és összesen hadcserébe van paradicsomom ültetve, és néhány másikba virág meg zöldség, de hogy mi az, amit valóban mi tehetünk meg, és ez a változtatás a mi szintünkön kell, hogy megtörténjen. Az egyik az egy nagyon jó példa, amit én láttam, gyerekek, táborban voltunk, és családos táborba, tehát picikéktől egészen nagyszülőkig, dédszülőkig mindenki ott volt, nem most volt, többször volt már azóta, évekkel ezelőtt. Megérkezünk, alig egy órája, hogy ott tartózkodik a nép, kezd körülnézni, hogy mi hol van, és te is itt vagy, hol van az ebédlő, hol van a focipálya, hol vannak a fenyőfák, szóval körülnézünk, amikor megjelenik egy fiatal apuka két kukával, és a hóna alatt egy sárga és egy kék nejlonzsákkal. Rendes szemetesek voltak nyilván, akik vezetik ezt a ütőhelyet, hát azok arra gondoskodtak, de ő ezeket magával hozta. És letette, és megjelölte az egyik volt ugye a papír, a másik a műanyagnak. Sőt, a befőttes üvegeket is külön gyűjtötte, ha valaki ilyet hozott magával esetleg. És a kisgyerekek, ugye az ő gyereke is mindjárt rohantak oda, a többi kisgyerek szaladt utána. Ezek általában mind 10 alatti vagy még kisebb gyerekek voltak. És Marci bácsi, mit csinálsz? Hát ez lesz a szelektív gyűjtő. Elmagyarázta, ráírta 50 centis betűkkel, és hogy mindenki lássa, és nem volt egy fia szemét sehol. Ha valaki esetleg eldobta, akadt egy 3 éves gyerek, aki rohant és vitte és betette a megfelelő helyre. Nem tudom, mennyit vitt ebből haza, és hogy fog ezzel tovább élni, akár az a 30 gyerek, aki ott őt körül vette, és megtanulta tőle, de valahogy így képzelem
3: a példa, mint a...
2: A másik viszont egy olyan, ami tulajdonképpen a tudás hiányát jelenti. Azok az emberek, akik beszorultak a városba, nem ismerik a környezetet olyan szempontból, sem a növényeket, sem az állatokat. Tehát volt már arra példa, hogy egy méhcsalád valahol leszállt, és nem tudták, hogy mi az, és itt vannak ezek a csúfbogarak, és kiirtották őket. A méz lassan aranyárban van, mert csökken a méhek darab száma, és ez az egyetlen olyan téma, ami nélkül ilyen halna az egész emberiség, ha a méhek eltűnnének. Ezt el kell, hogy higgyem, mert szakkönyvben olvastam, de minden esetre az, hogy nem tudom mi az, az nem jelenti azt, hogy akkor ki kell írtani. Elszaporodik egy csomó minden, mert azt írtották ki, ami vele táplálkozik. Nincs, aki megegye. Nem véletlenül lett a természet úgy megalkotva, ez végig lehetne egy ilyen láncon menni, hogy milyen előrelátó és csodálatos, ahogy az élőlények egymásért élnek gyakorlatilag, életükkel is, meg elmúlásukkal is, és mindennel. Tehát nagyon nagy felelősséget látok én a nevelésben.
3: Föltétlenül. Nekem az a kapcsolatban egyébként az jut az eszembe, hogy nem csak kognitív szinten kellene találkoztatni pedagógusoknak, oktatásnak, társadalom prominenseinek a problémát, hogy elfogy az élő környezet, elfogy a világunk a talpunk alatt a végén, hanem érzelmi szinten megközelíteni. Tehát, hogy egy apuka csinálja, viszi azt a 2 zsákot, ugye, ahogy mesélted. Ez már a szívét dobbantja meg a gyereknek. Én egy bajai pedagógust ismerek, aki most már több mint egy évtizede egy csapatot működtet, szülők és gyerekek csapatáról van szó, szemétfogócska ennek a csapatnak a neve.
2: Jaj, de jó.
3: Tonna számra gyűjtik össze, és hány tonna szemetet már ott a város környékén. Félelmetes, hogy milyen hatás tud lenni egy jó pedagógus, egy érzékeny szívű lelkű pedagógus a gyerekekre és a szülőkre, ami elképesztő az én számomra igazából az ő működésük kapcsán az, járják a környéket, az erdőket bejelentésre is, és tényleg pótkocsi számra gyűjtik össze felelőtlen embereknek a dolgait, amit eldobáltak. Szóval, hogy tudhat egy jó pedagógus, a leginkább azon képedek el, hogy a szülőknek nem jelent problémát az, hogy egy ilyen egyesületbe vigyék el a gyerekeiket, és szedjék együtt a szemetet. Tehát, hogy szoktuk ezt mondani, nem zsenán vagyunk.
1: Igen, nem
3: zsenán. Igen, nem
1: zsenán. Nem ciki. Sőt, dicsekedhet vele, hogy mi egy olyan klubba járunk, amilyen nektek nincs.
3: Tehát az érzelmi én meg van szólítva.
1: Igen,
3: hogyha hitelesen közvetíteni tud egy problematikát egy pedagógus, és itt akkor már ott vagyunk az iskolai szinten, ugye, hogy visszük közel az életünket, a tulajdonképpeni életünket azokhoz a gyerekekhez, akiknek a jövőjéről van szó. És itt van ez a jó pedagógus, aki képes meggyőzni a szülőket, hogy nem csak az a fontos, hogy kiváló úszó legyen a gyerekemből, vagy jó sportoló, versenyző itt-ott, vagy nagyon jól tudjon zongorázni, hanem az is, hogy írjen környezettudatos életet. A példa nekem arról szól, ez a mai példa, hogy ezt át lehet vinni.
2: És pontosan a most elterjedő, vagy már elterjedt digitális világgal kapcsolatban azt mondják, hogy nagyon fontos az érzelmi világ, és hogy sokkal inkább azzal kommunikálunk most már, és ezt sok mindenre lehetne használni. Egy olyan egyszerű példa ez, amit mondtál, hogy a gyereknek az érzelmeire hat. Igen. Van egy fiatal ember, nem tudom, hogy mennyire sikerült neki már úgy elterjeszteni. Az a hobbija, hogy egészen pici, nem is tudom, bogár, rovar mi az illető, kisebb egy milliméternél, vagy maximum egy milliméter nagy. Soha nem látjuk, mert az avar alatt van. Azokat a amik bomlanak, azokat eszi, és ezzel takarítja a természetet gyakorlatilag. Hát jó, van, tudomásul vesszük. De képeket készít róla, kifejlesztett valami extra, nem tudom mit, hogy mindenhol tud vele víz alatt is akár fényképezni. Ez az egy milliméter vagy fél milliméter közötti ugrókák annyiféle színű és mintájú van, hogy el nem lehet képzelni, végtelen szinte a variációja, és nem is tudunk róla. És ezeket megmutatni, csinált kiállítást, könyvet is készített belőle, hogy az ember elámul azon, hogy egy ilyen pontnyi, minket igazából nem is zavaró élőlény milyen csodálatos, hogy Istennek micsoda gazdagsága van, hogy egy ilyenből ilyen ennyit teremtett, ennyi fajtát, az összes többi teremtményre lehetne legkisebbtől a legnagyobbig, és erre úgy rácsodálkozni, és akkor valóban az érzelmi nevelésre ilyen irányba hatni, ha már ezt használjuk föl. Itt van egy ellenpéldám is. Az óvoda kapott egy okos táblát. Tavasz van, és virágok látszanak, amiket hát ő ugye oda teszi azt az elektronikus ceruzát, vagy mit is ott megjelennek. És oda hívja a gyerekeket, hogy most mutasd meg, hogy melyik a tulipán, és mutasd meg, hogy melyik a játszint. És akkor a gyerek fogja az elektronikus mutatót, és akkor az még világít is neki, és jaj, de jó, mutatta. A kert tele volt ültetve ilyen virágokkal, és én megkérdeztem, hogy miért nem viszed ki őket a kertbe? Miért a táblán mutogatod? Olyan irányba megy el az ember, hogy a többi élőlényt azt nem veszi komolyan, vagy nem is tudom, hogy mondjam.
3: Igen, sok vonatkozásban varástalanított lett a világ, és nem tudunk valóban rácsodálkozni, én is azt gondolom arra, ami szép, és ott kezdődik valahol a környezetvédelem, vagy szervesen hozzátartozik, hogy megmutatom a szépet, érzékelem a szépet. Kém az is eszembe jutott, hogy ebben a műsorban egy csomó verset föl tudhatnánk olvasni, idézni tudnánk irodalmi alkotásokat, amik pontosan erről szólnak, a világ varázsáról. Az elkötelezettségek ott kezdődnek a természetjárásokkal, és azzal, hogy megismerkedünk ezzel a világgal, mert ez nem mindenkinek kézenfekvő. Darwinnak kézenfekvő volt annak idején az 1800-as években, hogy tátotta a száját, és mindenre rácsodálkozott állítólag. Már gyerekkorában is gyűjtöttem a bogarakat, és lehet-e másokat is mondani, akiknek kézenfekvő az, ami szép. De van, akinek ki kell nyitni erre a szemét. Ez a társadalmi felelősség is egyébként. Én azt gondolom, hogy törvényalkotás felelőssége is, vagy az oktatási felelőssége is. Kérdeztem egy középiskolás, egy hajdani középiskolást, most mielőtt a stúdióba elindultam volna az egyik munkatársamat, Zsufi, a környezetvédelemből mit tanultak a középiskolában? Tanultak-e valamit? Ő ezelőtt egy olyan 20 évvel volt középiskolás. Nem emlékszem, de úgy tudom, akkor nem tanultunk semmit. Na most ebben a vonatkozásban azért vannak már változások, ne csak bántsuk magunkat, hanem emlegessük azt is, hogy azért vannak bőven erőfeszítések is már. Baján a vízgazdálkodási egyetem ottani karán, ennek utána néztem, a közszolgálati egyetem bajai víztudományi kara például kiemelten kezeli, oktatják a hallgatóknak, ebben a tekintetben is oktatják őket, és a környezetvédelem tekintetében is érinti ugye a jövendő hivatásokat a természet. De ezek valóban fontos dolgok. hogy vagy olvasom azt, belelapozgattam abban, hogy a mi egyházunk, a katolikus egyház ilyen vonatkozásában is tényleg csak egy gyűszűnyi információt, hogy a Magyar Püspöki Konferenciának van egy ilyen bizottság, ugye Caritas in Veritate bizottság, ami egy teremtésvédelmi bizottság. Odafigyel a dolga ennek a bizottságnak, vagy legalábbis dolga lenne, nyilván próbálja is tenni a dolgát, a fönntarthatóság, a környezettudatosság. Koordinálnia kell ennek a püspökkari bizottságnak az országos teremtésvédelmi referensi hálózatot is, ugye, ami már egyházmegyei szinten van meg elviekben mindenképpen, hogy a gyakorlatban ez hogyan működik, az egy másik kérdés, vannak bőven még tennivalók. Kapcsolatot tart ez a bizottság az oktatási intézményekkel, a Katolikus Pedagógiai Intézettel is ebben az ügyben, akikkel közösen hirdetik meg, örömmel olvastam, a teremtésvédő óvoda, iskola és kollégiumi címeket lehet elnyerni ezeknek. Úgy tudom, 3 évent ezeknek az intézményeknek. Ez egy szakmai elismerés a püspökkari konferencia részéről, és úgy lehet ennek megfelelni, ennek a címnek, a Laudato Si, tehát a Ferenc pápai enciklika 7 irányelve közül legalább 3 területen, köztük ökológiai lelkiségben minimum 6 gyakorlati elemet megvalósítanak ezek az intézmények, és horribile diktó 2026 áprilisában 77 intézmény vehette át ezt a címet, ahogy olvasom. Tehát vannak bőven gyakorlati tennivalók. Ugyanakkor én azt gondolom, hogy hát vannak deficitek, de bőven nagy társadalmi vonatkozásban is, és sok vonatkozásban, egyházi vonatkozásban is. Soha nem felejtem el, azt plébániára hívtuk meg hosszú évekkel ezelőtt már, vagy 5-6 évvel ezelőtt egy klímavédőt, aki miniszterei szinten dolgozik ezen a területen. Nekem tanítványom volt a Szegedi Mentál Higiénés Képzésen, és egy bevezető kör kapcsán veszem észre, hogy az egyik hölgy, amikor be el kellett mondani, hogy ki hogy van itt jelen, ez a klímavédelemmel foglalkozó a területen tudományos habilitációt is szerzett hölgynek könnyes a szeme, és nagyon szomorú. Mi van veled, kérdezem tőle. És akkor elkezd beszélni arról egy kiváló szakember, hogy féltem az unokáimat. A környezetvédelem egy kiváló szakember. Féltem az unokáimat, hogy mi lesz az ő életükből. És akkor meghívtam a plébániára, van egy ilyen sorozatunk, hogy oratóriumi estét, és éppen a klímaváltozás és a klímaszorongás tematikában volt egy nagyon jó együttlétünk. Tehát amit mondani szeretnék, az csak annyi, hogy én úgy látom, hogy nagyon nagyok a kihívások, és nagyon kiváló emberek, szellemi és társaságok és társadalmak és közösségek erőfeszítései vannak már benne abban a gondolkodásban, ami világunknak a megőrzése irányában mutat. Vannak eredmények, de a tennivalók azok adnak bőven feladatot és gondolkodni valót.
1: Nekem is adtatok rengeteg feladatot, mert annyi minden eszembe jutott, amíg itt beszéltetek. Jó sokáig nem jutottam szóhoz, de nem is, ez úgy össze is csuklott ez a gondolatmenet, mert mindenhez szerettem volna még hozzáfűzni, aztán nagyon elkanyarodtunk egyes témákról. De azért amit feltétlenül szeretnék megemlíteni, ugye mondtátok az érzelmi nevelést.
3: Igen.
1: Jó, de hát ennek előtte kellene egy értelmi nevelést is.
3: Föltétlenül.
1: Tehát az, hogy környezetvédelem van, az nem elég. Legyen környezet ismeret, ismerd meg, hogy mit védsz.
3: Igen, világos így van.
1: Tehát én inkább gyakorlati oldalról közelíteném ezt meg, hogy ma már az, hogy környezet ismeret, ezt a szót így nem használjuk. Környezetvédelem van, klímavédelem van, mindent pontosan védünk. De mit védünk tulajdonképpen?
3: Igen, tehát igazából a problematikát, azt az egész világot meg kell ismerni. Nem lehet az egyiket kijátszani a másikkal szemben sohasem, a kognitív értelmi nevelést és az érzelmi nevelést. Szóval meg kell ismerkedni olyan fogalmakkal, ezt el kell magyarázni, ezt tudni kell. világos, hogy klímaváltozás mit jelent, a biológiai sokféleség mit jelent, a biodiverzitásnak a csökkenése, ugye?
1: Jaj, ezek a szavak, hát felnőttünk úgy, hogy most 60 éves kor felett tanulok meg új szavakat.
3: Igen, de...
1: aztán nem is nagyon tudja az ember értelmezni, mert nekünk, tehát hívő embernek szerintem ez nem kell. Olvassunk Szentírást.
3: De igen.
1: Ószövetséget, új szövetséget, teremtéskönyvét, nagyon fontos lenne, tehát
3: igen,
1: egy kicsit leegyszerűsíteném ezt a dolgot. Tehát ez igen. El van, talán a tudós világ felé el van misztifikálva, pedig le kéne a társadalom felé tolni, és a használható gyakorlati részét inkább. Én így gondolom. Tehát az, hogy egy klímavédő valakit mondtál, hogy sír az unokáim miatt, jó, ez
3: igen.
1: Szomorú, de személy szerint ő nagyon is sokat tudna tenni, ha csak a saját unokájáén is. Tehát nem szomorú.
3: Mint ahogy tesz is, persze.
1: Hát nyilván tesz is, persze. Tehát nem elsősorban a szomorúság, hanem a tennivalók. És nem szabad visszahúzni a gondolatunkat, hogyha valahol úgy érezzük, hogy itt most pont a profit mondjuk, vagy a profit miatt itt ellenállásba ütközünk, vagy valami anyagi érdek miatt, vagy valami érdekcsoportnak piszkáljuk a bokáját rugdossuk. Nem szabadna visszahúzni a körmünket ilyenkor, és akkor nem kellene sírni sem az unokáink miatt. Persze ezt én könnyen mondom, mert nekem ez nem tisztem, hogy a környezetért harcoljak, de tudom, hogy másként látom én, ezt gyakorlatilasabban közelíteném meg.
3: Értem, amit mondani szerettem volna, az csak annyi, hogy mivel át és át szövi az életünket, a dilemma, hogy hogyan segítsünk saját magunkon ezen a területen, és már kifejezetten egy tudomány ággá is válik, ugye a teremtésvédelem, vagy a környezetvédelem, egy új nyelvet is meg kell tanulnunk, ha akarjuk, ha nem. És ezt se kerülhetjük ki, nem tudhatjuk kikerülni.
1: Említettem, hogy teológiai szempontból is megközelíteném ezt a dolgot, és akkor talán ide hozhatnám, itt lenne talán a legjobb helye. Martos Levente Balázs püspök atyának egy tanulmányát találtam meg, már a címe is fantasztikus, a teremtett világ, mint menedék az ember számára. És akkor érdekes módon Zsuzsa Jobb könyvéből idézett, én is Jobb könyve és a Prédikátor könyve alapján írta ezt a dolgozatát a Balázs atya, a püspök atya. Egy pár gondolatot szeretnék belőle felolvasni. Leginkább arra szeretnék rámutatni, hogy a teremtett világ egyfajta közvetítő szerepben jelenik meg az értelmet kutató ember és a számára értelmet adó Isten között. A világ teológiai értékelése, szemlélése, hogy ez a két említett könyvben megjelenik, beleillik a bölcsességi gondolkodás egészébe, illetve arra serkent, hogy amit értékesnek találunk, arra nagyobb gonddal vigyázzunk is. És itt még rengeteg sok-sok okos gondolat van, de hogy többieknek is jusson szó, nagyon fontos gondolatot emeltem ki a végére. A teremtett világ tehát menedék az ember számára, amikor elveszíteni látszik önnön személyét. Olyan helyre, sőt olyan társra találhat benne, amellyel újra összekapcsolódhat. Itt a teremtett világ most, akivel társként összekapcsolódhat. Szerintem ez egy fantasztikus.
3: Gyönyörű a gondolat, és ez pont arról szól, amiről beszéltünk, hogy ez szíven üti az embert. Ez hat az érzelmünk.
1: Ez már az érzelmi nevelés. Én is erre mondtam azt, hogy hát olvassunk Szentírást, és akkor megvan az érzelmi nevelés a természet irányában, a teremtett világ irányában.
3: Igen. De hogy mi a teendő konkrétan? És hogyan jutunk el oda, hogy ne a fosszilis tüzelőanyagok ki legyen az utolsó szó, ugye az már egy másik kérdés, az már egy technikai kérdés.
1: Hogy mi a teendő, erre most
3: és
1: szeretnék...
3: És nem csak technikai.
1: Hogy mi a teendő, erre szeretnék egy gondolatot elmondani, egy kis technikai információ. Mikor összejövünk, előző nap Zsuzsa mindig ír emlékeztetőt, mert ő a mi élő naptárunk, és hogyha valaki elcsellengene gondolatban vagy fizikai értelemben, akkor ő visszarángat minket már előző nap, hogy na akkor holnap, ekkor és ekkor felvétel. És aztán a gondolatsor vége, hogy mi a teendő, azt írta nekünk Zsuzsa, hogy amúgy egyszerű témánk lesz, térjetek meg. És ebbe benne van az, hogy itt tulajdonképpen a mikrofont ki lehet kapcsolni, hogy térjen meg a világ, és olvasson tényleg Szentírást, és gondolkozzon azon. Már nem lenne olyan sok problémánk a fosszilis energiákkal, meg a nem tudom én mikkel.
3: Igen. Valóban, szóval rá tudok én erre föltétlenül borítani abban az értelemben, hogy mindenkinek a maga helyén van feladata ebben az ügyben, és kell hátat fordítania a pazarló, vagy igen, a világot pazarló magatartásainak.
2: És három szót tennék hozzá, amit manapság inkább igyekeznek messzire elkerülni, és nem örülnek neki. Az enciklika összefoglalásában ez a három szó így szól: tudjunk örülni az egyszerűségnek, a mértéktartásnak és az alázatnak. És akkor megvan a mi feladatunk, mert a mi szintünkön ez ilyen kicsi részekből össze tud állni.
3: Van a németben egy ilyen szó, hogy notwendig.
1: Hát az a szükséges, a fontos.
3: Igen, az, hogy notwendig az, ami szükséges. Mi az, ami szükséges nekünk, hogy ezt a kérdést is újra és újra fel kell tenni. Szükséges-e a not szó, az ugye a szükség, vagy pedig változtatni venden kell valamit, mint ahogy a német mondja, meg kell valamit változtatnunk az életünkben. Notwendig, a notwendig.
1: És ami még notwendig, amit említettem, hogy népi szokások hogyan kapcsolatok össze a teremtésvédelemmel, és nagyon jó, hogy júliusra ez a témánk. Csak július hónapban a következőket találtam, ami a hagyomány, népszokás, és kapcsolódik a Szentíráshoz is, és szentjeinkhez is. Július 2. Sallos boldogasszony napja. Mikor elkezdődik az aratás? Ugye július az aratás hónapja.
3: Mária látogatása Erzsébetnél, igen.
1: És akkor aztán ugye kimennek a földekre, búzát vágnak, rendet tesznek magukánál, hazamennek, és a munka mindig úgy kezdődik, hogy torony iránt fordulnak, keresztet vetnek, és úgy. És mikor leteszik az arató eszközeiket, akkor szintén keresztvetés, és úgy mennek haza. És ők védték a teremtett világot azzal, hogy akkor, abban az időben is úgy aratták le a búzát, a kultikus növényünket, ahogy annak megvolt az ideje és a rendje. A következő nap pedig illés napja, július 20. Érdekes, e napon munkatilalom volt, mert attól tartottak, hogy aki ilyenkor a mezőn dolgozik, abba belecsap a villám, a termés pedig elveri a jég. Hát a teremtett világ része a villámcsapás meg a jégverés is, de az ember tiszteletben tartotta, hogy ez előfordulhat, és kitalálta a dologtiltó napot, hogy nehogy baj legyen. Az embert védte a teremtett világ ismeretében. Tudta, hogy ez időtájt elképzelhető, hogy ilyesmi történik. Július 25. Jakab napja. Úgy tartják, vagy úgy tartották, hogy a Jakab napra kikelt csirkék gyorsan nőnek. Gyorsabban, mint az egyéb napokon, és, ami még nagyon fontos, ilyenkor kell kiszedni a fokhagymát. Hát tud ilyet egy városi ember? Hát honnan tudnánk? Megvesszük a fokhagymát a piacon, és kész, adjad Isten. Július 26. Anna napja. A kender töve Anna napján szakad meg, ezért ilyenkor kezdték a kender nyűvését. Ez is egy megfigyelés, hogy a kenderrel hogy kell bánni.
3: Ismerték a világot.
1: Ismerték a teremtett világot, megóvták, és ezért tudták alkalmazni az ismereteiket. Július az aratás hónapja, a kenyérgabona betakarításának a sikerét számos hiedelemmel és szokással igyekeztek biztosítani, amelyek gyakran vallásos jellegű szertartásokkal is összekapcsolódtak. A munkát fohászkodással, imádsággal és kalapemeléssel kezdték, ahogy itt az elején említettem is. Ez a mi örökségünk, amit érdemes átvenni, amennyire csak lehet. És akkor a teljes tematikát, az örökséget is érintettük ezzel a gondolatmenettel. Nem tudom, hogy van-e még időnk, olvasmányt ajánlanék egy-kettőt. Ti hoztatok olvasni való ajánlatot?
2: Nem.
3: Nézsem.
1: Én hoztam. Hát legelőször is mindenki olvasson Fekete Istvánt, amennyit csak tud. Nos, tehát akkor, amit én úgy gondoltam, hogy feltétlenül ajánlani szeretném nektek is, meg a kedves hallgatóknak is, mindannyiunk kedvencét, Fekete Istvánt. Stílusa, humora, az állatok mélyreható ismerete, valamint könyveik témái is nagyon tetszenek. Könyveim nagyon erős szeretetet közvetítenek a természet és az élővirág iránt. Hát ez értelmi és érzelmi nevelés alapja is lehet egyúttal egy Fekete Istvánt olvasni, Fekete István könyvet olvasni. Aztán amit még találtam, szó került itt a Katolikus Pedagógiai Intézetről, és ott említettél egy-két tematikát. Kicsit bővíteném is a tudnivalót, hogy miket terveznek, szerveznek.

0: kell halála, 800-as évfordulója.
1: 800 évfordulója, igen, most vannak ezek a különböző emlékévek. És Zsuzsa nagyon sokat idézett a Laudato Si-ből. És akkor én egy résszel szeretném lezárni a műsort, ha csak nincs valami egyéb gondolatotok. Zárásképpen szeretném felolvasni Ferenc pápa Laudato Si kezdetű enciklikának a végén, a 246. pontban két imád közül. A második ezt a címet kapta. A teremtett világgal együtt mondott keresztény ima. A teremtés lakói, így a növények és az állatok is, tehát valamiképpen együtt imádkoznak az emberrel. Életük, mint láttuk, áldott és jó, ezért létezésük önmagában is dicséri teremtőjüket. Kereszténynek lenni tehát azt is jelenti, hogy ennek az igazságát felismerjük, és ezzel a dicsérettel összekapcsolódunk velük, és értük áldjuk a teremtőt. Ez legyen része mindennapi imánknak, és, nagyon fontos gondolat következik, az egyház ősi liturgikus hagyományát követve olykor különleges ünnepe a közös otthonnak.
0: Köszönjük szépen.
1: Én is köszönöm a gondolatokat. Záró zenénk meg pedig a teremtéshez kapcsolódó dallamokat fogjuk hallani.

0: Búcsúzunk önöktől.
1: Egri Zsuzsa.
2: Sinder Mátyás.
0: Perccel Éva. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Mindörökké,
1: amen.
3: Elhangzott műsorunkban Fenntartható Lelki Fejlődés című sorozatunk júliusi adását hallhatták, amely teremtett világunkkal foglalkozott.

0: Hírpercek.
1: Ma van Szent Anna és Szent Joachim ünnepe. Rövidesen lejárnak a régi típusú személyi igazolványok. Svájcban megszűnik a papok katonai szolgálat alóli mentessége. Üdvözlöm Önöket, a hírek szerkesztője Szopko Anna. Szent Annára és Szent Joachimra, a boldogságos Szűz Mária szüleire emlékezünk liturgikus emléknapjukon, július 26-án, a mai napon. Az új szövetségi könyvek semmit nem mondanak Szűz Mária szüleiről. Egy második századi apokrif könyv szerint Mária édesanyját Annának, édesapját Joachimnak hívták. Az Anna név annyit jelent, kegyelemmel áldott, a Joachim pedig Isten megvigasztal, írta a Magyar Kurír. Szent Anna és Szent Joachim ünnepe a 13.-14. században terjed el Európában, annak az érdeklődésnek következményeként, amellyel Krisztus emberei természete és emberi valósága felé fordultak a hívők. Az ünnep dátuma a Mária feltételezett szülőhelye fölé épített templom fölszentelésének évfordulójából ered. A hagyomány szerint Mária Jeruzsálemben született, és szülőháza a Betesda tó közelében állt. Sokan még ma is a régi típusú könyvformátumú személyigazolványt használnak. Ezek az okmányok azonban augusztus 3-ától már nem lesznek érvényesek. Ettől az időponttól kezdve a hivatalos ügyintézése és személy azonosításra sem lehet majd használni őket. A változás elsősorban az idősebbeket érinti, hiszen közülük sokan rendelkeznek még ilyen igazolvánnyal, írta meg a Belvárosi Újság. Az 5. kerületben mintegy 1600 belvárosi idős lakosnak lehet szüksége az okmány cseréjére. Ezért a belváros önkormányzata segítő szervezeteket bevonva segít az érintetteknek, hogy az ügyintézés minél egyszerűbben menjen. Segítenek abban, hogy az idősek megtudják, érinti-e őket a változás, ha igen, akkor időpontot foglalnak helyettük, szükség esetén az ügyintézés helyszínére is elkísérik őket. A támogatás főként azoknak jelent nagy segítséget, akik egyedül élnek. Egy cikk arról számol be, hogy egy új svájci törvény megszünteti a papok katonai szolgálatának mentességét. Ez komoly felháborodást váltott ki az ország keresztény közösségeiben. Svájcban minden egészséges férfi számára kötelező a szolgálat. A papok, szerzetesek és más szerzetes rendi tagok eddig mentesültek ez alól, mert a lakosság szempontjából kulcsfontosságú munkavégzőknek számítanak, különösen válsághelyzetekben. A hatályba lépett módosítás szerint a lelkipásztorokra is ugyanaz a kötelező sorozási szabály vonatkozik, mint más férfiakra, tájékoztatott a zarándok.ma. A svájci kormány szerint már nem indokolt a lelki gondozás lényeges szerepére hivatkozva külön kedvezményt fenntartani. Rémi püspök nem ért egyet, felidézi, hogy a COVID-19 járvány idején is óriási szükség volt lelki támogatásra, a bizonytalanság és félelem közepette.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 22 óra.
2: Mária Rádió Ajka, FM 93,2.
3: Felvidéki beszélgetés. Lépes Lóránt atya műsora.
4: Nagy szeretettel köszöntöm a kedves Mária Rádió hallgatókat. A mikrofonnál Kálmészáros Rékát hallják. Mai műsorunk vendégei egy testvérpár, méghozzá Madocsai Szilárd és Imre, akik a Varjós zenekarnak oszlopos tagjai. Nagyon szépen köszönöm nektek, hogy eljöttetek komáromi stúdiónkba, és hogy bemutatjátok ezt a zenekart.
5: Köszönjük szépen a meghívást.
6: Szép jó napot kívánunk!
4: Ti ugye testvérpárként kezdtetek zenélni. Meséljetek róla, milyen az, amikor összedolgozik bátyja és öccse. Előny, hátrány, hova vezet ez vissza?
6: Köszönöm szépen a szót. Nagyon szép kérdést kaptam. Tulajdonképpen igazából már alapiskolás korunktól kötődésünk volt a hagyományőrzéshöz. Öcsém kezdetekben néptáncolt, én kiskoromtól furujázok, és úgy adódott, hogy jött egy lehetőség a zeneiskolán keresztül, hogy népzenét játszani. Mondhatni így a szerencse is biztos, hogy közrejátszott, illetve a lehetőség, hogy bekerültünk akkor még Tücsök zenekarba. Igazából mi ezen sok éven keresztül nem is gondolkodtunk, hogy ez most jó, nem jó. Egyszerűen jó volt az a közeg, rengeteg élményt adott, az utazgatás, a fesztiválok határon innen, határon túl. Gyerekkorunk jelentős része erről szólt, és mi nekünk ez nagyon tetszett. Gyakorlatilag sodródtunk az árral, igazából aztán 20 éves korunkban eszméltünk fel, hogy mi is van ez mögött, hogy hagyományőrzés, kultúraápolás, ezt továbbadni akár a mikorosztályunknak, vagy a következő generációknak, kicsiknek, nagyoknak, szórakoztatni is lehet embereket. Igazából azáltal, hogy kiskorunktól ezt csináltunk, nekünk ez ilyen természetes dolog volt, és úgy később jöttünk rá, hogy miért is jó ez. Én személy szerint is a mai napig nagyon szeretek embereket szórakoztatni, azon kívül, hogy nagyon szeretek zenélni. Hát a kérdés másik felére, hogy mint testvérpár, van ennek egy csomó előnye, tekintettel arra, hogy 120 kilométerre rakunk egymástól, ez egy ok, hogy rendszeresebben találkozzunk, ha másért nem azért, mert megyünk együtt zenélni. Ez alatt a sok év alatt nem vagyunk egyformák, azt hiszem elég jól kiismertük egymást úgy emberileg is, hogy kinek mi az előnye, és mi az, amiben erős, és egymást kicsit így tiszteletben tartva is megtanultunk összedolgozni, nevezzük így.
4: Te hogy látod, mind a kisebbik testvér? Bár nem tudom, szereted-e, ha így hívnak.
6: Ó, van úgy, hogy fordítva is mondják.
5: Igen. Határozottan egyetértek a bátyámmal. Mi ebben nőttünk fel, ez volt és mai napig is természetes közeg számunkra. Igazándiból ezt mi megéljük. Tehát nem úgy gondolunk rá, vagy nem az a lényeg, hogy most minden áron meg akarjuk menteni a felvidéki vagy a magyar kultúrát, vagy bármelyik kárpát-medencei kultúrát, hanem az a lényeg, hogy ezt úgy tudjuk fenntartani, vagy megélni. Tehát ez a legjobb szó, hogy megélni. És akkor talán így, aki környezetünkben ezt hallja, látja, tapasztalja, az valószínűleg, hogy magával ragadóbb, mint hogy direkt módon adjuk ezt úgymond át. Természetesen a koncertek elsősorban arról szólnak, hogy hirdessük az igét, de igyekszünk a közönséget minden esetben bevonni, hogy ne csak egy passzív résztvevői legyenek, hanem aktív résztvevői. Illetve a másik fele a kérdésnek, hogy előny vagy hátrány az, hogy mi testvérként hogy tudunk együtt zenélni.
4: Hát ez milyen emlékeid vannak a gyerekkorodból, hogy...
5: Csak is előnyét tudnám mondani igazándiból, mert én, mint kísérő hangszer brácsásként, nekem az a dolgom, hogy kísérjem a prímet, Hogy az most éppen hegedű, vagy klarinét, vagy tárogató, vagy egyéb fúvós hangszer, az egy másik dolog. Szilárdot ismerem annyira, hogy révén, hogy testvérem, hogy fúj egy hangot, és én tudom, hogy mit szeretne. És úgy sokkal könnyebb kísérni.
4: Említettétek, hogy milyen hangszereken játszotok, de mégis ki vezetett benneteket a zene világába? Mi alapján választottatok egyáltalán hangszert? Ez saját döntés, vagy akkor még a szülők mondták, javasolták, vagy volt előttetek példa? Ki az, aki megihletett benneteket, aki elindított ezen az úton?
6: Érdekes dolog, hogy családban példa az nem volt. Sokan kérdezték ezt tőlünk az évek alatt, hogy honnan jött a zene. Valahonnan jött. Természetesen szülők vezettek arra rá minket, hogy zeneiskolába elkezdjünk hangszert tanulni. Engem fuvolásnak szerettek volna, csak a zeneiskolába igazítottak, hogy így mondták, hogy az lányos hangszer, amit pontosan tudom, hogy nem így van, tehát fiúk, bárki fuvolázni akar, csak bátran. Így lettem furulyás, abból lettem klarinétos, tárogatós és szaxofonos. Zenei életem úgy hozta, hogy aztán később megtanultam gitározni és kicsit énekelni, és megint csak sodródás az árral, ez úgy jött, így tudnám röviden összefoglalni. Ami azt a részét illeti, hogy nagyon sok, nevezhetjük úgy mesterünk, aki útba igazított volt ez alkalat az évek alatt, ahogy említettem, a zeneiskolából indítottak el minket, aztán a Kisbojtár néptáncsoport zenekaraként, műtisek zenekar sok évig ott különböző változott, hogy kivezetett minket, de ott sok mindenki. Az én életemben egy nagyon komoly forduló pont volt, mikor Halmos Attila, a Tükrös zenekar primása elkezdett rendszeresen járni hozzánk Párkányba, mint zenekart oktatni. Nagyon fontos dolog volt az nekem, hogy nem csak zenét, az egész közeget, és gyakorlatilag, hogy hogy álljunk hozzá még az élethöz is. Nagyon sok minden ügyben útba igazított. Aztán büszkén mondhatom azt, hogy akár ő és mások is, akik tanítottak, most velük zenélünk. Tehát ez nekem nagy büszkeség. Például most is a Varsányi Ildikó rendszeresen játszik velünk, aki szintén nekem gyerekkoromból egy óriási példaképen volt.
4: A te hangszerválasztásod, Imre, meg a te személyes zenekari ered úgymond, hogy alakult?
5: Az úgy volt, hogy a Szilárd miután bekerült a Tücsök zenekarba, mint ami elhangzott a Kisbojtának a kísérő zenekara volt, mi jártunk az előadásokra, és én úgy gondoltam, hogy nekem ez tetszik, és én is szeretném ezt művelni, de nem mint zenész, hanem mint táncos. És egy éve már táncoltam az együttesben, amikor szóltam anyámnak, hogy nekem ez a zene is tetszik, úgyhogy mondtam, hogy ezt a zenét is szeretném megtanulni, úgyhogy így kerültem hegedűre zeneiskolába, elvégeztem az alapfokot, aztán volt egy kis kihagyásom, közben én is kacsingattam a gitár fele, és amikor jött a Halmos Attila, akkor úgy döntöttem, hogy hát én táncos vagyok, én inkább rácsáznék. Ez ilyen kényelmesebb megoldásnak tűnt nekem akkor, mint hogy most prímet tanuljak meg, prímás az volt.
4: Talán ez ilyen belülről is,
5: így,
4: hogy
5: igen.
4: Mire szól, úgymond a küldetésed, vagy a...
5: Igen.
4: Épp, mire hívnak. Kikkel zenéltek együtt, ha a szűk zenekart nézzük, ugye, mint a Varjós zenekar?
5: Varjós zenekar, amikor Varjossá vált, akkor éppen Alt István volt a primásunk, aztán ő elköltözött Írországba, akkor jött a Molnár Miklós, aki az Ökrös zenekarban volt prímás, és utána jött a Szabó Gábor, aki a jelenlegi prímásunk, de időközben természetesen több mindenkivel együtt zenélgettünk, akár oktatói mi volt, vagy mentori mi voltból, akár baráti, csak úgy éppen összejöttünk, és akkor Örüljünk egymásnak című együtt örömzene, illetve voltak bizonyos projektek, amire konkrétan fölkértünk embereket, és így került elég sok mindenki a látókörünkbe. A Varsányi Ildikó neve ugye már elhangzott, de a Koncz Gergő, Mester László, kiváló, ha csak a hegedűseket említem, kiváló muzsikusok, de ugyanígy egyéb hangszereken is, más zenészekkel is együttműködtünk.
6: Az alapfelállásunk egyébként négy tagú, az említett Szabó Gáboron kívül gyakorlatilag a másik őstag, a harmadik őstag, a Mocsi Péter, a bőgősünk. Nehéz már megszámolni is, hogy hány éve játszunk együtt. Így négyen vagyunk ennek a zenekarnak a magja, viszont az esetek többségében ez ki van egészítve cimbalmossal. Az időszakosan változik, hogy éppen kik cimbalmoznak nekünk. Komáromból Bertók Tibor is elég sokat szokott velünk cimbalmozni, illetve most az utóbbi időben
5: Kuti Sanyi is, Cimber Feri, Szabó Dani, sok neves zenész.
4: Tehát hosszú lenne ugye a felsorolás, és ilyenkor igen, az ember igen, zavarban igen. van, hogy ki ne hagyjon valakit.
5: Mindenkinek nagyon örülünk.
6: Aktuálisan legtöbbet Gólya Márton cimbalmozik nekünk.
4: Még azt áruljátok el nekem, mint varjós zenekar, mi közöttök van a varjóhoz, illetve a névválasztás, hogy alakult?
5: Az úgy volt, hogy elmentünk kakaózni egy szombat délutánon a Popeye nevezetű párkányi úszóhajóra, és akkor döntöttük el, hogy jó, akkor most már így a tücsökből át transformálódunk valami mássá, és igen, kéne valami zenekar név is akkor. Sok ötletelés volt.
6: Bocsánat, hogy beleszólok, mert hogy mivel szélesebb régióban Magyarországon is sokfele jártunk már akkor, és legalább öt tücsök zenekart ismertünk, ezért ez már így nem lesz jó.
5: Igen, tehát gondoltuk, hogy muszáj lesz. Ha már egyszerű, nem csak a Kisbojtár kísérő zenekara vagyunk, akkor, hanem önállósodunk, akkor öntsük ezt valami formába. És hát sok-sok ötletelés után egyszer csak beugrott a varjú név, illetve ebből lett aztán a varjós, tekintve, hogy a diószegi dédszüleink varjú nevezetűek voltak.
6: És a zenekar többi tagja a Madocsai nevet nem szerette volna, és azért a varjúból varjós, hogy mindenféleképpen egyedi legyen a nevünk, hogy már ebbe ne kerüljünk bele még egyszer, hogy találunk egy rokon nevű zenekart, mármint, hogy hasonlót, egyedi lett. Még egy nagyon érdekes dolog volt körülötte, hogy többször leültünk így névválasztáshoz beszélgetni, különféle vendéglátóegységekbe, és az egyik utolsó alkalom, amikor ez téma volt, egyébként jó múltkor megtaláltuk a papírt, legalább 50 név annyit sikerült összeírnunk. Szőgyénben egy szintén koncert után ültünk egy helyen, és a mellettünk levő asztaltól odaszólt egy úr, hogy hallja, hogy miről beszélünk, hogy ő biztos tudna segíteni. Kicsit felháborodottan ránéztünk, hogy tudna már egy idegen segíteni egy zenekarnak névváltoztatásban, hisz nem is ismer. És mondta, hogy grafikus képzőművész, és sok minden hasonló dologgal foglalkozik, hogy válaszunk egy-két nevet, kicsit eljátszik a grafikával, hogy segíteni fogunk nekünk nevet változtatni, azáltal látjuk vizuálisan is. Ő egyébként Baracska Árpi, azóta nagyon jó barátok vagyunk a mai napig, és valóban segített, hogy varjós lettünk, mert a mai napig, amit használunk, logót, azt ő tervezte akkor.
4: Nagyon szépen köszönöm ezt a hangulatos élménybeszámolót. Beszélgetésünk további részében úgy gondolom rátérhetnénk a magára a zenére, amit játszotok. Nyilván népzenéről van szó, tehát ezeket nem ti találjátok ki, úgymond nem dalszerzésről van szó, nem zeneszerzésről. Miként dolgozzátok fel, illetve honnan merítetek?
5: Az első számú forrásunk az a különböző hanganyagok, hangzóanyagok, úgynevezett gyűjtések, amit 1906-tól datálunk nagyjából, és hát a mai napig készülnek olyan felvételek, amiket bátran lehet használni. az embernek a dolga, ízlése, hogy mit, hogyan választ. Akár csak zenekar tekintetében, hogy melyik zenekar, melyik zenésznek a muzsikáját szeretné továbbvinni, bemutatni, illetve a dallamválasztások alkalmával is. Tehát ez mind-mind ízlés dolga, illetve vannak lejegyzések, különböző kotta, leírások, hanganyag, amiből igazándiból több van, mint hangszeres felvételről, de azt igazándiból csak úgy tudjuk használni, hogyha van egy adott tájegységnek, vagy egy falunak, egy zenekarnak van valami hangzó anyaga, és lehet, hogy ők nem játsszák el azt a dallamot, amit éppen kikerestünk mondjuk kottába, de annak alapján, hogy az ő játékukat már megtanultuk, úgy már el tudjuk játszani mi is. Úgyhogy nagyjából így történik.
6: És még egy fontos forrás, amire szintén büszkék vagyunk, hogy még gyerekkorunkban, főleg a mi régiónkban, ott mozogtunk, és akkor még élő prímások, zenészek közt, úgy Kéménden, mint akár Kürtön, tehát első kézből tanultunk nagyon sok zenét. Érdekes, hogy akkor gyerekként ezt nem úgy fogja föl a gyerek, hogy most valami nagyon nagy dologban van része. Egyszerűen velük zenéltünk születi ünnepségeken, felvonulásokon, falunapokon, és később, mikor ők már nem is voltak, jöttünk rá, hogy milyen értékeket kaptunk mi, és hát igyekszünk ezt jól kezelni, és amennyire tudjuk továbbadni. Kicsit rajtunk a sor még, hogyha messze nem vagyunk olyan szintű és hírű zenészek, mint ők, hogy más ne mondjak, Anyalai Pepe Sándor Kürtről és zenekara, sokat zenéltünk velük, mint gyerekek.
5: Is. Meg felnőttként is.
4: Tehát azok az összeállítások, amelyeket ti adtok elő, melyeket a lemezen is hallhatunk, illetve a fellépéseiteken, ezekhez ti miként nyúltok hozzá? Mi az, amitől úgy igazán olyan varjos lesz az egész, egyedivé teszi a ti zenéteket, ha van ilyen?
5: Hogy mitől lesz varjosos, az csak rajtunk múlik, tehát miattunk lesz az. Mindenki máshogy zenél, és mindenkit föl lehet ismerni, hogy még azt is, hogy kitől tanult. Hogy miket játszunk, az meg szintén a saját ízlésvilágunk. Már több mindenkitől hallottuk, hogy van egy fölismerhető varjos ízlés.
4: Szavakkal valahogy meg lehet fogni, hogy mitől, mi az az egyedi stílus?
6: Szerintem ezt adja a hangszerelés is, ami van a zenekarban, illetve szoktuk mondani, hogy elsősorban, mivel felvidékről vagyunk, elsősorban felvidéki zenét is játszunk, és sok esetben Magyarországra pont azért is hívnak minket, hogy azt vigyük, hogy a felvidéki zenét. Igyekszünk is ezt játszani a lehetőleg, tőlünk tehetőleg, lehetőleg autentikusabban. Viszont az érdekes, hogy ez megint egy természetes dolog a mi esetünkben, mert gyerekkorunktól azt hallottuk élő egyenesben, és ez úgy belénk ment. Én személy szerint is vággaramközi gömöri népzene hozzám, ez áll a legközelebb, ezt játszom a legkönnyedebben, és talán a legjobban is, pont ezért. Ez pedig egy természetes folyamat, hogyha valamit az ember szívesen játszik, sokat játsz, akkor valószínűleg az is lesz a legjobb. Van a repertoárunkban Erdélytől kezdve rengeteg Kárpát-medencében sok szegletéből zene, de azért biztos, hogy a felvidéki zenében vagyunk leginkább otthon.
4: És akkor most azt áruljátok el nekem, hogy ti tapasztalataitok szerint miben áll a felvidéki népzene egyedisége? Mitől más ez, mint például más tájegységek népzenéje?
6: Minden tájegységnek felvidéken belül is, Magyarország területén is megvannak a jellemzői, ami rengeteg dologból tevődik össze, és ez alapján be lehet kicsit tájolni. Természetesen rengeteg átfedés van, Ezek egyébként nagyon érdekes dolgok. Rengeteg jellemzője tud lenni egy tájegységnek, és ebben mélyebben akarunk belemenni, mindenképp az Iminek adom át a szót, mert sokkal jobban ért hozzá.
5: Hát az, hogy valami felvidéki specifikum volna, azt így én nem sarkítanám le ennyire. Talán ott lehetne a legélesebb határt húzni, hogy a szlovák kultúrával keveredő történet, tehát hogy mondjuk esetleg a több szólamúság megjelenik, vagy olyan dudadallamok, vagy olyan hangszerelés, olyan hagyományos hangszerelés, ami a térségre jellemző, olyan szűk és tágabb régiókat lehet elkülöníteni, ami
4: nincs éles határ.
5: Nincs éles határ. Például ott van Somogy vagy Ipolymente, ami két elég távol áll egymás, mert még csak nem is szomszédosak, de a földrajzi elhelyezkedésük az nagyon-nagyon hasonló, és ebből fakadóan a kultúra is nagyon hasonló. Tehát ugyanazzal foglalkoznak, ugyanaz a mesterségeik, és akkor valahogy ez a kultúra hasonlóképpen generálódik. Vagy ott vannak a gorálok, illetve a gyimesiek. Hát ők se szomszédosak, mind a kettő Kárpát. Tehát hegyi emberek, és nem is beszélik egymás nyelvét, még csak véletlenül se. Mégis a zenei kultúrájuk, illetve a tánckultúrájuk, az rettenetesen hasonlít. Mi? Úgyhogy nem tudom, nálam mifelénk a cigánybandák, ugye azok nagyon erősek voltak, intenzívek voltak, mármint, hogy mondjuk úgy felvidéken, egész Csalló köztől egész Gömörig híres bandák voltak, olyanok, akik még Budapesten is megállták a helyüket, illetve a világ több pontján.
6: És pont ezért sok esetben nem is úgy különböztetjük meg az egyes összeállításokat, hogy kimondottan a tájegységek szerint, hanem egy adott faluban, hogy mi volt a jellemző zene, illetve egy adott zenekarnak. Hogy itt emlegettük a
5: Pepest. Nem csak hely szerint, hanem idő szerint is, mert nyilván a 19.-20. század zenéjére, illetve kultúrájára alapozunk. Nem nagyon tudunk hozzányúlni ettől régebbi anyagokhoz. Nyilván leírások vannak, de sajnos ez így elég gazdag történet.
4: Említettétek, ugye, hogy ezt a zenét ti tulajdonképpen élitek, nem az a célotok, hogy kimondottan direktbe ápoljátok hagyományokat, szokás is mondani, hogy a hagyományokat ugye élni kell, nem ápolni. De tulajdonképpen, amikor ti koncerteztek, azért mégiscsak átadtok valamit. Szeretném, ha egy kicsit beavatnátok, hogy zajlanak a ti zenei mindennapjaitok.
6: Szerencsére szélesebb a paletta. Járunk alapiskolás gyerekeknek is, tartunk előadásokat, sőt, ebből is van többféle programunk, hangszerbemutató, tájegységek bemutatása, korok bemutatása. Van itt Tészlovákiai régióban több iskola, ahova rendszeresen éves szinten egy-két évente visszajárunk a gyerekekhez. Kicsit szórakoztató jelleggel kicsit kultúrát adni nekik, de ez mögött rengeteg dolog van, a zenei továbbképzéstől a hangot tanulni, kicsit megtáncoltatni őket, hogy aki esetleg nem él ilyen közegben, az is beletekintést tudjon ebben nyerni, és hát, ha megfogja őt, ahogy velünk is megtörtént. Tehát vannak gyerekelőadásaink, és ott is, hogy most alsó vagy felső tagozatról beszélünk, már ott is kicsit változtatjuk a műsort. Mindig, igazából a zenész teljesen mindegy, kinek játszik, az a feladat, hogy a közönség ezt szórakoztassa. Legalábbis mi ebben a filozófiában nőttünk és élünk. Hallottam már sokféle nézetet, mi mindenképpen ezt követjük, hogy szórakoztassunk, és egyúttal értékeket is adjunk át. Megint más természetesen, hogyha egy táncházról beszélünk, megint más, nem titok, hogyha elhívnak lakodalmat játszani, ott az repertoárilag is megint egy kicsit máshogy néz ki. Ami pedig a koncerteket illeti, Az egy óriási kihívás, mert sok esetben ott vannak családok, tehát kicsik, nagyok. Megtörtént velünk olyan is, hogy nyugdíjas klubban mentünk kimondottan koncertet adni, és 5 perc után fölkeltek táncolni. Abban a pillanatban mi átállunk, hogy a tánc alá játszunk, most már a koncertnak annyi, ami ki volt készítve 1 órás műsor, most változtattuk meg, mert kiszolgáljuk a közönséget. Igazából annak mi csak örülünk, hogy ők elkezdtek szórakozni, mert ez a fő cél.
4: Tehát néha improvizáláson is alapul az egész történet, hogy hogy fog alakulni az este.
6: Így van, természetesen van kikészítve, sok esetben A és B tervünk is. Hál' Istennek, mivel rengeteg éve együtt játszunk, a műsorunk elég széles.
5: Te azért megkülönböztetném a koncertek tekintetében azt, hogy most valami konkrét meghívás projektet kaptunk, hogy melyik koncertünkre lennének kíváncsiak, illetve hogy mi szeretnénk valamelyik konkrétat bemutatni, de minden esetben az alapfilozófia, hogyha mi jól érezzük magunkat, akkor valószínű a közönség is jól fogja, ha mi nem, akkor biztos, hogy a közönség se fogja. Aztán vannak olyan koncertek, amik konkrétak, átózettig ki vannak találva, és mint egy egész előadás úgy van megvalósítva, sok esetben tánccal, túlnyomó többségében tánccal mutatjuk be a darabjainkat, illetve hát vannak olyan koncertek, amikor elhívnak minket színpadra zenélni, kvázi mint egy koncertet, aztán látjuk, hogy a közönség mire harap. És akkor mi igyekszünk arra felett terelni a szót, hogy hogyha ilyen ismerős nóták vannak, akkor játsszuk azt. És innentől kezdve csak a zenésznek a fejlettségi szintjén múlik, hogy most ezt adott tájcsön, például Szőgyénbe szőgyéniessen játszunk, vagy Kürtön kürtiessen, vagy Dunaszerdahelyen csallóköziessen, vagy éppen amerre járunk, Gömörbe, akkor úgy mindig igyekszünk a lehető legadekváltabban.
4: Említettétek már, ugye, hogy az időseket is megtáncoltattátok, gyerekek is szívesen mozdulnak a zenétekre. Mennyire bevethető a közönség, vagy találkoztatok-e már olyannal, hogy esetleg valakit nehezebben lehetett lelkesíteni? Vagy látjátok, a közönség manapság vevő a népzenére?
5: Igen. Igen, mert ugye párkányiak révén mi a párkányi vásárokban is megfordulunk, illetve a sétáló utcán, amikor özönlenek a turisták, és az, hogy lengyel vagy cseh turistát is éppenséggel táncra bírunk, vagy nótára, az nem egy kuriózum. Tehát meg lehet találni mindenkivel a hangot. De ehhez kell adó és vevő.
4: Lemezeitekre végül is mi az, ami rákerül? Mert ugye ott nincs közönség. Mi az, amit úgymond érdemes volt ilyen formában is megjelentetni?
5: Hát ez teljesen ilyen szubjektív történet, hogy mi mit gondoltunk úgy, hogy ezt valami miatt szeretnénk megmutatni. Vagy azért, mert mondjuk a említett Pepes Sándor kapcsolódási pontunk, vagy azért, mert bizonyos nóta összeállítások, tehát dallamilag vagy szövegileg olyan összeállítást hoztunk, ami miatt. Tehát azt élesztük ki valamire, amit szeretnénk megmutatni, és hogy ez most 5 percben van, vagy 60 percben van belesűrítve, vagy tehát, hogy egy egész estés műsor, vagy kimondottan csak egy szám, az változó.
6: Igazából a 3 albumból mind a 3-nak megvan a maga története. Az első, nagyon röviden elmondva, a címe is az, hogy Varjos. Érdekes, most én beszélek erről, pedig a Imi a szerkesztője, mindegyiknek a főszerkesztője. Azért Varjos a címe is, mert be akartunk mutatkozni, az első album fő célja ez volt, és a ránk leginkább jellemző zenék kerültek rá. Ott nem is tudom, hogy tettünk rá egyetlen olyan hangzó anyagot, amit előtte ne játszottunk volna már éveken keresztül. A második album az a Deja Vu, az, ahogy a név is megint csak mondja, mintha már ezt hallottuk volna alapon, az elsőnek a folytatása. mondhatjuk úgy is, hogy minden, amit szerettünk volna, nem fért rá az egyesre, így rákerült a kettesre. A harmadik albummal, a Parasztbarokk, pedig az volt a cél, hogy na most már csináljunk valami mást, és hozzányúltunk más nemzetek hanganyagához is. Morva, román, cigány zenékhez, dallamokhoz is hozzányúltunk. Igazából ilyen szempontból az volt a legnagyobb kihívás, mert a rajta szereplő zenék nagy részét előtte nem játszottuk, tehát egy új dolog volt nekünk is.
5: Hát annak az, ugyebár a neve is az, hogy Parasztbarokk, az a Kárpát-medencei forgós-forgatós tánzenére lett kiélezve, a Kárpátoknak a legnyugatibb, egészen a legkeletibb csúcsáig érintve északot, és hát amennyire lehet délt, és az egész album az e köré, tehát ez a téma e köré épül, erre épül.
4: Ha most így visszaemlékeztek a Warriors zenekar eddigi éveire, van-e olyan kiemelkedő pillanat, amire különösen szívesen emlékeztek vissza?
6: Hát ha erre egy hirtelen, ahogy feltetted a kérdést, hirtelen az jutott eszembe, hogy a legszívesebben arra emlékszek vissza, hogy ennyi éve együtt zenélünk. Tehát maga ez a sok, mert rengeteg sok pozitív élmény van körülötte, és pont ezért is csinálom, én is személy szerint, mert a mai napig csodálom az egész zenekart, hogy annak ellenére, hogy négyen-négy fele élünk, de hogy találunk ide, te mindegyikünk abszolút családos, és megvan a napi rutinunk, és nem vagyunk hivatásos zenészek, hogy ebből élnénk, tehát munka mellett foglalkozunk zenéléssel, de valahogy ki is kapcsol, szeretjük is, és ez ilyen sok apró élmény és örömmel szolgál, és látjuk azt is ezen kívül, hogy értelme is van. Nehéz lenne kiemelni egyet-kettőt. Természetesen voltak ilyen nagyon fontos állomások, és azt is hozzátenném, mert nem is mindig a színpad az érdekes. Muszáj elmondanom ezt a történetet ide, mert olyan érdekes ez is, hogy van egy nagyon jó barátom, aki nem annyira mozog ebben a hagyományos és görögben, bár a zenét szereti. Egy-két koncertünkön ott volt, és meg is kérdezte, hogy mit szerettek ti ebbe? Itt várakoztok egy órát, hogy fellépjetek, aztán akkor éppen egy táncsoportot kísértünk, 10 percet a tűző napon játszotok, kicsit ott killódtok a sarokba a színpadon, aztán pakolás, valami gulyást megesztek, és hazamentek. Na és akkor ehhez képest utána elhívtatok egy este egy pince borkóstolóba, ahol szintén játszottatok, na az teljesen más volt. Ott annak ellenére nem tudtam a dalokat, de óriási szórakozás lett az egészből. Ott értettem meg, hogy ti mit csináltok és miért csináljátok. Tehát ezt nem szűkíteném be a színpadra.
4: Imre?
5: Megélni. Igen. Én is abszolút annak örülök, hogy nem kényszerből. Szilárd említette a sok pozitívum élményt. Voltak azért negatívok is, de pont ettől válik valami értékes, hogy egyrészt sokkal több a pozitív, de hogy nem mindig mese és móka, és ennyi év után azért itt már belefér elég sok minden. De ezen is gyönyörűen az együtt zenélés, az alkotás, gyakorlatilag, hogyha az ember csak egy mulatságot játszik, vagy egy táncházat, vagy nevezzük akárhogy, tehát egy kötetlen formát, akkor is alkot. Ugyanis ez egy élő, ismételhetetlen produkció. Még akkor is, hogyha nem színpadon történik, hanem valamelyik sarokba, akkor is, hogyha nem az a öncélú magamutogatás, hogy én most így tudok csomót kötni az ujjaimra, hanem egyszerűen csak, hogy kiszolgálja az ember a szórakozni vágyó népet.
4: Én hálásan köszönöm, hogy mindezt megosztottátok velünk, és én kívánok számotokra nagyon sok közös pillanatot, nagyon sok együtt töltött szórakozást a közönségetekkel.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Csak a szó, amely mögött egy élettanúsága húzódik meg, rendelkezik az emberek meggyőződésének és tanításának erejével, mondta Szent Mástik János Pál pápa a Mária Rádió képviselőihez intézett beszédében. Kedves hallgatói család! A Mária Rádió küldetése az, hogy Isten igéje és az Anyaszentegyház tanítása minden ember szívéhez eljusson. Nap mint nap közösen imádkozunk, hirdetjük az evangéliumot, és segítjük a lelki növekedést. Ez a szolgálat nem spirituális betét a világi műsorok sorában, hanem egy teljes, következetes és hiteles evangelizációs program, amelynek középpontjában Krisztus áll. Ez a rádió nem egyszerűen informál, hanem formál. Nem csak szórakoztat, hanem megszentel. Célunk, hogy a keresztény életet egészében bemutató, mindenki számára hozzáférhető és befogadható tanítást nyújtsunk, amely kiterjed a Szentírás mélyebb megértésére, az egyház tanítására, a liturgia, lelkiség és szentek életének gazdagságára. A Mária Rádióban egy olyan hang szól, amely nem megoszt, hanem békét hoz. Nem félelmet kelt, hanem reményt ad. Maga Krisztus hangja, aki az evangélium által ma is megszólít. Hisszük, hogy az emberek, különösen napjaink bizonytalan világában vágynak az igazságra, a szépre, az örök értékekre. Isten után szomjazik a szívünk. Ha az örömhét világosan, szeretettel és meggyőzően hirdetjük, akkor minden korosztályt és társadalmi réteget képesek vagyunk elérni. A Mária Rádió egy küldetés, és te is részese vagy ennek a küldetésnek. Ahhoz azonban, hogy ez a szolgálat folytatódhasson, a te támogatásodra is szükség van. Rádiónk nem sugároz reklámokat, nem hajszolja a profitorientált működést, kizárólag a gondviselésre és a testvérek nagylelkűségére támaszkodik. Ez a rádió a te adományaidból él. Kérünk, segíts bennünket, hogy segíthessünk másokat. Támogatásoddal lehetővé teszed, hogy az evangelizáció világossága még több otthonba eljusson, hogy a hiteles katolikus tanítás, az imádság és a szeretet szava elérje azokat is, akik talán már régóta nem hallottak Istenről. Anyagi áldozataidat hálás szívvel fogadjuk. Imáinkban hordozunk téged és családodat.
2: 20 éve szól a Magyarországi Mária Rádió, ami kezdettől fogva az evangelizáció élő eszköze, és mélyen gyökerezik az egyház küldetésében. Közös imádságaink, műsoraink nap mint nap eljutnak a kórházakba, a betegágyak mellé, a börtönökbe, a családokhoz, az egyedül élőkhöz, és mindazokhoz, akik vigasztalásra vagy reményre vágynak. Mindez nem lenne lehetséges önkénteseink és hallgatóink rendkívüli elkötelezettsége nélkül. Minden felajánlott óra, minden szolgálat ajándék az egyháznak, és tanúságtétel a cselekvő szeretetről. Szeretnénk köszönetet mondani önöknek, hallgatóinknak, akik a Magyarországi Mária Rádió lelkét jelentik. Önök nem pusztán befogadói, hanem aktív részesei ennek a küldetésnek. A jövőbe reménnyel és bizalommal tekintünk. A világ folyamatosan változik, új kihívások jelennek meg, de a lelki táplálék, a megtartó közösség és az evangélium hirdetése iránti igény még sürgetőbb, mint valaha. Ez a 20 év nem csak mérföldkő, hanem meghívási és felelősség a következő évekre is. Ahhoz azonban, hogy a Mária Rádió tovább szólhasson, az önök segítségére is szükség van. A megnövekedett költségek miatt jelenleg 14 millió forintos működési hiánnyal küzdünk. Előregedett adóberendezéseink cserére szorulnak, és el kell indítanunk az újonnan elnyert 60-i frekvenciát is. Ezért arra kérjük önöket, hogy a Mária Kertje kezdeményezés keretében ajánlják fel 1 szál rózsa árát a Mária Rádió szolgálatára. Adományukat eljutathatják banki átutalással, sárga csekken, bankkártyás fizetéssel, a rádió honlapján keresztül, vagy személyesen a budapesti központunkban, a 13. kerületi Gogol utca 28 szám alatt. Kérjük, hogy minden esetben a közlemény rovatba írják be Mária kertje. Célunk az, hogy önökkel együtt helyezhessünk el virtuálisan 20 000 szár rózsát a szűzanya kertjében, hogy a Mária Rádió következő 20 éve is a remény, az imádság és az evangelizáció szolgálatában terhessem. Ünnepeljük együtt a Mária Rádió 20 évét, a számtalan megérintett életet, a közös imádságokat, az egyház egységét, hazánk szépségét, és azt az örömöt, hogy mindannyian részesei lehetünk ennek a szolgálatnak.
3: Kedves hallgatóink! Mostantól az üres üvegek és palackok visszaváltásával is támogathatja a Mária Rádió fennmaradását. Olvassa be a QR kódot a Reponta automatánál, melyet a júliusi magazinhoz mellékeltünk. Amennyiben nincs még ilyen kártyája, igényelheti bármelyik elérhetőségünkön. Dobja be a palackokat és válassza a banki utalás lehetőséget, az összeg automatikusan a Mária Rádióhoz érkezik. Kérjen kártyát, ha még nincs, és támogassa a Szűzanya Rádiójának fennmaradását. Köszönjük!

Sík Sándor, erdő szélén est vélettem. Erdő szélén est vélettem. Por lepetten, gond lepetten, ordas nagyút sír megettem. Kenyerem javát megettem. Kenyér javát, ember rosszát, bormézét és zavarossát. Soknál több volt, úgy rám hozták nevezetlen égi posták. Isten sípja rít a számon. Kinek kell a tudományom? Tengertükrén gyermeklábnyom. Mondjam-e, hogy szánom, bánom? Én aludni telepettem. Subán fejem alá tettem. Édes gazdám ott felettem. Majd el leszünk. Immár kette. Összeteszem két kezemet, angyalait hadd jöjjenek, hadd fogják be két szememet, csak te veled töltözzenek. Reggelt úgy is, ha megérnek, csak-csak visszanézegélnek, kezdődik a régiének szívek neke, vagy a szélnek. Amíg győzöm, addig éljek.

0: Hírpercek.
1: Hittantábor Balaton-Almádiban. 5 nap Győrben. Szeretettel köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Fődi Gábor. Következnek a részletek. A Balaton-Almádi Szent Imre plébánián 14 éves gyermek volt a résztvevője. Az idei tábor mottója Jézus példabeszédeinek nyomában volt, és ezen vezérfonal köré épültek a foglalkozások is. A táborvezetők célja ezúttal is az volt, hogy a gyermekekben elmélyítsék a helyes keresztény szeretetet és szolgálatot. 5 nap Győrben. 5 nap számtalan mosoly, közös imádság és maradandó élmények. A Veszprémi Főegyházmegye idei családtáborában ismét családok tucatjai élhették át, milyen ajándék együtt megállni, feltöltődni és Istenre figyelni. A közös szentmisék, lelki programok, inspiráló előadások, családi beszélgetések, gyermekfoglalkozások és önfelett közösségi pillanatok mind hozzájárultak ahhoz, hogy a résztvevők megerősödve térjenek haza. Dr. Udvadi György érsekatya a helyszínen a következőket mondta el rádiónknak adott interjújában.
2: A családokkal való foglalkozás az év minden napján feladat az egyháznak, tesszük is. Különböző formákban, katekézisekben, családcsoportok összehívásában, vagy éppen a lelkiségi mozgalmaknak a támogatásában, jegyes kurzusnak a meghirdetésében. Ugyanakkor azok a családok, akik folyamatosan részesei a családpasztoráció által szervezett programoknak, ők maguk is igénylik, és én is nagyon helyesnek gondolom, hogy nyáron egy oldottabb formában is legyen mód találkozni, ahol ugyancsak a hitünket érintő és a családi életet érintő kérdésekről lehet beszélgetni, de úgy, hogy az egész család együtt jelen van, és a gyermekek is, fiatalok is, vagy foglalkozáson vesznek részt, vagy a nagyobbak éppen a kicsinyekkel vigyáznak. Így egy közös élmény is kialakul. Miért fontos az élmény? Azért, mert az élményeket tapasztalattá akarjuk formálni. A tapasztalat pedig annyiban különbözik az élménytől, hogy van egy rendező elv, ami alapján az élményeinket jónak, rossznak, megőrzendőnek, vagy éppen olyannak mutatjuk, amit érdemes követni. Ez a rendező elv, ez nem más, mint Jézus Krisztusnak a személye, illetve a mi hitünk. És ezért ez a tábor, nem beszélve arról, hogy általában egy mindenki számára idegen helyen történik, új szituációkat teremt. Új módon tudunk tekinteni egymásra, és örülni a hitünknek, örülni a családnak, örülni a gyerekek növekedésének, és örülni annak, hogy az Isten mondani valóját, azt ilyen módon is be tudjuk fogadni.
1: A családtábor valódi értékét azonban talán leginkább azok a személyes találkozások jelentették, amelyek a hivatalos programokon túl születtek meg. Kedves hallgatóink, híreinket hallották, köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak továbbra is a Mária Rádióval, áldott szép vasárnapot kívánok!
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 23 óra.
2: Mária Rádió Dömös, FM 104,9.
3: Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, vasárnapi adásunk tartalmából.

Volt-e egyetem Magyarországon Aquinói Szent Tamás idején? Pályi Gyula professzor előadása a 90. születésnapjára rendezett veszprémi konferencián.

0: Műsorunkban a napokban, július 22-én elhunyt Pályi Gyulára, a Modenai Egyetem professzorára emlékezünk, aki több mint két évtizeden keresztül volt rendszeres vendége a Vatikáni Rádió magyar adásának, a torinói lepelt illető és más egyházi vonatkozású magyar történelmi tudományos kutatásai kapcsán. Pályi Gyula 1936-ban született Budapesten. Vegyészmérnökként végzett, majd többek között a Magyar Tudományos Akadémia petrolkémiai veszprémi kutatócsoportjának vezetője volt. 1987-től a Modenai Tudományegyetem általános és szervetlen kémia professzora, 2008 óta nyugállományban, mint külső tudományos munkatársa volt. Kémiai kutatásai mellett történelmi és tudománytörténeti kérdésekkel is foglalkozott, mint például a torinói lepel története, vagy Aquinói Szent Tamás magyar családi kapcsolatai. Hit és természettudomány témában tanított a budapesti Pázmány Péter Katolikus Egyetemen. Pillanatképek a tudomány világából címmel Pályi Gyula neves évfordulója tiszteletére konferenciát rendeztek június 10-én Veszprémben, a Veszprémi Akadémiai Bizottság épületében. Az eseményen Pályi Gyula professzor gondolatok a középkori Veszprémi Egyetemről témáról tartott 40 perces előadást. Ebből megosztjuk hallgatóinkkal azt a részt, amelyben a jeles magyar felsőoktatási intézmény alapításának időpontjára vonatkozóan fejti ki álláspontját. Ezzel szeretnénk leróni kegyeletünket emléke előtt, és hálánkat kifejezni a Vatikáni Rádiónak nyújtott áldozatos szolgálata iránt, mindig izgalmas újdonságokat és érdekességet hallgatóink elé táró interjúival.
1: Európában nem kevés délfelől érkező arab behatással az 1200-as, 1300-as években egyre másra alakultak az egyetemek. Lőrincsel egy kicsit kijavítottuk, mert például ezen a képen ki volt felejtő Modena, ahol tavaly ünnepeltük a 850. tanév kezdetét, ami azért szintén nem semmi, és innen látszódik, hogy az európai egyetemek idő paraméterei, ezek valóban, hát ugye 1088-tól kezdődnek. Azt a kis apróságot rosszmájúan hozzá kell fűznem, hogy azt ugyan tudjuk dokumentumokból, hogy a Bolognai Egyetemet 1088-ban alapították. De azt a dokumentumot, ami ezt az alapítását leírná, azt nem találják. A legelső, pontosabban a legrégebbi olyan írásos bizonyíték, ami Bolognáról azt mondja, hogy ez egy egyetem, az 1156-ból származik, és hát az azért észrevehetően később, de nincsen lényeges különbség közte és a Modena 1175-ös dátum között. Nagyon jól áll az időversenyben a Párizsi Egyetem, aminek a mi szempontunkból később még fontossága lesz, ezt legkorábban 1209-re, vagy 10-re, vagy 12-re, vagy 1200-as évek későbbi éveire datálják, meg nagyon jól állnak Cambridge és Oxford is, szintén közel az 1200-as évforduló. Következő kép, amit igyekeztünk Lőrinccel kicsit kiavítani, az volt, hogy ide mázoltunk egy nagy piros pöttyöt a Dunántúl kelős közepére, és ráírtuk, hogy Veszprém. Miért is? Azért, mert a Veszprémi Egyetem középkori egyetemről fönnmaradt kevés írásos bizonyíték egyikében azt található, hogy virult, mióta a kereszténység Magyarországon gyökeret vert. Hát az én olvasatomban a kereszténység Magyarországon gyökeret vert első Szent István király uralma életideje alatt, ugye, ami hát az uralma 997-től 1038-ig tartott. Tehát ha ezt a mondat fragmenst elfogadjuk, akkor a Veszprémi Egyetem, ugye, hát valamikor a 1000-valahányas években, de minden esetre 38 előtt jött volna létre. És a róla fönnmaradt kevés oklevélből ki lehet szűrni néhány szárazanyagnak minősülő információt, amelyek például, ugye még azt az apróságot megemlíteném, hogy ez az oklevél 4. László király oklevele, amelynek dátuma 1278. november 18. Idén november 18-án lesz 750 éve, hogy ez a dokumentum megjelent, és ugye ez egy lepecsételt királyi aláírással, stb. Ellátott. Tehát ez egy első osztályú dokumentum, és ennek következtében, ha őt fogadjuk el, mint minimum feltételt ahhoz, hogy középkorban, Veszprémben egyetem működött, akkor bizony ennek az egyetemnek idén 750 éves évfordulója van. Tisztelettel köszöntöm a Veszprémi Egyetem itt ülő kiváló vezetőit és munkatársait, és javaslom, hogy ezzel foglalkozzanak, mert a tetejében hát ennek azért némi PR vonatkozása is van. Na mostan, hát ebben a dokumentumban van a legtöbb információ, van kettő másik, egyik júliusból, a másik augusztusból, abból komoly szervezési információt nem lehet kiszedni, de ebből a dokumentumból nagyon sokat. Ezek a következők. Először is azt mondja, hogy ez az egyetem sok hallgatót vonzott messziföldről. Azután az is kiderül, az nem ebből a dokumentumból, de egyéb független dokumentumokból, hogy a 13. század második felében a Veszprémi káptalannak 36 tagja volt. Ezek közül 16-an doktori fokozattal rendelkeztek. Kérdés az, hogy vajon külföldön szerezték-e, vagy ne adj Isten éppen házon belül. És hát ez a 36 tag akkor egy bőséges tanári karnak megfelelt, tehát ez az egyetemként való működés egyik lényeges bizonyítékának tekinthető. Igen fontos információ, hogy azt mondja, a tűzvészben megsemmisült könyvtár kitöltötte a sekrestje egyik szobáját. Hát ugye el lehet kezdeni azt a fantáziát futtatni, hogy a sekrestje szobája vajon mekkora lehetett, és abban hány kötet fért el, de biztosan több tucatnál lényegesen több. Egy olyan időszakban, amikor a francia király könyvtáráról fönnmaradt leltár, azt írja, hogy 81 kötet volt a király birtokában. Tehát a francia királyi könyvtár 81 kötetből állt az 1200-as évek második felében, nem győzöm hangsúlyozni. Azután azt is írja az oklevél, hogy ezek a könyvek differenciál témakörökből voltak, ami hát nagyon lényeges, ugye, mert az oktatási spektrum akkoriban úgy volt, hogy 7 szabad művészet, valamint jog. Ja, és azt még külön kiemelik az írások, hogy a jog oktatás Veszprémben nagyon erős volt. Valamint van a kulcsmondat, ez az egyetem, amely megsemmisült a tűzvészben, méretében, munkájában, a párizsi egyeteméhez hasonló volt. Hát a párizsi egyetemet, mint említettem, 1209, illetve 1215-re datálják. És akkor, amit már idéztem, vagy mióta Magyarországon a katolikus hit meggyökeresedett, az szintén egy fontos eligazítás az időben. Van még egy szempont. Az ezzel foglalkozó szakirodalom, ami számos, jelentős része azt állítja, hogy mielőtt megsemmisült volna az egyetem, jelentős támogatást kapott harmadik Béla királytól. Harmadik Béla király regénybe illő élettörténete úgy kezdődött, hogy 10 éves korában Komnénusz első Manuel császár örökbe fogadta, mint anyai ági rokonát, lévén, hogy Komnénusz Manuelnek az édesanyja, a Szent László királynak a lánya Piroska volt, tehát közeli árpádházi leszármazott volt, örökbe fogadta Béla herceget, aki második gyerek volt, tehát örökösödési problémáknak nézett volna elébe, hogyha felnő, hogy ő legyen az örökös. Ez a Manuel akkoriban már a második házasságának a második évét taposta, és eddig csak leánygyermekei születtek, és úgy gondolta, hogy ha most valami konkrét lépést kell foganatosítani, akkor a magyar királyhoz fordult, hogy az unokaöcsét örökbe fogadhatná-e ezt. Rövid úton elfogadták, és ekkor Béla Bizáncba került, ahol 10 évig olyan nevelést kapott, hogy te leszel a bizánci császárság uralkodója. Tehát minden államügy nyitva volt előtte, és azoknak is az izgalmasabb részeit föltárták, és ennek következtében Béla olyan jártas volt a bizánci államügyekben, ami aztán később nagy hasznára vált, mint kevesen mások. És úgy látszik érdekelték a dolgok, mert például feljegyezték, hogy 16 éves korában a nevelő apjával együtt elnököltek egy egyházi zsinaton, amelynek ugyebár a császár kegyura volt az ottani egyháznak, és Béla lényegbe vágó hozzászólásokat tett. 10 év után Manuel császárnak csak-csak született egy fiúgyermekem, és ekkor Béla megnyilatkozott, mint bölcs államférfi 20 éves korában. Azt mondta, hogy akkor tessék parancsolni, kérem, ez a most született unokaöcsémet illeti, én megyek haza Magyarországra. Lemondott az összes bizánci rangjáról, mert a császári házhoz kapcsolódó szebasztokrátor, meg mit tudom én, micsoda rangok, némelyiket külön az ő tiszteletére alapították, mint trónörökösi rangot, ezekről lemondott, meg nem elhanyagolható ottani vagyonáról, és hazajött. És ugyebár azt állítják a hivatalos történészek, hogy a királyi kancellária létrehozása nem kicsi mértékben Béla bizánci tapasztalatainak tudható be. Én ehhez még hozzátenném azt, hogy azoknak a kancelláriáknak, amik Béla tapasztalatának az nyersanyagát képezték, a személyzetét Bizáncban körülbelül Krisztus után 400-tól kezdődően kétféle egyetem típusú továbbképzési formában képezték, tehát az egyetemi oktatás léte, vagy a felsőoktatás léte, és ezeknek az állami adminisztrációval való kapcsolatba hozása, ez Béla előtt nyilván nem volt titok. Úgyhogy ez bizony nagyon könnyen elképzelhető, hogy a Veszprémi Egyetemnek Béla jelentős segítséget adott, hiszen ez az uralkodási mechanizmusnak a fenntartására nagyon alkalmas volt. Egyrészt idő sincs rá, másrészt nem is készültem belőle, hogy felsoroljam, hogy a jeles kutatók közül kik voltak, akik egyetemnek minősítették az 1200-as években megsemmisült Veszprémi Egyetemet. Ezek között azért talán megemlítem Toldi Ferencet, meg Ábel Jenőt, de kettő olyan, akiről úgy van ellenezve, mint jeles történészekről, és még sokan mások. A legutolsó években két kiváló cikk jelent meg a Veszprémi, talán Szemelvények nevezetű újságban, ahol egyrészt Császár Miklós, másrészt Szegedi László a legutóbbi években kiváló cikkeket írtak azzal a célkitűzéssel, hogy bizonyítsák, hogy ami itt működött, az nem főiskola, az egyetem volt. Hogy szép magyarul fejezem ki magam, Régerrecht egyetem. De hát voltak, akiknek más véleményük volt. Például legjelentősebb volt ebből a szempontból Békefi Reming zirci főapát, a Magyar Királyság utolsó zirci főapátja, óriási tekintélynek örvendő történész, az akadémia tagja, amit csak lehetett címet, elismerést megkapott a tudományos működésére, de ő keményen azt állította egyik könyvében, vastagon szedve, hogy összefoglalva a véleményemet, Veszprémben nem egyetem, hanem káptalani főiskola működött. Hát nyilvánvaló ki vagyok ilyen, hogy Békefire még vitába bocsátkozzak, de hát ilyenek is vannak. És voltak, akik szemérmesen hallgatva köztes véleményeket hangoztattak, köztük Tölgyesi József, aki később Császár Miklóssal együtt egyetempárti publikációt írt a közelmúltban. Ezeket nyilvánvalóan nem tudom diskutálni, és most gyorsan még csak egy-két diát megmutatnék a jelenkorral kapcsolatban. Egy pár száz év hiátus után, 1949-ben a Budapesti Műszaki Egyetem nehéz vegyipari karát kihelyezett oktatási intézményként elindították Veszprémben, Kolinszky Károly vezénylete alatt. Nem sokkal később egyébként Nemes Ernő volt a kezdeti rektorok egyike, majd hát valamivel később ez Veszprémi Vegyipari Egyetem, majd Veszprémi Egyetem, majd a jelenleg 2006 óta, ha jól tudom, érvényes Annon Egyetem név alatt működő, de hát reméljük, hogy szellemileg folyamatos intézmény. Ennek egy különleges személyiségéről szeretnék megemlékezni, Nemes Ernőről, aki azt hiszem, talán a VEAB-nak is az alapító elnöke volt, de hát minden esetre igen jelentős befolyás gyakorolt az egész egyetem szellemiségére, akkor én még vastagon így dolgoztam, tehát nagyon jól érzékeltem, és ami hát óriási benyomást keltett sokunkban, az az volt, hogy a rektor idejének első egy-két hetében levétette a rektori dolgozószoba faláról az egyébként jó minőségű Lenin festményt, és odarakatta ennek a negyedik László által kiállított kicsit hiányos oklevélnek a nagyított másolatát. Hát ez egy olyan intézkedés volt, amit azóta sem felejtettem el. Ugye igyekeztem szépen megfogalmazni, hogy tudományos és oktatási hagyományok előtti tisztelgés és az egyetemi szellem háromnegyed évezredes folyamatosságának demonstrációja volt ez a megnyilvánulás a Nemes Ernőnek. Ehelyen is elismeréssel adózzunk emlékének. Most már csak kevés maradt hátra, kinézünk az ablakon, akkor látjuk ezt a bekarikázott épületet, föltételezik, hogy a hajdani Veszprémi Egyetem épülete abban a sarokban állt, ahol most ez a szépen kitartározott modern épület, ami közben volt tanácsakadémia, szeminárium, és még megemlíteném a téren található kutat, ahol egy kicsit elmosódottan található Betési Albert püspöknek az a csodálatos mondása, hogy e helyen állott a magyar művelődéstörténet egyik lényeges forrása, és ilyen szellemben emlékezzünk meg a háromnegyed évezreddel ezelőtt megsemmisült Veszprémi Egyetemről.

0: A napokban elhunyt Pályi Gyula professzor utolsó, a 90. születésnapja alkalmából rendezett veszprémi konferencián tartott előadásának részletét hallották. A Vatikáni Rádió magyar szerkesztősége nevében őszinte részvétünket fejezzük ki a professzor gyászolóknak. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, vasárnapi adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus!
1: Mária Rádió.
2: Korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.
3: Mégis szeretni. Gyökösi Endre, református lelkész elmélkedése.
4: Az a Szentige, amely szólott hozzám, amely szól hozzám, amelynek alapján Isten lett. Az a Szentige, amely szólott hozzám, amely szól hozzám, amelynek alapján Isten lelkét segítségül hívva, segítségében reménykedve. Kedves gyülekezet, kitére imája, támaszkodva, ugyét szeretnék kérdezni. Meg van írva Máté evangélista Szent evangéliumában, az evangélium 16. részének 24. versében megképpen, akkor Jézus ezt mondta a tanítványainak, ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel keresztül, és kövessen. A múlt hónap utolsó vasárnapján, amikor igét kérdeztem, az ima hét után közvetlen, ez volt valami, én talán néhány még emlékeztek rá, hogy szüntelen imádkozott. És akkor elmondtam a gyülekezetnek, hogy itt az ősi eredeti szövegben az imádság egy olyan szóval van kifejezve, amit ha nagyon pontosan és egy kicsit körülírva fordítok, így lehet lefordítani, hogy szüntelen Isten elé állni, szüntelen Isten elő élni, ez jelenti a szüntelen imád. Nem imád mormolását, a mi atyánk százennyiánytól való elmondását, hanem sajátos életben. Mondja, mint hogy imádkozó életben. Anélkül, hogy szavakat mormolnék, anélkül, hogy újra és újra egy kötött szöveget elmondanék, egész életem, lényem reggeltől esti valamiképpen olyan, mint aki Isten előtt áll, Isten előtt éli az életét. Akarattal, akarattal. Ez a homo christian élet. Meglepett, hogy nem egy, nem is kettő, hanem jó néhány vízhang érkezett erre az idejétetésre. Kedves levél, néhány, egy-egy telefon, egy-egy beszélgetés. És köszönték ezt a gondolatot, hogy végre értem a imádságnak a lényegét, hogy ez az Isten elé lépés, Isten elé élés. De az egyik levélben volt még egy dál. Máshol is írt többet, erről is. Azt írta, hogy olyan nagyon örül annak, ha egy nagy bibliai igazságot egy mondatban röviden valaki megfogalmaz neki, mert az úgy megmarad benne. Én az elmúlt években Jézus Krisztus követésével foglalkozik, és elolvasta Bunyán zarándokultját, Kempis Tamásnak a Krisztus követését, egy híres angol írónak a Jézus gondokain való élését, és így tovább gyűjti az ilyen könyveket. De valahogy az érzése, hogy ennek a könyvek vastagok, túl sokat mondanak, bárki milyen mélyen érintés őt, egy-egy mondatot alávúz benne, igyekszik meg is tartani. De régen írottak, és olyan nagyon más lett a mai modern ember életformája, hogy amit 100-200 vagy még régi évvel ezelőtt írtak, szinte követhetetlen, csak gyönyörködni lehet benne volt. Vágyódni, hogy de jó volna valóban így szeretni. Hálás volna, ha egyszer summásan, röviden, tömören, hallalában hallhatná, egy vagy két mondatban megfogalmazni, hogy mi a lényege Jézus Krisztus szeret. Amikor becsuktam a levelet, van egy úgynevezett gondolkodó fotelem, amiben úgy bele süppedek, és akkor úgy ellazítva testi, lelki, szellemi lényemet, úgy hagyom magamat, hogy jöjjenek a gondolataim, meg talán hát az én gazdám is azon az első-belső-belső akkor beleszól az életembe is. Jöttem én azon, hogy hát, ha itt lesz egyszer ez a testvér, aki ezt a levelet tudta, várja, vagy talán el is várja tőle, hogy én erre a kérésére hát valahogy reflektáljak, és fogalmazzam meg neki, vagy talán az egész, mi lehet neki. Egész röviden, tömören, amennyire lehet. Mit jelent ma? Krisztus. Ahogy így üldögéltem és elmérkedtem, hogy meditáltam, befelé üleltem és fölfelé. 23. János pápa jött. Nem tudtam meg, de ő biztos tudja a gazdám, hogy ezen a csodálatos, kedves pápa, és kedves kövér, és vidám, és piknikus alkatú ember volt, alatlan, szimpatikus valaki, kár, hogy rövid ideig volt, a római katolikus egyház. Ő volt az első, aki valóban az ökumenék a római katolikus egyház felé gyakorolta, vagy felől gyakorolta felé. Ő volt, aki megindította azt a zsinati folyamatot, ami óriási reformát, hogy merem ezt azt, hogy használni, indította a római katolikus egyházat. Hogy ma mindenki már érthetően a maga nyelvén hallhatja, vagy érthető a misét, idejében és ismételben. És ez a reformokat elindító pápa valóban olyan dolgokat indított el, hogy egyszer bíborosi kar kereste, ha olvastam valahol, kicsit meghökkenve, és rákérdeztek a Szentatyára, hogy ünnepélyesen is. Udvariasan, de mégis. Tulajdonképpen Szentatyám, mit akarsz ezzel a sok, valami újja ezzel a szokat? 23. János odament a nagy dolgozó szobára, ablakához, ami a Szent Péter térre nézt. Szó nélkül télesre kitárta az ablakot, és a bíborosai felé fordult, és azt mondta, ezt a kitárni az ablakokat szélesre a világ felé, és azt akarom, hogy ők is belássunk. Csodálatos ember volt, nem csodálnám, ha egyszer az egyház boldoggá vagyok rá, fent javasnám. Még föl se tudjuk mérni, mit indított. Most azt is olvastam róla, és ezért mondom, nem csak, hogy amit elmondtam, azért mondom, hogy tudják a testvérek, hogy ki is volt ez a csodálatos ember. Fölkereste egy érsek jelentést tenni a pápának, 23. Jánosnak. Ő mindig mosolygott, egy csodálatosan sugárba mosolygó ember volt, és mosolyogva hallgatta ennek az érseknek a jelentését, aki egyfaj tába jajlott. Hogy jaj, Szent Atyán, nekem annyi dolg. Nekem annyi mindent kell csinálni. És mindent nekem kell csinálni. Én hiába mondom az alpapjaim, a püspökeim, minden rajtam van, minden az én vállamon. Már majd össze, roskadok. És ma már ott tartok, hogy nem tudom aludni. Már félek, hogy minden idegösszeroppanásom ezt a hallatban, és felelősségben. Szent Atyám, adj nekem valami talán. 23. János rámosolytott, és azt mondta, hogy tudod, fiam, úgy van az, hogy én egyszer ugyanígy voltam, hogy te, ugyanilyen álmatlanul és ugyanilyen összemorzsolva, és akkor volt egy csodálatos ám. Azt álmodtam, hogy álomban megjelenik az angyal, azt mondta nekem, hogy Giovanni, Giovanni, ne vedd magad olyan komolyan. Fölébredtem, attól kezdve csak az Úr dolgát veszem komolyan, de magamat. Azóta jól tudok aludni, és mindig tele van örömmel és vidámsággal. No, ez jutott az én gondolkodó fotelembe, az eszembe, és mikor ez eszembe jutott, és végig gondoltam, azt mondtam, hogy hát nagyszerű, most már egy mondatban meg tudom mondani a mai embernek, hogy mit kellett Krisztus követni. Hadd idézzem 23. János pápát. Ne vegyük olyan nagyon komolyan magunkat, vagy mondjam is, hogy ne magunkra nézzünk szüntelen a nagy idegesítőt. Figyelj rám, mondja Jézus, és úgy kövessünk. Ne magadra nézz, rám nézz, és indulj. Mi a Krisztus követő? Vedd le a szemedet védőt magadról. Figyelj rám, és indulj el. Ez a Krisztus követő. Ne tessenek meg rettenni, ha azt mondom, hogy embertelen dolog. Idézőjelben mondom. Miért embertelen dolog? Mert nem ember szabás. Mert az az ember szabású dolog, hogy én szüntelen magamra néz. Az a jó, ami nekem jó, az a szép, ami nekem szép, az az üzletes, ami nekem esik, nekem ízlik. A dolgokat magamra vonatkoztatom, a problémáimat magamból indítom el, ez a rend. Az a emberi, hogy a világot valahol magamra vonatkoztatom, a magam dolgaimat, a magam szemével, a magam fülével, a magam érzékeivel, tehát az énemmel közelítem meg az embereket, a dolgokat, ez az ember. Idézőjelben mondom, és talán nem is van magyar idézőjelben, ez a terméket, ezért mondtam az elég, hogy levenni magunkról a szemünket, nem mindent magunkra vonatkoztatni, nem mindig magunkból kiindulni, ez ember. Vagy emberen túl, vagy szinte ember fölött. Alatlan oldó. Merem állítani sok évtizedes lelkigondozó és szolgálatom után, bár milyen problémával konfrontálódtam, kellett szembe jönnöm, a lényege mindig ez volt, hogy valaki vagy minden magára vonatkoztatott, még egy talán egy barátságtalannak tűnő biccentést is, és akkor napokig nem tudott tőle. Vagy a férjének, vagy a feleségének egy talán kicsit elhamarkodott, fölemelte hangját, és akkor amiatt gyötrődött. Vagy magából kiindulva ítélt meg valaki, de az a másik valaki nem ugyanazon a hullámot, amiért ütött, és akkor már az unszimpatikus volt, és soron. Biztos érti a gyülekezet, hogy mit szeretnék itt körül adni. Hogy is mondta 23. János ennek a nagyon minden magára vonatkoztató érsekének, aki azt hitte, hogy mindent csak ő tud legjobban, és senkire nem lehet semmit bízni, mert csak én tudok jól, az én munkám jó, amit én indítok el, az én. Ezért mondta ez a csodálatos bölcsember, amit ő mondott, hogy ugyan neved magad olyan komolyan, fia, illetve mondta neki az angyal, hogy jobban, mint jobban. Neved magad. Nem ez, ami bajod. Halálosan, mindennél komolyabban veszik magunkat. Ezért nem tudjuk komolyan venni. Azt pedig azt mondja egyszer, hogy gyere és kövess, mert ehhez mi kell? Ez azt kell, testvérek, hogy levegyed magamról a szememet. Levenni magamról a szememet, és ránézni, és elindulni arra, amilyen irányba ő megy, vagy mutatja. Képzeljük csak el, testvérek, hogy micsoda embertől nehéz dolog lehetett, amikor Jézus, aki járt, kelt, és már jól ismerte régebből, minden bizonnyal figyelte Lévit, a vámszedőt, akiből később Máté evangélista lett, akinek az evangéliámból mind a két mai igét olvasva vámszedő volt, finánsznal úgy mondta. És az úti vámot tette be, és ott ül a vámszedő asztalnál bizony teli kis fatálkákkal, pénzzel, bizonylatokkal, mit kell, nem tudom, hogy mi kellett akkor a vámszedéshez, és ezek általában igen jó módú emberek voltak, nem tudom miért, hogyan, de Jézus egyszer kiszemelte magának, figyelte ezt a Lévit, akiből később Máté lett. Egyszer Máté lehet, hogy épp a pénzecskéig számlázatja. Hitelen fölnéz, belenéz két csodálatos szempárba, tündöklő arcba, aki ennyit mond neki, hogy gyere és kövess. Máté pedig felállt és követte őt, követte halálig, sőt a Máté haláláig, de közben megírta az evangéliumát, áldassék Isten. De ehhez mi kellett, testvér? Az, hogy Máté levegye a szemét a pénzzacskójáról, a vámszedő asztalára, önmagát. Arról, hogy hát most nekem ezt, meg ezt, meg ezt, meg ezt, de van. Levette a szemét önmagáról, ránézett Jézusra, tehát excentrum, egy excentrikus életet kezdett el, kilépett a centrumból, ex azt jelenti ki, centrumból közé, kilépett eddig középpontjából, és elkezdett egy csodálatos, excentrikus életet, azaz Jézus követését. De egyik 23. János, neved magad olyan komolyan. Máté többé nem magát vette komolyan, hanem Jézus Krisztus és követte őket.
3: mégis szeretni. Gyökösi Endre, református lelkész elmélkedése.
2: Korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.
1: Mária Rádió.
3: Az imaórák liturgiája. Kompletórium következik.
5: A befejező imaórát a kismarosi ciszterci nővérek imádkozzák.
6: Istenem, jöjj segítségemre!
7: Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja!
8: Testvéreim, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket. Jézus Krisztus, téged elküldött az Atya, hogy gyógyítsd a töredelmes szívűeket. Uram, irgalmazz!
7: Uram, irgalmazz!
8: Jézus Krisztus, te eljöttél, hogy magadhoz hívjad a bűnösöket. Krisztus, kegyelmezz!
7: Krisztus, kegyelmezz!
8: Jézus Krisztus, te az Atya jobbján ülsz, hogy közben jár értünk. Uram, irgalmazz!
7: Uram, irgalmazz!
8: Irgalmazz nekünk, mindenható Isten! Bocsásd meg vétkeinket, és vezess el bennünket az örök életre.
7: Amen.

0: Olvasmány a Jelenések könyvéből. Látni fogják az Úr arcát, és a homlokukon lesz a neve. Nem lesz többé éjszaka, és nem szorulnak rá a lámpa világítására, sem a napfényére. Az Úristen ragyogja be őket, és uralkodni fognak örökkön örökké.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
2: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Megváltottál minket, Urunk, hűséges Istenünk.
2: Kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Uram, kezedbe

0: Könyörögjünk! Istenünk, a mai napon megünnepeltük Urunk feltámadását. Hallgasd meg alázatos kérő szavunkat, hogy minden rossztól mentesen te békédben nyugodjunk, és dicséretedben örvendezve ébredjünk. Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
2: Hogy a nyugalmas éjszakát, és a mint halálig mélyülő, tisztuló, mindennél erősebb szeretetet adja meg nekünk a mindenható és irgalmas Isten.
1: Amen.

0: A befejező imaórát a kismarosi ciszterci nővérek imádkozták.
1: Az imaórák liturgiája. A kompletóriumot imádkoztuk.

0: Hírpercek.
1: A Nándorfehérvári diadalra emlékeztek Szegeden. Osztia Zoltán atya megáldotta az újra nyitott apostolok éttermet. 1100 végzőst bocsátott útjára a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet és Társadalomtudományi Kara. Köszöntöm Önöket, a hírek szerkesztője Szopko Anna. Középkori forgatag várta a látogatókat szombaton Szegeden az Alsóvárosi Ferences templom mellett, ahol koncertekkel, kulturális programokkal, középkori fegyver és harci bemutatóval, zászlóforgatással, apród iskolával, közös tánccal, gyermekprogramokkal, solymász bemutatóval emlékeztek a Nándorfehérvári diadalra a csata 570. évfordulója alkalmából, tájékoztatták a szervezők az MTI-t. A Nándorfehérvári diadal 550. évfordulóján 2006-ban a Szegedi Ferences Rendház Alsóvárosi Kultúrházának munkatársai azzal a szándékkal hívták életre a Hunyadi János török fölött aratott győzelmére emlékeztető rendezvényt, hogy a nagyszámú nemzeti gyásznapok mellett a világra szóló győzelmeink előtt is méltóképpen tisztelegjünk. A programot már napnyugta után tűzijáték helyett a Történelmi Hagyományőrző Egyesület tűzsója és tűzpárbaja zárta. Budapest belvárosának egyik legpatinásabb éttermét áldotta meg dr. Osztia Zoltán atya, a budapesti belvárosi főplébánia templom plébánosa. Az apostolok étterem nem csupán egy étterem, egy idő utazás a század elő Budapestjére, írta a belvárosi újság. Az étterem több mint 120 éve része Budapest gasztronómiai és kulturális történetének. Zoltán atya szentelt vízzel meghintette a helyiségeket, majd megemlítette, hogy a teli asztal közösséget teremt. Egy személyes kötődést is felelevenített az étteremhez, hiszen nagyapja itt volt pincértanuló. Az étterem vezetői elmondták, hogy számukra ez az esemény a keresztény közösséghez való tartozást jelenti. A megáldás ünnepségét még ünnepélyesebbé tette Lakatos Vilmos zenekarának muzsikálása, melyben felcsendültek egyházi dalok is, Szóka Júlia énekművész és Hunyadi Donatella énekesek előadásában. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet és Társadalomtudományi Karának 1100 hallgatója vehet át oklevelét július 23-án és 24-én a budapesti Szent István Bazilikában a diploma átadón. Kuminec Géza rektor a valóságot gazdagabban látó jámborság jelentőségéről beszélt. Birher Nándor dékán szerint a tudás akkor válik értékké, ha birtokosa az út igazság élet iránytűjével él. A hagyományoknak megfelelően mellettük egy jelenlegi hallgató és egy öreg diák is szólt a végzősökhöz, olvasható a Magyar Kurír beszámolójában. 4 turnusban vettek részt a végzősök az ünnepélyes diploma átadón. A hallgatók talárban, az első padsorokban, a hozzátartozók a hátsó traktusban foglaltak helyet. Az átadó az egyetem és a kar vezetésének ünnepélyes bevonulásával és a himnusz eléneklésével kezdődött. Ezt követően hangoztak el az ünnepi beszédek.
0: Híreinket hallották.

0: Imádkozzunk együtt. A fájdalmas rózsafűzér következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Mindörökké, amen!
1: Kedves hallgatóink! A fájdalmas rózsafűzér imádságot az Árpád-házi Szent Erzsébet imacsoport imádkozza a Mária Rádió kápolnájában. Kérjük, imádkozzanak velünk! Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
2: Amen!
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és fölnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk órájában.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki emlékezetünket megerősítse.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk órájában. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
3: A fájdalmas rózsafűzér első titka, aki érettünk, vérrel ítélkezett. Szent Lukács evangéliumából. Az utolsó vacsora után Jézus az olajfák hegyére tartott. Tanítványai követték. Amikor odaért, így szólt hozzájuk. Imádkozzatok, hogy kísértésben ne essetek. Aztán mint egy kőhajtásnyira tovább ment, és térre borulva így imádkozott. Atyám, ha lehetséges, vedd el tőlem ezt a kelyhet, de ne az én akaratom teljesüljék, hanem a tiéd. Akkor megjelent egy angyal a mennyből, és megerősítette. Majd halálfélelem vett előtt rajta, és még álhatatosabban imádkozott. Veledéke, mint meg annyi vércsepp hullott a földre. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
4: minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk védelvel ítékezett.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki életünk védelmét ítékezett.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki életünk vérével ítékezett.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérével ítékezett.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki életünk vérrel ítékezett.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel ítékezett.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel ítékezett.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki életünk vérrel ítékezett.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki életünk vérrel ítékezett.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki életünk vérrel ítékezett.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
4: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
5: A fájdalmas rózsafűzér második titka, akit érettünk, megostoroztak. Így jövendőlt a szenvedő megváltóról Izaiás. Ő a mi betegségeinket hordozta, a mi fájdalmainkat viselte. Mi pedig mindegy leprásnak tekintettük, akit megvert és megalázott az Úr. Valójában ő a mi gonoszságainkért szenvedte sebeit, a mi bűneinkért vállalta, hogy összetörjék. Megsanyargatása nekünk szerzett békességet. A testén kéklő ütések bennünket gyógyítanak. Mindnyájan, mint tévelygő juhok, bolyongunk. Járja mindegyikünk a maga útját. Az Úr pedig ő rátette mindnyájunk bűneinek terhét. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy, Mária! Kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között is áldott, a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
2: Asszonyok Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért,
6: most és halálunk óráján.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostorozta.
6: Asszonyú szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostorozta.
6: Asszonyú szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
6: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
5: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
7: A fájdalmas rózsafüzér harmadik titka, akit érettünk, tövissel koronáztak. Ki hitt annak, amit hallottunk, és az Úr karja ki előtt nyilvánult meg. Úgy nőtt fel színe előtt, mint a hajtás, és mint a gyökér a szomjas földből. Nem volt szép alakja, sem ékessége, hogy megnézzük őt, és nem volt olyan a külseje, hogy kívánjuk őt. Megvetett volt, és utolsó az emberek között, fájdalmak férfia és betegség ismerője, aki elől elrejtettük arcunkat. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
4: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronázta.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
4: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak hívalmara.
5: A fájdalmas rózsafűzér negyedik titka, aki érettünk a keresztet hordozta. Minden ellenségemnek gúm tárgya lett belőlem, szomszédainnak csúfja, félelme ismerőseimnek, aki meglát, odakűn, fut előlem. A szívekből, mint aki meghalt, oly feledésbe estem én, olyan lettem, mint az összetört edény. Hallottam én, sziszegnek rám sokan, körös körül, körülem rettenet. Ellenségeim összesúgtak, és terveket kolholtak, hogy elvegyék életemet. De én, Uram, bizalmamat beléd vetem, azt mondom, te vagy az én Istenem, az én sorsom a te kezedbe, ellenségem és üldözőm kezéből ragadj ki engem. Orcám ragyogjon fel szolgád előtt, és irgalmaddal szabadíts meg őt. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
6: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária,
5: kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érdekünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
5: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől,
2: vidd a mennybe a lelkeket,
5: különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A fájdalmas rózsafüzér 5. titka, akit érettünk keresztre feszítettek. Jézus kivezették arra a helyre, melyne Golgota, azaz koponya hely a neve. Ott mirhával kevert bort kínáltak neki, de nem fogadta el. Azután keresztre feszítették, és megosztották ruháit, sorshúzással döntve el, kire mi jusson. 3. óra volt, amikor megfeszítették. Az elítélésének okát jelző táblára ezt írták. A zsidók királya. Vele együtt keresztre feszítettek 2 rablót is. Egyet jobbjára, másikat baljára. Így beteljesedett az írás szava, és gonosztevőként bántak vele. Mi Atyánk, aki a mennyekben van, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
4: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
4: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
4: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk, Úrunk Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, ami Úrunk által. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
4: Amen.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
4: Mindörökké. Amen.
0: A fájdalmas rózsafűzért imádkoztuk.

0: Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Balogh Edina szociálpedagógussal Bajcsi Norbert beszélget.
1: Hogy kerültél a drogmisszióba?
2: Hú, hát én a versenyszférából érkeztem. Az elmúlt 8-10 évben értékesítőként dolgoztam több cégnél is, és nagyon szerettem egyébként azt a jellegű munkát, de most így utólag visszagondolva szerintem akkor is azért, mert hogy emberekkel tudtam foglalkozni, ha lehet ezt így mondani, kommunikálni, tehát hogy az emberekkel való kapcsolat, felvétel, kapcsolatépítés mindig is ez mozgatott. Jött egy olyan élethelyzet, hogy megszűnt egy munkahelyem, és elgondolkodtam, hogy van-e jövőképem ebben a szakmában, mondjuk az elkövetkezendő 10-15 évben, és igazából akkor jöttem rá, vagy akkor döntöttem úgy, hogy szeretnék pályát módosítani, mert már nem tudtam elképzelni azt, hogy még mondjuk 5-10 év múlva is ugyanazt csináljam, és nekem eredetileg a végzettségem szociálpedagógus, tehát én a szociális szférában diplomáztam, csak nem dolgoztam benne, és úgy voltam vele, hogy akkor most vagy soha. Így visszatértem a gyökerekhez, és hát nagyon sokat gondolkodtam, hogy akkor mégis milyen területre menjek, mert eredetileg is ez volt a kihívás, és végül is azért nem is mentem akkoriban ilyen pályán, nem kezdtem el dolgozni, mert nem találtam úgy azt az utat, ami úgy igazán megmozgatott volna, de valahogy a felmondásomat követően nagyon sokszor így szembe jött az a téma, hogy függőség. Először meg is ijesztett, hogy úristen a drog, előtte körülbelül így ilyen szemellenzővel éltem, hogy úristen, nem is tudtam, hogy ilyen, nem azt mondom, hogy nem tudtam, hogy ilyen létezik, de hogy így nem, én ezt nem is láttam meg. A baráti körömben, a családomban ez nem volt jellemző, úgymond így a közvetlen környezetemben én nem találkoztam ezzel a témával, teljesen más utakon jártam, ugye. Viszont valahogy mindig jött. Tavaly augusztusban volt egy egészségügyi problémám, amiből nagyon nehezen gyógyultam meg. Egy műtétből több hét alatt nem tudtam felgyógyulni, és amíg otthon voltam, eldöntöttem, hogy szeretnék templomba járni, és szeretnék egy egyházi közösségnek a tagja lenni, mert nagyon egyedül éreztem magam azon a településen, ahol jelenleg élek, a családom nagyon messze lakik, és úgy voltam vele, hogy szeretnék valami olyan lelki táplálékhoz jutni, amit úgy gondoltam, hogy az egyház így meg tudna adni. És akkor kezdtem el járni a kápolnásnyéki református gyülekezetbe, és ott volt egy olyan istentisztelet, ahol egy lelkész tanonc mesélt arról, hogy körbetekerték a velencei tavat Ráckeresztúron gyógyuló drogos fiatal srácokkal, és miközben bicikliztek, az egyik srác mesélt ennek a lelkész tanoncnak, hogy ő olyan sok szeretetet kap Ráckeresztúron, amit még soha életében nem tapasztalt meg. És akkor így bennem így, nem tudom, éreztél-e már ilyet, amikor úgy, tehát hogy valami megmozdult, hogy úgy szinte egy libabőrös lettem, azt éreztem, hogy hú, ez most így valamit jelent. Hát persze akkor is egyből, hogy én biztos nem, de szerintem akkor érintett ez az egész téma meg először úgy igazán, és utána több úton szembe jött ez, hogy Ráckeresztúr, és jött egy pillanat, amikor azt mondtam, hogy mit veszíthetem.

0: azt gondolom, hogy nagyon sokszor van ilyen isteni elhívás, hogy amikor az embernek van egy mély pontja, bármilyen jellegű, akkor meg tud erősíteni a hit is, és nyilván nem akkor érezzük, de viszont egy utat kínál. És így, ahogy elmondtad, és ebben ott volt a történetben az is, hogy Isten használt embereket is, hogy oda jussál. Tényleg azt gondolom, hogy erre a libabőrözés, hogy ezek, amikor Isten megérint, és az ilyen elhívások, és én kívánom is neked, hogy ez lenne az elhívásod, hogy tudj kiteljesedni a drogmisszióba, hol gondolom már előtte is biztos, hogy volt hited, hiszen már azt azért nagyjából, ahogy mesélted, tudtad azt, hogy hova érdemes fordulni, amikor egyedül van az ember, hogy neked így az életedbe a misszió előtt mikor találkoztál, vagy hogy találkoztál a hittel Istennel?
1: Én egy református családból származom, tehát nekem a anyai nagypapám, ő presbiter volt, Szatmár Németiben egyébként a református egyháznál, úgyhogy én kis, hát én ebben nőttem föl, hogy ha nem is minden vasárnap jártunk templomba, de hogy ez mindig így jelen volt az életünkben, és jártam hittanra, konfirmáltam, tehát, hogy ez abszolút jelen volt. Azt nem állítom, hogy kamaszként is ez volt így a legfőbb mércéje az értékrendemnek, de szerintem biztos, hogy volt egy nagyon jó alap ebben. Igazából a 30-as éveim közepén egy elég komoly magánéleti válságba került az életem, amit próbáltam többféle szakemberrel is megoldani, és egyébként rengeteget segítettek, tehát pszichológushoz is jártam, aki nagyon sokat segített abban, hogy meg tudjam fogalmazni a problémáimat. De valahogy az történt, és szerintem ez sajnos sokaknál így van, hogy tényleg lejutottam így a gödör aljára. És eljött egy olyan pillanat, amikor azt éreztem, hogy most már ezen tényleg csak valami felsőbb erő tud segíteni, és volt egy olyan, hát vagy meditációm, vagy imádságom, nem tudom, hogy nevezhetem, amikor én tényleg éreztem a szívemben, hogy a Jóisten szól hozzám, és hogy éreztem a jelenlétét, és hát persze patakokban folyt a könnyem, és zokogtam, és így kérdeztem tőle, hogy miért hagytál el, és hogy miért nem segítettél, és hogy miért hagytad, hogy ez az egész szituáció megtörténjen az életemben, és képzeld el, hogy azt mondta nekem egy ilyen nagyon szeretetteljes, de nagyon szigorú érzést éreztem, hogy én soha nem hagytalak el téged, te fordultál el tőlem, de hogy nagyon örülök neki, hogy most újra visszataláltál hozzám, és hogy tudd meg, hogy soha többet nem leszel egyedül. Jelenleg arányaiban több az az adminisztratív jellegű irodai munkám, ami nem feltétlenül hozzájuk köt, viszont vannak a munkafeladataimban olyan részek is, amiket viszont abszolút velük végzem, és akkor van lehetőségem velük több időt tölteni. Egyébként nagyon érdekes, még visszatérve, ahogy beszéltél, már első naptól kezdve, amikor elkezdtem dolgozni a misszionál, és igazából még csak ismerkedtem a közösséggel, ismerkedtem az egész terápiás módszerrel, egyszerűen egy ilyen csodálat fogalmazódott meg bennem, és azon gondolkodtam, ahogy, és ez egyébként majdnem minden nap jelen van, miközben hallgatom a srácokat, vagy akár a velük való munkát a mentorok, tehát a stáb körében, nagyon sokszor érzem azt, hogy hasonló gondolatokat fogalmaznak meg, mint mondjuk akár én is abban az önismereti utamban, vagy válság utamban, amiről előzőleg beszélgettünk, pedig én nem a drogról jöttem le, hanem ki tudja milyen függőségemről, mert lehet, hogy társfüggőségről, nem tudom. Nem is ez a lényeg, de hogy a hétköznapi emberek problémáiról beszélnek,

0: olyan érzelmi intelligenciával, amit nagyon ritkán tapasztalok a külvilág hétköznapi emberénél. Tehát elképesztő, hogy ezek a srácok milyen munkát tesznek bele abba, hogy meggyógyuljanak, és én tisztelem őket ezért, és tényleg szívem legmélyéből én szeretem őket. És nagyon azért is nagyon szeretek velük lenni, mert ezt látom, hogy ők felismerték, hogy problémájuk van, ugye mertek segítséget kérni, tehát bátrak voltak, mert manapság mit látunk, legalábbis én azt látom, hogy még mindig ciki pszichológushoz menni. Még mindig azt mondják az emberek, hogy aki pszichológushoz jár, az bolond. Pedig szerintem egy egészséges ember is tekinthet akár egy pár alkalmas terápiát abban, hogy célokat keressen, azt hogyan tegye meg. Még mindig, szerintem mindenkinek vannak olyan feltárandó, ha nem is nagy traumái, amikkel igenis lehet foglalkozni, de ha ez csak egy sima önismereti út, szerintem ez egyáltalán nem ciki. Tehát, hogy mertek a srácok segítséget kérni, és hogy napi szinten tesznek. Tehát ők fölkelnek reggel, kinyitják a szemüket, és addig, amíg este be nem csukják a szemüket, terápiáznak. És ez néha fizikai szinten megy, néha pedig lelkisíkon, de hogy ők folyamatosan dolgoznak magukon, és én ezt tisztelem bennük, és felnézek rájuk. Aztán, hogy utána ők mit kezdenek ezzel, az már nyilván az ő felelősségük, az ő életük, erre nincs ráhatásom, szerintem nem is kell, hogy legyen, de azokban a napokban, hetekben, hónapokban, amik ott mi együtt eltöltjük ezeket az időket, én mindenkire ilyen kis túlzással nyilván, de hogy így csodálattal nézek, és tisztelettel. És én rengeteg szeretetet kapok tőlük, rengeteget. Mindenki kedves, jó, nyilván néha szoktunk így kicsit poénkodni, amikor nem csak a mélységi beszélgetések vannak, de már többen fordultak hozzám komoly problémákkal, hogy te, mint nő, ezt hogy látod, esetleg milyen nézőpontot tudok neki adni a tovább gondolkodásban, és nekem ez is annyira jól esett, hogy így bizalmat szavaztak nekem. És visszatérve az eredeti kérdésedre, hát a nagy álmom igen az lenne, hogy én is mentor lehessek, és hogy a srácokkal szakmailag ugye foglalkozhassak többet. Természetesen majd ez kiderül, hogy mire lesz lehetőség. Meg hát rengeteget igyekszem tanulni, szívom magamban minden információ morzsát, mint egy szivacs. Néha az őrületbe kergetem a mentorokat, hogy 1000 kérdésem van mindenről, és az 1000 kérdésről meg újabb még 1000, és akkor már néha így mondják, hogy jól van, majd beszélünk, de hát engem nagyon nem lehet lelőni. Úgyhogy nagyon érdekel a téma, nagyon szeretem a srácoknak hallgatni a történeteit, nagyon szeretem végig gondolni, hogy mi miért lehetett, mi hogyan történhetett. Például a családom nagyon féltett attól, hogy, mert hogy nagyon érzékeny ember vagyok, hogy majd biztos ez nagyon meg fog engem terhelni, hogy lelkileg nehezen fogom földolgozni ezeket a történeteket, és egyébként volt bennem is egyfajta félelem, hogy mi van, ha ez tényleg így lesz, de nem így lett. Tehát abszolút úgy tekintek rájuk, hogy volt, ami volt, nyilván megérint, volt már, hogy mondjuk elsírtam magam én is egy nehezebb történeten, sőt, egyébként a te könyveden is pityeregtem, tehát beismerem, hogy megérint, de hogy úgy fogom föl, hogy most azért vagyunk itt, hogy dolgozzunk azon, hogy jobb legyen, és hogyha ezért, tehát mindig úgy fogom föl, ha csak egy mondatom segít bármikor, hogy egy pillanatukban mondjuk a jó döntést hozzák meg, akkor már megérte. És ez lehet, hogy nem egy legmélyebb beszélgetésben történik meg, csak mondjuk a folyosón egy kedves szó, vagy egy bármilyen olyan reakció, amire ő lehet, hogy nem is számít, de akkor már megérte, hogy én ott vagyok. És emiatt engem ez nem úgy visel meg, mint amennyire mondjuk eredetileg féltünk, vagy féltem. És nagyon-nagyon tölt az, hogy látom őket, hogy küzdenek, és csinálják, és ja igen, és ez még egy tök érdek, vagy nagyon érdekes, hogy mindig, amikor bekerül egy fiú, akkor hát látom a szemében, hogy úristen, hova kerültem, a zavarodottságot, hogy még néha a világukról nem tudnak, már bocsánat, hogy így fogalmazok, vagy szólj, hogyha valamit így erősen mondok, hogy így csak figyelnek, hogy úristen, hova kerültem, mi történik, stb. És eltelik tényleg egy olyan 2-3 hónap, és elkezdenek kinyílni. Hogy látom a tekintetüket, hogy megváltozik. Van olyan fiú, aki elején így nézett, mint egy dúlt vad, és most meg mosolyog, és így ezt annyira jó látni. Ahogy így elkezdenek újra önmaguk lenni, vagy hát gondolom, hogy újra önmaguk lenni, és annyira értékesek. És ezt a folyamatot így végignézni, elképesztő érzés.
1: Igen, tehát, hogy nyilván az évek alatt én is rengeteg, meg ezért is ragaszkodok én is a misszióhoz, mert megszámolhatatlan csodát látom én is, és tehát, hogy minden nap át lehet ott bent élni, és igazából ez is mondtam az előbb is, hogy ez viszont tényleg úgy működik, hogy akik körülötte dolgoznak, most ez tényleg, ha valaki irodista, vagy valaki mentor, vagy valaki éppen a konyhafőnök, az egésznek úgy áll össze, hogy az eredmények meg ezek, amikor látjuk a srácokon a pozitív változásokat. És annyira jó ezt hallgatni, hogy az ezekből töltekedsz, és észreveszed a változásukat, mert szerintem mindig abból lesz a jó segítő, aki felismeri az ilyen változásokat, aki nem úgy, mert tehát nem úgy tekint rájuk, hogy jó, oké, XY bejött, és akkor itt van, ő már váltott egy fázist, hoppá, ő már látom, hogy kimenőre megy, hanem ezeket a lelki változás, akár a szemükben, mert én is azt gondolom, hogy tényleg észre lehet venni rajtuk, és ez egy nagyon jó dolog volt, amit megemlített, hogy tényleg én is amúgy ugyanígy volt, amikor bekerültem alá, hogy néztem, hogy úristen, hogy hol kerültem. Egyrészt éreztem, hogy jó helyen vagyok, de azt, hogy mi zajlik ott, tehát az első napokban azt nem is lehet felfogni. De hogy valójában amúgy tényleg így van ez, amit elmondtál. Én mondjuk akkor tapasztaltam meg, hát nyilván, mert ott gyógyultam, így nehéz volt kívülről rálátni a saját közösségünkre. Viszont az én terápiámnál volt egy hónapos olyan szakasz, hogy át kellett menjek a Tini Rehabra dolgozni, akkor még más volt a konyharendszer, és akkor ott besegíteni, és én akkor döbbentem rá, hogy amikor csak a tinik voltak, hogy mennyire sokat dolgoznak azok a nagyon-nagyon fiatalok magukon, és akkor döbbentem rá, hogy tehát úristen, tehát ők így dolgoznak magukon, akkor nekem kutya kötelességem. Uh-huh. És hogy ez így nagyon jó, mert behoztál nekem is egy emléket, hogy nagyon jó ezt így hallani, hogy így nézel így a misszióra, meg a srácokra. Nagyon hasznosak ezek az információk. Hol látod magad 5 év múlva?
0: Ez egy nagyon nehéz kérdés.
1: Tehát mind a munkában, vagy az életben, tehát hogy bármit mondhatsz, most nem fontos azt mondani, hogy a misszióban, ha hol látod magad, de örülök, ha azt is mondod.
0: Hát ki tudja. Alapvetően én látom magam a misszióban 5 év múlva. Hát én azért szeretném megugrani ezt, hogy a szakmai oldalhoz közelebb kerüljek, vagy esetleg teljesen át tudjak kerülni. Nyilván ezen minden idegszállammal dolgozom. Hát amivel kezdtük a beszélgetést, a magánéletem úgy tűnik, hogy rendeződni látszik, úgyhogy remélem, hogy 5 év múlva már egy nagyon stabil és szeretetteljes új családban fogok élni. Úgyhogy ez már úgy tűnik, hogy nem kérdés. Én azt gondolom, hogy egy sokkal kiegyensúlyozottabb ember is leszek, mint akár mondjuk 5 évvel ezelőtt, de ha csak az elmúlt 3 évet nézzük, akkor is már mondjuk ahhoz képest most is sokkal kiegyensúlyozottabb vagyok, de hát ugye ennek a válságnak volt ez köszönhető. Úgyhogy én nagyon pozitívan tekintek most ez így nem akarok, tehát hogy is, tehát magamra is pozitívan tekintek, szerintem a hozzáállásom is sokat változott, nyilván van még hova fejlődni. Én azt gondolom, hogy valahol én is gyógyulok a rehabon. Szokták mondani a kollégáim, hogy senki nem, nincs itt véletlenül, hát rengeteget foglalkozom magammal így, amikor lehetőségem van bármilyen csoporton részt venni, illetve hát amit nagyon-nagyon szeretek, hogy minden héten van bibliaóra, amin mi is részt vehetünk, tehát a kollégák is, és én nagyon szeretem ezeket az alkalmakat, mert nagyon érthetően és nagyon közelien szokták ezeket a bibliai történeteket a Viktorék, a Katona Viktorék megközelíteni, nyilván azért is, hogy a fiúknak is emészthető legyen, és egyébként még ezt el akartam mesélni, hogy ha még belefér, hogy ezt is annyira jó volt látni, hogy mondjuk van egy fiú, aki még életében nem imádkozott, és szerintem így azt gondolta, hogy ha Jóisten létezik, akkor miért történt velem annyi minden, ami rossz, ami történt, de hogy ott ül, és kezében van az énekeskönyv, és olyan áhítattal tud énekelni, hogy múltkor is kicsordult a szememből a könyv, hogy Úristen. És utána meg elkezdünk együtt imádkozni, és becsukja a szemét, és látom, hogy igen, ő most ezt így beengedi, és tök jó ezt is látni. Szóval visszatérve, hogy akár ezeken a bibliaórákon is nekem is gyógyul a lelkem, abszolút annyira feltölt. Ha nem tudok valamiért menni, akkor sajnálom. Tehát, hogy nagyon-nagyon szeretem. Úgyhogy szerintem egy nagyon jó út vár rám, és nagyon szeretem az utamat járni. Tehát nem feltétlenül azt érzem, mint akár az előző életemben, mármint hogy az értékesítésnél is mindig voltak előttem célok. Én egy nagyon célorientált ember vagyok, és mindig hajtottam, hogy ezt is elérni, azt is elérni, és most egyébként nem feltétlenül anyagi dolgokról beszélünk. De hogy sokszor éreztem azt az értékesítés közben, hogy mint mikor így belógatnak egy répát, tudod, egy bot végéről, hogy így mindig megyek, de sose érem el, és hogy valahogy ez az odafelé vezető út egy ilyen nagyon küzdelmes, és akkor még ezt is, és még ezt is, és mit kéne még is. De hogy most sokkal jobban élvezem az utat. De most sokkal jobban élvezem azt, hogy igen, van célom, és azért meg is akarok tenni mindent, ez már igazából, ezt már hozom, tehát ez beépült a személyiségembe, de hogy az odáig elvezető utat is sokkal jobban élvezem.
1: Hát én kívánom neked, hogy minden álmod, célod teljesüljön.
0: Köszönöm.
1: És azt gondolom, hogyha mondjuk az öt évig tényleg még ott vagy a misszióban, meg aztán még tovább, tehát ugye 5 évről beszéltünk, akkor biztos, hogy el fogsz mindent érni, hiszen az 5 évig terápián leszel. Ez egy kicsit ilyen vicces volt, de hogy valójában, amit te is kihangsúlyoztad, hogy bárki, aki csak mondjuk munkatársként van ott, az ugyanúgy változik és fejlődik a srácokkal együtt. És én nagyon-nagyon köszönöm, hogy eljöttél, és ez tényleg egy jó, tartalmas interjú volt. Köszönöm.
0: Én köszönöm a lehetőséget.
2: Balogh Edina szociálpedagógussal Bajcsi Norbert beszélgetett.

0: Rádió, a lélek hangja.
1: Korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.
0: Otthon a családban, Kamasz Sarok, Bodó Mária műsorát hallják.
2: Kamasz sarokban a kamaszkor végéről beszélünk. Mostanában, amikor a gyerek kirepül az otthoni fészekből, a szülők magukra maradnak, mi lesz az ő kapcsolatukkal, házasságukkal? Szükségszerű-e az, hogy a gyerekek nevelésének évtizedei alatt egymásról elfeledkezzenek, elidegenedjenek egymástól? Köszönti a kedves hallgatókat a két műsorvezető,
3: Rubovszyné Bodó Mária
2: és Lukovics Milán. Az elmúlt alkalommal főleg arról beszélgettünk, hogy miért is bomlik föl sok-sok házasság, hol követik el a hibát már a kapcsolatnak az építésekor a házasság előtti időszakban, és hát ennek az egyik fő összetevője az, hogy amikor ismerkedni kéne, amikor a szeretet gesztusainak hát ezerféle apró útját, módját kialakítani fiatalok között, akkor nem ezzel vannak elfoglalva, hanem már úgy csinálnak, mint a házasságot kötöttek volna, noha még nem. És noha azt, hogy házasságban éljenek, azt még lenne idejük bőven gyakorolni, azt, amit előtte meg kell tenni, a kapcsolat fölépítését, azt sok esetben viszont elhanyagolják. Az a kérdésem, hogy hát így a iskolai szituációkat tekintve, diákjaidat ismerve, van-e valami olyan jó történet, esetleg szülői gyakorlat, ami arra utal, hogy néha azért egy szülő, ez a jó példa, hogy elejét tudja venni annak, hogy a gyerek ilyen helyzetekbe belesétáljon, vagy esetleg hát nyilván vannak olyan rossz szülői gyakorlatok is, amikor voltak éppen a szülők segítik hozzá a gyereket, hogy nagyon fiatalon, nagyon korán egy kapcsolat időszámítását tekintve, nagyon korán, hát időszakosan vagy akár tartósan egy házasságon kívüli együttélés alakuljon ki, ami nem segíti elő a kapcsolatnak az elmélyülését és a kibontakozását.
3: Igen, sokszor ez a téma szemmel láthatóan nagyon emészti a szülőket, nem is mindig feltétlenül azzal a gyerekükkel, mondjuk, aki az osztályomba jár, de vannak idősebb gyerekeik, és akkor előkerül ez a téma. Az a szülő, aki azt kitűzi magának, hogy az én gyerekem ugyan nem fog összeköltözni házassága előtt a kedvesével, az küzd vele, amikor azt látja, hogy hát úgy mennek előre az események, és e felé mutatnak. Még azt így mondanám, hogy szerintem nem feltétlenül azzal kezdődik, hogy akkor bejelenti a gyermekem, hazajön, és azt mondja, hogy hát Júcival együtt jártunk, most holnaptól már ott lakom, vagy ilyesmi, hanem feltételezem, hogy az a gyakorlat alakul ki, hogy amikor ők elmennek nyaralni, vagy sátrazni, vagy elmennek bárhova ketten, akkor az úgy elfogadottá válik, és nem kérdőjelezi meg senki, hogy hát ők úgy ketten egy szobába fognak lakni, akár egy nyaraláson, akár egy táborban. Szerintem már ezek az lépések, amik ijesztőek, vagy hát ezek, amik úgy legalább megkérdőjelezhetné a szülő, hiszen nem feltétlenül tud beleszólni, hogy mégis ez hogy lesz, vagy hogy van így. Egy ilyen történetet hallottam egyszer, hogy egy év együttjárás után a fiú azt látta, hogy a szerelme egy egész hetet egyedül fog tölteni a lakásban, ahol a családjával élt, mert a család elment nyaralni. És akkor ez aranyos volt szerintem, hogy hát a fiú elmondta a szüleinek, hogy akkor most ő át fog költözni a kedveséhez, hiszen egyedül nem lehet, meg nem is szerette, meg fél, meg ő is félti őt, és akkor ez így meghökkent a szülő ezen, és hát arra gondolt, hogy hát felajánlja, hogy hát akkor inkább a kedveset költözzel ide, igaz, hogy itt most így sokan leszünk egyszerre, de nem baj, akkor egyik szobát kiürítjük, és akkor lesz saját szobája, meg lesz neki fürdőszobát, átengedünk neki. És akkor az egy kedves dolog, hogy valahogy végül is ez megtörtént, és azon a héten ez a kedvese ott lehet, hogy ez egy tömegszállás volt így számára akkor hirtelen, de voltak közös társasjátékok, azt mesélték, tehát hogy egy kicsit úgy átalakult a dolog, és ez aztán többször megismétlődött, tehát egy rendszerré vált, hogy amikor az a kedvese ennek a fiatal srácnak egyedül volt, akkor hát egyszerűen ugye elment a fiú családjához. Ez egy jó példa talán arra, hogy ilyen kicsi dolgokban, ha nem engedjük el, vagy valamit megpróbálunk kitalálni, az lehet, hogy a fiatalnak is segítség. Lehet, hogy a fiatal se gondolja azt, csak úgy ez egy nagy ötlet, hogy én most oda költözöm, hát megvédem a szerelmemet, szóval van egy ilyen nagy lovagiasság, de azt nem biztos, hogy mögé gondol annak, hogy akkor most ketten leszünk ott egész héten keresztül éjjel-nappal, hogy most akkor mi besodródunk így bele. És éppen ezért ez klassz, hogyha ugye van egy olyan kapcsolat a szülő és gyerek közt, hogy erről valamennyit azért beszélnek, hogy ezeket a dolgokat talán még meg is kérdezi, ez inkább bejelenteni szoktak a gyermekek, ez való igaz. De hát ha be is jelenti akkor is, hogyha ott a szülő megakad, és azt mondja, hogy ez nem jó így, ezt ne így csináljátok valami javaslat szintjén, akkor szerintem az lehet, hogy segítség a fiatalnak. Tehát hogy én nagyon sokszor látom azt, hogy itt a szülő ilyen nagyon felnőttnek kell tekinteni azt a szerelmes párt, és nem látja, hogy ez most még csak egy út, amin azok a fiatalok járnak.
2: Nagyon fontos ez, amit mondtál, hogy segítséget nyújtani nekik, mert azért az így első hallása valószínűleg egy 17-19-22 éves fiatal számára elég meredek elgondolás, hogy ide jön hozzánk az ő kedvese, az a lány, akkor ő engedje át neki a szobáját, és akkor ő majd egy izolíron aludjon a testvére szobájában, vagy a nappaliban. Egyébként nagyon vagány dolog, hogyha ezt sikerül megcsinálni, és ehhez viszont, hogy ezt az abszurditást, mert ez akármelyik 17 évesnek, ezt most így elmesélnénk az utcán, akkor valószínűleg erre azt mondanám, hogy ez eszelősség, tehát ez marhaság, így ahogy van. Viszont ha ahhoz, hogy ezt tényleg egy fiatal esetleg elfogadja, ahhoz meg a kapcsolat kell a szülő és a gyerek között, tehát az a őszinte bizalmas kapcsolat, ami viszont hát nem épül föl egy pillanat alatt, hanem hát föl kell építeni, meg kell tartani, és akkor jó esetben talán a szülőnek lesz hozzászólása ahhoz, hogy a gyerek 17 vagy 20 éves korában mit csináljon. Ezért azt gondolom egyébként, hogy nagyon sok fiatal szavak szintjén nem természetesen, de hát egyébként ő bizonytalan azért ezekben a lépésekben, és ő nem olyan rossz neki az, hogyha ebben értelmes módon kap eligazítást olyanoktól, akiben egyébként azért úgy hozzávetőleg és többé-kevésbé megbízik. Hát maga a történet az nagyon jól adaptálható szerintem sok egyéb helyzetre is.
3: Egy másik esetben, amit itt még az előző adásban említettem, aki szintén a osztályomban járó diákkal történt meg, hogy megegyeztek a szülővel, hogy igen, most elmész oda a hosszú hétvégére a nyaralóba a barátnőd családjához, de hogy nem fogtok egy hálószobába aludni. Ezt a szülők is megbeszélték, nem csak a gyermekével az a bizonyos szülő, és aztán egyszerűen a helyzet olyan volt, hogy mégis ez adódott, hogy nektek ott van megágyazva. És akkor azért nehéz bevállalni egy fiatalnak, hogy azt mondani, hogy már pedig én nem fogok a kedvesemmel együtt aludni, mert akkor nyilván impotens vagy ennyire, nem tudom én, buta vagy. Tehát, hogy hirtelen olyan közeg alakul ki egy fiatal mellett, aki kitartana amúgy, hogy azt azért senki nem vállalja, és akkor azt mondja, jaj, persze.
2: Akkor nem is szeretsz, stb.
3: Nem szereted eléggé. És akkor sokszor érzem azt, hogy a felnőtt világ okozza azt, hogy a fiatalok ebbe belesodródnak. Mégis, hogyha azt vesszük, hogy itt van egy házaspár, felneveltek mondjuk 4-5 gyermeket, és ott ezek a gyermekek kirepülnek, és ott állnak, talán azt veszik észre, hogy most magunk maradtunk a lakásba. Mi a helyzet? Mi legyen velük, hogyha ilyen idegenként nézik a másik embert?
2: Hát sajnos ez előfordul. Tehát egy konkrét házaspár lebeg így a szemem előtt, hát idős emberek voltak történetünk idején, talán már nem is élnek, nekem már így nincsenek a látóteremben, de a lényeg, hogy hát felnevelték a gyerekeiket. Tulajdonképpen valószínűleg azt mondták róluk, hogy ilyen mint a család, mint a házaspár, mint a szülők, és tényleg hát összefogva, válvetve mindent meg akartak tenni a gyerekeikért. És akkor aztán a gyerekek felnőttek, kirepültek, akkor hát hirtelen magukra maradtak egy nagy lakásban, akkor elhatározták, hogy ezt eladják, vesznek maguknak egy kisebbet. A fennmaradó pénzösszeget azt szétosztották a gyerekei között, tehát hogy tényleg mindent olyan mintaszerűen csináltak, akartak is csinálni, és aztán utána akkor tényleg már ezek a teendők még egy ideig ottan ugye vitték őket előre, és aztán hát egyszer csak akkor ott maradtak a újonnan megvásárolt kis lakásukban kettecskén, és tulajdonképpen akkor döbbentek rá, hogy az elmúlt évtizedekben elég hosszúra nyúlt a számukra ez a gyereknevelés, unokanevelés időszak, és arra döbbentek rá, hogy mindenre volt idejük, meg mindent megbeszéltek, hogy kimegy a szülőértekezletre, meg melyik gyerekkel mi van az iskolában, meg a különböző közösségekben, meg hova menjenek nyaralni, és mindent nagyon jól akartak csinálni, csak egyetlen egy dolgot hagytak figyelmen kívül, hogy mégiscsak ők ketten kötöttek házasságot. Tehát, hogy mindenre volt figyelmük, csak egymásra nem. És elteltek az évtizedek, már a munka se volt, tehát, hogy ilyen nyugdíjas korukra jutottak szegények ebbe a helyzetbe, és úgy néztek akkor hirtelen egymásra, hogy hát ki ez a megőszült, kicsit megöregedett idegen ember. Persze jó emberek voltak alapvetően, meg hűségesek, meg szóval nem kell semmiféle ilyen botrányra gondolni, de hát, hogy mégis olyan valahogy nagyon mélyen érintette ez őket, ez abban nyilvánult meg, hogy az asszony volt végül is az, aki a pohárhoz nyúlt. De nem itta le magát minden nap, nem tudom, sárga földig, de hát azért az üveg alját azt meg kellett nézni. És a szerencsétlen öreg úr, az meg ezzel valahogy még annyira se tudott mit kezdeni. Szóval ilyen nagyon fájó helyzetbe kerültek idős korukra, amikor mindent megpróbáltak jól csinálni, és tényleg minden áldozatot meghoztak a gyerekeikért, meg azt, amit úgy gondolták, hogy most ezt kell tenni, hát azt tették, és mégis valamit figyelmen kívül hagytak. Na most nyilván ez is az előző évtizedekben dőlt el, és alakult ki, tehát, hogy ebben a pillanatban persze lehet nekik tanácsokat adni, hogy most akkor hát korábban kell figyelni.

0: Hát azért, hogyha végig mindent nagyon jól csináltak, meg nagyon próbáltak igyekezni, akkor azért mondjunk valamit, hogy mi az, amit meg lehet mégis javítani, vagy... Tehát azt értem, hogy oda kellett volna jobban egymásra figyelniük, de ugye sok házas pár, én is azt mondom még a mi házasságunkra is, a férjemmel, hogy még csak ez sincs meg, hogy mindent jól csináltunk volna, vagy mindent tökéletesen megbeszélnénk. Tehát, hogy van, aki most ezt fájdalomban vagy izgalomban hallgatja, hogy akkor mi lesz az ő házasságából, mert még ezt sem mondhatja el magáról, hogy hát mindent annyira jól csinált volna, tehát hogy hogy érzed, hogy mit tegyen egy házaspár? Persze, hogy megpróbálja a szülőértekezlet szintű dolgokat, meg hogy mi van a gyermekemmel, meg hogy szenved, meg imádkozzunk érte, meg minden ilyesmit megpróbálnak megbeszélni, legyen ez, és tudjuk, hogy ez se sikerül mindig. De mi az, amit elmulaszt az a házaspár, aki ennyire idegenként néz egymásra egyszer majd a kirepülés után?
1: Hát, hogyha mondjuk visszamegyünk a csecsemőkorba, akkor, amint ugye a szülők, és hát akkor a gyerek még csecsemő, akkor hát biztos, hogy azt olyan idilli állapotnak tartjuk, hogy hát a szüleid téged szeretnek a legjobban, vagy azt a kis babát szeretik a legjobban. Tehát, hogy valójában az ideális az, hogy egymást szeretik a legjobban, és utána együtt a gyereküket. Tehát, hogy mégis ők kötöttek házasságot, tehát, hogy persze, hogy a gyereknevelés is egy hosszú idő, meg hogyha valaki fiatalon kezdi, akkor úgy tűnhet, hogyha mondjuk 24-5 évesen akár már megszületik az első baba, hogy hát most mire ezek fölnőnek, hát addigra mennyi idő fog eltelni, meg hát szinte olyan végtelennek tűnnek fiatalon ezek az időszakok. Tehát, hogy valójában azért a gyereknevelés az egy... Ez egy fázis, egy hosszú szakasz az életben, vagy egy házasságnak a történetében. Nagyon fontos szakasz, meg sok örömmel bizonyára, meg sok gonddal, meg mindennel, de hogy valahogy ezt így tudni az elején, hogy ez az életünk egy szakasza. És utána azok a gyerekek majd mindent el fognak követni azért, hogy önállóvá váljanak, hogy lerázzák a szüleiket most így életvitelszerűen, magukról, és hogy hát ehhez még hozzá is kell őket ugye segíteni. Tehát úgy is szokták nevezni azt a kis babát, aki megszületik, hogy jövevény. Hát jön, aztán egyszer csak majd elmegy. Hát ezt kell tudni először is. A másik, hogy amikor már egy kapcsolat krízisben van, akkor nagyon nehéz azon gondolkodni, hogy most mit kell csinálni. Kicsit ahhoz szoktam ezt hasonlítani, mint amikor egy autó megcsúszik a jégen. A jeges úton. Tehát akkor azt tanítják, hogy ne nyomd a gázt, ne rángasd a kormányt, hanem hát vedd le lábad a gázról, hát talán a motorfék majd valamit lassít, és amikor azt érzed, hogy a kerék esetleg újra fog, hát akkor nagyon óvatosan próbáld irányba hozni a kocsit, és hát közben reméljük, hogy hát a szalagkorlát segít az úton tartani, meg nem ütközik neki a szembejövőnek, vagy nem borul az árokba. Tehát, hogy magyarán szólva, az, hogy egy krízis időszakban mi történik, az nagy részben akkor dől el, ami a krízist megelőzi. Hogyha akkor, abban az időszakban, amikor béke van, nyugalom van, akkor hát tulajdonképpen az a férj-feleség így fekteti be, tolja bele az energiát, az időt, a figyelmet, a szeretetet, a mindent a kapcsolatukba, akkor lehetséges, hogy az könnyebben átvészeli a kríziseket. Hogyha a krízis időszak, mondjuk akár az életközepi krízis, tehát ez a 40 és 50 közötti időszakban, hát egy olyan kapcsolatot talál el, amelyik már egy kicsit kihűlt, már megunták, már azért egy kicsit elhidegültek egymástól, nyilván sokkal könnyebben fut zátonyra, mint hát egy erős kapcsolat. Gyakorlatilag azt lehet azért mondani, hogy az nagyon jó dolog, hogyha egy házaspárnak azért rendszeresen van ideje egymásra. Ugye a kamassarok, hát mindenki hétfőn vagyunk adásban, tehát hogy mondjuk egy hétfő estét, akkor az a házas pár az kinevez, hogy ez a mi esténk. És akkor, nem tudom, gyújtsanak meg egy gyertyát, vagy bontsanak ki egy palack bort, főzzenek egy jó vacsorát, és teremtsenek arra időt, hogy az aktualitásokon túl hát el tudjanak arról beszélgetni, hogy hát hogy érzed magad, hogy vagy, mivel küzdesz a munkahelyeden, mit olvasol, mi aggaszt. Tehát, hogy egyszerűen hát ahogy egy normális beszélget leszoktunk folytatni. Na most, hogyha erről elfeledkezünk, esetleg együtt imádkozzanak meg. Szóval sok jó tanácsot lehet ehhez adni, de az a lényeg, hogy nyilván ez borzasztó nehéz akkor, amikor éppen az a csecsemő 3 hetes. Tehát lehet, hogy ezt akkor nem lehet éppen egy bizonyos ideig kivitelezni, de egy idő után valahogy ügyesen lehet. akkor várjuk meg azt, amíg az a gyerek elalszik. Jó, hát persze, utána két óra múlva fölébred, de hát akkor az a két óra az legyen, vagy idővel akkor nem tudom, oda lehet hívni valakit, aki vigyáz a gyerekre, vagy elmenni egy étterembe. Szóval sok mindent ki lehet találni. Az a lényeg, hogy én ezt általában akkor szoktam így elmondani fiataloknak, amikor még hát házasságkötés előtt vannak, vagyis egyes oktatáson. És akkor volt egyszer egy pár, hát együtt is éltek, jó, hát ez nem mindig pozitív körülmény, de mindegy. És akkor itt, amikor ide jutottam, akkor nagyon bólogattak, hogy hát igen, igen, ez tényleg nagyon nehéz, hát ők még összesen házasodtak, még gyerekük sincsen, de már most nem tudják ezt gyakorlatilag megvalósítani. És akkor nagyon rossz érzés fogott el. És el is váltak egyébként egy pár évvel később. Tehát, hogy biztos, hogy ez nehéz, de akkor érdemes már elkezdeni, amikor még ez egy picit talán mesterkeltnek tűnik. Tehát, hogy amikor még összeházasodtak.
0: Amikor még úgy könnyedén megy.
1: Nincs gyerek, több estét töltenek együtt. Nem baj, nevezzék ki az estét, hogy a hétfő az a mi esténk. Az a mi kapcsolatunk. És akkor csak akkor szervezünk arra programot, ha előzetesen egyeztettük, vagy áttettük a közös esténket másra, vagy adják meg ennek valahogy egy kicsit a módját, mondom, egy gyújtsanak meg egy szál gyertyát, vagy valami. Tehát szoktassuk hozzá magunkat ahhoz, amikor még ez könnyű, hogy egymásra úgy kell időt szentelni, hogy ott nyugodtan legyen idő beszélgetni, kibeszélni magunkat, érdeklődni a másik iránt.
0: Ahova mi jegyes oktatásra jártunk, ott ugye ez a heti egyest volt a szlogen, és a honlapra is ez volt a belépés. Azt fűzték még hozzá számunkra, hogy heti egy este, havi egy hétvége és évi egy hét az, amit csak egymásra figyelve töltsünk el. Hát ezt nem tudom, bárkit biztatok ezzel, de ez nekünk nem sikerült így, ilyen formán. Inkább csak az a gondolat maradt meg, hogy ide mindig meg kell próbálni valahogy visszakanyarodni, mert ezt az ember néha egyszerűen pontosan az te általad is említett nehézségek miatt egyszerűen úgy elvész és lehetetlen megvalósítani.
1: Jó, de hogyha ebből valami töredék sikerül, az is több, mint a semmi. Tehát, hogy nyilván az eszményeket azért tűzzük ki, mert tudjuk, hogy azok az eszmények, ha leszállítjuk őket, akkor végünk, és hogyha ott vannak az eszmények, akkor lehet, hogy elmaradunk tőlük, de azért valamit mégiscsak megvalósítunk belőlük, és lehet, hogy az lesz az, ami a megtartó erő. Most nyilván ezzel együtt persze a gyerekek kirepülése, főleg, hogyha esetleg ez még ott összekombinálódik azzal, hogy véget ér a munka, tehát nyugdíjba megy egyik vagy másik fél, főleg az, akinek ez úgy többet jelentett, hogy ő attól valaki, ugye, hogy egy munkahelyen, hát most ezt és ezt a feladatot végzi, esetleg egy betegség is bejön már, akkor ilyen halmozott nehézségekkel találkozik egy ilyen idősödő házaspár. Egy Gyökösi Endre is azt mondja, hogy például, tehát hogy kell, hogy találjanak új közös elfoglaltságokat. Például az, hogy olvasnak. Akár ugyanazt olvassák és megbeszélik, vagy egyik felolvas a másiknak. Nyilván, hogyha már mondjuk nem olyan jól lát az egyik például, vagy... De az, hogy valami közös ilyen szellemi tevékenységük legyen, az nyilván nagyon-nagyon gyümölcsöző, és ott már nyilván nem ismerkednek, nem olyan értelme, nem tudnak újat mondani egymásnak, de az, hogy mi jut eszükbe arról, mi hogyan gondolják tovább azt, amit együtt olvastak, az viszont azért mégiscsak újszerű, meg érdekes tud lenni. Úgyhogy hát ilyesmiket tudnak csinálni együtt. Hát aztán persze jó esetben jönnek az unokák, meg hát találnak sok szívderítő elfoglaltságot maguknak, de azért az sem lehetetlen, hogy egész egyszerűen egymás társaságában jól el tudják tölteni a nyugdíjas éveiket, de mondom, ez biztos, hogy sok évtizeddel korábban kezdődik ennek a megalapozása. Kimeríthetetlen ez a téma, minden esetre a mostani műsoridőnkbe ennyi fért bele. Folytatjuk olyan kérdésekkel, amik gyakran felvetődnek, hogy például egy megnehezült házasságban csak azért érdemese kitartani, mert ott vannak a gyerekek, vagy hogyha már a gyerekek felnőttek, kirepültek, és akkor megy szét egy pár, akkor ez vajon érinti-e a gyerekek, unokáknak az életét, és hát sok egyéb kérdés, ami a gyerek kirepülése, önállóvá válása időszakát jellemzi, ezekkel fogjuk folytatni, várjuk kedves hallgatóinkat két hét múlva is. Mára viszont elköszön a két műsorvezető,
0: Rubovszkiné Bodó Mária
1: és Lukovics Milán.

0: Itthon a családban Kamasz Sarok. Budó Mária műsorát hallották.
1: Korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.

Inter Arma Caritas, fegyverek között a szeretet. Magazinműsor honvédelemről, hazaszeretetről, katonai hagyományokról, hazánk katonáiról. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség adása a Mária Rádióban.

0: Ha hajót akarsz építeni, ne dobold össze az embereket, hogy fát gyűjtsenek, és ne adj nekik feladatokat. Inkább taníts meg nekik, hogyan vágyakozzanak a tenger méretetlen végtelensége iránt. Köszöntöm Önöket az Interamna Caritas 15. év folyamának 624. adásában. Dicsértessék a Jézus Krisztus! A szerkesztő Fodor Endre vagyok, mindenek előtt a műsor tartalmáról. Huszonharmadik alkalommal rendezte meg a Katolikus Tábori Püspökség a környezet és természetvédelmi gyermektáborát a Zala vármegyei Karmacson.
1: Ez a tábor egyben egy katolikus is, de honvéd is, és így sportos is, mert hogy ez beletartozik abba, hogy ugye honvéd és is sokat kell mozognunk is. Mi is voltunk úgy egyszer, és imádkozunk mindig.
2: Nekem az az álmom, hogy folytatódik a mi szolgálatunk, folytatódik a magyar katonáknak a szolgálata, és hát a táborunk is folytatódik.
0: A honvédségi hírekben a honvédelmi táborozásokról tudósítunk.
3: Talán az a legjobb cégér a táborunk mellett, hogy vannak olyan táborozóink, akik 4-5 éve már visszajáró vendégeink. Én azt gondolom, hogy ez predesztinál minket arra, hogy azt gondoljuk, hogy jól tesszük, amit teszünk.
0: Folytatjuk Nádasi Alfonz hadinaplójának felolvasását.
4: Este Furtwängler-t hallottam vezényelni Budapestről. Istenem, ezt sem gondoltam volna, hogy ilyen felemelő pillanatok is lehetnek ebben a piszkos, embertelen, esztelen, kilátástalan mészárlásban. Unalomig tapasztalom, hogy az oroszoknak sem kell a háború, ahogy nekünk is a hátunk közepébe.

0: Immár 23. alkalommal rendezte meg a katolikus tábori püspökség a környezet és természetvédelmi gyermektáborát. A helyszín ismét az Ala vármegyei Karmacs volt. A táborozás első turnusa július 5-én kezdődött a regiment diáktanyán. A második turnus július 19-én kezdődött. A szervezők az első turnushoz hasonló tematikájú programokkal várták a résztvevőket. A Zrínyi Katonai Filmstúdió felvételén megszólal majd Szemán Mihály őrnagy, zászlóai parancsnok helyettes, Krum Péter főtörzsőrmester beosztott zászlós, Kátai Zselyke és Német Barnabás, valamint Emri Kiara táborozók.
1: A katolikus tábori püspökség tábora zajlik, ami eredetileg Karmacson van. Most éppen Nagyvázsonyban vagyunk, a Nagyvázsonyi Várnál. A helyi idegenvezető megmutatja magát a várat, illetve a történetéről egy nagyon komoly előadást tartott nekik. Vannak katonáink itt a táborban, mind a zászlóajtól, mind az ezredtől, illetve a Láner György második ellátó ezred állományába tartozó katonák segítik még a tábornak a munkáját. Az itt szolgálatot végző katonáink többnyire családos emberek, akik gyereknevelésben azért járatosak. A gyerekek jól viselik, hogy úgy mondjam, a felnőtteket. Fegyelmezettek, tudomásul veszik azokat a dolgokat, amiket kell, isznak, esznek rendesen, fegyelmezettek. Ennek a tábornak az értelme a honvédelmi nevelésnek az erősítése a gyerekek körében is, nem csak a felnőttek körében lényeges. Őket már gyakorlatilag el lehet kezdeni ebben az életkorban olyan feladatokkal, vagy olyan kirándulásokkal egy olyan pályára vezetni, ami a később számunkra jelent hasznot, előbb-utóbb megjelenhetnek a Magyar Honvédség kötelékében.
2: 2008-ra szolgálok a honvédségben, és mint csoportvezető vagyok itt a táborban. Ők honvédelmi szülők gyermekei, és 10 éves kortól 16 éves korig jöhetnek a táborba. Hála Istennek, én azt hiszem észre, hogy azért tapasztaltak már a fegyelmet, tehát mégiscsak katonaszülőkről van szó. Persze mindig vannak egy-két olyan gyerek, aki nem úgy viselkedik, de hamar beállnak a sorba. Eléggé szigorúak vagyunk, tehát ahogy beérkeznek a táborba, rögtön minden elektronikai eszközt megvonunk tőlük. Ezt azért csináljuk, hogy egymással törődjenek, kommunikáljanak egymással, és visszaálljon a régi rendszer úgy, ahogy kell. Egy-két gyereknél benne van az, hogy igen, látom benne a jövőt, hogy szeretne csatlakozni a rendszerhez, de az nem azt jelenti, hogy a többieknek esetleg később nem jön meg az a kedve.
3: Nekem apukám katona.
4: Nekem apukám és anyukám is katona.
5: Én most vagyok először.
6: Nekem ez már a második alkalom.
7: Nekem tavaly, ami legjobban tetszett, az a gyerekzárda volt, idén pedig a barlangozás.
8: Nekem a mostani évben a barlang meg a szajki tavak tetszettek legjobban. Most a bátyámmal vagyok, mert a testvérem már, a nővérem már túl nagy, és nem tud jönni, de ő is volt.
9: Hát én tavaly, meg idén is a nővéremmel vagyok, és valószínűleg jövőre még az öcsém is jön.
10: Most először vagyok itt ebbe a táborba. Nagyon jó élményeket lehet itt szerezni, sok barátot, és sportos is maradsz közben. Nagyon kedves itt mindenki, és összetartunk, mint egy csapat. Ez a tábor egyben egy katolikus is, de honvéd is, és így sportos is, mert hogy ez beletartozik abba, hogy ugye honvéd, és is sokat kell mozognunk is. Mi is voltunk úgy egyszer, és imádkozunk mindig. Mi a Bodics Péter misén voltunk, aki most lett pap. Elég kedves, és nagyon jó a prédikációja, és ugye énekeltünk nagyon sokat, és ez nagyon jó volt.
0: Az Zrínyi Katonai Filmstúdió hanganyagában a 23. környezet és természetvédelmi gyermektáborról tudósítottunk. További híreket is ajánlok figyelmükbe a Katolikus Tábori Püspökség honlapján, amelynek elérhetősége www.ktp.hu.
11: Boldog gyermekarcokat látni, Püspök atya.
12: Valójában ez a mi táborunk, ez nagyon érdekes. Most úgy fogalmaztam meg magamnak, hogy ilyen háló ez a honvédség felé. Tehát azért ebben van egyfajta szociális gondoskodás a katonacsaládokról, ugyanakkor pedig hadd használjam azt a szót, hogy amit mind nagy divatja van, hogy érzékenyítés. Hát mi érzékenyítjük a gyerekeket a természetre, a természetvédelemre, a környezetünkre, ugyanakkor pedig hát sok esetben a történelemre, a hagyományainkra, ugyanakkor a kultúrára való érzékenyítés. érzékenyítés. És hozzátenném azt, hogy a csoportokba szerveződnek ők, vagy ilyen kis rajokba. És hát tehát az az érzékenyítés, hogy egymással kell dolgoznunk, egymással kell kommunikálnunk, egymással kell együtt lennünk. Tehát az érzékenyítésnek ez a formája, hogy itt barátságok születhetnek, lehet, hogy hosszú távra. És én azt gondolom, hogy pont ez a háló, amit kialakítottunk ezzel a táborral, amikor még nem nagyon léteztek valójában katonai vagy honvédelmi táborok, ugye mi azt szeretjük volna, hogy ebben a táborban olyan gyerekek jöjjenek, akiknek az egyik vagy mindkét szülője a honvédségben dolgozik. Tehát, hogy,
11: de ezzel közelebb is hozzátok a katonasághoz, a honvédséghez ezeket a gyerekeket, attól függetlenül, hogy szüleik katonák.
12: Igen, de és pont talán hogyha jól belegondolunk most, hogy aki katona, az elkötelezettség sokkal erősebb, hogyha nemzedékekre visszamenőleg, tehát a szülei, nagyszülei benne voltak a magyar honvédelemben. Természetesen egyetlen, tehát nem mértük azt föl, de azért vannak információk arról, hogy a katona családoknak a gyerekeiből igenis katonák lettek, és most már fiatal katonatisztek, aztán hát természetesen mindenkinek ott van a zsebében a marsalbot, hát ki tudja, hogy kiből mi lesz valójában. A gyerekek egyrészt Kis-Balatonnál, vagy a Kis-Balaton környékén természetvédelem is legyen, környezetvédelem is legyen, de ugyanakkor benne legyen az összetartozásnak, az együttvaló létnek a tudata. Majd a mostani itt levő gyerekek 20-30-40 év múlva az ő gyerekeik is ide jönnek.
11: De szép is lenne.
12: És hát működni fog ez a tábor. Tehát én azt gondolom, hogy lehet, hogy abban is kell gondolkodni, hogy holnap után mi lesz, meg hogy jövőre, de hogy mondjuk 20-30-40 év múlva, 50 év múlva mi lesz, és nekem az az álmom, hogy folytatódik a mi szolgálatunk, folytatódik a magyar katonáknak a szolgálata, és hát a táborunk is folytatódik. Tehát én azt gondolom, hogy itt nemzedékről nemzedékre adjuk át ezeket a kincseket egymásnak.

0: honvédségi hírekből válogatok. A Tolna megyei Faddombariban táboroztak gyerekek a vízi sportokra épülő honvédelmi táborban. Az egyik legizgalmasabb nap a Holdunán történő kenuzás volt. A felvételen megszólal majd Podnanicki Tamás őrnagy táborparancsnok, Tóth Márton kajakkenuedző és Orsós Tóth Alíz táborozó.
1: Idei évben is megrendezésre került a honvédelmi tábor programsorozat, itt Faddombori gyermektáborban. Három tábort hajt végre a zászlóalj, mind a három tábor sport, illetve kimondottan a Dunai Holták közelsége miatt a vízi sport tematikájú táborok. 12 és 14 éves korosztályt szólítunk meg elsősorban. Célunk az, hogy a mozgás szeretetét ültessük el a gyerekekbe, illetve belecsempészünk katonai elemeket, hogy a gyermekek valóban használható és élménydús programokkal térjenek haza.
2: Nagyon örülünk annak, hogy a katonai tábor is a sportra épül, sőt a vízi sportokra, hiszen mi is azon vagyunk a Atomerősport Egyesület kajakkenu szakosztályába, hogy a gyerekeket megismertessük a vízzel. Tehát megmutassuk nekik, hogy a víz az egy olyan közeg, amit meg kell tanulni uralni, amit meg kell tanulni kezelni, és a gyerekek, hogyha minél korábban megtanulják, akkor annál jobb.
3: Sok mindent megismertünk, a kötözéstől kezdve a tűzvédelemtől mindent, nagyon sok dolgot. Igazából nem tudok olyan konkrét dolgot mondani, ami a legjobban tetszett, mert ennek az egész hangulata olyan egyedi, különleges élményt ad, ami nagyon jó. Három éves sárkányhajózom, vagyis meg volt némi tapasztalatom, de ez most felért egy kisebb edzés.
0: A honvédségi hírekből válogatva ismét honvédelmi táborról számolok be. Óriási siker volt a Magyar Honvédség Klemka Kálmán 7. területvédelmi ezred vitorlás tematikájú honvédelmi tábora. Nyaranta 4 alkalommal szervezik különböző korosztályok számára Balaton akaratján a honvéd üdülőben. A bejátszásban megszólal majd Susa Ádám alezredes, zászlóaljparancsnok, Varga Nagy Vilmos Bendegúz, Iván Szilvási Andra táborozók.
4: A Magyar Honvédségnek egyik kiemelt feladata a honvédelmi nevelés, és ennek apropóján a 7-es területvédelmi ezred 31-es zászlója is táboroztat a nyáron. A 31-es zászlója vitorlás tábor megrendezésére és végrehajtásáért felelős. Egész júliusban 4 vitorlás tábort tartunk, 5 nap időtartamban. Azért tartjuk fontosnak ezeknek a táboroknak a megtartását, még közelebb kerülnek a katonákhoz, egy kicsi betekintést nyernek abba, hogy hogyan is zajlik egy katonának az élete, és mi az a tudás, amire nekünk szükségünk van. Talán az a legjobb cégér a táborunk mellett, hogy vannak olyan táborozóink, akik 4-5 éve már visszajáró vendégeink. Én azt gondolom, hogy ez predesztinál minket arra, hogy azt gondoljuk, hogy jól tesszük, amit teszünk.
5: Mégiscsak a Balatonon vagyunk, Magyarország egyik látványossága. És hát elsőnek úgy jöttem ide, hogy kíváncsi voltam, hogy milyen lehet, mert még hajózni sose hajóztam, és aztán megtetszett, és így minden évben jöttem újra.
6: Ez a 3. évem ebben a táborban. Minden évben nagyon jó a társaság, mindig megfordulnak ismertebb arcok is, és nagyon örülök neki, mindig jól érzem magam itt.
0: További honvédségi tudósítások, videóbejátszások a honvédelem.hu oldalon találhatóak. Ajánlom szíves figyelmükbe.

tettek pártján vagyunk. Örültem, hogy amikor dühös volt ránk ebben a hitében, de azt hiszem, én is így viselkedtem volna, ha valakiről megtudom, hogy a hazám ellen van. Aztán, amikor kiderült, hogy nekünk a németek éppen olyan ellenségeink, mint nekik, lett nagy üdvridalgás. Mint mondta, minden magyartól fél az első pillanatban, mert sokról feltételezhető a német barátság. Este Furtwängler-t hallottam vezényelni Budapestről. Istenem, ezt sem gondoltam volna, hogy ilyen felemelő pillanatok is lehetnek ebben a piszkos, embertelen, esztelen, kilátástalan mészárlásban. Unalomig tapasztalom, hogy az oroszoknak sem kell a háború, ahogy nekünk is a hátunk közepébe. Március 14-e. Egész délelőtt lengyelül tanultam. Délután mégsem került sor az órára, mert nagyon belemerültem a holnapi beszédbe. Ez lesz az első hazafias alkalom, amikor együttesen ott lesz minden alakulat. Amikor a gúnyos aktívok és a szomjazó többiek kritizáló gunnyal és tágult füllel hallgatnak. Hát azért sem ijedek meg. Szentlélek Isten, segíts meg! Este meglepetés ért. Hajdu Laci csomagjában nekem is volt egy kis csomag. Baba küldött egy hósapkát. Nagyon megörültem neki. De mivel az őrségen állóknak jobban kell, odaadtam az egyik vézna termetű bakán.

Köszönöm a figyelmüket, az Interarma Caritas 15. évfolyamának 624. adását hallották, amelyet minden szerdán 19 óra 25 perctől, ismétlésben szombatonként 13 óra 25 perctől, valamint hétfőnként 1 óra 35 perctől követhetnek a rádióban. Visszahallgatható valamennyi műsorunk a rádió honlapján. A szerkesztőt, Fodor Endrét hallották, további szép napot kívánok valamennyiüknek. Széchenyi István soraival búcsúzom. Sokat kell tanulni az embernek ahhoz, hogy megtudhassa, milyen keveset is tud. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Kedves hallgatóink! Inter Arma Caritas, fegyverek között a szeretet. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség magazin műsorát hallották. Következő műsorunkkal a jövő héten ugyanebben az időben jelentkezünk.

0: ne féljetek! Második János Pál pápa gondolatai az év minden napjára. Elmondja Szabó Tamás.
1: Július 27-e. Szent férj és feleség. Szent Anna és Szent Joachim saját korukban annak a népnek voltak a tagjai, mely Ábrahám hitéből emelkedett, mert Mózes alakított, és a kivonulás könyve úgy ír le, hogy szomjazza Isten arcának megismerését. Ez valójában az imádság és az elmélkedés jellemzője is. Erre akart benneteket megtanítani ez a hely. Azt hiszem, és nyilván ti is, hogy ez a szövegrészlet gyakran késztette elmélkedésre Szent Terészt és keresztelő Szent Jánost is, kik különösen kedvesek szíveteknek és számomra is. A mai evangélium arra emlékeztet bennünket a valóságban is, hogy az emberiséget mindig egyformán jellemezte a szentség és a bűn. Mindig szüksége van a megváltásra. Drága keresztények, fiatalok és idősek, a lényeg bizonyosan az, hogy ezen a világon az Úr tanítványainak közvetíteniük kell Isten megváltó működését azáltal, hogy szüntelenül megtisztulnak, megvilágosodnak és vigaszt nyernek abból, hogy gyakorta járulnak a gyöngétség és kegyelem Istenének színe elé. Saját korukban és helyükön Anna és Joachim értékes köteléket jelentett az isteni tervben az emberiség megváltására. Adja Isten, hogy mi, és különösen ti, fiatalok, legyetek egyre alázatosabbak és bátrabbak. Szegény szolgák, akik Krisztus egyházának rendelkezésére állnak, mely maga a megváltás szentsége. Adja Isten, hogy szolgálatotokat bizalmas és állandó kapcsolat jellemezze az egyes templomok lelkészeivel. Krisztus élete, halála és feltámadása válik jelenvalóvá minden eukarisztikus ünnepen. Isten adja meg nektek a kegyelmet, hogy jó szívvel együtt tudjatok működni a megváltás nagy munkájában vele. Amen.
0: Ne féljetek! Második János Pál pápa gondolatai hangzottak el Szabó Tamástól.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 2 óra.
2: Mária Rádió Dabas, FM 97,5.
3: A Szent Atya heti tanítása következik.
4: Dicsértessék Jézus Krisztus, szeretettel és tisztelettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót. A mikrofonnál
5: Tibor atya
4: és Görgényi Tünde. Kedves hallgatók, a háttérben hallatszik Vatikánból a Szent Péter tér, hiszen kapcsoltuk a pápai audienciát. Sajnos a technika ma itt ismét vicces kedvében van, elég sokat szakadozik. Sajnos nem a mi hibánk, úgyhogy kedves hallgatók, türelmét és elnézését kérjük. A Szent Atya már megérkezett a helyszínre.
5: Igen, szeretettel köszöntelek minden is minden kedves hallgatót. A szokott módon a ma délelőtti általános kihallgatás a Szent Péter téren 14. Leó pápa